0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A mediterrán eredetű agársisakoskos bor Közép-Európa egyik legkorábban virágzó, bolondos küllemű orchideája. Sisakjának csíkozott, tompa csúcsú lepellevelei alapján különíthető el a rokonfajoktól. Az agármonynak, leánygumónak is nevezett növény természetvédelmi értéke 10 000 forint. Általában 8-12 cm magasra nő meg. Az idei száraz tavaszon kevesebb virágzó példánya akad, ezek kisebbek a megszokottnál. A virágzat színe általában sötétlilától a halvány rózsaszínig változik. A kisvátyonyi mocsár rekonstrukció szomszédságában a kissáréti részterület áprilisi bejárásakor fehér és lila színben pompázó töveket találtak. Számolt be a Körösmaros Nemzeti Park közösségi oldala nyomán a sokszínű vidék. Európa egyik legnépesebb és legeredményesebben szaporodó állatkerti rózsás flamingó csapatának ad otthont a budapesti állat és növénykert. Jelenleg 158 egyed él itt. A párok május elején már túl voltak a fészekrakáson, jelenleg felváltva kotlanak a tojásokon. Áll az intézmény Facebook oldalán. A kecses gázló madarak évente közel 200 fiókával örvendeztetik meg a rajongókat. A felcseperedett fiatalokból rendszeresen jut más állatkertekbe is. Az elmúlt években a győri, nyíregyházi, veszprémi és marosvásárhelyi, illetve több holland zooparkba kerültek budapesti rózsás flamingók. Tavaly 27 fióka kelt ki. Kérdés, idén megdőle ez a rekord? Írja a sokszínű vidék. A Haneda repülőtérre, Tokió második legnagyobb légikikötőjébe 2 percenként érkeznek a gépek. Emiatt májusban mesterséges intelligencia vezérelte humanoid robotokat állít munkába a Japan Airlines. A tervek szerint 2028-ig tartó kísérlet során azt vizsgálják, miként boldogulnak az emberszabású masinák a repülőgépek kabinjainak tisztításával, vagy a földi kiszolgáló eszközök, például a podgyászkocsik kezelésével. Írja az Ars Technica nyomán a Qubit. A társaság munkaerőhiánnyal és a forgalom növekedésével indokolja a 10-100 000 dollárba kerülő kínai robotok kipróbálását. Akár az utasok is találkozhatnak majd velük, bár alkalmazásuk fölveti a kérdést, a reptér mely részei elég biztonságosak ehhez.
0: Ezek voltak a hírek.

Rough training. He will settle for the

He needs to advance his career.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Nem csak a szárazföldi közlekedés juttat rengeteg széndioxidot a légkörbe, hanem a hajózás is. Ám az elektromos hajók térnyerését gátolja, hogy akkumulátortöltésre vissza kell térniük a kikötőbe, hiszen kint a tengeren nem lehet egykönnyen töltőpontokat kialakítani. Az Ocean Charger mágneses indukciós rendszer rugalmas nyíltvízi töltést tesz lehetővé, számol be az Interesting Engineering. Az érintkezők helyett ellenállóbb tekercseket alkalmazó plug-and-play megoldás több lépcsős folyamat során nagy feszültségű egyenáramot alakít át nagy frekvenciás mágneses mezőkké. Ezeket továbbítják aztán tárolásra a hajók fedélzetére. A tekercseket pedig oda telepíthetik, ahol épp a hajóknak dolgozniuk kell. Az Atemporunculus tau egy Chilében honos parazitadarázs. Mindössze 3,5 milliméteresre nő meg. Petéit főként más ízelt lábúak testébe rakja, akik előlárvák életciklusuk kezdetén a gazdaállatból táplálkoznak. David Attenborough sorozata az Élet a Földön ismertette meg velem a rendszertant, miatta határoztam el, hogy egyszer taxonómus leszek. Nyilatkozta Dr. Gavin Broad, rovartudós. Az ő vezetésével készült tanulmány egy a londoni Természettudományi Múzeumban őrzött példány alapján írja le az élősködő darazsat. Ezáltal nem csak új fajrendszertani nevét vezeti be, hanem új nemzetségét is, hiszen a most 100 éves természetfilmes tiszteletére adott Attenborunculus ezt jelöli. Írta meg a 24.hu. Harmat és Bíborka nagyon gondosak, ügyesen kikeltették az első fiókát, olvasható Pertő Zsolt abonyi polgármester április végi Facebook bejegyzésében. Hosszú út vezetett idáig. Országos viszonylatban elmondható, hogy népszerű madaraink igen korán hazajöttek. A gólya pár március 24-én rakta le első tojását, 33-34 napos költési idővel számolva április 27-e tájára lehetett várni az első fióka érkezését. Több évtizedes korábbi fészküket a tél viszontagságai semmisítették meg, ezért szakemberek építettek számukra újat és biztonságosat a pingvines óvoda kéményére. A fészek kiállta a próbát, a gólyapár tetszését is elnyerte. 4 tojás lapult benne, így hamarosan már nem csak 3-an lesznek, írta meg a Sokszínű Vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

Nemeted, de telít. Az üres poharaktól van, hogy nem látom a telit. A nagyobb ám is ezért követett el több rendbelit. Mikor el akartam szökni, apám az ölébe bevitt. Ja.

0: gondolatvak. Kértem volna tűt és cérnát, de csak gombot adtak.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsor úgynevezett pünkösdi kiadását, és hogyha pünkösd, akkor természetesen Kovács Kristóf Sajnos Gergely helyszínű itt van velünk, aki most már azt mondhatjuk, hogy ides-tova talán harmadik vagy negyedik éve jár hozzánk pünköstkor, sokkal régebben, hiszen az egyik nagyon komoly pénzbírságunk köthető.
2: Igen, ez 21-ben volt. Jó reggelt.
1: Jó reggelt, öt év. Öt év, akkor öt azt éve. Gondolom, hogy most ünneplünk. Öt éve jár hozzánk reggelente Kovács Kristóf, de kapcsolatunk sokkal mélyebb rétegekből táplálkozik, hiszen ő a Bánki hullámmal érkezett, mármint a műsorba, sőt, az egész életembe Bánki hullámmal érkeztél, hiszen akkor találkoztunk először.
2: Szerintem nem.
1: Szerintem előtte voltak
2: a... még
1: a volt oda, az, el.
2: Csak oda az szerintem előtte az előtte. Az 20... Hú, amúgy jó kérdés. Ez nem. Már ilyen múltidézés, de lehet, hogy igazad van, hogy Bánk az előbb volt.
1: Hát minek van ideje pünköskor, hanem a múltidézésnek. Azt nem tudom pontosan, hogy... Mert én úgy emlékszem, hogy te vagy az első, vagy a második Bánki körrel érkeztél, de simán benne vagy az elsővel, amelyik aztán tényleg mindennek a zérópontja, sok mindennek a zérópontja. Mindeset úgy történt, hogy már akkor is óberkodnunk kellett a karszalagokkal, a heti karszalagokkal, mert nem volt elég, megígértük fűnek, fának, hogy velünk jöhet, és aztán utána kb. Persze nincsen mindenkinek. Egyetlen hiányzott még, már akkor a Schönberger Ádámékat lezsaroltuk minden oldalról, minden, már minden, begyűjtöttük az összes lehetséges dolgot, hivatkozva Istenre, hazára és a magas rezgésre. Amikor megjelent Kovács Kristóf Sajnos Gergely, akkor fogta össze az egyik pajta melletti térben valamelyik installációt.
2: Igen.
1: És akkor azt mondta, hogy hozott a Héttérítőnek egy heti karszalagot. Kész. Innentől kezdve éreztem, ahogyan a vér erei kapcsolódnak hozzánk, és a Tilos Rádióhoz is ím, hát meglelte hazáját itt nálunk, elángokkal lelelt kis rádióstúdióban. Mi volt ez a projekt, akkor emlékszel?
2: Igen, egy videóinstalláció volt, most össze kell szednem a gondolataimat, volt, azt hiszem a Fiszével volt egy közös projekt, Don Tamás volt a szervezője.
1: Tényleg, összekötött, Don Tomit is akkor hozta hozzánk a szél.
2: Összekötött képzőművészekkel írókat, és mi lehetett választani egy novellát, amit egy kortárs író készített, és arra kellett valami reflexiót csinálni, és a Don Tamás engem is fölkért, hogy csináljak valamit erre az egészre, reflektáljak valahogyan, és nem emlékszem pontosan, mi volt a címe, de igazából lényegtelen, meg is tudnám keresni, de hogy erre készült egy animáció. Igazából egy ilyen fotomontázs animációs videó, amit a Talabér Géza fotózott, a Balogh Bogi volt az, aki a grafikát csinálta hozzá, és nagyon sokan szerepeltek benne. Azt hiszem Egyenlő értékek volt a címe, ez a videó fent van a YouTube csatornámon, ami nem a reklámnak a helye volt, csak hogy az én visszat nézni, és igazából arról szól, hogy van egy tárgy, amit meg akar venni valaki, és ahhoz megfelelő egyenlő értékű tárgyat kell adni.
1: Fantasztikus volt látni élőben a ChatGPT működését, ahogyan a homlokodva kiírva folyamatosan a keresett források váltakoznak, és lehetett látni, hogy gördített haladsz előre, és túrod elő egyre mélyebb rétegekből a neveket, a számokat, a címeket. Nagyon szép, ügyes. Én ebből az egészből annyira emlékszem, hogy balra fordultunk le az útról, és ott volt egy ilyen árnyékos hely nagyjából, hiszen egyszerűen tehát a Bánki emlékek egy jelentős része benyomás, impresszió, villanások, flashek, flashbackek és hasonló. Fantasztikus, fantasztikus.
2: ChatGPT legyen a talpán, aki ezt elő tudja kutatni.
1: Rákaptam most az anya mindenit, mert az van, hogy tényleg annyira megkönnyíti a keresést, tehát számomra a ChatGPT azért elsősorban dolgok megkeresésének, és nagyon gyorsan akarok választ kapni valamire, amit mondjuk meg tudnék keresni egyébként Google keresővel, meg mondjuk 4-5 oldalnak az átszkrollozásával, de így, hogy megkérem, hogy ezt azt rakja össze, feladat, kettős pont, és akkor már is, meg egy picit gyakorolom ezt az egész programozást, hiszen ez a jövő, így fogok számítógépet a jövőben programozni, megmondjuk neki a szánkkal, hogy mit akarunk, és minél pontosabban tudjuk megmondani, minél hatékonyabban tudjuk megmondani, hogy mit akarunk, annál hatékonyabban tudja elénk tárni a válaszokat.
2: Hát nem ördögtől való ennek a használata igazából. Használnunk kell, hiszen úgy ismerjük meg, nem lehet rögtön azt mondani, hogy ez egész hülyeség.
1: Meg ez jön.
2: Igen, én egy kicsit
1: van,
2: valahogy
1: jön,
2: úgy,
1: hát itt van.
2: Úgy gondolok a ChatGPT-re, mint régen a Wikipédiára gondoltak, hogy jó van, de mindent föl lehet írni, annak a felese igaz. Nem tudom, és közben meg már tényleg hivatkozásként
1: a Wikipédia egész hivatkozás, bár azért van mit gyomlálni, meg azért már jelentkettem dolgokat. Hétirétéről is egyik része nettó hülyeség, ami fönt van, de annyira nem foglalkoztat, hogy esetleg ezzel kapcsolatban írja valamit.
2: De ugyanúgy a ChatGPT is, amit mondanak a felét, azt úgy kell kezelni, hogy hát nem biztos, hogy ez... Most ha valamit kérdezett, de mint szóval azért vannak olyan dolgok, amikor tud hülyeséget mondani.
1: Hát tudok úgy kérdezni tőle, hogy olyat válaszoljon, amit én szeretnék hallani. De ez emberi dolog, buta kis játék, hazudok, s elhiszem.
2: Én helyes írás ellenőrzésre használom. Hát az... Szerintem nagyon alkalmas.
1: Hát, és úgy, hogy meg is kérdezem tőle, hogy hát esetleg utána most már legközelebb az egybeírás, külön írásnál valahogyan sikerülne elsajátítanom valami olyan zsinór mértéket, vagy a feleségem magyar tanárnő, ezért nekem elég írás közben csak galád módon kikérdezni a számítógépezés közben, és ő egyből, hát általában ha nem is egyből a választ mondja meg, hanem hozzáteszi a szabályt is, aminek mentén esetleg a jövőben én is meg tudnám keresni, de azért vannak olyan, ez az egybeírás, különírás, kötőjellel írás, itt azért úgy el lehet azért veszni ebben a dologban, de például most éppen egy posztot írtam, és a Szentlélek és az Isten szavaknak a helyes írása akkor tulajdonnév és nagybetű, hogyha a zsidók és a keresztények egy igaz és élő istenére hivatkozol. Tehát, hogyha arról beszélsz, hogy az Istenek így, még úgy akkor kisbetű, de ha azt mondod, például a pünköstkor, hogy Isten lángnyelvek formájában jelent meg, akkor ez nem igaz, mert Jézus elküldte a Szent Lelket, most, hogy Isten a Szentlélek, ugye ez egy másik szemantikai vita, és akkor ő a tanítványoknak megjelent, és nem csak, hogy nekik jelent meg, hanem egy halom másik embernek is, de akkor a pünkös kibontását akkor ezután telefonután fogom. És arra kérem a feljelentőt, hogy vegyél a papírceruzát, hiszen itt van Kovács Kristóf, és megkezdtük a pünkösről folyó diskurzust, ami a legutóbbi büntetésünket okozta, tehát ezt most is azért szeretnénk. Halló! Halló! Majd megkérjük csak itt, hogy indítsa újra nekünk a telefonkészüléket, vagy azt, amit ilyenkor újra lehet indítani, és akkor bekapcsoljuk. Azért, hogyha most itt lettem volna egymagamban telefon nélkül, az katasztrofális lett volna rám nézni, mert ilyenkor szoktam azért tudod olyanokat elmondani, amiket nem kéne. Tudod, ez a beszédvákum.
2: Hát és akkor igen.
1: Tudod bele. Szóval Jézuska előről megfeszítették. Igen, megfeszítették ugye végül Jézust. A feltámadás követő 50 nap még egy nagyon közeli élmény volt, mind a tanítványok, mind úgy a világ számára. Még éberen élt bennük Jézus emléke, de Jézusban is élt még ennek az egésznek a traumája, ezért, hogy megerősítse a tanítványokat, és hogy elindítsa a mai napig tartó folyamatot, a Szentlélek visszatér a földre, vagy eljön a földre, és lángnyelvek és szélzúgás formájában a tanítványoknak megjelenik, és a tanítványok különböző nyelveken szólalnak meg. Még meg is vádolják az egyiket, hogy csak be van rúgva. De azt mondja, hogy nem, nem a bortól van, esküszöm. És akik látják, 3000-en, 3000 ember látja, és abban a pillanatban azt mondja, hogy ez az új vonal a kereszténység, és megkeresztelkedik. Így jön létre az első gyülekezet, és abból aztán később az egyház. Ha kimennénk most itt az utcára, amúgy ki kellett volna mennünk, csak nem jutott eszembe, lelógatni a mikrofont, és megkérdezni, akik jönnek szembe, hogy jó reggelt kívánok, a Tilos Rádió Héttérítő című műsorából beszélünk élőben. Meg tudnám mondani, hogy minek az ünnepe a pünkösd? 10-ből hány ember tudná, testvérem szerinted?
2: Hát, mivel itt közel van egy templom, ezért lehet, hogy mondjuk 10-ből 4.
1: Já, milyen szociológus vénád van azonnal. Azonnal beemelt egy változót a közel lévő templom torzítását. Az
2: igen,
1: szép.
2: De amúgy meg szerintem nem tudom. Hát egyébként szerintem 10-ből 3 ember biztos, hogy tudná.
1: 10-ből 3 tudná igen. Szerinted? Azt már tudásnak veszed, hogyha azt mondja, hát, hogy pünkösdi királyság, vagy hogy...
2: Nem, szerintem úgy, hogy az milyen jó lenne, hogyha amiatt... Hát amik a Pünkösdi királyságot, azt szerintem 10-ből 2 ember tudja, hogy pontosan
1: hogy micsoda. Említeni szavak szintje. Az, hogy egyébként 50 napra kiáradt a Szentlélek a tanítványoknak, és lángként jelent meg, és szélzúgás, hogyha érettségit javítanál, akkor a szélzúgást kéne bekarikázni, mint pontszámot, a lángok, a Szentlélek, meg az 50 nap, további rendszerező szavak, gyülekezet, egyház. Hogyha ezek közül van benne mondjuk 4, én akkor venném úgy, hogy akkor ezt oké, behúzhatjuk. De és én meg vagyok győződve róla, hogy 10 emberből egy se tudná itt nagyjából random módon, akit szembe jönne. Szerintem a Pünköst, az az ünnepe, az a munkaszüneti napja Magyarországnak, amiben halvány fogalma sincs az embereknek, hogy ez mire van, vagy hogyan van, nem kell menni dolgozni, az jó reggel. Bizonyos szempontból szerintem a hiánynak az ünnepe, mert hogyha végig, ahogyan inkább magam nevében mondom, ahogyan végig tekertem itt most Budapest utcáján, a távoli, zugló távoli sarkából idáig, egyáltalán nem találkoztam szinte emberekkel, 3-4 emberrel találkoztam, akik így gyalogosan jöttek, vagy 2 biciklist, meg mondjuk eltekintve a körúttól mondjuk 5 autóst, tehát senki nem volt, pedig hétfő van, és milyen furcsa, hogy ez a hiány.
2: Milyen nyugodtság van.
1: Mert mi magunk vagyunk a hétfők. Mi magunk töltjük meg azzal, hogy így fölbojdulunk, hogy ilyen mékasként elindulunk a munkánkra, és igazából a hétfő szépségét pont a hiányban lehet megtalálni. Most, hogy nincs itt, most tudunk ránézni egy ilyen másik perspektívából. Szóval nagyon jó volt áttekerni a Hősök terén, ahol ilyen futball dolog volt, és jó volt azzal szembesülni, hogy annyira buborékban élek, hogy halvány fogalmam sincs, hogy mi a jó Isten történt a Hősök terén.
2: De még az fog. Tehát az jövő héten lesz.
1: Akkor azért.
2: Az még fog. De ez mi? Most hétvégén lesz itt a BL döntő.
1: Itt én nálunk?
2: Is csak, igen, én csak azt tudom, az Arsenal meg a PSG.
1: Paris Saint-Germain?
2: Igen.
1: Ne! Itt nálunk is hol
2: itt
1: játszanak?
2: Ne, a Puskásba.
1: Dear. Az igen, és hogyha nem tudok róla? Hogyha nem
2: hát
1: írja?
2: Nem tudom.
1: Ennyire
2: hát azért, mert a másik kormány van hatalmon, és az előző kormány intézte ezt el, hogy lesz itt egy BL döntő. Nem tudom már pontosan, kivel vagyunk közösen, tehát akik szervezzük a BL-t, és nem emlékszem, nem akarok hülyeséget mondani, ezt az internet sokkal jobban megmondja, csak én nekem is utána kell nézni, mert mentem oda a vitrínhez, és a Szép Műsztivel Srien szembe, és akkor láttam, hogy ott épül folyamatosan ez az egész dolog, és mondom, most már rákeresek, hogy itt mi a fene lesz, és akkor derült ki számomra, hogy ez annak az egésznek a hozadéka. De hát itt jövő hétvégén, most nagyon kíváncsi, sőt, ezen a hétvégén, nem jövő hétvégén.
1: Dika csoki. Kisebb összeget tettem volna.
2: Ma ki van ürülve a város, de hétvégén meg annyi ember lesz itt, hogy megőrülünk.
1: Halló? Halló?
3: Most már hallottok.
1: Most már hallunk. Csaki bejött, hallod, ide megnyomott egy lila gombot és kiment. Ennyi az élet. Ennyi
3: szuper,
1: az élet.
3: Szuper.
1: Csoki, te leszel a zöld. Na, mondjad, te sem.
3: Hát, hogy meg a ChatGPT-re akartam visszatérni, de amúgy egyébként 100 000 angol szurkolót és körülbelül ugyanennyi franciát várnak.
2: Igen.
3: Itt a Magyarországra is 60 000-es a stadion.
2: Olyan...
1: És hova fognak akkor ők menni?
4: Ezt hát,
3: a tömérben, kocsmákban, mindenhova csinálnak különböző ilyen fán, gondolom a Városligeti tónál is ott az egészet megcsinálják, ilyen nagy kivetítő csörözgetés.
4: Szabadság.
2: A tónál azt hiszem, ott más dolog lesz.
1: Te tudtad, Csoki?
4: Mit csinált?
1: Ezt az egészet.
3: Bélyeg
4: igen,
3: döntő.
4: Igen. Tényleg.
1: Jó, van. Nem az. és akkor bár, mikor van ez?
2: Most.
4: Jövő héten.
2: Nem, ez a héten. 30-án.
4: Hát jó, de ma hétfőn, oké. Okay.
3: Vagy 30-án.
2: Igen, ez most, az ez most szombaton lesz.
1: És te meg vagy fázva?
3: Én most jövök ki, igen, a betegségből.
1: Most milyen betegség volt?
2: Most keltél fel.
3: Nem tudom, így megrángatott, folyt az orrom, meg a szám, meg...
4: Az a hanta.
1: Hanta.
3: Covid.
1: A Covid volt.
4: Föl se ismertelek.
1: Én is nehezen.
2: Én azt hittem, hogy az ágyból telefonálsz.
1: Jáfú, hát mindenki.
4: Hogy
1: mindenki magából indul ki.
3: A ChatGPT nekünk a legjobban utazás szervezésre. Fú. Mert beütött, hogy hova akar.
4: Via Michelin.
1: Még te is nyomtattál ki egy kis könyvet induláskor? Igen,
2: én próbáltam, én használtuk Franciaországba, és így...
4: Via Michelin?
2: Hát azért nem annyira működik, de hát így azért felül kell... utólag visszanézve azért eléggé felül kell
4: tehát
2: gondolni.
4: Átvert.
2: Igen, hát egy kicsit átvert, hogy hát nem hát olyan volt a túra, mint ahogy... Hát persze, csak hogy így azt hiszed, hogy így vakon megbízol, olyan ja, okosan nem, érthetően levezeti a dolgokat, és így jó, ja, persze, aha. Akkor ezt így kell csinálni.
1: Hát figyelj, én most nem, pont a hétvégén írtam be egy utazásra kapcsolatosat, arra kértem, hogy feladat, 2. pont. Ajánljon, mert az, máshogy mondom, az volt a hipotézisem, hogy szerintem a balatoni szállodáknál lehúzósabb, ilyen pénzaráló a világon nincsen, az a hegységes, a lábam nem tesz ember egyikbe sem, most így unblock jelölve meg ezeket. És akkor, hogy igaz ez, kértem, hogy ajánljon olyat, ami össze van kötve fürdővel,
4: meg McDonald's.
1: És gyerekbarát, és akkor kidobálgatta, és az előnyöknél leírta kb. Amit várta, és a hátrányoknál azt írta le, amit
4: Mészárosi.
1: Nem, azt leírta, hogy egyébként azért hullámzó színvonal, hogy azért egyébként kicsit néha túlárazások vannak, és még udvarias volt, tehát még udvarias volt, de mivel a review-kat gondolom végigpörgette, és akkor azokból rakosgatta össze, tehát ebben azért úgy tűnik, hogy egész jól lehet, hogyha tényleg ő is a review-kat nézi meg, akkor amúgy egész jól összebogarásza azt, amit mondjuk így közel érzünk az objektivitáshoz. Minden esetre az már látszik most, hogy pár éven belül teljesen kiveszi a kezünkből a döntés egy jelentős részét, és hogy azért ez majd hat ránk, hiszen akár a ChatGPT vagy az ehhez hasonló AI-ok tulajdonosai, illetve építői, teremtői valamennyire az értékválasztásukat meghatározza, hogy milyen AI-t építenek, és hát úgy tűnik, hogy azért mi emberek, akik mondjuk kevésbé médiakritikusak, azért ők készpénznek fognak venni egy nagy csomó mindent.
2: De erre kell szabályzásokat behozni.
1: Persze, meg ez is
2: most
1: van.
2: Elkezdte, igen. Persze. Az Európai Unió is, Amerika is.
1: De egyébként nem vagyunk nagyon távol attól, hogy a költségvetést végül akkor megírja az AI, mert azt gondolom, hogy a mostani költségvetést az talán
4: hát, jobb lett volna,
1: hogyha az AI írta volna, akkor talán a hiányzó 260 valahány milliárd forintot, amit esetleg vagy Nagy Márton, vagy Lázár János megmagyaráz a héten.
4: Innen már csak bukni lehet, úgy adták át.
1: Igen. De úgy bukni, hogy egyébként ez ből is. Tehát a...
4: De nem, ők arra gondoltak, hogy mindent jól adtak vissza, és akkor úgy írták oda, hogy innen csak bukta lehet.
1: Igen, de nem tudták, hogy amit kimondtak, hogy egyébként az magukra vonatkozik. Tudod, néha az ember, amikor ír vagy olvas, akkor kimond dolgokat, de csak később jön rá egyébként, hogy mit mondott. Figyelj, az, hogy vagy tudatosan hagytak ki 268, vagy nem tudom hány milliárd forintot, vagy véletlenül, vagy figyelmetlenségből, ez teljesen mindegy a börtönbüntetés szempontjából. Ciao, tesem, ciao. Persze, tényleg, igen, én is gondoltam el idefelé tekeréskor. Ciao, csúszom,
4: majd később.
1: Így van, ezeket majd később. Na, hogy pünkösdíj tartottam, de most sokinak nem kell összefoglalni a pünkösdöt, mert felmentést kapom.
4: De a legfontosabb ünnepem a kiáramlás. Mert azért jöttem be.
1: Megmondom őszintén, vérem vagy, hogy bejöttél, mindenképpen.
4: Az előzmények tudatában
1: mindenképpen. Igen, keréted mindenképpen fölkúszott a megfelelő magasságokba.
4: Minden már csak bukni lehet.
1: Amúgy igen, kétségkívül.
4: De hát hol van Facundo?
1: Hát arra...
2: Hogy?
1: Hát... Fakund, úgy mondom, ha menetből jön, akkor megvan.
4: De nem.
1: Hát akkor nem. Nem. Menetből lehet megcsinálni.
4: De nem, mert ilyen nyugdíjas tempó. Na, későn érkezés korán nem is. Tehát, hogy... De, tényleg. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ha ő nem jön be, akkor viszont tényleg szégyelje magát.
1: Hát remélem, nagyon remélem, hogy most egyébként felsír benne valami az ágyban fekve, és azt mondja, hogy...
4: Szerintem amúgy ágyban, de hogy írtam neki, hogy...
1: Mikortól kezdtem nyomasztani? Négytől?
4: Mert hogy akarja, föl is veszem, mondjuk azt csak gondoltam, de hogy úton van, azt mondja.
1: Én sokat filóztam úgy, hogy végül élvezzem a városon átcsapásnak az élményét, azt, hogy tudod, soha ennyire gyorsan nem tudsz beérni, tehát most kb. Ilyen harmad idő alatt lehet megcsinálni, mint a szokásos hétfőben, vagy válasszam a hasonló magas élményszintű kerékpározás, és akkor végül azt választottam. Eleve olyan hip-hopokat gyűjtögettem, hogy ilyen kis jazzesebbeket, mert ide
4: melyiket választottad?
1: A kerékpárost végül. Igen. Kerékpárost végül, és akkor ilyen nagyon, ebbe tényleg ez a nagyon lassú tempóban élvezve az, hogy
4: de nagyon jó idő van már.
1: Igen, már nem most. Igen. Trikó lesz visszafelé. Idefelé még felvettem rá egy izét, egy pólót, trikót. Tegnap már forrósában, ma pedig már hármassal fog kezdődni sok esetben állítólag a hőmérséket az országban. Gyerekek, megérkezett, egyetlen másodperc alatt berúgta az időjárás a kaput, úgyhogy hőség érkezik. Akkor a zene után majd én mindenképpen kicsit még beszélgetnék erről, nem tudtam. BL döntő?
2: BL döntő.
1: Igen. Akkor ez a
4: minden évben van, és igen. Csak különböző országban rendezik, és ez mindig ilyen nagy érdeklődés.
1: És akkor most lefoglaltak minden szállást?
2: Hát olyan szinten felmentek a...
1: Szét fogják húgyozni az egész város.
2: Az Airbnb árak, hogy ilyen... Hát nem is tudom.
4: Akkor ne engedjük be őket.
1: Igen. De ezt szóval lehetnek engem, nem érdekel. Inkább
4: most mondtad, hogy széthugyozzák a várost.
1: De csak megjegyeztem, hogy széthugyozzák a várost. De
2: hát kellenek mobil vécék.
1: Inkább csak azon gondolom, hogy...
2: Rendes vécék.
1: Hogy miket csinálok a hétvégén, hogy el kell mozdulnom, de hát nem kell
2: most szerencsére. Hétvégén lesz a Kutyafül Fesztivál, Zin Fesztivál a Pénzverdébe.
1: Wow, hol?
2: Hát a Pénzverdébe, a kriptába.
1: A kriptába. Véreim ott nagyon kitartanak egyébként, komolyan hát mondom. És hogy ráadásul tényleg nagyon, az annyira jól védik azt a bázis, meg annyira sok leágazása van annak az egésznek. Tényleg az úgy tűnik, hát hogy ők az aranybívesekhez hasonlóan ették be.
4: Magánték alapok végül a pénzt.
1: Halló?
3: Megint én vagyok, csak azért azt akartam mondani, hogy ki nem nézheti a VIP páholyból ezt a gyönyörű mérkőzést.
4: Hát én nem nézhetem.
1: Én sem.
3: Nem. Van egy

0: Sziasztok.
1: Ciao.
2: Hello.
1: Kólázva lehet nyerni jegyeket?
3: A Coca-Cola kupakjában van egy, biztos egy ilyen kód. Mindegy, csak láttam, hogy igen, lehet nyerni.
1: Na és akkor ott az arénában, ott a Stefánián, akkor ott lesz,
3: ott sokan lesz
1: 60 ezer ember, meg másik 140 ezer szerte a városban.
2: Igen.
1: Akik nézik majd, és akkor
2: örülni
1: Paris Saint-Germain Arsenal. Egyik az francia, másik meg angol.
2: Angol. Az Arsenal most nyerte meg a Premier League-et.
1: És akkor szerinted ki fog nyerni?
3: Hát én
2: nem tudom, annyira nem követem.
3: De én most gyorsan kitalálok valami tippet, mert én nem szeretem, hogy nem mernek tippelni.
2: Én a PSG-re szavazok.
3: Igen. 2-1.
1: Hát ezt eladom ilyen orákulunknak, ilyenkor csak jól oda lehet menni. Ki fog nyerni, főleg
2: a Arsenal.
3: 2-1 az Arsenal.
1: 2-1.
3: 6-1-jel. Befogadom.
2: Jó.
3: És a kezdőrugás meg jobbról balra.
1: Jó, nagyon jó. Jó, tippekkel jövünk tovább. 7 óra 39 perc van, egy teljesen csendes beszélgetős héttérítővel mindenkire itt pünkösnek szednapján. Így van. Várjál. Na.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsort, egészen 9 óráig csendes, beszélgetős rádió műsor várható mai reggelen, hiszen pünkösd van, alig megy valaki dolgozni. Megjelent a girosz, ráadásul azt mondtad, Kristóf, ez Kristófnak a saját...
1: Nem az enyém, de hogy én is benne vagyok a szerkesztőségben.
0: Hát de a galériának hát ugyanaz a neve.
1: Hát igen, de az egy véletlen, igen. Az girosz in the pocket, és a girosz hír, és a girosz nyomda, és a girosz nyomda által kiadott girosz hírek, az így valahogy összeforródik.
0: Aha, girosz konglomerátum.
1: Igen.
2: Hagyma nélkül meg csípő.
0: Botrány a kismutatót követő vacsorán, Kutyafül 2006 Zin Fesztivál, a konkurencia örjön, a girosz nyomda szervezi meg a legjobb rendezvényt, a Kutyafül Zin Fesztivált, a hónap embere Martin, aki 45 éves, Botrány a kismutatót követő vacsorán, Csicsorina Jépeg.
1: Csicsorina Jépeg.
0: Nagy interjú.
1: Nagy interjú van a közepén. Nem velük csináltunk egy... Ja, de azt én csináltam. Ja, úgy igen, azt én csináltam.
0: Hát én most... Lali Tips.

0: Nagyon jó kismutató. Hirdessen a Girosz hírekben? Az igen.
1: Igen.
0: Micsoda pénzügyi vállalkozás.
2: Drága.
0: Kiderülhet, hogy jól bánsz-e a pénzeddel. Szóval megjelent az új Girosz. Hol tudnak hozzájutni?
1: Az ISBN pluszban lehet beszerezni. 725 forint.
2: A Metropol régiájén lehet.
0: Árat nem mondjunk, kérem, köszönöm.
1: Bocsánat.
0: De még ezt a gombot is nem mondjuk. Hello?
2: Ne nyomd meg.
3: Sziasztok. Szervusz, drága Fecó.
0: Szervusz, szívem.
3: Üdvözöllek téged is, meg a kedves Kristófkát, meg a jatagános drága Csabikát is. Puszi nektek.
2: Hogy kiszúrt.
3: Nagyon jó megzenni. Én vagyok a jatagános Norvi cinkotáról. Azt szeretném megkérdezni, hogy a BL döntő téma az hozzá lehet szólni.
0: Persze,
3: már lehet.
0: Persze, az be, most egy
1: tippeket elfogadunk.
0: Kettő egyre Arzenál eddig.
3: Na, az a helyzet, hogy hallottam, hogy jövő héten lesz ez, én majd fogom nézni most a szombaton tevébe, mert biztos a tévé is közvetíti a Hősök terén, mert mondtátok.
1: Igen.
3: Csak a szurkolókkal kell nagyon vigyázni, mert nyáron nagyon vehemensek a legtöbbje. Mert mondta a Csabika, hallottam, ez zárójelbe jegyzem meg, hogy végighugyozzák a várat.
0: Ezt én mondtam.
3: Te mondtad, drága Fecó.
1: Csak
0: én mondtam. Sajnálom.
3: Jó, akkor bocs. Sajnálom. Tehát a jatagányukra vigyázni kell, és be kell tenni akkor olyankor egy páncélzsákba, vagy páncélzacskóba, és ott majd...
0: Köszönjük a részleteket, nem kérjük, Norbika, mert ez egy...
3: Jó,
0: ez egy elit rádió műsor, nem beszélünk
3: csúnyval.
0: Kinek szurkolsz? Kinek szurkolsz?
3: Tessék?
0: Kinek szurkolsz? Arzenál vagy tippet. Paris Saint-Germain? Meg egy tippet?
3: Hát Arzenál lenne.
0: Arzenál lenne.
3: Ha nem probléma. Ja,
0: tudnál mondani, én tudnál mondani egy Arzenál játékost?
3: Tessék?
0: Tudnál mondani egy Arzenál játékost?
3: Hú, ez nem jut eszembe. Egyik nagyon szép jatagános fiú tesó.
0: Szép fiúk van tele. Tetovált, ízi, ecsetfejűek az összes.
3: Ecsetfejű, ja igen, mint a Szijjártó Petike volt, igen, tudom.
0: Hát mindig ecsetfejű, meg még mindig Szijjártó Péter.
2: De egy tippet csak mondjál, nem csak hogy...
0: Mondj egy tippet, megmondta Arzenál. Mennyire nyer az Arzenál? Kettő.
3: Mennyire? Mit csináljon?
1: Mennyire nyerjen az Arzenál?
0: Szevasz, Norvika, elvéreztünk
3: rajta. Hát én azt mondanám, hogy mint régen a 50-es években a Puskás összegyekén 6-3-ra.
0: Mint
3: a Rákosi rendszerben, mikor berúgták a gólt. Meg
0: kommunistáz. Szevasz, Norvika.
3: Jó van, sziasztok, puszi.
0: Ciao. Két betelefonálom is volt, és mindig mertem volna, hogy egyáltalán annyian fogják hallgatni a rádiót, amennyien készítik a mai napon.
2: Ja, oké. Ja, azt hiszem, hogy a BL döntőt mondod.
0: Mondjad még akkor.
2: Nem, hogy a világ legnézettebb eseménye szól. Ah. Tehát, hogy te nem hallottál róla. Az...
0: Igen, és pont ez benne nekem az ilyen megdöbbentő, tehát úgy tűnik, hogy annyira szűrt tartalmaim vannak, mi vagy ha van téma, amit egyáltalán nem követek, vagy nem ejtek ki a számon ezzel kapcsolatban szavakat, akkor az a futball egyébként, és valószínűleg mostanra már tényleg annyira célzott a média tartalomnak a közvetítése.
2: De nyomna föl,
0: hogy egy ilyen, hogy egy ilyen súlyú eseményt, amely úgy tűnik, hogyha ezt elkezdjük ezt a témát kibontani, akkor ez sok ember, sok lóvé, meg a világon mindenhonnan érkeznek Budapestre, és hogy egyáltalán nekem erre a napra egy zuglói konferálás van beírva gyereknapra. Ennyi volt az összes, amit ezzel kapcsolatban tudtam, de nem kell elhagynom a kerület határt, tehát nem kell átvergődni. Én azt gondoltam, hogy ez már lezajlott. Mert ugye számtalanszor elmentem itt a Hősök terén mellette, de úgy voltam vele, hogy ez valahol máshol lesz majd egy, én azt fantáziáltam, valahol máshol lesz a világban egy ilyen fontos futballmérkőzés, és a nép pedig itt nézheti együtt és örjönket, és én azt gondoltam, hogy lezajlott. És mondom, milyen jól elpakoltak már reggelre mindent, milyen szépen föltakarítottak, mondom, milyen ügyesek, és kiderült, hogy ez még csak most lesz. Azt nézd a szenyor fakunkra.
1: Ráérősen építkeznek.
0: Az igen. És végül itt van korunk hőse. Megérkezik.
2: Hát, kicsit csalódtam.
0: És magával hozta szerelmét, Zsuzsannát is, hála legyen a jó Istennek. Gyertek, foglaltok helyet. Kellemes pünkösdöt
2: kívánok.
0: Ez a rádió. Napszöveget hagyjátok magatokon, foglaltok csak helyet egyszerűen.
1: Hát tőlük én, az a legegyszerűbb.
0: De a, úgy, nem, nem jó helyen ülsz. Itt a Rolinak a helye, Zsuzsa pedig átül szembe. Ja, de hogy egymás mellett akarnak ülni. Üljetek egymás mellett. Fiatalok vakszerelme. Úgy szeretik egymást, mint két tinédzser. Na, szóval, te tudtad, Roli, ezt a Paris Saint-Germain dolgot?
4: Hogyan
0: tudtam. Te tudtad, Zsuzsa?
4: Tegnap belepillantottam.
2: De még nem volt.
5: De még nem volt.
2: Az elődöntőkbe.
0: Akkor az... Nem, hogy a hírekbe.
5: Nem, de voltam a Hősök terénél, és ott ilyen gigaközpontot építenek valami szurkolói zónát.
0: Teljesen. Hát de úgy, hogy lezárták konkrétan a teljes műcsarnok oldalán lévő utat, de ott úgy, hogy így bringával így át tudtam sasszízni ott az űrök között, de nem tudom, hogy egyáltalán autóval, hát ott autóval kb. Az egész lezárva, az egész, szépen. Igen, tehát az egész Hősök.
4: De ez a BM.
0: Igen, és úgy, hogy ez a szép művészeti előtt a teljes út le van zárva. Tehát igazából nem megkerülhető a Hősök tere, hanem kikerülhető, és úgy kerülhető ki, hogy elvisznek hátra az állatkerti, a Bagolyvár éttermelőt mész el, és akkor úgy rá a Podmanicki utcára, a Dózsáról. Tehát úgy lehetett jönni ide.
2: Szóval az egy hétig akkor így lesz.
0: Igen. Ami azért már biztos fog egy ilyen kis dugót okozni, de nem baj, ide van egy nagy csomó ember, itt hagyják
2: a lúzéjukat.
5: Én a...
2: Konkrét.
5: Hogy mondjam, a 2-0 a...
2: Paris Saint-Germain.
5: Igen, de...
0: Fó, ez a tippelő hang, ezt úgy fogom most már. Csak ki azt mondta,
2: Szakértő
5: hang.
0: De tényleg az ízét csinálta, hogy így a napkeltében reggel a gyártásban.
2: Hát, de én nem végezzük ugyanazt.
5: Igen.
0: Az Isten adja hozzád a gyerünketnek. Nem van
5: végül. 2-0 a Paris Saint-Germainnek. De én az Arsenalnak fogok drukkolni.
0: Én megmondom őszintén, hogy nekem így név alapján az a Paris Saint-Germain ez jobban tetszik, mert így jó.
5: Paris.
0: És mi ez a Saint-Germain, vagy ki ez?
5: Saint-Germain az egy negyed.
0: De oké, de gondolom, ki az az, ki volt a Saint-Germain?
2: Robespierre.
5: Ez ilyen szakszofonos.
2: Előadó.
0: Ez a ízé, igen, a Paris Robespierre.
5: Saint-Germain, nem emlékszel, az ilyen 90-es évek ilyen új hullámos, ilyen francia hip-hop.
0: Já, és egy egész kerültet neveztek el róla.
2: Lássú már tök rég.
0: Na.
5: Na, de figyelj, Paris Saint-Germain amúgy, hogy hívják, az mi az teljes egészében szaudi pénzből van, nem?
0: Fó, miket tudsz ember.
1: Igen. Fó, nem tudom.
5: Most végre csúcsra ér.
0: Bedobtad a topikot, figyelj, ez egy magadra maradsz majd. Ezzel a kérdéssel. 2035-37-70, ha valaki szeretne bekapcsolni ebbe a most induló és reményem szerint teljesen szétfolyó pünkösdi műsorba, hiszen ennek van az ideje.
2: Minden megtesz.
0: És már csak is a telefon. Felkapom. Ki az? Lóri beszél. Szevaszna, mi van? Ciao.
1: Hello.
6: Hát jó reggelt kívánok, Kisember vagyok.
0: Jó reggelt! Máltán is van pünkösd?
6: Hát tegnap volt ünnepnap, ma nincsen. Ez az ország egy kicsit katolikusabb, mint Magyarország. De ugye mi az osztrák hagyományokat vettük át, és azért nálunk pünkösd van. De majd mindjárt először is azért nem tudta BL döntőről, mert nincsen ligetvédők feeded a Facebookon.
0: Nincs.
6: Ugye hiszen a ligetvédők egyáltalán nem értik, hogy mi szükség van erre, amikor annyi stadion és sportlétesítmény van, hogy még ezzel is szép tönkre megyék, inkább így fogalmazni.
0: Igen, van egy ilyen kis sziget is ott a Városligeti tóra ráépítve, ahol ott azt hát a szuper VIP, gondolom.
6: Megint az van, hogy ingyeneknek használják a Városligetet. Ugye? Aminek aztán majd a nyomai, de azért ennyi szurkoló elég sok problémát fogott okozni.
0: De biztos kap egy nagy csomó.
5: Igen, biztos forrásban tudjuk, hogy a Főkertnek már fő a feje.
6: Na, a másik pedig, hogy kérem magamnak, hogy hogy azt mondjátok, hogy nem tudja senki, hogy mi a pünkösd, és kizárólag katolikus, és esetleg református és evangélikus érveket ismételgettek, hiszen ugye, ha például az unitáriusokat kérdezed, akkor nem szállt le a Szentlélek a földre.
0: Hát nincs.
1: Ugye, hát igen.
6: Pünköskor tulajdonképpen az egyháznak a formálódását ünneplik az emberek.
0: Így van, köszönjük. Köszönöm. A kiegészítést. Mindenképpen újabb rétegei jelennek meg a pünkösnek.
6: Köszönöm szépen. A pünkösnek jeles napján további jó adást kívánok.
0: Köszönjük szépen.
5: Szerintem egyébként csak úgy nyissunk egy ilyen külön topikot, hogy én tökre várom, hogy Balogh Zoltán betelefonáljon és elmondja, hogy hogy volt.
0: Belekezdtem.
5: Ja, hogy ő volt. Már betelefonált?
0: Nem, ő énekelt.
5: Nem, hanem hogy elmondja átozik, hogy hogy volt.
2: Miért telefonálna be Balogh?
5: Hát, hogy elmondja, hogy hogy volt ez az egész.
0: A pünkösd?
5: A pünkösd, és meg a Novák ügy. Meg
0: a Novák ügy. A Novák ügyről mindenképpen érdemes beszélni, mert azt gondolom, hogy nagyon komolyan szorul máshogy mondom, nem akarok képzelni. Fogy a levegő Novák Katalin körül, és úgy tűnik,
5: hogy Balogh
0: úr. Ahogy és ezen gondolom, hogy mit követeljek reggel, mert már
1: hát, az 5 millióra, a havi 5 millióra,
2: az már lemondott.
5: Nem.
0: De lemondott
5: nem,
0: róla.
5: Nem.
4: Kapja, mert van munkája.
0: Így van. És egy jó
1: meg.
0: És hogy mivel jó melója van, ez
5: ja, ő valamilyen szaporodási szakértő, vagy ilyen...
1: Egy gyógyszercégbe kerül.
0: Nem, Roli mondja jól, ilyen népességet hogyan tudjuk ultrakonzervatív elvek mentén fokozni.
5: Igen.
0: Jó foglaltam össze? Ja,
5: és hogy ráadásul... Reprodukciós szakértő.
2: Akkor nem jó szakértő.
0: Novák Katalin a nemzetközi nem szinten működik. Kiemelkedő ultrakonzervatív avatka. Tehát azért ő ez a különböző genderrel kapcsolatos szüléssel, Jézussal, Istennel és ezek metszetében található vallási mázokkal ő nagyban foglalkozik, nagyban kereskedik. Ezért volt rémpara, hogy az ő lett a köztársasági elnök. Tehát nekem akkor, amikor ő köztársasági elnök lett, ez így kb. A forró topikok közül a 2. számú volt, mert egy-két cikket elolvastam ilyen nemzetközi szervezeteknek a leírása, hogy hogyan tudjuk pozícionálni Novák Katalint világszinten ebben az óriási neokonzervatív űrületben, és egy ilyen tök magas pontszámmal szánt be. Az, hogy egyébként utána kirúgta a saját lábát, vagy kirúgták neki, de az, hogy és akkor el is indítom a topikot, az, hogy egyébként, ami most tudunk, az, hogy a Varga Juditot úgy áldozták be ebbe a folyamatba, mint a kis angyal, az világosan látszik. Tehát, hogyha volt valaki, akinek egyébként a döntéshez, ahhoz, hogy kegyelmet kapjon, vajmi kevés köze volt, és egyértelmű nemet mondott, és egyszerűen megkerülték...
5: Utána is mondhatott volna nemet.
0: Az oké, de azon a ponton, amikor... Tehát, hogy itt van ez a nagy... csávós nerkedés. Tudod, mindenki, férfiak, maszkulinok nyomják, beemeltünk két csajt, mert kb. Ezzel a hozzáállással nyomták, akik most nagy pozíciót kaptak, de tudjátok, hogy a pozícióért most megkaptátok, de úgy van, ahogyan mi mondjuk, és mind a kettőnek ez lett a veszte valahol, mint ahogyan Novák Katalinnak valamiért becsípődése lehet, hogy a Balognak teljesíti ezt a kérését, az a kabinet főnökétől derült ki mostanra, hogy a Balog pussolta, hallod? A pápa látogatás miatt. Az ember megfogja a fejét. Gyerekek,
5: nem, a pápa nem látogatás
0: a pápa látogatás
5: ürügy volt. Az a ez egy ürügy volt, és a pápa látogatás ürügy volt, viszont nagyon kellett hajtani, mert hogy azt meg nem lehetett arrébb rakni. Ezért volt az, hogy...
0: Tehát a gyerekek kontra pápa látogatás. A gyerekek nem fontosak, a pápa látogatás.
5: Jó, de hát közben Budaházit is kiengedted, érted?
0: Az is fontos. Itt minden fontos volt, itt tulajdonképpen nem, a gyerekek hát kívül minden volt. Fontos volt.
5: Nem, a pápa látogatás.
1: Hát a pápa látogatás, igen, de a Budaházit azért is engedték ki, hogy a pápa, mert a pápait, szóval ugyanaz az ügy, mint a...
0: Hát meg az, hogy itt...
5: Hát, amúgy, az tök érdekes, a Partizánon volt, hogy a... Fölhívták a David Dubois-t, mint volt igazságügyi minisztert.
0: Azt is nem lassítottam egyébként még a világon van.
5: Aki egyébként ő maga volt olyan, amikor a Göncz Árpád az Agrobank ügyben tehát ilyen kegyelmet adott, és azt utána nem ellenjegyezte David Dubois-a, és így aztán tovább ment az ügy.
0: Lupos, vagy hogy hívták azt? Lupis, vagy hogy hívták?
5: Nem, Kunos.
0: Kunos. Én találkoztam vele a bőribe.
5: Na, mi egy sétán volt?
0: Nem, hanem amikor egyetemista voltam, és akkor...
5: Ja, úgy a bőribe. Ja, azt nem amikor te is bent voltál.
0: Nem, akkor ő meg kint volt.
5: Tehát amíg...
2: Elkerültétek egyet.
0: Pont elkerültétek.
5: És mi, interjúzgattad?
0: Hát, úgyhogy azt hiszem, talán vele nem csináltam interjút, hanem én úgy emlékszem, hogy könyvtáros volt. És akkor ott beszélgettünk, és ő mondta el. Tehát mi nem tudtuk egyébként, ugye, hogy kik azok, akikkel beszélgetünk, és akkor a könyvtárban voltak az interjúk, odahozták a fogvatartottakat, és akkor beszélgettünk, és akkor ő ott elmondta, hogy ő az.
5: No, szóval visszatérve ez a dologhoz, David Dubois-hoz, az volt nekem a meglepő, hogy, és ez megint csak az elmúlt 16 évet jellemzi, hogy én David Dubois-t soha nem szerettem.
0: Én se ezt írják a jegyzőkönyvem mellé.
5: Fölháborítónak tartottam, amikor a antiszemita rigmusok miatt a foci lelátón annyit bírt mondani, hogy nem értek a focihoz.
0: Igen. Meg a bootcampeket akartam minden hamarabb behozni a büntetés végén.
5: Viszont ennek ellenére megdöbbentő volt, hogy egyébként valaki összeszedetten érvel az álláspont mellett, és elmondta azt, ami egyébként nekem annak idején tökre nem volt meg, hogy ugye ez nem egy, tehát ugye a kegyelmi dolog, az nem egy ilyen felebbviteli cucc. Tehát nem az van, hogy a bírósági eljárást felülírott, hogy az igazságtalan volt, vagy valami, hanem hogy, hanem hogy valami egyéb tényezőt, általában egészségügyi dolgot szoktak figyelembe venni, ahhoz, hogy kegyelmet kapjon. De ez nem egy felebbviteli szint. És hogy ebbe a történetbe ez egy teljesen ilyen felebbviteli volt, de akár a Budaház is, hogy igazából van egy ilyen, hogy nem igazságos ítéletet kapott, ezért...
0: Hát többfajta, nem csak egészségügyi, nálunk a családban volt kegyelem, a távolabbi részen volt egy autóbaleset, amiben aki vezette az autót, ő alkohol befolyásoltság alatt állt, és az autóbaleset következtében meghalt az egyik utas. És akkor ott végül az autóbalesetet okozó végül kegyelmet kapott, szerintem pont a pápa látogatás, vagy 90, vagy valami ilyesmi környékén.
2: Hello, Leo.
0: És ott nem volt semmi, mert egy fiatal ember volt, tehát nem volt semmi olyan ok, ami egészségügyi, vagy ilyesmi. És akkor, akkor nagyon sokan kaptak kegyelmet egyszerre. Ez a rendszerváltás követően volt egy ilyen nagy kegyelmi.
5: Szerintem az egy másik kör, az a, szerintem még az ilyen politikai jóvátételi cucc volt a 90-es évek elején lehetett, de...
0: Valami akkor volt, ha jól emlékszem, az azért távolabb van tőlem.
5: De nem tudom, na minden esetre azt mondom, hogy tök meglepő volt így ennyi év után, hogy egyébként egy politikus meg tudja fogalmazni kerek mondatokban érthetően, hogy ők mit képviseltek, meg hogy volt.
0: Megnézted az egész Dávid Ibolyát?
1: 15 perc.
5: Nem tudom, hogy 15 perc volt, de ez egy műsorban volt, ahol a betelefonálóként, vagy nem betelefonálóként fölhívták.
0: Ide ne telefonáljunk be bármi Ibolyát.
7: Az milyen szép, hogy a Magyar Péter tisztázta végül a volt feleségét.
0: Igen.
5: De nem tisztázta.
0: Az egész ezért ment. Tulajdonképpen az egész ezért
5: nem indult. Nem tisztázta, hát annyi csak, hogy...
0: De, fiasz, nekem az rajzódott ki ebből az egészből, hogy egyébként...
5: Hogy jó párt katona volt, és ezért...
0: Hogy igen, de hogy a...
5: Ezért eljegyezte, de ha nem jó
0: párt... Eljegyezte, de hogy egyértelműen, amikor a szakmai részen nála tartott, akkor azt mondta, hogy nem. Sőt, még utána ugye a köztársaságnak kabinetirodája,
5: mindenki azt mondta, hogy nem.
0: A jogi csapata még elkészít két verziót, hogy csak annyi legyen, hogy csak alá kell írnia a nemet, vagy azért, hogy védjék saját magukat, és ezek után Novák Katalin áthúzza egy vonallal lendületesen.
5: Nehogy rossz menjen ki.
0: Igen, de ez azt jelenti, hogy annyira akarod ezt a kegyelmet, mint semmi más, és azt még jó lenne megtudni tőle, mert ugye itt még egyelőre az, aki az érintett, ő hallgat.
5: Tehát hogy mondjam, tőle Novák Katalintól most már többet annál nem várok, mint hogy elismeri azt, hogy egyébként a Balogh Zoltán pusolta.
0: De ez sok, Roli.
5: De nem.
0: Rá kell tolni a püspökre.
5: Engem most már az érdekel, hogy egyébként mi, tehát ki ez a Kónya Endre, vagy mit tudhatott, vagy mi, amitől ez ekkora, ennyire megéri.
0: Hát igen, jó ott még van az a kör. Hát,
2: amúgy jó ember, igen az.
0: Igen, ugye elhangzott a Bencsik mondta, hogy egyébként speciál, még hogy akár jót is tett a gyereknek, vagy valami hasonló dolgot mondott. Ajánlom neki a Faktor Terminál, Sherma Márté készítettek egy 3 perces gyermekprostitúció emberkereskedelme kapcsolatban animációt, 3,5 perces, csak az nézze meg, aki egyébként úgy képes a szorítás, 3 percig szorít az animáció, úgy szorít, hogy kb. Így nem kapod meg a levegőt, amire szükséged van, de nagyjából megmutatja egyébként, hogy mi is van-e mögött a dolog mögött, és hogy a K. Endre meg a hogy hívták ezt a ízét, most arra a szakállassá vált.
2: Vásárhelyi
0: János. Igen, a Vásárhelyi János, hogy egyébként ők mit okoznak egyébként a gyermek lelkében, és hogy akkor a kereszténység, meg a püspök úr, meg a köztársasági elnök, hogy itt aztán tényleg minden fontos, itt fontos a Kúnya Imrének, vagy hogy hívják, Kúnya Endrének, fontos a nyugdíja, mindenkinek fontos mindene, fontos a pápalátogatás, fontos a saját emberi védelme. A gyerekek az nem fontos.
5: Na de pont ez a dolog, tehát, hogy mitől van az, hogy Balogh Zoltán, aki ekkora már nem az emberi erőforrások
2: De.
5: De még az emberi erőforrások minisztériumban, tehát...
1: Hát, az nem, az akkor már nem volt.
0: Nem, ő akkor,
1: akkor, ő akkor már a
2: püspök
1: nem,
2: mert ez 2023
0: volt. Ő itt már mint püspök van jelen.
5: Na, de hogy...
0: Varg Judit, mint igazságügyi miniszter, Novák hát, Katalin, mint köztársasági elnök.
1: De hogy a Balogh Zoltán, mint a köztársasági elnök, tanácsadó testületének egyik
5: tagja. Tényleg, ő ott volt nálam mindig lábnál ilyen házi guruként, tehát hogy alkimistáskodott, meg ilyen. Amit akartál.
0: Énekelt, táncolt,
5: gyereket simogatott.
0: Viszont... Cinikusan elküldte az embereket, akik nem neki tetszett.
5: Na de, hogy, hogy oké, tehát hogy az van, hogy, tehát, hogy valami, valamitől csak van az, hogy, hogy egyszer csak kiszúrod ezt az embert, tehát hogy mit tudom én, a volt üzlettársad, a lányod régi szerelme, vagy valami, mit tudom én, valami oka csak kell, hogy legyen.
0: Hát valami biztos fog még jönni, meg...
5: Csak ugye... az nem lehet, hogy, ugye... hogy egyszerűen tényleg azt mondta, hogy ez annyira...
1: Ugye emlegetik még a lévő Janikót is, hogy ő neki is volt ehhez valami köze.
5: De az, mint egy brancs, vagy pont a lévai, ő a katolikus a családban?
0: Az mindenki, ja igen, bocsánat, majdnem azt mondtam mindenki.
5: Nem, eredetileg
0: tudom, a... Tudom, hogy református és katolikus keverés, nem akarom itt a családi vallási vonalaikat hámozgatni, egyelőre minden esetben...
5: Nem, az csak, hogy esetleg ez egy ilyen katolikus református összefonódás volt.
0: Vandáziája már, Roli.
5: A lévai is.
0: De mindesetre az egyébként, hogy itt a nyilvánosságban zajlik, és Lakner Zoltánnak a szavait kölcsönözve ez a szimbólum politizálás zajlik, amelynek következtében a magyar lakosság megélheti a rendszerváltást, ez nagyon fontos, és ugye ez most jelenleg ilyen Dale Cooper effektussal megy, tehát annyit tudunk mi lakosok, mint Dale Cooper, a nyomozó. Az, hogy mennyit tudnak egyébként a Twin Peaks többi szereplője, azt nem tudom, de mindig úgy tűnik, mint hogyha lenne még, hiszen megy ez a vajon kit véd Balogh Zoltán, kiderül-e kit véd, tehát azt sejtetik, mint hogyha lenne még itt valami nem bizonyítható,
5: átkihozható. Ja, hogy az egész
0: Zsolti bácsi,
5: Kónya, Kónya Endre, ez egész csak egy elterelő.
0: Igen, tehát van ez a
5: Orbán
0: Viktor, mennyire akarta ezt. Egyelőre úgy tűnik egyébként, hogy nem nagyon vezet így száll Orbán Viktor irányába, de annál ne, több vezet Balogh irányába.
5: Azt mondd meg nekem, tehát, hogy akkor, amikor a köztársasági elnök, a Novák Katalin áthúzza ezt a
0: kegyelmi kérvényt?
5: Az elutasítót, és hogyha inkább kegyelmet ad, és azt aláírja, és ezt visszaviszik,
0: megkerülve
5: a kabinetirodát, vagy a hivatali utat, és azt rögtön aláírja Varga Judit, hogy itt, tehát, hogy itt nem létezik az, hogy ne tudott volna.
0: Hát figyelj, hogyha
5: Varga... Igazságügyminiszterként egy olyat, amit te nem támogatsz, nem támogatsz, majd utána teljesen fura módon hátulról visszaérkezik, akkor azt megcsinálod egyszerű pártkatonai figyelj, lélekből, vagy csak...
0: Nem, szerintem abból a...
5: Vagy pedig valaki mégiscsak felhívja, hát ki a főnök az a igazságügyminiszternek?
0: Szerintem,
5: a kormányfő, nem?
0: Szerintem nem kell felhívni, tehát ahhoz, hogy aláírt. De szerintem abban a helyzetben, amikor épp nem sokkal előtte kaptál hatalmas lehetőséget arra, hogy miniszter legyél, igazságügyi miniszter. Van egy másik karakter, Novák Katalin, aki önmagához képest elképzelhetetlen karrierugrással köztársasági elnök lesz. Egy ilyen pozíciót, amikor megkapsz, ennek a pszichológiájában simán benne van, hogy te, amit mondanak neked, te azt egyébként alapvetően megcsinálod. Éppen most tették ide.
5: De ki, hogy a Novák Katalin, mint köztársasági elnök, tehát hogy az volt már egy olyan ilyen hierarchikus felettelevőség, hogy ettől már automatikusan aláírja ebbe a szituációba egy olyan dolgot, amelyiket egyébként nem támogatott, tehát kockázatosnak tartja.
2: Ezért szerintem nem gondolták, hogy lebuknak.
0: Az meg a másik nagyon fontos, hogy azt gondoltad, hogy ez ki van amúgy is takarva, de senki sem gondolta, hogy valahol vidéken egy ügyvéd reggel a kávéjához letölti.
5: Na de várjál, tehát hogy akkor, amikor... Jó, tehát hogy előkészítik a kegyelmi kérvényeket, azokat te támogatod, vagy nem támogatod, mint igazságügyminiszter. Nem tudom, hogy, tehát hogy ott a két kabinetirodának van egy egyeztetés előtte, hiszen már az már mielőtt ő aláírja, vagy nem írja alá a támogatást, már akkor van egy egyeztetés a köztársasági elnöknek az irodájával, tehát hogy elvileg végig tudható volt, hogy mit képviselt, vagy előre egyeztethető volt, akkor utána ennek mégiscsak szembe megy Én szerintem kellett, hogy tudjon. Szerintem
0: és
5: kellett,
0: akkor mi történt,
5: hogy...
0: szerinted?
5: Hát szerintem, ki? Figyelj, szerintem valakit fel kellett, hogy hívjon.
0: Uh-huh. Tehát, hogy és ott kit hívott fel szerinted? Hát Orbán Viktor?
5: Hát ki a főnöke?
0: Mit tegyek főnök?
5: Lehet, hogy sokkal rosszabb is Balogh Zoltánt hívta. Hogy mit csinálja?
0: Azt nem hiszem.
1: Írd alá!
0: Nem, szerintem a Balogh Zoltán nyomás az csak is a Novák Katalin viszonyában működik, mert azért lehet látni, hogy köztük azért vibrál valami erős, olyan érzelmi, tiszteletteljes kapcsolat, most így mondom az úr irgalmából, ami szerintem így meghatározza.
5: Igen, ezt nem tudjuk, ez majd a későbbi Ómanár-féle Sztori magazinnak lesz a feladata, hogy megtudjuk, hogy ez egy plátói szerelem volt, vagy...
0: De mondjuk, hogyha én ilyen helyzetben lennék, és fölírna mondjuk Roli, mondjuk most eljátszok a gondolat, de mondjuk valamit például, mondjuk...
5: Szia, Feri! Valamit el kell mondanom.
1: Csuki szeret
2: az 1%-ot.
0: Ma azzal kezdém, hogy engem hiába hívta ember.
5: Csak alá kéne írni valamit.
0: Igen, de persze amúgy van az a típusú helyzet egyébként, amikor Nem, szerintem itt a Varga Judit viszonyában szerintem nincsen nyomás, szerintem itt a legvégén volt a sornak, ez volt mindig a szokás, megkapta a paksamétát, oké, mindenki okézta, lehetsz te, aki egyedül azt mondod, hogy én nem csinálom, az emberek jelentős része ezekben a konformitás kísérletekben aláírja. Aláírta, kész.
5: Ne, figyelj, te, ha igazságügyminiszter vagy, és egyszer csak itt találkozol egy ilyen helyzettel, akkor az a minimum, hogy vagy fejben megvan, vagy visszagondolsz, hogy amúgy volt-e már ilyen, hogy nem írták, vagy hogy ellenkezik.
0: Hogyha jogot nézi, és azt látja, hogy pedofiliával kapcsolatos bűncselekmény van benne, akkor az egyértelműen kis vésengő azt mondja, hogy dehogy is, ez szó nincs arról, hogy kiengedjük
2: de
0: a csávot.
2: 14 év hatalom után szerintem ők nem foglalkoztak ezzel.
0: Amúgy szerintem ez egy erős faktor, hogy amúgy kb. Már
2: régóta... gondolták, hogy lebuknak.
0: Igen, takarásban dolgozol, soha nem volt semminek következménye, ordinári dolgokat művelsz.
2: Bármit megtehetsz.
0: Igen, és egyszerűen most itt van, ez kit érdekel, ja, amúgy is lehet, amúgy, hogy buliszta este, amúgy esünk úr, de még egy dalához hagyd menni.
5: Csak amit a Dávid Ibolya mondott is, ez tök érdekes, hogy ez az ő... Ugye amikor ezt nem írta alá, amit a köztársasági elnöknek, a Göncz Árpádnak a kegyelmi, hogy mondják ezt, engedélyét, vagy mit, hogy ez az egész, ez egy nyilvánosság előtt történt. Tehát, hogy ennek volt egy hosszú folyamata, hogy a nyilvánosságot meggyőzendő, hogy ő egyébként az ügyvéd részéről, hogy jogos, hogy az ügyfelek kegyelmet kapjon. De ez egy teljesen ilyen ő alatt.
0: És akkor a Gaudi nagy még be se került a képbe. Az is gyönyörű, nem? Hogy és akkor egy pakba.
5: Én tudod mi a rosszabb, hogy én a Gaudit egyrészt egyszer majdnem nem, illetve nem ütöttem el a Vekerlén. Szóval, hogy a Gaudi az a baj, hogy tök jól eltűnt. Amúgy.
0: De látod, nem tűnt el.
5: De igazából nem tűnt el.
0: Figyelj,
5: átverés az egész.
0: Hogyha kibontod a nagy képet, akkor meg, na, tehát hogy kicsit lehúzod a KND-s fóliát róla, akkor azt látod, hogy ez az ultrakonzervatív magyar vonal, amelyik így hol takarásban van, hol nem, egyszer csak ott a Novák, ott a Gaudi Nagy Tamás, ott a Budaházi, és hogy a Novák Katalin első dolga az, hogy amúgy hozza kifelé a bőriből a spanokat. Hogy ez hallod, ez tényleg a politikai bűnözésnek az a szintje, amire azt mondod, hogy hallod, végig itt voltatok suskusba, takarásba. És ez nem a... és ez nem a mi hazánkos, kis Walt Disney náciskodás, hanem tényleg a nagypályás, a nemzetközi szinten gurító, a köztársasági elnök kegyelmi szintjén megjelenő nagypályás történelmi léptékű bűncselekmény sorozat.
5: Amúgy tényleg nem értem, tehát hogy tehát mi ez a vonzódás a pedofilekhez?
0: Hát jó kérdés. Szerintem az van egyébként, hogy...
5: Tehát ez
0: hogy
5: egy kötelező elem?
0: Igen, tehát szerintem akkor, amikor... nagyon vastag falakat építesz, és nagyon nagy hatalomra teszel szert, és takarásba kerülsz, akkor egyszer ez a típusú elkövetői csoport, ez megérzi ezt a szagot. Ugye ahhoz, hogy egyébként gyerekeket bánts, az már eleve a hatalom és a hatalomhoz fűződő viszonyod, az igazi jó beteges és gátlástalan, egyszerűen mágnesként húzod magadhoz, és mivel nincsenek transzparenciát okozó elemek benne, nem lát, törvényszerűen felüti bárhol, nézd meg bárhol, ahol nagy takarás van, hülye ruhák, szakáros férfiak, gyerekek, de tényleg kb. Így azonnal,
5: jó.
0: És egyszerűen ez ezt
5: történik. Mindig azt mondom, hogy engem tökre érdekel, hogy mit látott Balogh Zoltán ebbe az emberbe, amitől azt mondta, hogy ezt meg kell videni, már csak azért is, mert hogy ha... Tehát, hogy mit csinált, tehát, hogy ténylegesen azt gondolja, hogy ez az ember valamiért nem megfelelő ítéletet kapott, tehát, hogy igazából akkor így milyen, tehát, hogy ilyen relativizálja így, amit tett, vagy mi más?
0: Szerintem a feloldás az mindenképpen relativizálnod kell, mert bármit is gondolsz, ahhoz, hogy ezt érdemben tud képviselni, fel kell oldanod ugye a televízió, az internetből jól ismert kognitív diszonanciát.
5: De pont azért azt gondolom, hogy itt nem az volt, hogy ő egyébként Balogh Zoltán a megbocsátás erejét használta, és hogy egyébként itt van egy szerencsétlen lélek.
0: Ebbe csomagolja.
5: Azt mondaná, akkor érted, egy csomó mindenki mást is fel lehetne menteni, vagy kegyelmet kaphatna.
0: Igen, de ő azzal magyarázza, hogy ő annyira mélyen éli meg ezt a jézusi keresztény gondolatot, hogy ő a leggaládabb bűnözőknek is meg tudja ezt adni. Ennek a tripnek ez a lényege. Tehát az, amikor, hogyha visszamegyünk a legkorábbi ilyen Jézus-szerű történet, akkor alapvetően, hogy leszedjük Jézusról ezt a isteni másnak, hogy akkor jön meg föltámad, akkor egyszerűen van egy karakter, amelyik ellentmondva a kor addigi összes eszmerendszerének és elvének azt mondja, hogy a legmocskosabb, leggaládabb bűnözőkhöz akkor vezet az út, hogyha megöleled őket, és ha tényleg a legaljasabb...
5: Ja, ez a lábmosós.
0: Így van. És hogy ez a fajta törekvés, ugye ez nagyon hamar kikopik egyébként a keresztény gyülekezetből és az elépülő egyházakból, de ehhez a gondolathoz való visszatérés, és ennek a porhintésnek a folyamatos ábrázolása, a folyamatos kitolása a kirakatba, ez a motor jönnek. Balogh elsőként rántja elő.
5: Akkor azt akarod mondani, hogy a Balogh Zoltánnak, mint a Da Vinci kódban, hogy hívták azt a szerzetest, a leszámolót? Na mindegy, hogy neki is van egy ilyen fogaslánca így a combján, amit így mindönként így rászorít, ebben hogy büntesse magát,
0: ebben nem
5: majd a másik
0: biztos.
5: Oldalról tart maga mellett egy Kónya Endrét, hogy folyamatosan szembesüljön a gonosszal, és ugye ezáltal folyamatosan edzésbe tartsa saját magát.
0: Én azt gondolom, hogy nem is szó szerint értek egyet ezzel, de maga az irány, igen, azt gondolom, hogy jól kapod el ezt a fajta kettőséget, ami mindig is jellemzi a bűnnel való viaskodás, és hát a bűnhöz kapcsolódó megbocsátás, fél szerintem a legbetegebb része.
5: Akkor Balogh Zoltánról én bármit el tudok képzelni, hogy ő
0: lassan én is.
5: Tényleg, hogy a legmocskosabb dolgokban megfetrenk, hogy utána le tudja vedleni.
0: Na, Pünkösd napja van, a Tilos Rádióban a Héttérítő című műsort hallgatjátok, és biztos, hogy benne sok a vidámabb témákkal fogjuk majd folytatni itt a rádió készülékek előtt.
2: Mi lehet el?
5: Yeah. Yeah.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsor, csöndes pünkösdi diskurzus zajlik itt a háttérben. Kristóf, egy kicsit beszélj nekünk arról, hogy...
1: Mit ad neked pünkösd?
0: Hát arról is lehet, de inkább arról, hogy mivel ügykötsz, hoztál valami jó projektet, amit...
2: Hoztam el valami jó projektet.
0: Igen. Ami hát, mostanában, amiben izzasz, amit tetszett, amit ajánlanál.
1: Találj ki.
3: Megnyílt-e a kávézó?
2: A kávézó még nem nyílt meg sajnos. Azt hoznám szívemből, de még a kávézóra még kicsit várni kell.
0: Óriási rajtaütés volt a izén, a Népszigeten. Szúnyogszigeten nem
2: láttad? Szúnyogszigeten nem láttam.
0: Bebukott valami hatalmas termesztő.
2: Mit termesztő?
0: Persze.
2: Marihuánát.
0: Marihuánát.
2: Hát az a kapudrog.
0: Igen, és ezt a kapudrogot terjesztette ott.
3: Termesztette, vagy terjesztette?
0: Is.
3: Oh.
0: És hogy benne volt a hírekbe, hogy ott a izén, ott a szigeten valahol.
1: De nem az állatkertnél.
3: De üvegházas stílusban?
0: Kajak sok volt, látszott, hogy egy nagyobb csoport.
2: Nem, ezt nem derült ki, pedig most a Népszigeten megint aktívak vagyunk, most kinyitott a Filip ott a Népszigeten, vagy hát, hogy most itt felrendeztük, felpimpeltük a helyet, és majd ott lesznek események, hogy így egy kicsit így emelt fővel zárjuk be ott az ottani tevékenységünket, de még eznek az időpontját azt még nem tudom megmondani, de és kávézó is sajnos még ilyen bürokratikus dolgok miatt még egy kicsit várat magára, de remélhetőleg a június közepére talán,
0: mindjárt van.
2: Talán Trianon emléknapjára.
0: Veszent Trianon!
1: Tényleg arra időzített.
2: Hát együtt tudunk szomorkodni, hát az 20-a.
0: Dávid kell
3: de akkor milyen nagy Magyarország alakú
2: torta lesz, sütik persze.
0: Lesznek? Igen, veszteségek napi, akkor szoktam le a cigiről.
2: A kávéból is olyan lett, tehát lett nagy Magyarország lett.
3: A veszteségek napja az olyan, hogy megveszel egy nagy Magyarország kekszet, és letörsz belőle, amikor mielőtt kiadod.
2: Hát körbe lehet törögetni. Hát most ez a leginkább ez
0: a...
2: Most az én életem leginkább a kiadványok, a zinek körül forog ilyen képzőművészeti szempontból. Ugye most hétvégén lesz a Kutyafül Fesztivál a Kriptába, Pénzverdébe, azt tudom ajánlani mindenkinek. Szombat, vasárnap, a hazai zinkiadóknak egy nagy száma.
0: Ez volt előtte lesz. Régen a Gólyába.
2: Hát ez egy az másik fesztivál, volt. Az Ukmukfuk Fesztivál az idei évben, most idén lenne 10 éves az Ukmukfuk Fesztivál, és most megpihen, igen, mert hogy egy
0: kicsit... Helyette van a kutyafül.
2: Hát igen, de ez nem egymásból adódik, hanem ezt csak úgy látták a srácok, akik a kriptát, meg a girosz nyomdát szervezik, ők így látták ezt ennek a hiányát, hogy amúgy ez a zinfesztivál, ez egy fontos, és erre tök jól lenne valahogy reflektálni, és akkor ők kitalálták, hogy csinálják ezt a Kutyafül Fesztivált. Valamiért én is belekerültem a szervezők közé, de
0: valamiért.
2: De még eddig még nem tevékenykedtem, amiért ezúton is szeretnék nyilvánosan megkövetni magamat, de hát annyi minden mást csinálok, hogy így ezért erre nem volt annyira időm, de most ezzel, hogy itt így bemondom a Tilos Rádió, igen.
0: Ezt már is használtam egyébként, amikor nem válaszoltam levelekre, meg nem vettem tőle, itt a Tilosban végül elmondtam, hogy itt dolog egyébként, hogy az ember bejön ide,
3: nem és akkor itt elmondja.
0: Igen, mert amúgy meg elmondtad végül nyilvánosan, csak nem mindenki hallotta. Én is itt, akkor én is felveszek, vagy én is elnézést kérek azoktól, akinek nem válaszoltam az utóbbi időben.
2: De majd. Levelekre. Hát de most, ugye, de most lesz megint a telefonmentes időszaka.
0: Az július 1-én van. Én most július 1-én elmegyek szabadságra.
1: Júni
0: 1-én elmegyek szabadságra, mert most megfogadtam, mert mindig az vagy, mindig rájövök a maraton előtt itt, hogy a maratont igazából érdemben segíteni, azt én a maraton előtti héten tudom, mert amikor elindul, akkor az amúgy megy, és mindig idegesít, hogy tele vagyok melóval az azt megelőző héten, és jönnék szívesen pakolni, meg avatkozni, én szeretem ezt az építős részt, és nem tudom, mert nem érek rá, úgyhogy most már jó előre eldöntöttem, hogy kiveszek szabadságot június 1-től, Teljesen. Amennyi az én életemben a szabadságnak egyébként van adekvált.
1: Augusztus.
0: Nem, az 15-ig.
3: Június 15-ig?
0: Igen, és akkor így a maratonra ki tudok menni napközben, ki tudok menni rádiózgatni, ott avatkozni, kicsit most jobban el akarok merülni a tilos dolgokba, és akkor így most elsőjétől már...
1: Alig lehet, hogy a mörspult mögött is lehet.
0: Nem, biztos, hogy nem
3: az. Sabi, most nagyon hogy hívják vonalon van.
0: Mörspulton?
3: Nem,
2: kapitalizmus az meg.
0: Tehát, igen, Csabi most egyébként így jobban benne van, meg amúgy nagyon érdekes témát boncolgat, ezt is beoszthatjuk amúgy a műsor, mert szerintem is izgalmas, ez pedig a Tilos Rádió körül megváltozó, létrejövő, kialakuló online szintér, és hogy van ebben...
2: Ez mit akar?
0: Ez az, hogy ugye azóta, mióta megy a rádió, oly mértékű változások voltak, amelyeket nem láttunk jönni, ilyen a podcastek megjelenése, a nagyon erős videós jelenlét, tehát maga az internetes tartalmak, és hogy a rádiónak persze van nagyon régóta online elérhetősége, meg van archívuma, de hogy vannak olyan hangok, amelyek szerint ez a típus online jelenlét, ez elégtelen. Tehát, hogy nincs jó kereshetőség, és ebben nagyon jók a tartalmaink, mert ez is egy külön topik, hogy milyenek, de most mindegy, nagyon jó a tartalmaink, igen, de hogy a hozzáférhetőség, illetve ezeknek a tartalmaknak a láthatósága, hogy azzal lehetne amúgy még mit kezdeni, hogy minél több ember férjen hozzá ilyen jó tartalmakhoz. Tehát nem a hallgatottság, nézettségnek a fokozása, hanem a már meglévő tartalmaink, ha ilyen lehetőségek vannak, mint amik most megszülettek az elmúlt időszakban, mint a podcastek, a tegelhetőség, a kereshetőség, hogy akkor ezekkel mi legyen.
2: Tegelhetőség.
0: És akkor igen, és akkor ebben a Csabi szerint egy online szerkesztőség lenne az, ami egy nagy előrelépés lenne, és nagyon sokáig én távol tartottam magam ettől, mert engem így ez az FMS részhez így jobban foglalkoztatott. És most volt ez a Mi most a Tilos beszélgetés itt a rádió, ez nagyon jó sikerült, és akkor ebben azért két ilyen számomra fontos téma jelent meg, az egyik az az országos frekvencia, annak minden kockázata, megfizethetősége, elképzelése, veszélyei és előnyei, ez egy nagyon izgalmas téma, a másik pedig az az online szerkesztőség, online jelenlét. És akkor mostanában annyira sokat hallgattam Káos Csabinak ezzel kapcsolatban a víziói, hogy mostanra már én magam is kezdek kacsingatni ezzel az online szerkesztőséggel, mert hogy kezdem látni benne én is a lehetőséget arra, hogy hogyan tudna a rádió egy picit megújulni, és nem egy ilyen, de most nem egy ilyen, tehát hogy mondjam, nem az, én azt gondolom, hogy a rádiónak ez a mostani formája, ez azoknak, akik hallgatják, annak a 700 embernek, vagy nem tudom én, 1000 embernek, aki ezt rendszeresen hallgatja, nem több szerintem egyébként a törzs hallgatóinknak a száma. Számukra ez fontos, és jó, de hogy úgy tűnik, hogy szükség lenne olyan típusú öndefinícióra és ebből adódó változásra, amelynek okán jobban tudnának hozzánk érkezni az inputok, akár a fiatalabbak, akár olyan tartalmak, amik megint csak így nagyon mások, mint ami a körülöttünk lévő. És akkor lenne lehetne egy videós oldal, tehát biztos vagyok benne, hogy egyébként a hétérítőt, hogyha most jól lenne videózva, azt azért néznék az emberek. Most így végig tekintek így magunkon, szerintem, hogy jól néz ki.
2: Ránézel Csabira, és nem akkor azt mondod,
0: igen, de hogy az egy négyzetméter első napszemüvegek száma, azt gondolom, hogy itt a legmagasabb, de hogy közben meg a rádió, szóval a hétrétűci műsornak az egyik szexiségét az pont az adja, hogy ezt nem látod, hanem hallgatod, és akkor utána ezt látod, mondjuk a maratonon.
2: Azt mondod, hogy ilyen kevés a hallgatóság, de szerintem, hogy azért kíváncsi, hát nem
0: mondtál. Ez egy felvetés volt.
2: Igen, egy felvetés, hogy... igen. Ha kíváncsi lennék egy olyan szociológiai vizsgálatra, hogyha a Pünköstre hasonlóan, hogy így végigmennénk az utcán, és hogy hány ember ismeri a Tilos Rádiót. Tehát, hogy nem hallgatja, de hogy ismerni...
0: Hát állítok azt, hogy ebben van tévedés, és hogy, igazából, hogy ahogyan mész a hármas alá, 30 alá, egyáltalán fogalmuk sincs az embereknek.
4: Az úgy,
0: vannak fiatalok, akik hallgatják, de ahhoz, de hogyha egymás mellé tesszük, hogy amúgy más típusú médiafelületekről mennyire hallanak emberek, akkor a Tilos Rádiónak az a, tehát, hogy ahogy én akkor értettem meg, hogy mit akarok elhasonlítani, amit mondott, hogy akkor, amikor mi elkezdtük csinálni, vagy a rádió elkezdte csinálni, akkor ez egy nagyon különleges underground dolog volt, de mostanra ez lett a mainstream. Amiket kitaláltunk, akkor most mindenki ezt csinálja, beleértve a partikat, beleértve az ilyen típusú rádiózás, nagyon sok minden. Mi az, amit most csinálunk, amit majd később lemásolnak rólunk 30 év alatt, hogy van-e ilyenünk, és hogy ezt én amúgy nem találtam meg, és akkor Igor kapcsolódott még be itt az egyik napben voltam a rádióban, nagyon jó bejönni, és ezt átgyúrogatni, mert mindenki foglalkoztat. És Igor például azt mondta, hogy szerinte az egy értékünk még, vagy lehetne, hogy a rádió ilyen nagyon érzékeny a szociális kérdések iránt, és hogy azután a világ most úgy kevésbé érzékeny, mindenki így a lóvé felé mozdul, és hogy ez egy ilyen értékünk. Tehát valahogy be kéne karikáznunk az értékeinket, megnézni, hogy ki mit gondol, mik az értékeink, megnézni utána, hogy ki mit gondol, mik azok, amik mondjuk úgy gyengeségeink, vagy kevésbé az erősségeink, ezeket azonosítani, és itt ezen az alkalmon, ezen a Mi most a tiloson, nagyon sokan beszélgettek erről egymás között, ami szerintem már egy ilyen nagyon fontos rész, de amit itt tovább szeretnénk gördíteni itt témában, ez az online jelenlét. Hogy milyen az online jelenlétünk a rádiónak, kell ezzel valamit kezdenünk, és hogyha igen, akkor mi az a forma, ami mellett még tilosos marad. És ez egy nagyon izgalmas kihívás egyébként. Hozzáteszem, hogy én egyre inkább elkezdtem kacsingatni a videóval, és nem ennek a műsornak a láthatóságával, hanem videós tartalom létrehozása nagyjából azokkal a keretekkel, amit a rádió tud biztosítani, hogyan tudunk létrehozni olyan videó tartalmat, ami más, mint a többi. Tehát ami nem olyan, mint a fősodor, de mégis izgalmas. Ugye ebből a szempontból a Héttérítő nyitott már egyszer egy új fejezetet, a pop-up rádiózást. Tehát az, hogy kivittük a rádiót az utcára, és stimuláltuk magunkat különböző helyzetekkel, szituációkkal, karaktereket építettünk föl, performanszokat hoztunk létre, kitoltuk már egyszer a rádiózásnak a kereteit, most az egy kicsit elkezdett foglalkoztatni, hogy mi van a videóban, mi van a láthatóságban. A világ azért a kép felé elmozdult, van ezzel dolgunk, vagy hátradőlünk, és azt mondjuk, hogy FM is kész. Volt olyan hang ezen a beszélgetésen, amelyik azt mondta, hogy eltűnünk. Tehát, hogyha ami maradunk az FM-en, és ezzel a lokális sugárzással, akkor egyszerűen el fognak minket felejteni, és hogy ez a dolog amúgy ez nem lesz. És akkor erre volt ugye ez az FM országos freki, de itt meg voltak olyan hangok, amelyek azt mondták, hogy ez holnap fölnyomnak minket. Tehát az, hogyha egyébként az országos szinten lehet hallani reggel a Héttérítőt, akkor amúgy azért ebből lesznek majd feljelentések. De erre jött egy másik nagyon fontos ír, hogy akkor kezdjünk el lobbizni úgy, hogy médiatörvényért, és egy olyan médiatörvényért, amelyikben más szabályok vonatkoznak végre a közösségi rádióra, és hogyha a közösségi rádióban nincsen meg a szövegzene arány, mert elaludt a műsorkészítő, akkor azért ne büntessenek meg minket, mert ez egy közösségi rádió, és a közösségi rádiónak a jellegéhez szabják a törvényt. Hogyha elhangzik a közösségi rádióban mondjuk egy csúnya szó vagy kettő, akkor ha feljelentenek minket, akkor írja vissza a hatóság a feljelentőnek, hogy sajnáljuk, ez egy közösségi rádió, egy halom elmebeteg csinálja, sajnáljuk, nem kell hallgatni, rá van írva, hogy közösségi rádió, ebben a rádióban előfordulhat, hogy egyébként a fősodortól eltérő vélemények és szavak jelennek meg. Szóval nagyon izgalmas, hogy hol tartunk ebben. Igen, ezt akartam csak mondani.
3: Nekem egyébként csak a videó podcast és a csak audio podcastként való hallgatás, hogy én főként podcasteket hallgatni szoktam, és ennek következtében egy csomó olyan podcastet is hallgatok, amelyik alapvetően egy videós podcast, csak utána megjelenik hallgatható formájában. Viszont onnantól kezdve, hogy valamikor elkezdtem nézni is, mint videó podcastet nézni, hogy utána meg már valahogy nehezebb visszamenni arra, hogy csak audiót hallgatsz.
0: Aha, én is így vagyok vele. Nem gondoltam
3: mert
0: volna.
3: Mert onnantól kezdve valahogy már gondolkozom azon, hogy milyen fejet vágott hozzá, hogy mit, tehát hogy más jelentősége lesz, nem tudom, tehát hogy ez egy ilyen nagy ugrás, de egy ilyen...
2: Szerintem az élethelyzet kérdése is, hogy mikor hallgatod azt a podcastet?
3: Nem, mert hogyan? Azért hallgatom a podcastet, mert hogy azt lehet utazás közben meg egyébben.
2: Hát, igen.
3: De világos, de hogy...
0: Kaja közben viszont nézed.
3: Viszont, de addig, ameddig nem volt ez a... hogy elkezdtem nézni, és addig nem zavart előtte, tehát hogy nem volt igényem rá, hogy a videót is lássam hozzá.
0: Nekem is egy-két olyan podcastnél jött el ez az igény, amikor egyszerűen kíváncsi voltam a fejére annak, aki beszél, hogy ne elképzeljem, de hozzá kell tennem, hogy például unoköcsém Rotterdamban most egy kinti közösségi rádióban nyomul, és előtt is egy közösségi rádióban nyomult, és mind a kettőben alap volt a DJ pultban az, hogy fölcsapják a kamerát, és hogy amúgy rögzítik. És aztán kikerül persze mindenkinek a saját platformjára, a saját SoundCloudjába, mindenhol, de maga az archiválása a műsornak, az így videóval megy. És amúgy egyébként így megnéztem, bár nem tudom lekapcsolni róla, persze az ember saját vérét látja a zenén, akkor az amúgy más, de hogy én egyébként szívesen nézek, vagy szívesen hallgatom úgy a YouTube-on, hogy amúgy megy rajta a videó. Na mindegy, ezek ilyen fontos, érdekes kérdések. Ti mit gondolnátok arról egyébként, hogy létrehozni ilyen videós tartalmat, hogy mi lehet az, amiben ez különleges lehet?
3: Hát én visszahoznám a régi VHS narrációt, és akkor a régi archívum adásokat a újra alámondásosan.
0: Most nézzük, mert a gyermekemmel most kezdtük áttekinteni Bruce Lee életét és munkásságát.
1: Bruce Willis.
0: Bruce Lee. És nagyon, nagyon szűrten kiválasztom azokat a részeket a filmből, amikor...
3: Nem verekszik.
0: Verekszik, csak nem mondjuk szétüti teljesen valakit, vagy megszurkálja, vagy nunchakúval.
3: És ott mit például... tudom én, Chuck Norris kitépett már a szörzetét?
0: Azt megnéztük, igen. Ah. Igen, azt megnéztük. Azt is megnéztük, meg az Oharával, amikor küzd, azt is, és rájöttem, hogy az NKS-nek a vagyok én olyan, mint vagyok olyan nagy, mint Isten, és Isten nem olyan kicsi, mint én vagyok, hogy azt ebből mintázták. Ebből a film, ennek a filmnek a betétdal, annak a tracknek a mintája, szóval érdekes volt elé rájönni. Na és találkoztam a halálmondásos verzióval, mert az tényleg ügyes. De az eredeti is. De az eredeti. Aki teheti, nézzen vissza Bruce Lee filmet, mert egy másodperc alatt beleragadsz abba, amit szerencsére ott látsz 1973-ben.
3: A sárkány közben lép, az egyszerűen, tehát hogy annyira abszurd az a film.
0: Igen. De én gyerekként láttam meg most, és nem akartam elhinni, hogy beragadok teljesen. Neked eleve Bruce-nak ez a macskaszerű nyávogás, ütés, felugrás, és ráadásul ugye teljesen ilyen macska analógiát visz végig a hogy hívják a mellszőzetes csávót? A Chuck Norris-szal való küzdemében a kamera is megmutatja egy azt a cicát, és amikor a cica fölbubolja, a hátát fölbubolja, akkor Bruce Lee is, majd utána tényleg gyönyörűen, de, és hogy nem tudom, hogy megnézni, hogy tele van az internet ilyen Bruce Lee TV szereplésekkel, ilyen kis részvideókban, és most erre is öntötte ennek megfelelően a feedemet, és vannak belőle ilyen AI-jal készültek is, de olyan is van, amikor azt gyűjtötték össze, amikor nem sikerült végül lerúgni az almát Bruce Lee-nak a nőnek a fejéről, aki kiült a színpadra. Szegény. Are you okay?
1: Na, fejét eltalált.
0: Nem szép ezen nevetni, gyerekek.
1: Hát nem. Főleg a kiáramlás.
0: Így van pontosan.
3: Bruce Lee.
0: Na, szóval...
1: De amúgy ez a videós podcast, igazából én nem tudom, hogy az mi, tehát hogy én nem tudom, hogy az milyen, mert sose csináltunk még, szóval így, azt úgyis csak akkor derül ki, amikor így benne vagy, és így nem tudom.
0: De benne lenni?
1: Ja, most, hát most tudja mindenki.
0: Mert az van egyébként, hogy itt ugye kialakítottak egy olyan stúdiót, most itt nem tudom pontosan, ebből már leszették, de a másikban, hogy állítólag úgy van megcsinálva, hogy belövöd a gépen, és ő már megcsinálja az élővágást. Tehát az, aki beszél, mint a Zumba, arra rámegy, rázumol a fejedre, tehát hátradülsz, azt megcsinálja.
1: Hát, igazából mindig szépen föl kéne a költőd.
0: Ez egy jó kis, hogy kell-e.
1: Hello. Hát, hogyha téged.
4: Jó reggelt, sziasztok. Én ez az országos frekvenciához szólnék hozzá, na. Én nem igen támogatom, viszont azt az energiát meg pénzt, amit abba kellene fektetni, azt a népszerűsítésbe, online népszerűsítésbe fektetni. Uh-huh. És sokszor megjelenni élő rendezvényeken, eseményeken, kialakítani egy olyan karaktert, mint régen a partik voltak. Most már egy kicsit máshogy, de én így
0: ez nagyon jó. Hallod, ez nagyon
4: 30
0: jó.
4: Alá, 30 alá is eljusson a fiatalokhoz.
0: Zseni és vagy, ez nagyon nyilván, jó.
4: Nyilván a műsorkészítők közé, és imádlak benneteket, de kellene frissítés, 30 alattiak is jöjjenek be, és
0: mi akkor hoztunk, megtalálná. Mi hoztunk ide összesen 30 alattit, 3-at, ha jól számolom.
3: Most nincsenek itt.
0: Most nincsenek itt a rádióhoz.
4: Nusi, jó, érzem, a hosszú távon önálló műsoraik legyenek, ugyan minőség legyen, mint ti vagytok, és akkor továbbé túlél a rádió.
0: Óriási, köszi.
4: Fektetnék energiát. Amúgy meg, amit ti csináltok, a Krisztóf, aki most is ott van, ezt én imádom a művészetet.

0: dolog. Nagyon klassz a rádiózás, meg egy óriási dolog volt a maga idejében, de ma már nem az a platform. Egyébként én is nagyon gyakran visszahallgatom a rádiót, és olyan műsorokat, amik videó, azt is visszahallgatom, mert más csinálok közben. Tehát ez ma már a világ, nem a rádió szerintem. Igaz, azt lehetne frekvencián is hallgatni, de nem vissza.
1: Én ezzel azért vitatkozom, mert hogy én nekem például a klasszikus rádió hallgatásom a leggyakoribb az a gépkocsiban van. És a gépkocsiban nekem visszatérő problémám az, hogy egyébként persze néha tilos is belecsúszik ebbe, de hogy úgy tudsz végig kattintani az országos frekvenciájú csatornákon, hogy semmi nincsen. Tehát, hogy nincsen egyetlen egy olyan országos csatorna egyébként, amelyiken folyamatosan jó minőségű zene lenne.
2: Aha. Hát, hogy neked rossz.
0: Hát figyelj, ha bekapcsolod a telefonod, azt azon behozod ezt vagy másik.
1: Hát
0: másik,
1: igen, most a rádiózásról beszélünk, igen. Tehát hogy persze most már nekem is van ez a...
0: Ragaszkodunk a rádióhoz, de az már a múlt.
1: De a kocsiban én a
3: azt hittem valami olyan kockázat lesz, hogy esetleg felnyomnak minket, vagy a tartalmakkal van baj. Szerintem a, szerintem a rádió tömegek hallgatják még mindig a rádiót.
4: Most is rádión beszélgettek, és meg múlt időben beszélgettek.
0: Jó, hát én ezzel nem értek egyet, én nem hallgatok rádiót, úgyhogy...
3: De szuper, köszönjük szépen!
0: Én is köszönöm. Csak.
1: Nem, ezt archívból hallgatjuk.
3: Na figyeljetek, akkor ez lesz. Akkor ez lesz, mert képzeljétek el, hogy teljesen új irányt sikerült technikailag.
4: Nem akarok ebbe is beleszólni, de hogy volt már ilyen kiáramlás a tilosnak, Pécs, Szegen.
3: Ez ja, az oké, de most teljesen mást képzelek el. Annyiban más, hogy sokkal egyszerűbbé fog válni, és igen, tehát most ott tartok az új pop-up rádiós technikai kialakításban, hogy a laptophoz hozzá lehet rakni egy wireless gót, amelyikhez csatlakozik, egy kis USB-C-be, amelyikhez csatlakozik két mikrofonegység, és a két mikrofonra a wireless interjú szárat rá lehet húzni, és ezáltal két nagyon jó minőségű mikrofont kapunk.
1: Ezt jó körül, tehát van két mikrofonod,
3: van
1: igen?
3: Van két mikrofon,
2: de jó minőségű.
3: Van egy laptop, amelyik 12 órát tud, anélkül megrebbenne a szeme, és van két vagy akár három füles számára elegendő kimenet, tehát azt jelenti, hogy ezzel bárhonnan tudunk úgy interjút készítve rádióműsort sugározni, hogy nem kell keverőt vinni, nem kell összerakosgatni, nincsenek vezetékek. Tehát el tudunk jutni művészeti eseményekre, el tudunk jutni különböző politikai eseményekre, tudunk rádiózni, sokkal, még annyi az egész, még közelebb tudunk menni különböző
1: helyszínekre. Meg kéne hozni ezt a hétfő reggeli 7 órás művészeti eseményt.
3: Na,
1: mint hiányzik egyébként.
3: Kezdjünk el különböző nagyon komoly eseményekről. Ennek okán akkor ezt már akkor le is próbáljuk jövő héten most itt az Erkélyen. És akkor jövő héten... Az
2: jó nagy kockázat, így egyben.
1: Az Erkélyig el.
3: De úgy csináljuk,
2: hogy
3: az egyikünk le fog menni az Erkély alá a mikrofonnal, és ott meg fog majd kérdezni embereket a maratonnal kapcsolatban, ismerik-e a tilos, szia, ismered a tilos rádiót? Adnál neki pénz ilyesmiket.
1: De jó, egyébként, persze kötött a munkát.
3: De lemennétek.
1: Nem, én most arra gondoltam, hogy pont ez a videós podcast, de például tökéletes lenne, hogy a Bajnokok Ligáját közvetíteni a tilos, tudod?
3: Az a tilosa, hogy Csoki hátra dőlve,
1: hogy nem látom,
5: úgy közvetíteni, hogy közvetíteni, nem feltétlenül csak arról beszélget.
1: Ja persze, és csak az embereket, a közvetítőket látod ezen.
5: Amúgy ez jó. Igen, amúgy én is ezen gondolkoztam, hogy az a nehéz mindig egy ilyen podcastnál, vagy egy ilyen videós tartalomnál, hogy akkor most azt figyelembe veszed el, hogy amúgy milyenek vannak, és hogy milyen nem szeretné hasonlítani, vagy mi az, ami így kiindulási pont, vagy ez így mennyire határoz meg téged, vagy inkább, ami szerintem ez a jó döntés, inkább erre nem veszel a tudomást, hanem azt csinálod, amit te tudsz csinálni, és az, ami szerintem ami leginkább hozzád illik, és akkor nem foglalkozol azzal, hogy jó, de hát ilyen már van, hát most akkor miért
3: csinálom? Ezt még egyszer, ezt nem értettem.
5: Hát nem, hanem,

0: Van egy csomó olyan dolog, ami befolyásol téged, hogy mondjuk tudod, hogy mit csinál a Partizán, mit csinál, jó van ez így, és akkor most csak ilyen balliberális dolgokat mondtam, de vagy más nemzetközi vonalak, trendek, hogy mik ott hogyan csinálják ezeket a tartalmakat.
1: De mi nem akarjuk úgy.
0: Hát na, de ez az, de hogyha te nem ezzel foglalkozol, hanem inkább arra fókuszálsz, hogy te akarsz csinálni, és hogy amúgy nagyjából neked milyen lehetőségeid vannak, és azt szerint viszel, és hogyha valami netarántán hasonlít egy másik dologra, az nem egy ördögtől való dolog, vagy az nem egy szándékos.
2: A podcastek esetében azért
0: hát
2: elég
0: nagy az átfedés.
2: Bár nekem most van egy ötletem, hogy alapvetően mindig külső kamerák veszik föl a szereplőket, és hogy lehet, hogy az kellene, hogy mindenkinek van egy fejkamerája, és akkor ő veszi azzal a másikat, és egy ilyen első személybe lehet idővel majd, ha technikailag kialakítjuk, de hogy bejelentkezel, és mondjuk csoki csipés szemszögéből lehet a fejkamerája van.
3: És lehet
0: identitásokat
3: is.
1: De hogy még ez a... De hogy videót csinálni ilyen izéről, ilyen távolról?
0: Hogy te
1: milyen hát, távolról? Én rádióra gondoltam most, tehát hogy az, hogy így kiterepülni valahová, és ott videót csinál, azt is tudunk.
0: Hát igen, de hogy...
1: Mobiltelefonnal, paf.
0: De pont ezt akartam, hogy mobiltelefon, de hogy igazából azzal... a mobiltelefon az, mint a pop-up rádiózásnak, az is nyilván rá tudsz szerelni.
1: Ezt ugyanúgy meg tudom csinálni, ezt a képmikrofonost mobiltelefonra is.
0: Na, hát ezt akartam kérdezni, hogy igazából az a legegyszerűbb, ott van a folyamatosan zsebedben, van nálad egy powerbank.
1: És akkor úgy csinálnánk, hogy akkor van egy két mikrofon elég egyébként, mert amúgy adogatjuk egymásnak, szerintem a simán tudjuk. És
2: ezt nem lehet úgy megcsinálni olyan filmestre, hogy mint a be vagy drótozva,
1: csak
2: hogy
1: nem
2: a másik
1: ki,
2: nem
1: hát
2: is látja.
0: Vagy mint a
1: csíptetőség.
2: De pont, hogy nem kell látszódnia.
1: De szerintem pont az a jó, hogy oda tudod tartani. Tehát szerintem az lenne a fontos, hogy megkérdezni embereket, közel húzni őket.
0: És lehet testkamerát is, mint a BKV ellenőrökön lévő, vagy a rendőrökön, vagy nem tudom ki.
1: Maradonon kipróbálhatnánk. Mm-hmm. Az izé, az ilyen...
4: Az meg is messzebb van, mint az erkély.
1: Igen, akkor oké, akkor főpróba az erkélyen.
4: És az erkélyen.
1: Az erkélyen megnézzük azt, hogy akik jönnek arra, hányan ismerik.
2: Ő egy lekjavázat. Halló, te ott!
0: Nem,
1: az egyikünk lemegy.
0: Az
1: egyikünk lemegy.
0: Az utca népét.
1: És aki jön arra megkérdezett, te kérdeznéd meg embereket, sziasztok, ismertek a rádiót, ezeket komfortzónán túl van.
4: Én inkább ilyen
2: gumibombával. Persze, kint az erkélyen, te meg lent.
4: Igen.
1: De nem mennél akkor te se?
2: Nem, persze.
0: Tehát miért? Nem
4: egyszer följött.
1: Persze. Jó.
0: Jó, anya szerte közénk.
1: Jó, te lemész?
0: Persze.
1: Nagyon jó, Kovács Kristófot leküldjük.
0: Hát de most mi van abban? Hát oda megkérdez az embereket, hogy egyébként is megkérdezné, hogy figyelj, te amúgy hallgatod a Tilos Rádiót?
1: Tudod, mi az a Tilos Rádió? Így
0: van. Jó, mert én sem.
2: Van akváriumod?
1: Jó,
0: igazából az is jó tényleg, mint a Betelfel mondta, hogy elmenni egy buliba, és akkor ott azt közvetíteni, lebeszélni. Amúgy nekem ebben én is pont ezt akartam mondani, hogy szerintem a 30 alatti közeget, azt a bulikon keresztül.
1: Igen, de én azt mondom, hogy én már túl vagyok a buliba elmenni részen.
0: Hát igen, de hogy amúgy egy ilyen műsor volt nyilván a magyar televíziózás fénykorában, a Viva TV-n, a Club Rotation, ami amúgy elég problémás a jelenből visszanézve, sok minden benne, de az alap elgondolás nem volt rossz.
1: Hát az biztos, most valaki elmenne.
0: És elmenne egy, igen,
1: valaki. 20 éves lennék, én biztos, hogy ilyet csinálnék, elmennék, aftalokról közvetítenék, ez nem kérdés, tehát hogy biztos, hogy azt csinálnám.
0: Hát csak
1: csinálnám.
0: A Tilos Rádiónak.
2: Kösz, ott bulizol, amúgy... és akkor egyszer csak jön Feri, hogy szia! Látod ezt a mikrofont?
1: És onnantól jó a content, észre vagytok. Fel akar egy ding-ding-ding-ding-ding-ding. Abban a percben ezt nézik. Onnantól kezdve azt gondolom, hogy ez, tehát hogy akár kiblőrözve, számtalan módon, ha annyi idős lennék, csak ezt csinálnám, az nem kérdés. Inkább az, hogy a jelenlegi érdeklődési köröm, koromnak hát az, megfelelően, megtartva a hitelességet, azt hiszem tök fontos, tehát hogy a nagy-nagy eltérések azért megtépázzák szerintem ezt a dolgot, de hogy melyik az a közeg, ahol érdemes lenne felbukkanni és contentet létrehozni.
0: Értem, de ezt mondjuk nem neked kell csinálni, hanem akkor valaki olyas valaki.
1: Hát csak itt nem nagyon van delegálni.
2: Ne, Feri, a hónad alá csapsz egy gördeszkát, lenézel.
1: Bizonyos, Atyi!
0: Ha nincs akkor be lehet vonzani.
1: Igen, de tudod, itt a rádiónál az egyik legfontosabb szabály, hogy mindenki a saját maga nevében.
0: Tudom,
4: és akkor Seven meg ilyeneket is.
1: Igen, ezek megvannak, 9 éves gyerekem, tehát ezek azért nagyjából megvan a Six Seven, meg a Huntrix. Hát meg a többi, Seven. Tudom, ez nem a Huntrix, de hogy
0: hát,
1: a beszivárgott a gyerekek, ez a Six Seven. Nagyon
2: ez
1: nagy
2: ez, ez korosztályos.
1: Igen, csak ez...
2: Nem gondoltad
0: volna. Van egy South Park,
1: lejjebb csúszik korosztályban, mint ahová való nagyon sok minden. Tehát ugye elmosódnak ezek a határok, és akkor úgy is bekerülne mondjuk a kisebbek, vagy alacsonyabb korosztályok közé ezek a mímek, hogy ők nem tudják, hogy egyébként milyen
0: mímek. Amúgy a Six Seven-t azt te tudod mondani, hogy ez nincs oda?
4: De alkalmazom.
0: Mert az alapvetően az semmi. Igen. Mert én a South Parkban láttam.
1: Six Seven!
0: Six Seven, és van egy South Park, és ezzel foglalkozik, és utána muszáj voltam megnézni, hogy mi ez, és most semmi. Ez is már előbb volt maga ez a Six Seven mém, és utána volt egy kis rác Amerikában, aki ezt csinálta, és utána ez így hozzátapadt. Most a rádióhallgatók nem látják, de a kezemet mérleget csinálok, és hogy igazából
2: Six Seven.
1: Igen, de ugyanilyen ugye régen, amikor azonos dolgot mondtuk, akkor kokszáj volt ez. Kokszáj. Nem mondod, hogy kokszáj nevetem a szerencsét, ez most a Jinx, hogyha egyszerre mondod, akkor Jinx, és ezt ki kell mondanod háromszor annak a nevét, akivel egyszerre mondod, és akkor leveszed róla a
0: némaságot. De ez már az a 2000-es évek közepe a Hawaii Mature Mother-be.
1: Csoki, 50 van még csak. Na, szuper, nagyon jó. Na, akkor tovább visszük ezt a gondolatot, hogy akkor hogyan tudnánk egy picit ismét kilépni a komfortzónánkból, és hogyan tudnánk az új eszközökkel megnézni, akkor a pop-up rádiózásnak milyen új szinterei vannak. Azt nem tudom még, hogy a videó közvetítés onnan, de hogy szerintem a videó közvetítésnek a helye az akkor lenne, hogyha van valami ilyen nagyon hirtelen ügy. Tehát most például, hogyha lesz bármi, ami balhé, vagy bármi, ami akár politikai...
2: Nem járjuk be a karmelitát, vagy ilyen?
1: Valami ilyesmi. Tehát az a fontos, hogy készen áll a technika, és akkor a Tilosnak a YouTube oldalán keresztül, akkor YouTube közvetítés felmikor.
2: Ja, igen, ez egy kis zárójeles, hogy a ilyen jobbító szándékú ötlet, hogy én azt találtam ki, hogy a Karmelitára még nincsen meg a...
1: Eddig a belsőlük jelentkezett be a műszivel.
2: Nem, én ennél konzervatív, vagy ilyen konvencionálisabb dolgot gondoltam, hogy azt gondoltam, hogy miért nem adják oda a Karmelitát a fővárosnak, és akkor végre eladhatja a városházát, és akkor igaz lenne a Fidesznek is.
1: Megvizsgáljuk az
4: ötletet.
0: Továbbítjuk.
1: Mindenképpen. Köszönjük, szólunk, hogy erre lesz szükség.
2: De látod, milyen szarállapodban van a városháza?
1: De tudom, igen, de nyissák ki a Merlint, ott legyenek megint breakbulik. Ezt majd akkor jó lesz a városháza is. De
2: Merlinben mi lett? Valami látványpékség, nem?
0: Nem,
1: most csak a Hitka Viktória csinált rá egy ilyen kenyeres cuccot, de attól nem lett látványpékség. De nagyon szép konfabuláció, ezt úgy hívják.
0: De vannak ott folyamatosan művészeti projektek.
1: Igen.
0: Berlinben.
3: Hol Biennale is.
0: Igen. Csot lesz most.
1: Meg ott parkoltunk mi is előtte a Nobel mobillal.
4: Ott kezeltél karácsonyra.
1: Így van. És azt súgtam a Filipbe, hogy köszönjük a Pride-ot. Ennyi.
0: De hát például Pride. A következő Pride-on idén lehet videós közvetítés.
1: Tényleg.
0: És akkor ez így most ugye jövő itt hétfőn, hát a moduláson.
1: Tényleg.
0: Hogy most hétfőn akkor kipróbáljuk az Erkélyen.
1: Így van.
0: Utána a maratonon én akkor sajnos nem tudok ott lenni, de akkor ott ki lehet próbálni. Igen.
2: Újra?
0: Akár videóval, akár már valahogy a videós dolgot is, bár az nem tudom.
2: És aztán
0: és utána egy hónap múlva, ugye akkor meg a Pride-on egy ilyen fő...
1: Jó,
2: a Pride-on már be is kapcsolhatod
1: jó,
2: a kamerát.
1: Jó, a Pride-ot azt akkor végül akkor elvállaltuk, és akkor véreink innen tudják meg, mert még nem írtam e-mail, de hogy akkor a tavalyi stáb, tehát szlovák kapcsolat, Afterix, héttérítő, ennyi volt, nem csak ez a három műsor volt?
4: Igen.
1: Együttműködésében.
4: Az Off the Grid az nem lesz most.
1: Az Off the Grid nem lesz, tehát akkor azt jelenti, hogy az Afterix, a héttérítő és a szlovák kapcsolat, Ádám, akkor megkereslek majd, hogyha hallogatod az adást, hogyha innen tudod meg, hogy akkor elvállaltuk az idei Pride-ot, Csoki Csibész a művészeti vezető, tehát ő fogja meghatározni a zenei irányt, sikerült beszélnem a vezetőséggel, azt mondták, hogy pénzt ne sajnáljunk a hangra, úgyhogy ez oké. Okay. Tavaly megrendeltük a szivárvány színű cuccokat, azokat csak föl kell tenni, buborékfújóból van egy ötlítyós, megvan a buborékfújó, úgyhogy akkor ez mind megvan, és akkor június 27-e talán, ha jól emlékszem, tök mindegy, hogy mikor van, akkor lesz, amikor a Pride-ot meghirdették, akkor lesz akkor Tilos Rádió Pride kamion, minden idők legütőképesebb hangzásával.
4: Pride kamion az a kis autó. Tehát ugye
1: ugyanaz lesz.
4: Akkor az nem kamion. Jó, mindegy.
1: Nem, mert egyszerűbb. Mert akkor behajtási engedély meg minden. Tehát ugyanez lesz, annyi az egész, hogy a kipufogógáz most jobban fogjuk elvezetni a felső szintre, azon kívül mindent ugyanúgy csinálunk, mert ez egy jó bevált recept volt, és akkor, akkor csinálunk videót is, és akkor számítok, rád is lesz itt Kristófra is, meg rád is Fakundó, akkor számítunk a videó készítésnél, kommentálásnál.
0: Ott lehetne azt is, hogy két kamera, az egyik az veszi a DJ-ket, DJ pultot, és van egy-egy mozgó, ami meg nyilván ez már egy sokkal bonyolultabb dolog.
1: Most egyelőre csináljunk egy ilyen mozgót.
2: Szerintem elsőnek kellene egy ilyen közvetítő kocsi, nem a Tilosnak?
1: És nagyon fontos, hogy egy rendkívül egyszerű, dolgot szeretnék majd.
2: A miért közvetítő kocsi van?
1: És akkor úgy fogjuk csinálni, hogy lesz egy hangsáv.
4: Meg mindenképpen drónt kell.
2: A közvetítő kocsiról
1: hogyan tudjuk minél inkább kiszúrni arra, ami mindenki csinál? Nem, tehát lesz egy hangsáv, ami folyamatosan fog menni, és lesz hozzá külön egy képi közvetítés a Tilos Rádiónak a YouTube csatornáján, és akkor így megnézzük, legyen az, hogy akkor most megnézzük, hogy hogyan tudjuk utána ezt eljutatni minél több ember, ez milyen a fogadtatása, kis interjúk, ilyesmi, úgyhogy így akkor jó lesz. És akkor azt jelenti, hogy összesen nem kell sok DJ, csak itt, meg még egy valaki.
4: Majd
0: de
4: én,
0: amúgy,
4: azt jó. Tudom.
0: Csoki, ez hogy lehet, hogy te nem lettél államtitkár?
1: Hát nem tudom, ez most kinek jó.
0: Csak a kulturális
4: vezetés. Szerették volna, azt mondtam, hogy nem értem.
0: Viszont is tudtad?
4: A Magyar Péternek adtam pulóvert, mert fázott, legyen ennyi.
1: Azt hiszem, hogy Gyámás Zsuzsa elkészítette még aznap AI segítségével a képet, ezt ki fogjuk sorsolni, folyamatosan érkeznek a tombol ajándékok, már rengeteg van, elküldték végül Mészáros Lőrinc sajnálatos módon elhunyt zebrájának a fejét is, úgyhogy azt is ki fogjuk majd sorsolni, számtalan dolog érkezik, és akkor jövő hét akkor kipróbáljuk.
4: Hogyha a Rose Goldot felajánlná valaki, az lett nagy lenne.
1: Micsoda?
4: A Rose Goldot.
1: Hát igen, vagy egy kisebb csónakot.
2: Én nem tudom, vagy Orbánnak azt a kólás
0: dobozát.
1: Orbánnak kólás bármiét. Rendben van, ki fogjuk azt is sorsolni. Oké, 8 óra 56.
2: Nem tudom, a Havasi Bertalan utolsó csikét a miniszterelnök hivatal tetején.
1: Havasi Bert utolsó csikje, D. Tamás utolsó csikja, és hasonló dolgok.
0: A Hankó Balázs CD íróját.
1: A Hankó Balázsnak azért kinéz a bírósági tárgyalás egyre jobban. Hát, első között fog szerintem igen. A vádlottak padjára ülni, tehát az folytatódik a szimbólum politizálás.
0: És hogy visszautalták...
1: 5 milliót kis gúfó.
0: Hát, hát igen, de összesen 1,7 milliárdot.
1: Hát az nem sok. Hát
2: utaltak kész.
1: A kétfarkulak többet szedtek össze százalékosan, hiszen ők azért már a 600-ból összeszedtek 150-et. Azt tudom, az mit akarsz, az azt jelenti, hogy már 20%.
0: Az már nem nagyon fog nőni.
4: Föl kell rakni a pirosra.
1: Nem, sajnos nem fog nőni. Aztán majd utána átbeszéljük majd ezt a sztorit is, mert még eddig nem volt, és szerintem most már telt el annyi idő, hogy egy kicsit mi is ezzel kapcsolatban azért átbeszéljük, mert szerintem...
0: Mi lesz, hogyha nem tudják kifizetni?
1: Jó kérdés, hát hogyha a jogot nézed, akkor végrehajtás. Tehát, hogyha a jog szerint a betűt nyitod, akkor ez végrehajtás azok között, akik önkormányzati képviselőnek hát, indultak.
2: Vagy sajnos. Eladják Kaja Ibrahimnak az egészen.
1: Így van. Na, átbeszéljük majd ezt is. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy velünk voltatok a pünkösdi reggelen. Nem csak, hogy teljes táp, hanem a kiterjesztett stáb volt jelen. Úgyhogy mindenkinek nagyon kemes pihenést kívánunk arra az időre, ami hátra van még. Jövő az erkélyre is bevillanunk, majd aztán pedig Tilos Rádió maraton. Gyertek vére.

0: Attilos Rádió, hír következnek.
1: Egy új tanulmány szerint a mérsékelt mindennapos koffeinfogyasztás összefog az alacsonyabb demencia kockázattal és a lassabb szellemi hanyatlással. A napi kávé vagy teafogyasztás segíthet megelőzni az agy öregedését. Naponta 2-3 csésze koffeintartalmú kávé vagy 1-2 csésze tea csökkenteti a demencia kockázatát, lassíthatja a szellemi hanyatlást és hozzájárulhat a kognitív funkciók megőrzéséhez. Amikor a demencia megelőzésének lehetséges eszközeit kerestük, úgy gondoltuk, hogy egy olyan elterjedt ital, mint a kávé, ígéretes étrendi beavatkozás lehet, mondta a tanulmány vezető szerzője Daniel Wang. Az eredmények, amelyek a JAMA folyóiratban jelentek meg, azt mutatják, hogy a mérsékelt koffeinfogyasztás akár 18%-kal alacsonyabb demencia kockázattal jár együtt. A kedvező hatások azoknál a résztvevőknél voltak kifejezettebb, akik mérsékelt mennyiségben fogyasztottak koffeint. A nagyobb koffein bevitel ugyanakkor nem járt kedvezőtlen hatásokkal, és úgy tűnt hasonló idegvédő előnyöket kínál, mint a mérsékelt fogyasztás.
2: Hallottuk Euronews hírét. Ősi harapásnyomok utalnak arra, hogy a tirannoszauruszok nem csak csúcsragadozó vadászok voltak. A dániai Aarhus Egyetemének paleontológusai egy 75 millió éves fosszilizálódott tirannoszaurusz láb középcsonton talált 16, pontosan feltérképezett harapásnyomot elemeztek 3D-szkennelés révén, és arra jutottak, hogy a kisebb tirannoszauruszok a saját fajtájuk teteméből lakmároztak. Elemezték a nyomok mélységét, szögét és elhelyezkedését, és igazolták, hogy ezek egy kisebb tiranoszaurusz fogainak pontos lenyomatai, amely egy sokkal nagyobb rokonát kóstolgatta. A tanulmány betekintést nyújt abba is, hogy a dinoszauruszok korában semmi sem veszett kárba, a kemény lábcsontokat valószínűleg a bomlási folyamat későbbi szakaszában ették meg, miután a hús nagy része már elfogyott, így a csont nem is mutatja a harapást követő gyógyulás jeleit, a Magyar Narancs hírét hallottátok.
3: Pedro Almodovar szerint európaiként kötelességünk lenne aféle pajzsként szolgálni az olyan szörnyetegekkel szemben, mint Trump, Netanyahu vagy Putyin, írta a Euronews. Javier Bardem is erről beszélt Cannes-ban. Szerinte az, hogy a férfiasság agresszív, és hogy a férfinak mások feletti hatalmát is fitoktatnia kell, kiterjed a világ ezen vezetőire is. Szerinte az eféle agresszió és rivalizálás a konfliktusokat táplálja. Az a tény, hogy a The Beloved című filmjében erről beszélnek, azt jelzi, hogy egyre nagyobb a tudatosság, és fontos felismernünk azt, hogy ezt a magatartást meg kell nevezni és el kell utasítani. Bardem filmje a toxikus maszkulinitásról, Almodovar Bitter Christmas-a egy ötletválságban lévő rendezőről szól, aki úgy dönt, hogy mások történeteit lopja el. Mindkét filmet most mutatták be a Cannes-i filmfesztiválon.
0: Attilos Rádió hírét hallottatok.
4: Köszönöm az öveket, és minden hozzák a Parallaxisba.
5: Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban!

0: 7-11, this is Houston, radio check, over.
1: Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, illetve a tilos.hu-n, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, vagyis az űrös műsor. Ezen a balzsamos májusi pünkösdi reggelen nem akárhányan vagyunk itt a stúdióban, ahol egyébként meglepően kevés oxigént tudunk elszívni, de ráadásul hát 4 vagyunk itt, képzeljétek el. Ez alig, hanem rekord, legalábbis nagyon-nagyon régen volt rá példa, és nagy örömömre szolgál, hogy ja, és egyébként majdnem még egyel többen lettünk, majd erről is beszélünk, csak azt közbe jött valami, de azért szerintem így is elég impresszív itt a mai line-up. Egyrészt ugye itt köszönhetem a sárga mikrofonnak a túlvégén Székely Anna Krisztinát, aki a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkár helyettese, illetve most elsősorban abban a minőségében van jelen, hogy ő itt a Kensett Hungary középiskolásoknak szóló műholdszerűség építő csapatverseny fő lebonyolítója. Jó reggelt, AK!
2: Jó reggelt, Miklós, üdvözlöm a hallgatókat. Mi az, hogy műholdszerűség építő?
1: Hát mert nem
2: ezt
1: megy föl.
2: Ezt a fiúk meg a lányok nevében is kikérem magamnak.
1: Mármint mi? Hogy miért szerintetek műhold a Kensett? Na, majd erről is beszélgetünk. Legutóbb, amikor én tudtam, még nem álltak föld körüli pályára, de
2: ebben
1: úgy működtek, mintha műholdak lennének, ezért találtam ki ezt, hogy műholdszerűség, de hát
2: kicsit
1: akkor...
2: Kicsit lekicsinlőnek éreztem.
1: Tényleg? Ó, bocsánat. Hát nem.
2: De majd...
1: Jó, de akkor kamúzzuk azt, hogy műholdépítő. Na, így a srácok amúgy tényleg építettek olyan műholdat is, ami konkrétan a föld körüli pályán kering, azért ezt már is előre bocsájtom, igaz, nem a Kensett keretében, hanem egy másik vállalkozás keretében, mert erről is beszélni fognak, de kik fognak erről beszélni? Hát egyrészt ugye hozzám közelebb a kék mikrofonnál találjuk Szegedi Bálintot, aki volt döntős versenyző, veterán mantos, ja mi az a mant, Magyar Asztronautikai Társaság, jogelődökkel együtt idén 70 éves, nagyon durva, öregebb, mint a Sputnik. Amikor még műholdszerűségek se voltak. Érted? De mant az már volt. Na, szóval akkor, mármint nem így hívták, de volt. Na, szóval Szegedi Bálint veterán mantos, és már egyetemista, úgyhogy tök jó, hogy be tudott jönni, mert ez annak köszönhető, hogy már vizsgai időszak van, és pünkösd. Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Valóban a Kensett Hungary 2024-en, illetve 2025-en indultam, és azóta pedig megkezdtem tanulmányomat az egyetem soraiban.
1: Nagyszerű. Hát, és ugye a piros mikrofonban, vagy a piros sarokban pedig Kis Botondot találjuk, aki viszont a tavalyi nyertes Kensett csapatnak a vezetője volt, és idén már mentor, rakétaépítő, és a jellemzésedben azt is olvashatjuk, hogy polihisztor. Tehát, hogy Botond mindenhez ért, és be is jött a Tilos stúdiójába. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok! Na, ezt a polihisztor, ezt még épp nem hallottam.
1: Hát, már is megértem a bejönni. Igen, egyébként ezeket a rendkívül találó jellemzéseket AK írta rólatok, gondolom ezt kitalálhattátok. Aki nem tudott ma eljönni, mert közben jött neki valaki, az a szebbik nemet erősítette volna, illetve az ide versenyzők sorát hát erősítette volna, mert most jelenleg egyikötök sem idei versenyző, de jött volna Szabó Csenge, akinek a jelenléte azért is lett volna marha érdekes, mert ő, és majd erről is beszélünk, aki kiutazott Ciprusra, hogy a Science Fair, ugye?
2: Igen, ez egy keretében. Szójáték leírva látszik,
1: szójáték,
2: igazából, mert a
1: igen.
2: CY az ugye Ciprusra.
1: Igen, értitek, szóval a Ciprusnak a görögök lakta részére utal. És hát az egy nagyon nagy poén lehetett. Na most sok mindent kell itt kitárgyalni. Egyrészt, bár a szokolébresztő hallgatók, a törzshallgatók pontosan tudják már talán, hogy mi ez a Kensett verseny, de nem árt őket emlékeztetni rá. Úgyhogy melyik ötök vállalkozna arra? Talán ez egy alkának testhez álló kérdés?
2: Nekem?
1: Neked.
2: Nem beszéltem még eleget a Kensett versenyről? Szívesen.
1: Hát figyelj, van amiről sosem elég. Akkor, de nem, tudod mit, akkor most megcsavarjuk egy kicsit, mégis értem a célzást, oké, itt mindenki egyetemben Botond felé mutogat, úgyhogy ő lesz az, aki összefoglalja nekünk, hogy mi a túró az a Kensett, és a Kensett verseny, azon belül is a Kensett Hungary verseny, meg ez az egész.
4: Hát a Kensett verseny, azt kezdjük ott, hogy ez egy az Európai űrügynökségnek a kezdeményezésére indított verseny, itt Magyarországon ugye a MANT szervezi. A lényege az, hogy építsenek középiskolás diákok egy gyakorlatilag egy műholdat, és ezt úgy tegyék meg, hogy a méretben beleférjen egy 0,3 literes kólás doboz méretébe, és utána ezt a kólás doboz méretű műholdat, vagy ha már elkezdtük, hogy műholdszerűség, vagy mi is ez.
1: De egyébként eszembe jutott, hogy szimulátornak szoktam mondani az AK, hogy műhold szimulátor. Ez nekem furán hangzik, de akkor mondjuk ezt.
2: Nem én találtam ki, ezt talán okosabbak találták.
1: Így van.
4: Azt az Éza honlapon is ezt
1: írja. Na, azért mondom, akkor hívjuk szimulátornak. Az jobban hangzik, mint a szerűség.
4: Igen, mindenképpen. És ezt a műhold szimulációt akkor, hogy a helyes nevét használjam, egy rakétával körülbelül 1 kilométer magasba indítják el, és a döntőben, és hát ennek kell közben mindenféle méréseket végezni el. Először is van egy elsődleges küldetése, az mindenkinek ugyanaz. Ez azt akarja, hogy másodpercenként egyszer kell küldenie az aktuális hőmérséklet és barometrikus nyomás adatait. Valamint van egy másodlagos küldetése, ami a csapatok által szabadon választható. Erről meg szerintem gyanítom, hogy utána még lesz szó, hogy ki milyen másodlagos küldetéseket talált ki. És hát igazából ez, ami főleg eldönti a versenyt, hogy kinek milyen másodlagos küldetése volt, ami után működött az elsődleges küldetés.
2: Hát ez az a legnehezebb, hogy a döntős csapatok közül egyáltalán hánynak működik.
4: Most már azért elég jó szerintem az arány. Tavaly összem ilyen 10-ből 7.
1: Most itt a hiányzó információkat abból beinterpolálhatták a hallgatók szerintem, hogy itt ugye az van még, hogy azt már értjük, mi az a Kenset, meg hogy egy verseny, de hogy egy ilyen Kensetnek, azt is értjük, hogy csapatverseny, mert csapatok indulnak, de akkor most Bálintnak át is passzolnám a labdát, hogy akkor mi ez a csapatverseny, hogy állnak össze Kensetes csapatok, hogy lehet jelentkezni erre, meg hogyan történik ez?
3: Ez jó kérdés.
1: Meg hogy egyáltalán hogy jön az, hogy középiskolás gyerekek elhatározzák, hogy műhold szimulátorokat építenek?
3: Amúgy ez jó kérdés, mivel senki nem fog úgy felkelni egy átlagos nap, hogy jó, akkor én most egy műhold szimulációt szeretnék építeni. Igen, ez elég jól hangzik, de valószínűleg ez nem sok emberben fordult meg.
4: Űrtaboros előadásról ki lehet így jönni.
3: Igen, mondjuk egyre többen jelentkeznek, szóval azért egyre nagyobb az érdeklődés. Tulajdonképpen az én sztorim egészen a MANT egyik másik versenyéig nyúlódik vissza, a MANT diák pályázatának, ami teljes általános iskolá felső osztályától, ha jól tudom.
2: 11 éves kortól.
3: 11 éves kortól egészen
2: 18
3: középiskolás koróig lehet jelentkezni. És arra adtam be egy pályázatot.
1: Ez az, ami már az én időmben is létezett. Igen. Ez annyira ősi struktúra, ez a MANT diák pályázat, hogy 97 óta indulhatnak rajta 11 évesek.
2: Bocsánatot kérek, 96.
1: Nem, akkor még csak középiskolásoknak volt. Hogy az általános iskolásoknak is megnyitották, tehát ez a range, amit elmondhatok, hogy 18-ig, az pont akkor volt, amikor én lettem hatodikos, és pont akkor nyílt meg. Úgyhogy, ja.
3: Igen. Szóval 15 évesen, ha jól tudom, részt vettem ennek a diákpályázaton. Itt sikerült egy első helyezést elérnem, és így nyereményként gyakorlatilag részt tudtam venni a MANT-nak az űr táborában, ami gyakorlatilag már alapozta a későbbi dolgaimat. Ez a űrtábor Székesfehérváron volt, és nagyon sok előadó jött le, és tartott nekünk előadást, illetve tulajdonképpen megteremtett egy olyan légkört a fiatalok közt, illetve a szakmabeliek között, hogy gyakorlatilag egy kis munkai légkört tudott teremteni, és nagyon jó volt olyan embereket megismerni, akik szintén hasonló érdeklődésűek, és ugyanaz kelti fel őket, az érdeklődésüket. És gyakorlatilag ebből jött az, hogy van a MANT-nak még egy versenye, a Kenseten és az űrpályázaton, vagy diákpályázaton kívül, az irány az űr, és ezzel a középiskolás csapattal hárman elindultunk, azt hiszem a második vagy valahányadik fordulón kiestünk, és akkor szólt a regisztráció leadása előtt egy pár nappal, hogy van ez a cancelt verseny, ismerem, és hogy nem akarok elindulni. Én mondtam, hogy végül is, miért is ne.
2: Mi baj lehet?
3: Persze,
1: mi baj történhet?
3: Úgyis laza lesz, hát, úgyis nem kell majd ezt sok mindent csinálni. Hát aha, nem így lett. Szóval így utolsó pár napban így nagyon vészesen így gyakorlatilag mindenkit felkerestem, hogy szia, építek egy műhold szimulációt. Nem akarsz te is műhold szimulációt építeni? A legtöbben mondjuk elküldtek, de volt pár olyan elvetemült jelentkező, aki jelentkezett, és hát velük megalapítottuk gyakorlatilag a kis csapatunkat.
1: Hány fős egy csapat? Ez a néhány, ez mit kell? Tehát, hogy eleve hogy van kiírva? Mekkora lehet egy csapat?
3: 3-6 főig aha, van kiírva. Tulajdonképpen 6 fővel rendelkeztünk mindkettő verseny szériában, és gyakorlatilag mi 6 fővel.
1: Jó, nekem a kedvenc veszőparipám, akkor hadd kérdezzem már meg, hogy a 6 főben az már egy elég nagy csapat akkor, tehát ez a max létszám, hogy nálatok mi volt az ivar arány a csapatban?
3: Hogy hányan voltak?
1: Lányok, meg fiúk.
3: A második évben jó volt, mivel akkor 4-2, uh-huh, szóval
1: kinek a javára?
3: 2 lány ja, volt, aha, igen. Uh-huh. Hát sajnos 4 fiú volt, de
1: jó, de hát legalább, az már igazából egy igen, igen, az már egy ennyire van.
3: Feltűnő volt, hogy jelentősen javult például a pár területen, vagy sok területen a tevékenységünk, illetve a produktivitásunk, úgyhogy voltak lányok, akik mondjuk máshogy látják ezeket a dolgokat, és tényleg hasznos volt, hogy nem csak az van, hogy fiúk vagyunk.
1: Ja, ez nagyon fontos, mert amikor én középiskolásoknak vagy általános iskolásoknak tartok előadást, a lányok mindig legalább annyira érdeklődnek az űrös témák iránt, mint a fiú, tehát ez baromira nem jobban. Igaz, hogy az úgy, vagy talán igen, vagy talán jobban, tehát baromira nincs az úgy, hogy a lányokat nem érdekli az ilyesmi, hanem rohadtul érdekli, és ennek fejében, meg tényleg, amit mondok, hogy az egyetemen meg azt látom a bemenő oldalon, hogy amikor fizikus szakra, vagy ilyen hasonló űrhöz is kötődő szakokra jönnek, és talán ezt egyetemistaként is meg tudjátok erősíteni, hogy akkor az van, hogy ott meg, mit tudom én, sokkal rosszabb az arányhoz képest, és akkor valami útközben elromlik, és ugye ez Alkának is, aki már rég kapott szót, neki is egy fontos kérdés, vagyis egy fotos íze, hogy hívják neked, ez is egy célod, nem? Igen. Neked is, hogy ez, ugye, itt talán érintőlegesen behozhatjuk ezen a ponton, hogy azért, hogy növeljük a lányok érdeklődését az űrös témák iránt.
2: Egy rugóra jár az agyunk, éppen én is ezt hát akartam hozzákötni, hogy valahol ugye a 10. és 14. életé között van az, amikor nagyon sok lány elveszti így az érdeklődését, meg inkább a bátorságát.
1: Ez azt szerintem az érdeklődését
2: a bátorságát, hogy így ilyen reál területek reál területek felé menjen a tanulmányaiban, és ugye ezt is talán próbálnánk ellensúlyozni ezzel a közös projektünkkel, amit ugye Miklóssal elkezdtünk már 3,5 éve.
1: Jézusom, igen, kb. Akkor, igen, jó régóta.
2: Egy fantasztikus kutatónőről készítettünk közösen egy könyvet, ami elsősorban kiskamaszoknak, és elsősorban, de nem kizárólag lányoknak szól, és pont azt próbáljuk vele elérni, hogy lássák a lányok, hogy igenis való a, hát régen reál területeknek mondták ma a divatos betűszóval a STEM, tehát a műszaki, természettudományos és mérnöki területeknek a megcélzása pont annyira való lányoknak is, mint fiúknak, és hogy ne veszítsék el a bátorságukat, hiszen vannak fantasztikus eredményeket elérő kutatónők, illetve mérnöknők, és természettudományos területeken remeklő nők, amilyen Illés Erzsébet is volt, akit sajnos április elején vesztettünk el életének a 90.
1: És
2: évében.
1: Ugye nem csak, hogy kutatónő volt, hanem konkrétan űrkutatónő volt, ez ugye még nem hangzott el, hogy ő volt az első magyar űrkutatónő, és igen, na most igazából ebből is persze lesz itten mindjárt közösségi felhívás, mert hogy ezt azért is hoztuk szóba, mert van nekünk egy ilyen adománygyűjtő kampányunk az adjukössze.hu-n. Az adjukössze.hu-n, hogyha rákerestek arra, hogy motivációs könyv,
2: Vagy Illés Erzsébet.
1: Vagy Illés, azt most, igen, tehát igazából beérjetek, hogy Illés Erzsébet.
2: Vagy Magyar Asztronautikai Társaság.
1: Igen, akkor ki fog jönni ez a valami, és már tök jól állunk, 94% körül összekalapoztuk azt az összeget, amit meg
2: amit eredetileg megcéloztunk.
1: De az nem baj, ha több jön össze, mert akkor több példányban lehet megcsinálni a könyvet.
2: Hát igazából az eredetileg megcélzott összeg, az nagyjából arra jó, hogy a nyomdai fájt előállítsuk, meg talán valami minimális példányszámot kinyomtassunk, de jó lenne, hogyha boltokba is kerülhetne. Csak hát nem mertünk
1: nagyot álmodni.
2: Annyira nagyot álmodni, mert ha nem jön össze, akkor
1: persze, de aztán úgy nagyon úgy tűnik, hogy Illés Erzsi, nem, ez nem nekünk köszönhető, hogy ilyen jól megy ez a kampány, hanem az, hogy Illés Erzsi néni tényleg annyit akkorát alkotott, meg olyan sokan szeretik, meg fontosnak tartják ezt az izét is, ezt az aspektust, hogy lányoknak nyomassuk a példaképeket. Na, szóval, hogy ennyi.
2: És ezt, olyan, bocsánat, csak még igen, annyit, hogy az adománygyűjtésnél lehet üzenetet is hagyni, aki utal valamekkora összeget, üzenetet is hagyhat, és jött néhány tényleg nagyon szívet melengető üzenet, általános is, hogy ez milyen fontos, meg mennyire támogatandó cél, de személyesek is olyan kutatónőktől, meg mérnöknőktől, akiknek konkrétan Illés Erzsébet volt a mentora, a példaképe, a segítője.
1: Meg olyan fajta üzenet is, ami azt mondja, hogy de jó lett volna, ha az én gyerekkoromban lett volna ilyen, meg hogyha több ilyesmi hangzott volna.
2: Úgyhogy ilyet egyébként a Kenszett versenyről, meg az űrtáborról is hallottam, hogy de jó lett volna az én gyerekkoromban lett volna.
1: Hát igen, igen, nekünk már volt űrtábor, de például a Kenszett versenyt azt nagyon irigylem a mai fiatalságtól, mert olyan nekünk még nem volt annak idején. És akkor most kapcsolódjunk is vissza a Kenszett versenyre, hogy akár, hogy van ez most, hány jelentkező van, meg most hogy vannak, mi van idén? Mert azt láttam a honlapon, hogy idén valami nem triviális dolog van. Ugye a versenynek egy fontos része az, hogy a rakétákkal fölreppenjenek a műhold szimulátorok, szimulációk, akármik az űrbe. Nem, nem az űrbe, hanem egy kilométer magasra. Na, de hogy most valahogy az is bonyolult, több, mint szokott. Itt most itt mi egy kicsit update-elj, létszik minket a szituációról.
2: Igen, ugye idén ez a negyedik magyarországos Kenszett verseny, és hát ilyen nagyon szép grafikont lehet fölrajzolni a versenyekkel résztvevő csapatok, illetve diákok és mentorok létszámáról. Ugye első évben 42 csapatunk volt, második évben 48, harmadikban már 84, és hát ebben a negyedik versenyben meg 113 csapat regisztrált, ami hát egy egészen elképesztően nagy szám, és még jobban hangzik, hogyha hozzáteszem, hogy ezeknek a csapatoknak a döntő többsége túljutott legalább az első mérföldkövön, és a kétharmada pedig a második mérföldkövet is teljesítette, ami azért egy több hónapos kemény megfeszített munkát jelent, tehát tényleg egyre többen vesznek részt. És hát eljutottunk márciusban odáig, hogy kijelöltük a 10 döntős, illetve két tartalék csapatot, és úgy volt, hogy április elején lett volna a döntő, ahogy szokott lenni, de hát el kellett halasztanunk, és most végül is július végén lesz az indítási nap, és augusztus 1-én a prezentációs nap, mert ugye ez egy kétnapos döntő, tehát az is egy elég kemény menet a csapatoknak. És hát ez azt hozta magával, hogy amit egyébként a nyertes csapat szokott nyerni, hogy részt vehet az Európai űrügynökségnek a Space Engineer for a Day című rendezvényén, ami egy fantasztikus, jó másfél-két napos rendezvény Nordwijkben, az Európai űrügynökség technológiai központjában. Hát máshogy kellett kijelölnünk azt a csapatot, akik utaznak, és így aztán a zsűri az még egyszer összeült, és a második mérföldkövön beadott dokumentációk alapján választott ki egy olyan csapatot, akik a dokumentáció meg az egyéb teljesítményük alapján is tényleg fantasztikusat tettek le az elmúlt években, hiszen ők már többszörös visszatérők, sőt, ők is közreműködtek abban a bizonyos egyetemi műhold projektben, amiről már valami fél mondatot szót ejtettél, és akkor ők fognak utazni, de a versenyt nem tudjuk még, hogy ki nyeri meg, ez a csavar az egészben, hiszen maga a döntő az majd július végén, augusztus legelején lesz, és hát az azt megnyerő csapat lesz az igazi hivatalos nyertese a versenynek, és ők majd valami más fődíjat kapnak.
1: De réges-rég úgy volt, nem, vagy csak ezt képzeltem, hogy aki megnyerte a Kenszett Hungary-t, az ment tovább egy európai Kenszett versenyre.
2: Így van.
1: De ezt így idő után ez már nem így volt, hát, ugye? Ez a Nordwijk volt helyett.
2: Jól emlékszem, harmadik éve nincsen európai döntő. Aha. Ugye úgy lett egyáltalán magyar verseny, hogy 2022-ben teljesen véletlenül az kiutazó egyetlen magyar csapatnak az egyik kísérője illettem így váratlan helycsere miatt, és annyira lenyűgözött az európai döntőnek a hangulata, hogy az a kollegiális légkör, ami ott a csapatok között volt, hogy akkor dőlt el, hogy akkor lesz Magyarországon is ilyen, mert ezt muszáj meghonosítani. Uh-huh. De sajnos most nincsen európai döntő. Vannak olyan terveink, titkos terveink, amiket most csak így magunk között elárulok, hogy olyan jó lenne, ha meg tudnánk rendezni egy legalább regionális, vagy akár európai döntőt mi itt Magyarországon, de hát azért ehhez források kellenek.
1: Uh-huh. Na Botond, te már régen szóltál, pedig engem nagyon érdekel az, hogy mint a tavaly nyertes csapat vezetője, hogy oké, hogy addig eljutottunk már, hogy valaki egyszer fölébred úgy reggel, vagy mit tudom én, vagy vesztére szembe találkozik alkával, aki meggyőzi, hogy már pedig részt kell venni a versenyt. Oké, ez megtörténik. Na de onnantól kezdve mi van? Tehát az ember, most ha én szétnézek a magyar iskolarendszerben, akkor azért úgy általában nagyon kevés, nagyon leterhelt, nagyon kiöregedő fizika tanárokat lehet találni például, ha egyáltalán lehet találni. Én tudom, mekkora baj, mert a tanárképzésben részt veszek, és hát szóval igen, hogy általában a fizika tanárokat például elég nehéz rávenni arra, hogy most még egy plusz egyedik szakkör keretében mentoráljanak egy kenszetes csapatot is. Léteznek ilyenek, de hát egyáltalán nem ez a jellemző, hogy ezt meg lehet csinálni. Márpedig azért elképzelhető, hogy azért valamiféle iránymutatásra szüksége van egy középiskolás csapatnak. Hogy történik ez? Tehát, hogy oké, kitaláljátok, meggyőzött pár havert, hogy oké, csináljunk egy műhold szimulátort, és akkor mi a következő lépés?
4: Hát nálunk így ez úgy történt, hogy hazajöttem űrtáborból, ott hallottam a Kenszet versenyről, és így szeptemberben oda mentem Dr. Esztaleszki Péter tanár úrhoz, aki a mentorunk volt, ha ő később.
1: De akkor ő a sulin belül.
4: Sulin belül, de nem tanított. Ja, értem. Én ismertem a szakkörökről, mert a műszülünkben ilyen rendszer volt, hogy ilyen szakkörökre egy össze-vissza mindegyik tanárhoz jártunk, uh-huh. akikhez persze. Nem is tanítottak minket. Ő vitte az ilyen projektes versenyeket, és így mondtam neki, hogy tanár úr, van egy ilyen verseny, és így még kisebb mondtam a nevét, és azt mondtam, megyünk.
1: Na, hát akkor igen, ez egy ritka példa.
4: És nem volt még csapatom se, meg még azt sem hallotta, hogy miről van szó. Tehát...
2: Azért szerencsére annyira nem ritka. Igen, nagyon sok tanár túlterhelt, és nem tud bevállalni ilyeneket, de egyre több olyan tanárt látunk, akik tényleg nagyon lelkesen és a szabad idejüket feláldozva és az energiáikat maximálisan erre ráállítva tényleg rengeteget segítenek a diákjaiknak.
1: Igen, de most tegyük fel, hogy mi van akkor, hogyha valaki nincs ilyen szerencsés helyzetben, hogy egy ilyen tanár úr, akinek még végig sem mondott, hogy mi a verseny, és pedig lehet, hogy amúgy fekvenyomó verseny lett volna, vagy karaoke, vagy mit tudom én, szóval ez egy fantasztikus lelkes tanár, hogy már így láthatatlanban rábólint. Na, de most tegyük fel, hogy nincs ilyen. Akkor az ilyen csapatok mihez kezdjenek? Kapnak esetleg valamiféle mentorálást, vagy valami ilyesmit, amit iskolán kívül... Tehát, hogy belevághat-e úgy egy csapat, hogy mondjuk éppen nincs egy ennyire nagyon támogató iskolás tanári környezet. Hogy történik
2: előfordul
1: ez?
2: Előfordul ilyen azért. Vannak olyan csapataink, voltak és vannak is, akik hát annyira önjáróan viszi őket előre a lendület, hogy gyakorlatilag formális mentoruk van, mert az, az előírás. De lehet, hogy nem iskolában találnak mentort, van akinek a szülője az egyik mentora például, vagy megkeresnek cégeket, és vannak ilyen lelkes őrült cégek is, ahol egy-egy kollega, vagy akár főnök bevállalja és látja ebben a potenciált. Nyilván ilyesmi profilú cégekről van szó, tehát valamilyen ipari, mérnöki dolgokkal foglalkozó, vagy kutatóintézetben dolgozó mentor is volt már, vagy van is. úgyhogy lehet szerezni azért, és hát vannak olyan csapatok, ahol tényleg gyakorlatilag formális a mentor szerepe, mert annyira viszi őket a lendület, de azért ez a ritkább.
1: Na most igen, oda akartam volna kifutatni a beszélgetést, hogyha jól értem, ugye ti magatok is mentorok vagytok már, tehát hogy nekem volt egy ilyen vagy nem? De.
4: Én.
1: Te mentor igen. Vagy, te mentor igen. Vagy már, te tavalyi győztes vagy, de idén már mentor. Na most te hogy vagy mentor? Hogy maga a Kenset Hungary is ad lehetős, biztosít mentorokat például ilyenkor? Vagy te csak úgy fogtad magad, és beálltál mentornak egy csapathoz? Vagy ez mit jelent, hogy te most mentor?
4: Fogtam magam, hogy beálltam, tehát hogy ismertem a csapatot előtte már.
1: Ja, ugyanabból a suliból?
4: Nem ugyanabból, ők pestiek, én meg ugye délvidéki vagyok, tehát ilyen. Ja. Én van egy ilyen
1: ennyire súlyos a helyzet.
4: Tehát én, hogy mondjam, én mint második mentor vagyok, van nekik még egy mentorjuk.
2: Itt válaszok külön többféle mentorálásról van szó. Ugye van a csapatoknak a saját mentoruk, egy vagy kettő, és aztán van olyan mentorálás, amit a, hát nem is mentorálásnak mondanám, inkább ilyen képzés vagy támogatás, segítés, amit a verseny keretén belül adunk minden csapatnak. Tehát tartunk képzéseket különféle témákban, amik relevánsak a verseny szempontjából. És a harmadik pedig, hogy most már kezd körvonalazódni, és valóban elkezdi a működését az a diáklabor hálózat, amit a Kenset versenyből indult ötlet, és ugye Detre Őshonor, akit szerintem a műsor hallgató
1: rendszeres szereplője ismernek. A műsornak. Bár már rég volt, de majd ezen változtatunk hamarosan.
2: Tehát ő talált ki, vagy ő, az ő fejéből pattant ki ez az ötlet, és az elmúlt két és fél évben ezen dolgozik, hogy meglévő laborokat, szabad kapacitással rendelkező laborokat, egyetemi, kutatóhelyi, céges laborokat szervez hálózatba, és mindenhol természetesen helyi erőkkel, akik segítenek azoknak, akik odafordulnak, és akkor például a Kenset versenyzőinek, de másoknak is, más diákprojektekre is lehetőséget biztosít majd ez a hálózat, hogy oda menjenek és használják a laboroknak az eszközeit, szakértő támogatás mellett természetesen. Azt hiszem, hogy talán nem árulok el akkora titkot, hogy most már én is dolgozom ezen a laborhálózaton, tehát én is nagyon látom ebben a potenciált, hiszen nagyon sok iskolának például nincs olyan laborja, ahova mondjuk az iskola a Kenset csapata bemehet, és akkor ott megtalál mindenféle 3D nyomtatót, vagy más eszközöket, amik szükségesek a Kenset elkészítéséhez. És hát nem mindenkinek van otthon egy komplett felszerelt laborja. Nem tudom, Bati, nálad szerintem azért már elég sok eszköz felhalmozódhatod, de azért igen. Te vagy a kivétel, szerintem.
4: Hát igen, nálunk is a sülis laborhelyzet az ilyen.
2: Hát nem természetes, hiszen azért ezeknek az eszközöknek egy része elég drága, viszont információ hiány, nem biztos, hogy tudod, hogy hova kell fordulni, hogy melyik egyetemen van egy olyan labor, ahol van az az eszköz, ami neked kell, és akkor oda be is engedjenek, tehát azért ennek vannak biztonsági szempontjai. Igen, is, meg sokféle jogi szempontja, és akkor ezt próbáljuk megoldani ezzel a diáklabor hálózattal, és szerintem ez nagyon sok főképp vidéki csapatnak is ad olyan lehetőséget, hogy részt vegyen olyan projektekben, amik akár a későbbi pályaválasztásukat is eldönthetik.
1: És amúgy azt hiszem határon túlon is vannak már laborok,
2: így van,
1: amik benne vannak a hálózatban. Tehát Erdélyben vagy Partiumban Erdély, biztos van.
2: Így van,
1: meg,
2: így van.
1: Meg szerintem,
2: ja. Így van, van érdeklődés is, és konkrét együttműködés is már elindult. Úgyhogy ősszel már konkrét programokat szeretnénk kínálni ezeknek az érdeklődő diákoknak, csapatoknak. És hát akkor már itt hadd hozzam be az EZERO-t is, az Európai Ügynökségnek a közoktatási irodahálózatát, hiszen ezzel kapcsolatos projekteket is bevonunk a diáklabor hálózatba. Az EZERO-nak vannak pedagógus továbbképzései, vannak diákprogramjai, egyik például a Kenset, és ezeket összekapcsoljuk, tehát akár érdeklődő tanárokat is, meg aktív tanároknak a csoportjait is majd fogadjuk ilyen alkalmakkor.
1: Na, hát ez óriási. Na, most már kétszer is szóba került, úgyhogy szerintem Bálint hozzád fordulnék az ügyben, hogy volt itt egy olyan is, ami nem Kenset, hanem szóba került ez a műholdé, ami igazán konkrétan nem szimuláció, nem szerűség, nem szimulátor, hanem konkrétan valamit felröppentettetek földkörüli pályára, amiben szintén középiskolások tudtak bedolgozni, ami szerintem hát a coolságnak a csimbora szója, vagy micsoda, hogy jó napot kívánok, leérettségiztem, és amúgy van egy műholdunk a földkörüli pályán. De ez mi? Ez hogy volt? Ez az NMHH nevezetű műhold? Van ennek szebb neve? Vagy valami? Ez egy gyönyörű név, nem, semmi, nem akarjuk itt.
2: De fantázia neve is van a Unity nevű diák műholdról van szó, de a maga műhold az egyetemisták által készített műhold. Aha,
1: de volt egy panel, amiben gimmisek csináltak valamit, ugye?
2: Akkor elmondja Bálint.
1: Na ez az.
3: Elmondom.
1: Na, igen.
3: Tulajdonképpen ugye úgy kezdődött, hogy Kenset Hungary-nek a 2024-es döntőjében, akik részt vettek ott a döntőn, azoknak adódott ez a lehetőség, hogy ugye részt tudjanak venni gyakorlatilag a BME, illetve az NMA közvetlen együttműködésével épülő Unity műholdon, és gyakorlatilag a műholdnak a borításán kaphattunk helyet, gyakorlatilag meg volt határozva egy...
1: De most tegyük a nézőket így képbe, hogy ez így mekkorának kell egy ilyen műholdat elképzelni.
3: Igen, ez jó ötlet. 5x15.
1: Ja, tehát így befér a zsebetekbe, gyerekek, ugye?
3: Három egységnyi Pocket Cube.
1: Pocket Cube, aha. Igen. Aha. Ja, Pocket, tényleg igen. Befér a zsebetekbe. Pocket Cube-nak
3: szóval gyakorlatilag, aha. Igen. Aha. És annak volt a felszínén gyakorlatilag egy ilyen kinyíló nap elem borítás, gyakorlatilag egy szárny, és ahova nem napelemek kerültek, oda a mi kísérleteink, ha jól tudom, nagyjából hat
2: kenszetes csapatnak a kísérlete volt, és a Győri Egyetemnek is volt, meg...
1: De mi az a kísérlet, ami egy ennyire pici kis helyre befér?
2: Hát sokféle volt.
1: Na hát meséljetek, mi mindent lehet csinálni ekkora helyen?
2: Szerb csapatnak is volt a kísérletek.
4: Új vidék vagy Belgrád, tudom. Meg még egy helyre, azt hiszem Görögország, vagy valahontan tudom, még egy Balkán.
1: Na várjatok, akkor ezt fejtsük meg. Tehát akkor ez egy magyar műhold, még a neve is az, hogy Unity. De valami görögök is raktak rá kísérletet? Hogy van?
2: Volt X darab hely, aha, amire lehetett hát hasznos teretet, kísérletet, aha, fejleszteni.
1: És ezt nemzetközileg meghirdették.
2: Kísérleteket.
1: Tessék? És ezt nemzetközileg meghirdették.
2: Ezek hát szerint. Ezt a BME-nek a csoportja, aha, készítette, hát ugye Kvint András, aha, aki már a legelső magyar diákműholdnak a Maszat 1-nek is a
1: és aki arról nevezetes, hogy 9 betűből áll a vezetékneve, amiből csak egy magánhangzó. Kvint András bácsi, aki tényleg hát a magyar műholdfejlesztés atya gyakorlatilag.
2: Igen, és hát az ő általa létrehozott csoport, ugye Dudás Levente, aki a zsűrinknek is, a Kenset zsűriének is a tagja, és ő ajánlotta fel ezt a lehetőséget a döntős csapatoknak. És hát az ő kapcsolataik révén, nemzetközi kutatási, oktatási kapcsolataik révén alakult ez így.
1: Aha. Na jó, oké, de visszatérve a ti kísérleteid, meg a középiskolás kísérletekhez, tehát oké, kinyílik az egyik oldalán egy ilyen kis bigyó, ami nem egy napelemet tartalmaz, hanem 6 icipici kísérletet, ez mi az, és hogy és mit csináltatok, és hogy történik ez? Ez nagyon izgalmas.
3: Tulajdonképpen én akkor bemutatom, hogy gyakorlatilag mi mit csináltunk. A mi kísérletünkön ezen a 30x45 mm-es kis panelen gyakorlatilag félvezető memóriák segítségével próbálunk meg bitflipeket mérni, ami a kozmikus sugárzás, illetve egyéb ilyen sugárzási tényezőknek a bitflip képességét próbálja mérni.
1: Most ezt lefordítjuk a hallgatóknak, hogy ez ugye azt jelenti, hogy mondjuk egy egyesből nulla lesz, a nullaból egyes, ami amiatt történik, mert a kozmikus sugárzás egy részecske becsapódik a prociba, vagy mit tudom, micsoda, és akkor ott az átbillent egyet, ami ugye elég nagy baj tud lenni, amikor mondjuk ez egy fedélzeti számítógép processzora, és nem árt ezzel tisztával lenni. És akkor ezt tudtátok így mérni ezzel a pici...
3: Igen.
1: De jó, az óriási poén.
3: Detektáltunk kis bitflipet, és már telepróbálkozunk azzal, hogy ezt itt tovább tudjuk még
1: és vinni. Bocsán, és amikor kering a föld körül a cucc, akkor ki lehet mutatni, hogy vannak olyan helyek, ahol gyakrabban van bitflip, mondjuk a sarkvidéken, vagy mondjuk a dél-atlanti anomália, vagy ilyen helyek, tehát hogy ezek itt látszik.
3: Nekünk nem sikerült ez, de aha, tudom, hogy van olyan csapat, aki már például kimutatta a dél-atlanti anomáliát, de ők is ugye sugárzásmérésben voltak, egészen sokan indultak el ezen a úton, így jó magyar szokáshoz éven.
1: Ja, persze, az űrdozimetria nagy nemzete, ugye vagyunk. Ja, aha, és hát ez óriási jó. És akkor ezt gyakorlatilag középiskolásként hoztátok össze?
3: Gyakorlatilag igen. Nekünk is ugye volt mentorunk, ők is nagyon sokat segítettek, de gyakorlatilag a csapat tervezte meg a kísérletet, a nyákot, illetve programozta fel ezeket a dolgokat, kiemelve, hogy ugye mentoroink segítségével, tehát nem sikerült volna a mentoroink nélkül, de gyakorlatilag igen, középiskolásként meg kellett tanulnunk azokat a készségeket, illetve skilleket, amiket nem feltétlenül tanítanak mondjuk a középiskolába, mondjuk egy gimnáziumba, vagy ilyesmi helyen.
2: Hát nem feltétlenül.
1: Egyébként
2: én azóta is keresgélem az államot a padlón valahol.
1: Ez hihetetlen. Tök jó amúgy, hogy szóba hoztátok a nyomtatott áramköröket, hiszen május van, és hát május első vasárnapja, azt kevesen tudják, de az a nyák napja.
2: Jaj! Oh. Na. Jaj! Na, már ideje volt egy rossz

0: éjszakánk, amikor nem feltűnő volt a, meg az a 8 alvás, amit ajánlanak.
1: Uh-huh. Ja. Szóval... Aha,
2: aha. Úgyhogy azóta felszabadultatok a Kenszet alól, és akkor inkább kuvaszt építetek.
0: Igen.
1: Na, mi az a kuvasz?
0: Gyakorlatilag voltunk Kenszet versenyek, a 2024-es versenynek a nyertes csapata is például benne van, abból pár tag, illetve egyéb tagok is benne vannak. Gyakorlatilag a Kenszet verseny.
2: Például a 2022-es igen, ők csapat, is benne van, akikkel igen. Utaztam Bolognába,
0: igen, meg
2: ők
0: más
2: is képviseltetik magukat.
0: Döntősök is benne vannak, gyakorlatilag úgy voltunk vele, hogy...
2: De mi az a kuvasz? Azt mondd el! Az a kívül, hogy kutyafajta.
1: Fel kell vezetni. Magyarok nagyon szeretlek kutyákról elnevezni üreszközöket, itt is erről van szó.
0: Nem, esküdöm a puliról.
1: Aha, jött, ne, ne, no way, ne, nem.
0: Gyakorlatilag úgy voltunk vele, hogy kenszetezni nem tudunk, bejöttünk egyetemre, de szeretnénk valamit versenyezni, valamit a gyakorlatban is kipróbálni, és kinéztünk egy olyan dolgot, hogy European Rover Challenge. Ez egy Lengyelországban megtartott nemzetközi verseny, ahol gyakorlatilag egy ilyen marsjáró szimulációt kell megcsinálnunk és megvalósítanunk, és gyakorlatilag azon az úton indultunk el, hogy csináltunk egy csapatot, és elkezdtünk ennek a fejlesztésén dolgozni.
1: Hm. Egy marsjárót.
2: És mikorra kell befejezni? Mikor lesz ez a verseny?
0: Idén a döntő, ha jól tudom, szeptember legelején lesz, és...
2: Akkor már biztos kész vagytok vele.
0: Természetesen, mint a Kenszetben is mindig készen voltunk.
1: De a Kenszet döntő az arról nevezetes, nem? Hogy meg utolsó éjszaka meg ott forrazgatnak a gyerekek.
2: Nem, nem.
3: Nem forrasztottuk, de indítás előtt.
2: Nem, de.
3: Párszal a Kenszetet.
2: Dehogy is. De egyébként javul a helyzet, tehát most már sokkal inkább kész eszközökkel érkeznek a csapatok. Tehát el kell, hogy mondjam, hogy a 4 év alatt hihetetlen fejlődésen mentek keresztül. Nyilván mindig vannak kezdő csapatok, akik a nulláról kezdik a dolgot, a tudást, és nincs tapasztalatuk, de aki már visszatérő, hihetetlen fejlődésen mennek át. Úgyhogy például utána rögtön elkezdenek ilyen egyéb dolgokat fejleszteni. Van, aki ugye rovert fejleszt, van, aki rakétát.
3: Igen.
1: Igen, mert te közben már rakéta fejleszt. Mert mondták, hogy polihisztor vagy, de te most te a műegyetemen vagy egyetemista?
3: Nem, én még középiskolás.
1: Ja, te még középiskolás vagy.
2: Én most érettségizek.
1: Ó, hát őszinte részvétem. Na, és akkor hogyan folysz bele a rakéta fejlesztésbe? Két érettségi tétel között.
3: Úgyhogy hát volt ugye a Kenszet, elmentem, és
2: találkoztam.
3: Igen, megnyertem, jó. Minden szuper.
0: Csak a szokásos sztori.
3: Igen. És ott megismerkedtem a BMS Suborbital csapattal, akik a rakétákat csinálják a versenyre. És akkor kaptam egy kis infót, hogy én előbb foglalkoztam rakétákkal, mint kenszetekkel. Az ilyen nagyon röviden az, hogy láttam ilyen 6. vagy 7. osztályos koromban egy YouTube videót, hogy valaki modern rakétát épít, és mondom, ez menő. És akkor a technika tanáromat megkérdeztem, hogy lehet-e rakétát építeni, és kiderült, hogy voltak neki valahonnan ilyen kis rakétahajtóműve, ilyen a rakéta, hát... fölment vele a körülbelül 25 centi magas papírból, kartonpapírból épített rakéta olyan 20 méter magasra, tehát mindjárt körülbelül tűzi játék magasság. És akkor építettem egy ilyet, hú de jó, elmentem Kenszetre, és ott láttam, hogy ezt lehet komolyabban is csinálni. És akkor őtőlük a Suborbitalstól megkaptam, hogy keressem a Bajai Tudományos Ismeretteljesztő Egyesületnek van egy ilyen rakétás tábor, igen, nyár végén van, és hogy ott valószínűleg segítenek nekem megindulni. És hát igen, segítettek megindulni, építettem először egy nagy rakétát, akkor utána egy még nagyobbat, aztán most egy még nagyobbat, ami még magasabbra megy.
2: Ezeknek már neve is van, annyira komolyak, ugye?
3: Mindegyiknek voltam úgy neve.
1: Persze, hát az az első.
3: A mostani a Proxima 1 és 2, a mostani két rakétám. Hát a 2 az egy 196 cm magas rakéta, tehát magasabb, mint én.
2: Bálintnál is magasabb.
3: Igen, még Bálintnál is magasabb, tehát annyira magas. És hát az most voltunk vele a verseny.

0: Ilyen Big Rocket Cup verseny Szvidnyékben, Szlovákiában, és ott sikerült az első díjat elhozni vele, ez 1060 méter magasra ment ez a rakéta, tehát körülbelül hasonló, mint a Kenseth verseny, de ezt a rakétát szeretném
1: És amúgy el is bírná hasznos teherként a Kenseth-ek? A Kenseth-en hány Kenseth megy föl egy rakéta? Három?
2: Kettő. Hát a mi versenyünkön.
1: A tieteken, persze, hát a BMS Suborbitals féle, mondjátok már mi a neve annak a rakétának.
2: Athena.
1: Igen.
2: A Suborbitalsnak is van többféle rakétája. Persze. Ez kifejezetten a Kenseth versenyre.
1: Igen, de már megvan a nagy tesó, már bemutatták tavaly, nagy csinnadra.
0: Hát több nagy tesó is van.
1: Ja.
0: Hát van benne egy Kenseth hely, tehát, de nem dobja ki, tehát én szerettem bele egy saját Kenseth méretű hasznos terhet, amivel hát azt mértem, ahogy ugye gyorsul a rakéta, egy hőmérő szonda ki volt lógatva az oldalán, és hogy a léjáram mennyire melegíti ezt a szondát föl. És hát azok ugye nem, ez ugye csak fölfelé érdekes, nem volt lényeg, hogy kidobja utána magából, de ott van egy háj benne egy Kensethnek. De ugyanaz a rakét, tehát...
1: Na de várjál, viszont akkor ez a visszaéréskor, tehát ezért ejtőernyője van ennek?
0: Ejtőerny, persze,
1: az van,
0: ejtőernyő.
1: Csak nem dobja ki, hogy a rakétát ki, újra tudod használni,
0: persze,
1: a Proxima 2.
0: Igen, ja. Hát két ejtőernyője van, először kinyit egy kisebb ejtőernyőt, hogy nem fújja messzire a szél, és utána egy nagyobb ejtőernyőt, hogy mert hát a kicsivel...
1: De ez egy kihúzó? Tehát a kicsi húzza ki a nagyot? Vagy ez két
0: nem,
1: külön...
0: Nem, egyszerre kijön mindkettő egy push kaporostól, tehát nyitja elektronikusan, tehát van benne egy elektronika, vagy
1: ezt kettő... Nem, a szüleid nem aggódnak ilyenkor, hogy itt már meg egy puskaporos, robbantgatós, hogy van
2: el
1: ez?
2: El kell, hogy mondjam, hogy...
1: Engem szobapofogságot, vagyis nem az, de valami ahhoz hasonló dolog volt, amikor fény derült arra, hogy akkor még nem volt Kenseth, és akkor én a nagymamám kertjébe próbáltam rakétázgatni, télen ráadásul, de... És hó is volt még akkor telente, de... Nem lettem népszerű, amikor
2: az a helyzet, hogy Bocinak a szüleit ismerem már sok éve, mióta a diákpályázatokra hordják, és ők nagyon támogató szülők tényleg.
1: Hát ez
2: mindig mindenben így támogatják meg. Emlékszem, hogy rengetegszer hozták el.
1: Na, világos, csak hát itt mégiscsak robbanó anyagokról beszélgetünk.
0: Hát meg van ezeknek is a módja, persze, hogy persze. Biztonságosan dolgozni.
2: Szerintem úgy vannak...
0: már meg magam vele, tehát tudom.
2: Szerintem úgy vannak vele, hogy jobb, ha szem előtt van, mint a titokban csinálja, nem?
1: Amúgy ez így van. Igen.
0: Ahogy mondjam, tehát...
2: Meg azért Botinak vannak olyan tanárai, akik tudják így segíteni, hát, hogy korábban segítettek, és most már önjáró vagy.
0: Hát igen, most már azért most már úgy megvolt a megindítás, most már nagyjából önjáró vagyok, mert itt például a rakétaprojektet még mindig Péter tanár úrral csináltuk.
1: Aha, óriási.
0: Na és még annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy ugyanezt a rakétát én ezt szeretném indítani a nyár folyamán, mert hogy újra használható egy nagyobb hajtóművel egészen 3 km fölé és a hangsebesség fölött.
1: Hú. Ugye pont a BMS Suborbitalt szokta büszkén mondani, hogy ők építettek először olyat Magyarországon, ami átlépte a hangsebességet. Olyan rakétát.
2: Ők járnak évek óta Portugáliában az Eurok versenyre.
1: Így van. És akkor most viszont akkor a Proxima 2 feltuningolt változata is képes lehet erre. És 3000 méter?
0: Hát még nincs meg a konkrét súly, mert attól függ, ugye, hogy mennyi hasznos teher lesz benne. Olyan 3400 és 3700 között szimuláltam most jelenleg.
1: Nagyon jó.
0: Attól függ, ugye, mondom, hogy mennyi hasznos terhet fog vinni magával.
1: És amúgy ezt hogy szimulálod? Milyen programmal, vagy hogy hogyan?
0: Van direkt erre készült program, az a neve, hogy Open Rocket. Hát pontosan erre készült, hogy modern rakétákat szimuláljunk benne. Be kell ütni az adatait, milyen vastag, milyen formájú az orrkúpja, szárnyak méretei. Gyakorlatilag egy ilyen... mintha lerajzolnak az árnyékát a rakétának, úgy néz ki a szoftverben, és ő az alapján számol. És hát igen, és így. Így lesz belőle, tehát, mert ugye meg kell határozni egy ilyen rakétánál, hogy ők ugye nem irányított rakéták, neki aerodinamikusan kell stabilan tartania magát, hogy a szárnyak mérete jó legyen, hogy a mindig van két pont, amit figyelünk. Tömegközéppont, az ugye legtöbben tudják, hogy az a az a tanár középpont, tehát ez úgy triviális, de van a nyomás középpont, az az, ahol az összes aerodinamika jármű, ami hat a rakétára összpontosodik, és annak mindig a tömeg középpont mögött kell lennie. Ez ilyen jó szokás, hogy olyan körülbelül másfél és két és fél szerese a testátmérőnek az, amennyivel a tömeg középpont mögött kell lennie, akkor ez stabil egy rakéta, és egyenesen fog repülni.
1: És ugye ez egyre javul, ahogy fogy a hajtóanyag.
0: Igen,
1: már javul. Hogy ugye, igen.
0: Vagy javul, hogyha alapesetben, de például átlépi a hangsebességet, ott hirtelen ja, veszik stabilitás, már akkor már turbulens légáramban lesznek a szárnyak.
1: Na tehát... igen, hangsebesség 50 a max Q. Na most akkor... Na,
2: és én itt hallgatom ezeket a srácokat, és így azon gondolkozom, hogy mik lesztek, ha nagy lesznek.
1: Na pont, basszus, pont ezt akartam kérdezni, tehát... akár mint műsorvezető társ, tehát szerintem minden hallgatóban ez a kérdés motoszkál, hogy atya úristen, a gyerek még nem érettségizett le, és már hangsebesség fölötti rakétát tervez. What's next?
2: Meg rovert.
1: Ja, meg másik ilyeneket. Meg rovert, meg kering a műholdjuk a föld körüli táján. Nem baj.
2: Tehát, hogy mi leszel, ha nagy leszel így?
1: Na, ki kezdi?
0: Hát, elkezdem én akkor.
1: Na, hajrá.
0: Hát én először is felvételizni ezek most a Budapesti Műszaki Egyetemre, mert hatronika szakra szeretnék menni, utána pedig valahol a nagy világban egy űrmérnöki, vagy ilyen aerospace szakra, és hát az álmom az, hogy rakétafejlesztéssel foglalkozzak.
2: Mi meglepő? Bálint?
3: Igen, nekem már nem kell felvételizni, nekem már csak bent kell maradnom.
2: Hol?
3: Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek a villamosmérnöki és informatikai kérem tanulok, villamosmérnöki szakon. Annak vagyok a második fél évében, tehát első éves vagyok. Reméljük lediplomázunk.
2: És merre tovább?
3: Hát ez még jó kérdés. Lehet, hogy külföld, lehet, hogy hazai terv, de valószínűleg én is maradok ezen a téren, hogy valami robotika, vagy bármi ilyesmi meg beágyazott, vagy aerospace. Valószínűleg ez megfogja a kuvaszt, meg minden, ami eddig volt, ez meg fogja alapozni.
2: Engem azért érdekelnek ezek a dolgok, mert ugye beszéltünk arról, hogy nem csak a lányok, de azért a fiúk is, fiúk közül is sokan elvesztik az érdeklődésüket így a STEM területek iránt így valamikor kiskamasz-kamasz korukban, és azt hiszem, hogy ezek a dolgok, amikről itt beszéltünk, ezek a versenyek, meg egyéb tevékenységek nagyon sokat segíthetnek abban, hogy azt az égető kutató és mérnök hiányt, ami ezeken a területeken van, és amitől nagyon sok cég, főleg az előre lépő, fejlődő cégek nagyon szenvednek Magyarországon is, meg az egész világban is. És talán azt kezdik mostanában a cégek felismerni, hogy nem elég az egyetemisták között körülnézni, hogy megtalálják azokat, akiknek a támogatásával későbbiekben jó munkatársakat tudnak maguknak verbuválni, hanem most már egyre inkább nézegetnek a középiskolás, sőt, akár a felső tagozatos korosztály felé is, hogy már ott próbálják népszerűsíteni az ilyen ipari vagy kutatói tevékenységeket, és megtalálni azokat a diákokat, akiket érdemes támogatni, mert van érdeklődésük, és a tudásuk is meg lesz hamarosan.
3: De egyébként fontos meg azt is kiemelni, hogy attól függően, hogy valaki jelentkezik mondjuk egy cancert versenyre, az nem azt jelenti, hogy kifejezetten abba az irányba is csak az mehet, mert például most mi két jó példa vagyunk, hogy ugyanebben az irányba fogunk valószínűleg elmozogni, de itt ebben a versenyben tényleg mindenki, aki bármi iránt érdeklődik, megtalálja a maga feladatát, vagy maga szerepét.
0: Hát most csak én azt, amit a most által mentorál csapatról, hogy meséljek, ők közöttük is vannak ki tovább tanulásban asztrofizikai irány is van, jó, az még valamennyire úgy ide tartozik, de van köztük informatikusnak aki tanulni szeretne, van villamosmérnökünk.
3: Nálunk mondjuk van aki orvosira készült, szóval az például pont olyan, ami Nem feltétlenül gondolná az ember, hogy mondjuk oda tartozik az űrhöz, de egyébként mondjuk ő is.
1: Szóval... De volt olyan is a korábbi években, aki közgázra vagy PR-os valami irányba ment el. Egy ilyen csapatban az is kell, mert ugye ennek az is egy része, hogy aztán ott valaki kiáll, és egy jó prezentációban elmondja, hogy hogyan haladtunk, ami meg például olyan skilleket igényel, ami nem feltétlenül van meg.
2: Tehát a tudomány, vagy ennek a népszerűsítése is nagyon fontos, az outreach tevékenység, hiszen ezzel tudunk még több diákot elérni, és népszerűsíteni ezeket a területeket, akár nem csak a versenyt magát.
1: Hát igen, szóval ezek szerint egy ilyen cancer csapatban mindenféle érdeklődésű.
2: Így van.
1: Fiatal megtalálja a helyét.
2: Menedzser.
1: Azaz, project
2: nagyon
1: management.
2: Hogy ne csapatot akar.
1: Hogy ne az utolsó éjszaka forrazgassátok, úgyis az lesz, de határidők, minél kevésbé.
2: Például,
1: határidők, igen.
2: Munkamegosztás.
1: Na, hát igen. Én
2: konfliktus kezelés.
1: Így van, tehát én azt...
0: Nem tudom, ez valahogy mi volt csapatunkban, ez valahogy anyukám feladata volt általában van, az ilyen.
1: Ez nagyon fontos. Ugye itt a szokolébresztőben sokszor elhangzott, hogy az amerikaiak nem elsősorban csak azért verték meg a szovjeteket a Hold versenyben, mert hogy a technológia meg a pénz, az is nagyon fontos volt, de legalább ennyire fontos a menedzsment, hogy ott mégiscsak 300 ezer embert kellett összekoordinálni, hogy időre meglegyen minden. Azért az egy rohadt nagy menedzsment bravúr volt, hogy azt úgy időre összehozni. Hát ez nagyon piciben, ugye már megjelenik akkor is, amikor csak 6 embert kell egy üdítős doboz méretű műhold szimulátor időre elkészítéséhez összedobni, de hát gyakorlatilag ilyenek piciből ezt kell felskálázni, és ezt nem tanítják, igen. És ez csak tapasztalatból lett meg.
3: A legtöbb csapatnak szerintem ez is okozta a legnagyobb problémát valószínűleg, mert a programozást meg mondjuk 3D tervezést meg lehet tanulni, de mire megtanul az ember jól menedzselni az idejét, vagy megtanulja, hogy hogyan kell konfliktust sokat kezelni, az azért nem egy pár éves dolog, azért abba bele kell tanulni, és tényleg nálunk is gyakorlatilag ezen múlott pár tényező, hogy például hogyan jutottjuk el A pontból B pontba, amikor nem vagyunk egymás mellett, és tényleg nagyon sok időt és energiát kell erre fektetnünk.
2: Így van. Szóval a kedves cégek, akik szeretnék támogatni a Kenset versenyt, mi ilyen diákokat engedünk ki a kezünk közül, akik már ilyeneket is tudnak.
1: Hát igen.
2: Ez volt itt a reklám.
1: Talán zárszó is lehet, már csak azért is, mert rápillantok arra, hogy mit mutat itt.
2: Bocsánat,
1: a kronométer.
2: Bocsánat, zárszóként hadd mondjak még nyugodtan egyet, hogy azért a Magyar Asztronautikai Társaságot már említetted, hogy idén 70 éves, de szeretném még egyszer elmondani, hogy 1956 májusában alakult meg a MANT-nak az jogelődje, és hát ezt az évfordulót ünnepeljük idén különféle rendezvényekkel, úgyhogy most egy ünnepi közgyűlésünk lesz majd ezen a héten.
1: Óriási
2: ahol
1: lesz.
2: Remélem találkozunk, hiszen igen, ott is fogsz
1: ott is beszélek Illés Erzsébetről, igen, hát ez fantasztikus jó dolog, hogy ott is lesz lehetőség megemlékezni.
2: És egyben köszönöm, hogy meghívtál ide minket.
1: Én is nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, szerintem tök jó volt, és hát a mai adás az véget ért, tehát még egyszer szeretném megköszönni Botonnak, Bálintnak, Alkának ezt a fantasztikus kis reggeli beszélgetést, és szerintem a hallgatóság is, aki esetleg középiskolás, vagy aki középiskolásokat ismer, vagy középiskolások szülei, azok utólag meg visszahallgattathatják ezt az adást a Tilos archívumában, meg aztán a Parallaxisnak a YouTube, SoundCloud, stb. Blablabla felületeire is felkerül majd szerdán vagy csütörtökön. A lényeg az, hogy terjedjen a híre ennek, hogy itt ilyeneket lehet csinálni.
2: Utolsó utáni zárszó még lehet?
1: Hát lehet.
2: Elfelejtettem, pedig ős a lelkemre kötötte, hogy a studentspacelabnetwork.hu-ra kell ellátogatni, hogyha valakit a diáklabor hálózat érdekel.
1: Ez így egybe
2: Student Space Lab Network.
1: Student Space Lab Network.org.
2: Így van, .hu.
1: Hú.
2: Jó, tehát oda kell ránézni, most már ott van, hogy kik vagyunk, mit akarunk, stb., és nem sokára lesznek konkrét események, rendezvények, helyszínek is fönt, és szerintem ez egy nagyon jó lehetőség lesz rengeteg diáknak arra, hogy bekapcsolódjon ebbe a munkába.
1: Így van. Ja, de egy fontos info elhangzott el, de hát szerintem mindenki, hogy van a Kencet versenyen nevezési díj, vagy bármi
2: ilyesmi? Nincsen nevezési díj.
1: Ez full ingyen van, persze az emberek...
2: Hát a Kencet megépítését kell finanszírozni.
1: Igen, nyilván, igen, persze.
2: Eszközöket, alapanyagokat, stb.
1: Igen, de hogy azt a mind azt a sok előadást, plusz infót, mentorálást, meg magát a rakéta startot, ha valaki eljut oda, meg minden, meg azt az egész élményt, azt ugye...
2: Mi finanszírozok, így van, illetve igen. Az európai ürünöknek meg különféle forrásokból.
1: Igen.
2: Sajnos
1: igen,
2: ez
1: igen.
2: Most változóban van, úgyhogy majd meglátjuk, hogy miből, de a fene-fenét teszik, akkor is megcsináljuk.
1: Igen. Hát, nagyon sok sikert kívánok előre is a júliusban várható.
2: Július 31-e várható. Az indítási nap és augusztus 1-e a prezentáció.
1: És pánikszerűen elhagyjuk a stúdiót, hiszen lejárt az idő, tehát még egyszer mindenkinek köszönöm a figyelmet, 2 hét múlva is lesz szokolébresztő, addig is mindenkinek jó napot és jó hetet kívánok. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Sziasztok!
4: A Tilos Rádió hírei következnek.
5: Egy új tanulmány szerint a mérsékelt mindennapos koffeinfogyasztás összefog az alacsonyabb demencia kockázattal és a lassabb szellemi hanyatlással. A napi kávé vagy teafogyasztás segített megelőzni az agy öregedését. Naponta 2-3 csésze koffeintartalmú kávé vagy 1-2 csésze tea csökkenteti a demencia kockázatát, lassíthatja a szellemi hanyatlást és hozzájárulhat a kognitív funkciók megőrzéséhez. Amikor a demencia megelőzésének lehetséges eszközeit kerestük, úgy gondoltuk, hogy egy olyan elterjedt ital, mint a kávé, ígéretes étrendi beavatkozás lehet, mondta a tanulmány vezető szerzője Daniel Wang. Az eredmények, amelyek a JAMA folyóiratban jelentek meg, azt mutatják, hogy a mérsékelt koffeinfogyasztás akár 18%-kal alacsonyabb demencia kockázattal jár együtt. A kedvező hatások azoknál a résztvevőknél voltak kifejezettebb, akik mérsékelt mennyiségben fogyasztottak koffeint. A nagyobb koffein bevitel ugyanakkor nem járt kedvezőtlen hatásokkal, és úgy tűnt hasonló idegvédő előnyöket kínál, mint a mérsékelt fogyasztás.
6: Hallottuk Euronews hírét. Ősi harapásnyomok utalnak arra, hogy a tirannoszauruszok nem csak csúcsragadozó vadászok voltak. A dániai Aarhus Egyetemének paleontológusai egy 75 millió éves fosszilizálódott tirannoszaurusz lábközépcsonton talált 16, pontosan feltérképezett harapásnyomot elemeztek 3D-szkennelés révén, és arra jutottak, hogy a kisebb tirannoszauruszok a saját fajtájuk teteméből lakmároztak. Elemezték a nyomok mélységét, szögét és elhelyezkedését, és igazolták, hogy ezek egy kisebb tiranoszaurusz fogainak pontos lenyomatai, amely egy sokkal nagyobb rokonát kóstolgatta. A tanulmány betegítést nyújt abba is, hogy a dinoszauruszok korában semmi sem veszett kárba, a kemény lábcsontokat valószínűleg a bomlási folyamat későbbi szakaszában ették meg, miután a hús nagy része már elfogyott, így a csont nem is mutatja a harapást követő gyógyulás jeleit. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
7: Pedro Almodovar szerint európaiként kötelességünk lenne aféle pajzsként szolgálni az olyan szörnyetegekkel szemben, mint Trump, Netanyahu vagy Putin, írta a Euronews. Javier Bardem is erről beszélt Cannes-ban, szerinte az, hogy a férfiasság agresszív, és hogy a férfinak mások feletti hatalmát is fitoktatnia kell, kiterjed a világ ezen vezetőire is. Szerinte az eféle agresszió és rivalizálás a konfliktusokat táplálja. Az a tény, hogy a The Beloved című filmjében erről beszélnek, azt jelzi, hogy egyre nagyobb a tudatosság, és fontos felismernünk azt, hogy ezt a magatartást meg kell nevezni, és el kell utasítani. Bardem filmje a toxikus maszkulinitásról, Almodovar, Bitter Christmas-a egy ötletválságban lévő rendezőről szól, aki úgy dönt, hogy mások történeteit lopja el. Mindkét filmet most mutatták be a Cannes-i filmfesztiválon.
4: A Tilos Rádió hírét hallottátok.
8: Minket hallgat a jó Isten, és a pokolban az ördög, a végét lesi a magyarnak, a bal sorsára harapnak, még sincs vége a dalnak.
9: Ó, a maraton, világzene napon, vár a Tilos Rádió, június 8-án a Dürer Kertben. Gyertek, korán maradjatok sokáig. Koncertek, Amor Fatitól a Transglobal Undergroundig, tilosos DJ-k tömege, tombola, fantasztikus nyereményekkel, bográcskaják, vega és húsos változatban. Gyertek, gyertek!

0: Tilos. Tilos. Jó, meg vagyunk. Tilos Rádió. FM 90.3 Budapesten, és tilos.hu világszerte. 2026 május 25-e van. Pünkös hétfő, ne menjetek a boltba, mert zárva van. 10 óra múlt, 6 perc, 42 másodperccel, és itt van Ginger, az előbb még vele volt Rádzsa is.
1: Igen, Rádzsa. Cukini.
0: Nagyon cuki, szóval Rádzsa egy nagyon szép fehér, hát ilyen labrador-szerű, vagy...
1: Ettől belőle egy igazi, rendes balinész kintamani kutya lesz. Van itt egy saját fajta, hogy kintamani kutya. Rádzsa pont úgy néz ki, mint egy kintamani kutya. Kis bumfordi, csak hófehér. Uh-huh. Jó kis bumfordi feje van, meg nyaka van, meg olyan... De nem olyan kis kecses, mint a Gizi. Pont azt beszéltük az egyik nap, az egyik alkalmazott, hogy Gizi az olyan kislánynak néz ki, tehát látszik rajta, olyan, hogy olyan, ő egy olyan lány. Azt mondta a másik alkalmazott, hogy princesznek kellett volna hívni. Na igen, Rádzsa ide talált hozzánk, mindig van valami új kiskutya. Most van a kiskutya szezon, úgyhogy most ide-oda toszogatják őket. Hát azaz tegnap a Rádzsával volt egy-két jó jelenet, uh-huh. De ez... De egyrészt a Gizi sokkal okosabb, mint gondoltam, tehát hogy nem csak szép, hanem nagyon jó helyen van a kutya, agya, lelke, szívecskéje, tehát hogy úgy tanítja Rádzsát, pedig én azt hittem, hogy a Kokó fogja, a nagy fehér félszemű kutyánk, mert ő az okos, de most rájöttem, hogy alulbecsültem Gizit, Gizi is okos. És a Rádzsát az anyukája hozta ide, tehát nem egy ember dobta ki, hanem az éhező anyja hozta, sétált el vele ide hozzánk, és úgy gondolta, hogy itt neki jó helye lesz.
0: Aha.
1: A kis barna testvérével hozta ide, mind a kettőt itt lerakta, ő meg messziről a parkolóból nézte, hogy minden rendben van-e, és persze minden rendben volt. Az egyik alkalmazott, a Páni, az azonnal hazavitte a kis barnát, uh-huh. Míg aznap berakta a hátizsákjába, mondta, hogy jó, megmentettük. Mi meg felhívtam a tulajt, hogy mit, jaj, Dóra, hogy befogadhatjuk a kukók, úgyis már nagyon le van rongyolva, nem fogja sokáig bírni, kell egy fiú kutya, ez fiú, és azt mondta, hogy jó, lehet. Lehet a kiskutyáknál azon, hogy az első két hónapot itt meg kell várni, hogy megmarad-e, elüti egy autó, jelentkezik-e érte valaki, vagy valami. Aha. És a harmadik napon bejelentkezett érte a domb másik oldalán lévő csávó, csak közben az éhező anyuka is itt messziről mindig nézte a kölköket, de tényleg éhezett, és rühös is, és izé, és nem akartuk, hogy ide szokjon, úgyhogy ő neki nem adtunk kaját. És ugye, hát itt Balin szabadon rohangálnak a csirkék, meg minden, úgyhogy elkezdett vadászni csirkére. És egy szőröstől, bőröstől megfogta, elkapta, megette, volt olyan, hogy egy az egybe egy fél csirkét kirókázott az útra. Fú, milyen szaga volt, de takarítottunk utána. Közben jött egy 30 fős vendégcsapat a mi dombunkra, na akkor azoknak éjjel szétszette a szemetét, a életet, ilyen csupa gond volt velem. Hát tegnap bejelentkezett egy csávó, még fényképet is küldött a két kiskutyáról, hogy úgy hallotta, hogy nálunk van a két kiskutya, adjuk vissza a kutyáit. És erre az alkalmazottam, hát azt tudta, hogy a másiknak már odaadtuk a barnát, azt mondta, hogy hát a barnát nem tudjuk, hogy hol van, az eltűnt. De a fehér az itt van nálunk, és hát persze visszaadjuk. És akkor mondta, hogy jó, majd elküldi ért az egyik alkalmazottját, már szeretném. Közben Kokó megállt nálam egy simire. mert azt szeretné. És akkor mondtam neki, hogy persze, odaadjuk, ma az alkalmazottam, a Pandé nevű alkalmazottam SMS-ezgetett vele, és mondtam neki, hogy persze, odaadjuk, mond neki, hogy odaadjuk, csak előbb az anyját vigye el, mert így zabálja a csirkéket, uh-huh. A mi kutyáinkra fogják, szétszedi a szemetet, csak takarítunk utána, úgyhogy vigye el szépen a mamát, és akkor persze utána viheti a kicsit, vagy segítünk elvinni mind a kettőt. Erre visszaírt a csávó. Ó, ez nem az én kutyám. Ah. Oké, okay. Erre itt volt már, mert délután volt, minden alkalmazott éppen hazaindulóba volt, ilyenkor összejönünk itt lent a földszinten, és akkor erre kifakadt fel, és ezeket mind a Pandi SMS-eket is olvasta föl, és erre kifakadt belőlem angolul, bullshit! Az összes alkalmazott elkezdett vihogni, mint a tini japán lányok, tudod, kezüket a szájuk elé tették, és így vihogtak, ilyen csúnyán errefele nem beszélünk. És erre a Pandi mondta, hogy én csak annyit írtam vissza, hogy Ibu azt mondta, hogy no. Úgyhogy most attól tartunk, hogy ettől függetlenül Rádzsát el fogják lopni tőlünk, mert még kicsi. A mamát megpróbáljuk valami mentőszolgálattal elmenteni innen. Uh-huh. Mert senkinek nem fog kelleni, úgyhogy folyamatosan kipottyant itt kutyakölköket. És Rádzsát befogadjuk, őnek itt lesz 4 hektárja, ő jó helyen lesz. Gizi rendkívül okosan tanítja meg, figyel rá, meg minden. Ha csak el nem lopják. De hát ez még csak 4-5 napja van itt, úgyhogy majd kiderül. Az is jó volt, brainstormingoltunk, hogy mi legyen a neve, órákat. Azt mondta, hogy valami félelmetes fiú nevet van, olyan, mint egy kis fehér farkas, és akkor így nézték indonézul fehér farkas nevek. Ilyen nevek, olyan nevek jöttek mindennel, mindent így próbáltunk. Aztán volt egy pillanat, amikor úgy volt, hogy vagy Snow lesz, vagy Zeus. De Zeus már volt egy fekete kutya, jó idosztuk volt, azt elütötte az autó, a kis kutya. És akkor gondoltuk, hogy nem biztos, hogy a jó a karmája, erre fele ilyenekbe hiszünk. Uh-huh. És én Szultánt akartam egyébként, csak hát ugye a világ legnagyobb muszlim országában vagyunk, valahogy úgy érezték, hogy az úgy nem szabad hívni egy állatot. És akkor így beszéltünk indonézül, és ugye a szultán azt tulajdonképpen olyan, mint egy rádzsa, mert ugye a rádzsa az király indonézül, ugye az olyan, mint hogyha egy rádzsa lenne, és akkor legyen rádzsa, jó. Így lett. Már hallgat a nevére egyébként.
0: Igen, elég gyorsan megtanulják a kutyák.
1: Na. Olyan a Pandiáról látom, most hogy ott viszi a kezébe, ki a menti adott kaját a nagyoknak, ezek rohant utánuk, és most jönnek, mennek előttem, így fordítom a fejem jobbra-balra végig, amíg beszélünk, és hozta vissza kézbe. Na, jó, mám, szóval ennyi volt a kutyákról már. Szia, Oliver!
0: Szia, Oliver!
1: Már köszöntem be neked. És mára terveztünk egy hát most már azért nem tegnap volt, de azért mégiscsak mostanság volt, és ez tulajdonképpen az egyik hivatalosan legnagyobb jelentőséggel bíró külpolitikai esemény az, hogy Donald Trump Kínába látogatott, és erről szedtünk össze egy csomó jópofa információt nektek. Úgyhogy erről lesz ma szó. Nagyját úgy is meg lehet nézni az újsághírekben, csak szerintem azok megint az van, hogy az újsághírekkel, hogy a legjobb részek maradnak ki belőle, és ezek a nagyon hivatalos megfogalmazások nem biztos, hogy elérik az ember fülét, hogy pontosan mit is jelentenek. Mindenesetre van egy szuper soundbite-unk, így fogadták a Kínába a Trump elnököt.

0: Ez gyönyörű. Be fogom tenni az adásnaplóba, hogy lássátok ti is, mert videó is van hozzá.
1: Ki kéne rakni a Facebook oldalunkra most?
0: Egy tucatnyi kisgyerek, hát ilyen 6 évesek körülbelül, fiúk, lányok vegyesen, virágcsokorra mind a két kézben, a kezük fönt a magasban.
1: De egy zászló.
0: És, ja, de zászló is van, igen. És így ugrálnak, és közben ők nem tudom, hogy ez mi lehet, amit énekelnek, vagy mondanak. De az ő hangjukat. Az ő hangjukat hallottuk.
1: Egy sorfalnyi gyerek ritmikusan ugrálva hosszú-hosszú percekig rázák a kezükbe lévő virágot, zászlót, és ugyanazt kiabálják. És a kínai internet, social media ezzel volt tele. Meg azzal, hogy ezeket a gyerekeket különböző helyeken napközben, még a Trump érkezés előtt felvették videóra, hogy hogy gyakorolnak, hogy hogy ugrálnak. Ez azért hosszabb távon fárasztó lent. És hát Trumpnak nagyon tetszett a sok kis visító ugráló kisgyerek, még a nyitó beszédében, meg máskor is megemlítette, hogy nagyon very cute children, hogy azok tetszettek neki nagyon. Az ugráló kisgyerekek, az ugráló gyerek sorfal. És nem tudom, azért van benne valami említésre méltó. És ja, szóval, hogy az van, hogy ugye hát van a hivatalos verzió, hogy mi történt, mi beállapodott meg, meg vannak vannak az apróságok, a részletek, amiket nem feltétlenül az újságírók hoznak le. És szerintem kezdjünk is bele, csak előbb játszunk valami zenét.
0: Ja, jó.

0: Tilos Rádió, B-Water műsor, kis zene után visszajöttünk.
1: Visszajöttünk a dzsungelből, közvetítjük élő egyenes adásunkat, úgyhogy bejön a dzsungel hangja a kutyákkal tűzdelve. És a mai adásunk az arról szól, hogy Donald Trump elnök és Xi Jinping kínai elnök e hónap 14-én és 15-én Pekingbe tartottak egy hivatalosan történelmi jelentőségű kétnapos csúcs találkozót. Szeretem, amikor történelmi jelentőségnek hívnak. Egy találkozót, valójában semmi nem történt, tehát semmi érdekes, ami történelmi jelentőségű lett volna. Egy amerikai-kínai találkozó egyébként lehetne történelmi jelentőségű. Én szerintem ezt nem fogjuk kézzelből azok közé számítani. Donald Trump az 9 éve járt itt utoljára, de gyakran kommunikál Xi Jinping-el, és elvileg ezt a találkozót eredetileg előbbre tervezték, csak ugye az iráni háborúba való beavatkozása miatt az USA-nak elhalasztották, és most került megrendezésre. Az érdekesség az az, ugye, hogy közvetlen rá egy hétre Putyin is Kínába látogatott. Ettől az egész úgy nézett ki, hogy a legnagyobb vezetők, és hát erre is hajazott, erre fókuszált Kína, hogy a legnagyobb vezetők azok idejönnek mind egy hét alatt. Világ nagyhatalmai gyülekezője volt nálunk Pekingben, de tulajdonképpen ez a véletlenek egybeesése. Nagyon érdekes részei voltak ugyanakkor ennek a találkozónak, amúgy, hogy valójában sok minden nem történt. Vannak a hivatalos magyarázatok, hogy a csúcs találkozó legfontosabb tanulságai a két oldalú kapcsolatok, mindkét vezető új keretet hozott létre a konstruktív stratégiai stabilitás érdekében. Trump a látogatást nagyon sikeresnek minősítette, Xi Jinping szerint pedig történelmi jelentőség volt. És a globális biztonság témáját járták körbe, a megbeszélések középpontjában a közel-keleti konfliktus, globális energia és gazdasági következményeinek kezelése, mert erre kíváncsi lennék, hogy erre Trump vajon mit ajánlott, valamint az ukrajnai válság és a koreai félsziget és Tajvan kapcsán fennálló feszültségek megoldása áll. Az is a középpontban volt a hivatalos hírek szerint, hogy egy gazdasági fegyverszünet alakult, hogy a csúcs találkozó az elmúlt októberben megkötött előzetes kereskedelmi fegyverszünetre épült, és a korábban a globális piacokat megzavaró, egyre fokozódó vámfenyegetésektől elmozdult a megújult együttműködés és a párbeszéd, elmozdult az együttműködés és a párbeszéd irányába. Mert hogy ugye azért a Trump elkezdte ezt a vámháborút. Na most van az, hogy a kölkök mennek haza az iszonyú felpumpált motorjaikkal a hegyek között. Ez nekem is brutál hallani. Kíváncsi vagyok, hogy nektek milyen lehet.
0: Hát nem a legjobb.
1: Átlag életkorára elárulom 9 év, aki azok, akik a motoron ülnek. Na, szóval, hogy vissza fogunk térni mind a Tajvanra, mind a gazdasági fegyverszünetre, ami nem tudom, hogy valójában amennyit beszéltek Tajvanról, és mennyire van gazdasági fegyverszünet, ez is egy erős kérdés. Az viszont érdekes, hogy kiket vitt magával Trump a találkozóra, mert egy egész nagy amerikai delegációval érkezett, akik ugye különböző ilyen kormányzati tisztviselőkből, és a világ legbefolyásosabb üzleti vezetőinek az ilyen egyedülálló kombinációja alkotta. És többek közt, mert Trump általában így szokott utazni, hogy a sok gyermeke közül egy pár vagy egy elkíséri, jelen esetben Eric Trump és Laura Trump tartott vele. De tehát ott voltak a kormányzati tisztviselők, ott volt Marco, tehát szép számban ott voltak a kormányból, ott volt Marco Rubio külügyminiszter, ott volt Scott Bessent pénzügyminiszter, ott volt Pete Hexet, mi védelmi miniszternek hívjuk, de ő szereti magát háborús miniszternek hívni. Ott volt Jamison Greer, a kereskedelmi főképviselője az USA-nak. Ott volt David Perdue, a pekingi nagykövet, és a legnagyobb náci a Fehérháznak, Stephen Miller, aki tulajdonképpen Trumpnak a fehérházi kabinetfőnök helyettese, és tulajdonképpen a legdurvább dolgokat az ő rovására szokták írni. Szóval az érdekesség az az, ugye, elsőként említettem, hogy ott volt Marco Rubio, amerikai külügyminiszter, csak Marco Rubio, bazsi, ki van tiltva az USA-ból.
0: Azt hogyan?
1: Vagy előfordul az ilyesmi. Hát az volt, hogy Marco Rubio még régen, amikor jó fej volt, akkor különböző ilyen emberi jogi kritikák miatt, például élesen bírálta a Pekinget a Xinjiangi ujgur muszlim kisebbséggel szembeni bánásmód miatt, a hongkongi demokráciát nagyon támogatta, ugye akkor volt egy ilyen nagyobb csapat, 2019-2020-ban volt egy ilyen nagyobb csapat, aki ráadásul republikánus képviselők, akik támogatták a hongkongi demokráciát és az ellenállást, és az egyik, ezek közül az egyik leghangosabb Marco Rubio volt. És hát szerintem a végül is az utolsó csepp a pohárba az volt, hogy Marco Rubio volt az egyik fő kidolgozója. Annó, amikor ez létrejött, beszéltünk róla Bewaterbe, a fő kidolgozója annak az amerikai törvénynek, ami korlátozza a Xinjiang régióból származó áruk importját a kényszermunka gyanúja miatt. Van egy ilyen törvény az USA-ban, hogy Uyghur Forced Labor Prevention Act, és ez arról szól, hogy hát hogy a Xinjiang, hogy bizonyítani kell, hogy nem kényszer munkából jött, ugye az ujguri munkatáborokból az áru, mert ugye előszeretettel használják a Xinjiangi Kína által oktatási intézménynek titulált, de valójában börtöntáborokat, amik vagy sokkal inkább börtönök, vagy elhajlanak a kényszer munkatábor felé, de az ott készített árut, vagy az általuk begyűjtött gyapotot, vagy paradicsomot, onnan jön a világ paradicsomának a 30-40%-a brutális sok paradicsom jön onnan. És hát valószínűleg ez volt az utolsó csepp a pohárba, és akkor Kína szankcionálta, ez volt a válaszlépése. Tulajdonképpen a kínai szankciók közvetlen válaszlépések voltak azokra az amerikai büntető intézkedésekre, amit akkoriban kiadtak Washingtonban a kínai tisztviselőkkel szemben a Xinjiang és hongkongi események miatt. És a vicces az, hogy bár a szankciók még érvényben vannak, a kínai kormány, ez a legszebb, ez az igazi kínai megoldás. A kínai kormány most pár nappal az utazás előtt egy nyelvi kiskaput alkalmazott, és a kínai karakterekkel írt Marco Rubiot más karakterekkel írja, tehát ez nem ugyanaz az ember. Tehát Rubio nevét hivatalosan a dokumentumaikban megváltoztatták, a vezeték nevének az első szótagját egy másik kínai karakterre helyettesítették be. Így technikailag egy másik személyként engedélyezhették a beutazását az amerikai külügyminiszternek.
0: Nagyon ötletes, hogy úgy mondjam, igen.
1: Egyébként ez a baj a magyarországi kínaiakkal is, elárulom neked, hogy mivel lefordítjuk magyarra a nevüket, és ezért a lit utána lehet lőre, tehát különböző módokon ugyanaz az egy személyből nem feltétlenül derül ki, hogy melyik minden céget vezeti meg, nem, mert lehet, hogy egy kicsit másképp írja a nevét valahol. Úgyhogy ez a világban egyébként mindenhol probléma, tehát beazonosítani a kínai személyeket. Otthon is. Szóval, de Kína az elmúlt években számos amerikai politikust és különböző ilyen kormányzati tisztviselőket sújtott szankciókkal. Például a Ted Cruz, ő is nagyon híres, akkor még ő is nagy hongkongi harcos volt. Sőt, volt olyan, hogy emlékszem arra, amikor a Ted Cruz, talán a Marco Rubio is, három ilyen nagyobb republikánus politikus elment 2019-ben Hongkongba, és találkoztak Joshua Wonggal, mindenki vele akar találkozni, találkoztak a hongkongi fiatalokkal. Azért ők a mai napig követelik hirtelen akartam kimondani a nagy újság tulajdonosnak a kiadását, a mai napig követelik, és az még talán Trump is most követelte, tehát őt azért szóba szokták hozni, de ettől függetlenül nem csak Ted Cruz, hanem Mike Pompeo, rá is emlékszem, hogy volt Mike Pompeo, ő volt korábban a külügyminiszter, akit nagyjából röviden Joe Biden beiktatás után azonnal szankcionált, de sokan vannak még, például a másik jeles Trump személyiség, a Steve Bannon, ő, aki ugye korábban Trumpnak a stratégiai tanácsadója volt, őt is, John Boltont, a korábbi nemzetbiztonsági tanácsadót, őt is kitiltották, tehát így vannak, így szépen kitiltva. Van olyan, az Alex Azar, az egy korábbi egészségügyminiszter volt az USA-ban, aki Tajvanra látogatott, úgyhogy ezért kitiltották. Meg van olyan hadipari vezető is, ez tavaly decemberben történt. Tavaly decemberben 10 amerikai cégvezetőt szankcionáltak. Például az Anduril Industries alapítóját, akik tulajdonképpen a Tajvannak történő fegyver eladások miatt, ugye Tajvan előszeretettel vásárol fegyvereket az USA-tól. Úgyhogy őket szankcionált a Kína. Ha kell hozzátenném, hogy jelenleg nincs tudomásunk olyan magyar politikusról vagy közszerepről, aki ki lenne tiltva Kínából. Épp ellenkezőleg a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok az elmúlt években kifejezetten szorosak voltak. Bár korábban, 2021-ben a kínai külügyi szóvivő megvetendőnek nevezett egyes magyar politikusokat, akik a tervezett budapesti kínai egyetem, a Fudan Egyetem ellen tiltakoztak. De hivatalos kitiltásról vagy szankcióról azóta sem volt szó, vagy nem érkezett hír. Szóval ez volt azért itt volt a pénzügyminiszter, külügyminiszter, még a kabinetfőnök, vagy nem is a, mi az a, de kabinetfőnök helyettes is, ugye. Tehát, hogy itt azért sokan voltak, és a másik fele az amerikai csapatnak, aki érkezett, az is érdekes, Azt pedig összeszedték az amerikai techmilliárdosokat, és felpakolták az Air Force One-ra, ahonnan jöttek ki a videók, hogy milyen kajákat, milyen csodákat ettek. És ugye Elon Musk az élem, Tesla, SpaceX, ő utazott egyébként az elnökkel a fedélzetem, a Jensen Huang, az Nvidia, ő meglepetésszerűen az utolsó pillanatban csatlakozott a küldöttséghez, a Tim Cook, az Apple-től, Larry Fink, a BlackRock-tól, a Stefan Schwarzman, a Blackstone-tól, ugye hatalmas ilyen befektető cégek, David Solomon, a Goldman Sachs-től, Kelly Ortberg, a Boeing-től, és még a Metát is képviselte Dina Powell McCormick. Úgyhogy voltak ott rendesen amerikai legnagyobb cégen. Magyarul nem a kis amerikai piacokat próbálják segíteni majd valami nagy kínai piaci nyitásra. És ráadásul Elon Musk ugye hatalmas, tehát őt értem egyébként, őt speci értem, hogy vitték, mondjuk arra kíváncsi vagyok, hogy most milyen a kapcsolat Elon és Donald között, de Elon Musk is vitte megint a kisfiát, a legkisebb fiát, aki nem tudom, milyen 5-6-7 éves lehet, még a Fehér Házban is ott volt, egy csomószor vele volt, hogy a nyakába ült, miközben az elnöki sajtótájékoztató volt, és ott álltak az ovális irodában az elnök mellett. Most elvitte Xi Jinpinggel találkozni, ugyanezt a gyermeket. És akkor itt vannak ugye

0: Kínára tavaly, ugye az tavaly, beiktatása után egy hónappal azonnal nekiállt az egész világot büntetni, ugye ezzel a 10%-os szankcióval. És akik porul jártak, azok ugye a szójatermelők, meg azok a termelők voltak, akiknek már megvolt minden mag, amit be kellett vetni, erre tervezték az egész évüket, és erre logikusan Kína visszakaratézott egy másik szankcióval. Úgyhogy az amerikai mezőgazdaságnak az a része, ami iszonyatosan megy az USA-ból Kína fele, és az leginkább a szója. Itt még a balinézek is azon röhögnek egyébként, hogy a tofu meg a tempe az amerikai kaja lett, hiszen onnan jön a szója. És szóval, hogy őket képviseltek, és ezt nagyon ki is emelték az USA-ban, logikusan ezt a részt ki nem annyira nem emelték ki. És hát a kínai oldalról meg tulajdonképpen pár nevünk van, tehát hogy ami, az érdekes, hogy kik voltak ott, de ami sokkal érdekesebb, akik nem voltak ott. Tehát a legmagasabb rangú állami és pártvezetők logikusan képviselték magukat, ugye ilyen Li Qiang, a miniszterelnök, a Tsai Chi, a kínai kommunista párt központi bizottságának a titkára, Wang Yi külügyminiszter, ugye Szijjártónak a legjobb barátja, akivel együtt lángososozik többször, a He Lifeng, a miniszterelnök helyettes, és tulajdonképpen ő a gazdasági ügyeknek a felelőse. A kínai üzleti jelenlétből a leginkább az volt az érdekes, hogy ki hiányzott, mert amíg Trump több mint egy tucat amerikai vezérigazgatót vitt magával a világ legnagyobb cégeiből, addig a kínai technológiai szektor legnagyobb nevei nem voltak jelen, nem vettek részt ezen a kiemelt állami vacsorán, ahol ott ültek hatalmas nagy asztaloknál, és beszélgettek különböző csoportokban. Még erről is vannak ilyen leíratok, hogy ki melyik asztalnál ült, ki mellett ki ült, ez tök érdekes. Például nem volt jelen senki az Alibabától, nem volt jelen a Tencent-től, a Baidu vezetői nem voltak jelen, nem volt jelen a Huawei vezetése. Tulajdonképpen ez az egész AI és robotikai cégek képviselői, mint a DeepSeek, nem voltak jelen. Viszont voltak szektorok, amik jelen voltak és képviseltették magukat, ők elsősorban az állami kézben lévő nagybankok, például a China Construction Bank, vagy az Agricultural Bank of China, és az energiaszektor képviselői kaptak szerepet ezeken a gazdasági stabilitásról szóló egyeztetéseken. És ezt nagyon elegánsan úgy fordítják a kínaiak ezt a szituációt le, hogy a találkozó fókuszában a kínai részről nem az egyéni üzletemberek promotálása, hanem egy új konstruktív, stratégiai stabilitás célzó kétoldalú keretrendszer kialakítása állt. Erről egyébként sok érdekes információt lehet látni, hogy miért nem voltak jelen mondjuk a Huawei, miért nem voltak jelen azok a legnagyobb cégek, amikor tényleg az USA meg elhozta a legnagyobbakat, bármi is történhetett volna egyébként velük. De tényleg azt mondják, hogy mert ők nem azt akarták, hogy a nagyobbak legyenek nagyok, hanem hogy mindenki kapjon esélyt, hát ez pont rendkívül kínainak hangzik. Te most mind nevetsz, nem hiszed el?
1: Én mindent, én bármit, azonnal, gondolkodás nélkül.
0: Na és hát mondjuk ahhoz képest, hogy utána Putyinnal 40 különböző egyezményt írt alá a két ország, ahhoz képest azért Trumpal ennyi minden nem történt, de voltak ilyen konkrét ígéretek az amerikai cégeknek, például Xi Jinping maga erősítette meg a delegációnak, hogy Kína kapui továbbra is nyitva állnak, sőt, egyre szélesebbre tárulnak a külföldi befektetők előtt. És az általában a kiemelt vállalások közé számítják, ugye, amit a repülőgépgyártást érint itt, hogy Kína elkötelezte magát arról, hogy majd

0: 200 Boeing repülőgépet az amerikaiaktól, bár hozzátenném, hogy elvileg 500-ról volt szó, de most már csak 200 lent belőle. És technológia területén megállapodtak abban, hogy a kínai cégek továbbra is vásárolhatnak bizonyos szintű Nvidia mikrocsippeket. Ugye már szüksége van Amerikának, úgy tudom én, autóajtóra, és még abba is kellenek, és valahol le kell gyártani, kell bele a csip, úgyhogy muszáj oda küldeni csipet, hogy visszakapja az ajtót. Most csak mondtam valamit. Tehát, hogy valamennyibe megállapodtak, és még a mezőgazdaság területén, az az érdekes, mert a mezőgazdaság területén, amit én látok, Trumpal is, meg az összes elnökkel is, Xi Jinping marha sok mindenben megállapodik, de amióta én követem, és az nagyjából már 10 éve, 6 éve, de úgy azért visszamenőleg is muszáj voltam nézni. Amióta én követem a kínai-amerikai kereskedelmi kapcsolatokat, én rendszeresen azt látom, hogy Kína deficitben van. Tehát megígéri, hogy x milliárd dollárért fog vásárolni, és még sose vásárolt x milliárd dollárért az USA-tól. Ő viszont leszállítja a marha sok milliárd dollárnyi áruját, és követeli is érte a fizetséget. Most megígérte azt, hogy legalább 17 milliárd dollárnyi amerikai mezőgazdasági terméket fog vásárolni, és ez is nagyon érdekes, hogy megnyitotta a piacot a több mint 400 amerikai marhahús üzem és baromfi hús exportőr előtt, ami csak azért érdekes, mert az egyik legnagyobb vámot az amerikai marhahúsra vetette ki. Tehát, hogy vannak vámok erre, arra, amarra, de a legnagyobbat Kína azt az amerikai, az összes amerikai áruk közül. Nincs olyan tech, meg bármi, a marhahús, most nem is tudom mennyi, 50-60, de lehet, hogy 500, nem, 50-60%-kor marha nagy vámot rak rá. De most ebben megállapodtak, egyébként Kína Magyarországtól is végtelen mennyiségű marhahúst vásárol, a legjobb minőségű magyar marhahúsok, azok mind-mind Kínába mennek. Amikor Magyarországon volt Xi Jinping, emlékszem, hogy beszéltem utána a tömpos Mártonnal telefonon, és ugye összette össze azokat a pontokat, hogy mi minden beállapodott meg a kormány, tehát hogy nagy nehezen kikutattam, mert egyébként nem tudtuk, és ebbe volt, és akkor mondtam neki, hogy tök érdekes, és mondom, gondolom, egy csomó minden nem mond senkinek semmit, elmondom, az egyik pontja az volt, hogy a magyar vágóhidak egyszerűsített eljárású egyeztetése. Ugyanis az történik, hogy, és én ezt egy kínai tévének az interjújában láttam, hogy egy magyar marhatenyésztő azt mondta, hogy tökre szeretnénk küldeni sok húst, csak a Magyarországon 4 olyan vágóhíd van, aminek a licenszei, az engedélyei megfelelnek a kínai exportra. Úgyhogy erről egyeztetett a magyar kormány, hogy még ez volt az egyik pont, amit egyébként, ha nem magyaráz el neked valaki, akkor soha nem érted. Ez volt az egyik pont tulajdonképpen, hogy még több olyan vágóhíd lesz, ami meg fog felelni magyar vágóhíd, ami meg fog felelni arra, hogy Kínába még több húst exportálhatunk, úgyhogy tényleg most már csak a zsír meg a cafat marad itt.
1: Na jó, de kapnak csak egy papírt, vagy tényleg teljesítik vajon ezeket a követelményeket?
0: A magyarok?
1: Igen,
0: vagy a kínaiak?
1: A magyar vágóhidak.
0: Szerintem a magyar vágóhidak örömmel teljesítik ezt, és tulajdonképpen én nem látom azt, hogy azt értem, hogy Kína szeretne valami egy olyan engedélyt, ami neki megfelel, de a világkereskedelemhez való hozzáállásából azt látom, hogy ez tulajdonképpen nagyjából semmit nem jelent, tehát, hogy ettől függetlenül érted, simán visszaküldi az ausztrál Árpát, hogyha éppen valaki bekérdez, hogy mi van a Covid-dal, vagy simán megemeli a vámot a marha húsra, hogyha éppen baja van, tehát, hogy tulajdonképpen, ja, oké, kezdjük el, csináljuk úgy, ahogy te szeretnéd, de tulajdonképpen ha valaki igazán kereskedelemmel büntetés, politikai vélemény változást akar vele elérni, akkor az Kína. az minden országgal. Ugyanez érvényes Tajvanra, Fülöp-szigetekre, Japánra. Nem tudok olyan, hogy sorolni tudnám, érted, a tajvani ananásztól, a japán halakon keresztül, ez ausztrál, az már tényleg a könyökömön jön ki, a lobster, a marha, az árpa, a bor, a szén, mindre. Tehát, hogy tulajdonképpen csak az kell, hogy ne legyen olyan benyalós kapcsolata egy országnak, mint amilyennek nekünk volt Kínával, és akkor pitpak szankcionál téged, tök mindegy, hogy milyen engedélyed van. Azt mondja, hogy ez az ananász bogaras. Innentől kezdve mi nem veszünk át ananászt tőled. Ehhez képest, mint tudod, a Temun meg a CNN jönnek a mérgező termékek tömkelegei. Erről egy külön adások, csatornák vannak, és Németországban külön mérik be ezeket a termékeket, hogy mennyi méreg van egy no-name kínai krémbe, amit megveszel 40 fillérért online, és tulajdonképpen semmi nincs ráírva, hogy milyen alapanyagok vannak benne. Tömény méreg. Az, hogy leraksz érted egy beef jerkyt, most ez volt egyébként a kínai interneten, ez volt a másik, amikor nem beef, hanem chicken jerky volt. Mi ez a jerky? Ez a szárított hús, tudod, ezt így szeretik így ráncsálni erre fel Ázsiába. Szóval, hogy leraktak ilyen kinyitott kínai jerkyt, kínaiak egyébként lerakták valahogy az asztalra, és megdöglöttek körülötte a hagyják. A hagyják. Ez ilyenek mennek, terjednek vírusként. Na jó. És ami a legszebb az egészben, mit szeretnél, kiskokó? Most tettél, most adott neked a pandé. Hogy a legszebb az egészben, és biztos erre volt a legnagyobb szükség, megvárjuk, amíg elmegy a motor, te jó kutya vagy, te nem ugatsz utánok.

0: Ezek is voltak, vagy 10 évesek. Szerintem ezek visszajöttek, mert most más irányba mennek, ez ugyanazok. Szóval a legszebb az egészben, amikor az USA fogta magát, és azt gondolta, hogy Kínával tényleg közösen, eddig meg ezen a pár ígéreten kívül, mert az, hogy ez be fog jönni, meg nem, meg hogy ez tényleg így lesz, vagy sem, azért szerintem mind a két fél kételkedik a másikba. De hogy ezek így lesznek, vagy sem, erre most létrehoztak kettő darab új intézményt. Az egyik az úgynevezett közös kereskedelmi tanács. Zita a fejét fogja a két tenyerébe. Létrehoztak közös kereskedelmi tanácsot, a Board of Trade-et, és létrehoztak egy befektetési tanácsot, a Board of Investment, mert tényleg ez hiányzott. És mindezt nem az együttműködés előmozdítása, a több cég, több ember bevonása, hanem a vitás kereskedelmi ügyek folyamatos kezelésére. Ergo ennyi vitás kereskedelmi ügy van. Hát amikor a kínaiak kezelik a vitás kereskedelmi ügyeket, az tulajdonképpen tényleg, mint amikor egy megtörző gyújtogatóra rábízod a tűzoltóállomást, hogy jó, majd valami biztos lesz belőle, kíváncsi vagyok. Ja, képzeld el, közben Tulsi Gabbard lemondott, emlékszel Tulsi Gabbard az amerikai kormányba, az gonosz hófehérkére?
1: Igen.
0: Egy ilyen szép, sötét hajú nő, aki a biztonság, aki elé egyszerre tartozott a CIA, az FBI, az összes megfigyelő szerv, és közben pedig a saját oldalán putyinista konteókat osztott meg. És lemondott magától, senki nem kényszerítette, lemondott magától, pont tegnap lövöldözés volt az USA-ban a Fehérház körül, azt küldtem át neked tegnap. És Tulsi Gabbard lemondott, de azt mondta, hogy azért, mert a férje súlyosan beteg, azért, de... Hát jobbulást kívánunk, de gyanús. Szóval a bankszektorra való tekintettel a nagy pénzügyi megbeszélésekben a stabilizáció volt a kulcs szó, nekem úgy tűnt. És hát megegyeztek abban, ami szinte egészen biztos, hogy nem fog megtörténni. A felek megállapodtak abban, hogy az amerikai pénzügyi szolgáltatók kínai piaci hozzáférésének javítják majd a feltételeit, amit nagyon nehéz elképzelni, mert ez általában fordítva szokott. A Kína remekül kihasználja a demokrata országoknak a piaci hozzáférésének a feltételeit. A kicsit szélesebb jogállamisággal biztonságolt, és a másik irányba, tehát egy demokratikus berendezkedésű jogállami országból érkezve a kínai különböző pénzügyi szektorba való hozzáférés az nem feltétlenül pártállami megfelelés nélküli, még egy rendkívül liberális felfogású külföldinek is. És hát nem véletlenül, ugye, amit kiemeltem, hogy kifejezetten az állami szektor pénzügyi szektor képviselőit hívták el, az olyan állami bankokat tulajdonképpen. És hát ugye megegyezések születtek a vámokról. És hát a vámok ugye azért érdekes megint, mert a vámcsökkent kölcsönös vámcsökkentésre egyeztek meg, mind a mezőgazdasági kereskedelemben, mind máshol, és hát ugye a vámok egy rendkívül bonyolult kérdés, Trump kedvenc szava a vám, és ember
1: legyen a talpán, aki kibogozza, hogy most már kire mekkora vámot vett ki az Amerikai Egyesült Államok. Azért megpróbáltam. De azt találtam, hogy a kínai árakra vonatkozó Amerika vámtarifa rendszere a legjobb esetben is összetett, mivel hogy több különböző jogcímen vetnek ki adót, amik egymásra is rakódnak ráadásul, úgyhogy jelenleg az átlagos, tényleges vám szint Kínával szemben az ilyen 21-23% körül mozog, de ez termék kategóriánként jelentősen eltérhet. Ugye a vám mizériával a világkereskedelmet bolygatta meg Trump közvetlen beiktatása után, és itt a második ciklusában, igen, tavaly januárban rendkívül gyorsan, az első hónapokban azonnal védővámokat vezetett be, de már ugye az előző ciklusában is elkezdte az úgynevezett kereskedelmi háborút, és akkor volt az, hogy ilyen nagy kínai megegyezés, hogy 5-10 évre szóló a phase 1, phase 2, és leveleget van egy phase 3, az egyes fázis, kettes fázisú, harmadik fázisú díleket, és nem jutott el a kettes fázisig. És már az első tárgyalások is nagyon, nagyon kudarcosak voltak, és akkor én még azt mondtam, hogy Trumpnak annyiban igaza van, és azt egyébként most is állítom, hogy akkor igaza volt, tehát hogy akkor egy kicsit másképp állt a dolgokhoz. Én azt nem hívtam volna kereskedelmi háborúnak, ugyanis tényleg azt mutatta feketén-fehéren az összes papír és az összes mérleg, hogy megegyezett a két ország, hogy én elköltök X milliárdot, te elköltesz X milliárdot, és ebből az lehet, hogy Amerika elköltötte az X milliárdot, Kína meg nem költött el az X milliárdot, tehát nem vásárolt annyi amerikai árut, tehát logikusan tényleg egy ilyen kereskedelmi deficite lett az USA-nak, nem ez volt aláírva a papíron, nem ebbe egyeztünk meg, Kína nem tartotta be a szavát, és ezt igenis számon lehetett kérni. Ez meggyőződésem. Ha ezt hívjuk kereskedelmi háborúnak, hogy valaki nem tart be valamit, és utána meg számon kérjük, akkor legyen az. De a mostani az már egy elmebeteg kereskedelmi háború. Tehát, hogy egy pillanatra nincs egy olyan pontja. Én tulajdonképpen haótázatra hallgat már, amikor az amerikai sajtótájékoztatókat nézem, egy a stílus, kettő a közlendő, az eredmény, de rendkívül viccesek. De tényleg tavaly februárban volt az, hogy ugye elsőként Kanadára, meg Mexikóra és Kínára vetett ki büntető vámokat, erre a háromra elsősorban Trump, és úgy kezdődött, hogy minden kínai árura 10%-os, és a kanadai meg a mexikai termékekre pedig 25%-os vámot irányzott elő, amiket majd utána később felfüggesztett, ugye ezt hívják az amerikaiak Taco Tuesday-nek, hogy a Trump mindig utána ad valami keddi kedvezményt, mint a Taco Tuesday, nem is tudom melyik cég adja a Taco Tuesday-t, tehát hogy a keddi takóra, és akkor ez folyamatosan ide a táncikált azzal, hogy mikortól érvényes, mégis érvényesen, nem érvényesen, leviszi-e, rárak-e, és itt jött az a táncikálás, amikor az ember egyszer csak már elkezd belefáradni abba, hogy ezt kövesse. Logikusan a kanadai Mexikó árukra a 25% az annyira agyatlan, hiszen csak Mexikóban egy csomó autóalkatrész átmegy, egy szerelőüzembe visszajön, egy másik alkatrész lesz belőle, ott van egy ilyen oda-vissza folyamat, amikor oda-vissza küldik az USA-val, minden egyes alkalommal 25%-ot tesznek rá, akkor az amerikai autóknak horror áraik lesznek, nem tudják eladni. A Kanadát, érted, a legrégebbi, legnagyobb testvért büntetni, ott tényleg, hogy Kanada 10 centit nőtt a világ szemébe, azonnal Európa felé kezdett fordulni, tényleg maga, kiúzták magukat a kanadaiak, szép magasak lettek, hogy ez most mi van, de április 5-én ehhez képest meg ugye az volt a kedvencem, a Liberation Day, hát arra emlékszem, hát ez csodás volt, a felszabadítás napját. Na, akkor meg ugye elővette tulajdonképpen a ChatGPT által javasolt vámtarifákat azokra az országokra, akikkel vámdeficitje van. Ugyanakkor mi Kínával brutál deficit van valóban, addig mondjuk Ausztrália pluszban van. Ausztrália több kínai árut vagy amerikai árut vásárol, mint amennyi ausztrál árut az amerikaiak vásárolnak. És még van egy pár ilyen ország, azokra is ugyanúgy rájött a 10%. Mindenki így kezdődik. Az világ összes országa 10%, és utána jön az összes plusz. Ez az alapvám szinte minden importált árura, és utána kezdte meg pár nap múlva az úgynevezett viszonossági vámokat, tehát, hogy ahol még, ahol súlyos deficit volt, ott még rárakott, csak ugye nem volt jó a formula, amivel számolták, de ebben most nem megyünk bele. A lényeg az, hogy az acélra és az alumíniumra vonatkozóan a világ összes országára védő vámokat egységesen 50%-ra emeltett, meg a plusz 10 az azonnak. Szóval ezt a vámpolitikát követni, volt egy pillanat, amikor úgy volt, hogy Kínára rárak még 100-at, eljött a pillanat, hogy 140 lesz, akkor Kína visszamondta, hogy akkor ő is rárak 100-at, és most azért ott tartunk, hogy 20, 25, 30, 40, nagyon ritkán 50. Mozogjál, mert nem mozogsz. Olvasom? Na mesélj szépen, mit olvastál? A csetet? Mit írnak?
2: Nem volt semmi érdekes. Sőt, várjál csak, ki is takartam. Nem, csak megkérdezték, hogy ki ugat bele a monológodba.
1: Hát
2: a Gizin, vagy?
1: A Gizi az esélyes. A Kokó, nem nagyon ritkán, ő nagyon okos, csak akkor szólal meg, ha muszáj. Uh-huh. A picinek meglapak hangja lenne, de még nem hallottam, hogy motort megkiabált volna, vagy valami. Még nagyon pici.
2: Igen, a motorokkal az a probléma igazán, hogy az a szoftver, amit használunk, az megpróbálja valahogy kiszűrni, megállítani ezt a nagyon magas hangot, és akkor a te hangod egy fél percig még olyan nagyon furcsa utána, amíg helyre nem áll. Ugye itt automatikusan a hangerőt meg a hangszint próbálja valahogy állítani. Az, ami így itt bent a rádióban nincsen.
1: Akkor énekelnem kell közben, mikor mennek valami, akkor legalább valami furcsa. Jó, majd legközelebb, hogy jön valami, akkor majd elkezdek valami hülyeséget csinálni, hogy érdekes legyen legalább. Na, de figyelj, tarthatunk is egy szünetet, mert most már szerintem kinyírtuk a vámokat, és még mindig nagyon érdekes dolgokat, tehát az igazi érdekes dolgokat, azokat most szedtem össze, az, hogy ki mit mond, és mi jön le az interneten, és amikor találkozott Xi és Trump, akkor az első bevezető üdvözlő 8 mondatába ki mit mondott, az szerintem elég érdekes.

0: Tilos rádió, B-Water műsor. Nem is mennek motorok? Vagy már elmentek?
1: Pont most elmentek.
0: Jaj, de jó. Szóval az első mondatok, vagy mit? Mit kezdtél el még a zene előtt? Vagy mivel fogod folytatni?
1: Jaj, hogy ki mit mondott meg, hogy mit mondanak a neten. Tehát, hogy a vámok halmaza, vannak az általános és ideiglenes vámok, arra rájönnek a specifikus büntető vámok, ugye az elektromos autókra 100%, a napelemekre 50%, az acél, alumínium és rézre, amit mondtam már 50%, a félvezetőkre 50%, bizonyos ipari és fogyasztási cikkekre 25%-os alapvámban, meg a 10%. Ugye erre megjöttek a kínai válaszlépések, ott is az általános szint 10% lett, az energiahordozókra, az amerikaiakra, a kőolaj 20%, 25%, mezőgazdaság, marhahúsra 55%, és csak meghatározott kvóta mennyiség. Úgyhogy biztos volt miről beszélniük. Ugyanakkor azt nem látom, hogy ezt rendezték, de azt mondták, hogy levisszük, de nem jöttek ki egy számmal. Tehát nem lett ilyen végeredménye, hogy akkor hogy állunk most ezzel a vámgubanccal, ki bogozta már valaki, ez nem így tűnik. Ugyanakkor a kínai, ugye mind a két ország ilyenkor a csúcs találkozó után kiadnak egy nyilatkozatot, hogy miről állapodott meg a két ország. A legszebb az, hogy a két ország mást adott ki. És az egyik ilyen nagyon fontos eleme, hogy ugye beszéltünk arról, hogy a fő pontok között ott van például Tajvan és a koreai félsziget, de Tajvan, és Xi Jinping most nagyon konkrétan közölte, hogy Tajvan az egy vörös vonal. Ezt közölte Trump-al. Ehhez képest az amerikai nyilatkozatban tulajdonképpen Tajvan nem igazán szerepelt, sőt, utána Marco Rubio is tartott egy ilyen sajtótájékozott, és azt mondta, hogy nem változtattunk a tajvani álláspontunkon. Egyetlen egy dolog van Tajvannal kapcsolatban, hogy a Xi Jinping azt kérte, hogy a Tajvannak küldött amerikai fegyverek az számára problémásak, és erre Trump ezt úgy értékelte, hogy ez egy ilyen leverage, ez egy ilyen felhasználható dolog akkor, hogy vagy küldünk, vagy nem küldünk, de hogy ezzel tud alkudozni majd Kínával, hogy jó, akkor nem küldünk, vagy csak ennyit küldünk, vagy valami. Ez persze a tajvani Lai Ching-tő nevű vezető nem vette olyan jó néven. Ő szuverénnek tartja magukat, úgyhogy azt mondta, hogy nem érti, hogy miért szól be az ő fegyvervásárlása, vagy harmadik ország. És szóval a csúcs találkozón Tajvan kérdése az volt a feszült pont. Bár a hivatalos politikai fordulat azért nem történt az ügyben, és erre mondják azt, hogy a két fél, a felek retorikája, és tulajdonképpen még Trump elnök későbbi nyilatkozata is egyfajta stratégiai transzakcionalizmust tükröznek. Ez az, amit a Seattle is képviselt, és amit a magyar állam egyébként, a stratégiai transzakcionalizmus. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a nemzetközi kapcsolatokban és a külpolitikában ez egy olyan szemlélet, a stratégiai transzakcionalizmus, amely a nemzetközi viszonyokat üzleti tranzakciók sorozataként kezeli. És tulajdonképpen elveti az olyan hosszú távú szövetségi elveket, mint a közös értékek, például hogy a demokrácia védelme, vagy a demokrácia irányába való haladás, vagy az ideológiai szolidaritás, tehát nem érdekes, hogy Szaúd-Arábiában havonta lefejeznek 11 embert, kereskedjünk velük, semmi. Eltűnt a török politikus, aztán darabokba került elő a szaúdi nagykövetségről, semmi. Tehát, hogy elvetjük ezeket a közös emberi normák, értékek és ideológiák, ideológiai szolidaritáson alapuló diplomáciát, hanem tulajdonképpen maradunk az üzleti tranzakciók sorozatánál. És a diplomáciát az pusztán egy ilyen kölcsönös előnyökön, ez a give and take, ilyen kölcsönös előnyökön alapuló ügylet, mint egy üzlet, ügyletként fogja fel. Ez az, amikor Trump azt mondja mondjuk Zelenszkinek, hogy nálam vannak a kártyák. Tehát, hogy neked nincs kártyád. És tulajdonképpen ennek a stratégiai, csak azért tényleg, mert Magyarország ezt képviselt eddig, és én nagyon ellene vagyok, én szeretném, hogyha nem ilyen külügyünk lenne, és nem így viszonyulnánk a világhoz. Ennek tulajdonképpen a legfőbb jellemzői, ugye, már hogy a stratégiai transzakcionalizmus, nem csak, hogy elmondjam százszor, hogy mindenki megegyezze, a legfőbb jellemzői, az tulajdonképpen ez pont ez, hogy az érdek és az ügyletközpontúság, hogy minden kapcsolat alapja az, hogy mit kapok én cserébe azért, amit én adok. A két oldalú megállapodások, tehát a bilaterális, tehát hogy nem a... Amikor a magyar kormány megegyezik Sri Lankával, amikor a magyar kormány külön megegyezik valamiben Indonéziával, tehát nem azon, hogy az Ázsiánnal, az Ázsiai Szövetséggel egyezik meg, és minden országra érvényes, hanem egyenként, tehát hogy ketten tárgyalnak, és nem ilyen nagy csoportokban, tehát amikor Csáddal megállapodunk valamiben, de nem az African Unionnal állapodunk meg valamiben, és a hozzátenném, hogy a kettőnek együtt kéne működni, tehát hogy lehet országok közötti megegyezés is, de nem általán nagyobb buborékokba, halmazokba gondolkozni néha. És a szövetségek, mint üzletek, tehát hogy a hagyományos szövetségi rendszereket, mint például a NATO is úgy értékeli, hogy azok csak addig életképesek, amíg mindkét fél számára közvetlen hasznot, azaz néhol védelmet biztosítanak. És azt azért beszúrnám, hogyha már itt ilyen külpolitikai jogfejtésnél tartunk, hogy a stratégiai transzakcionalizmussal szemben mondjuk én inkább az úgynevezett normatív vagy értékalapú külpolitika, a multilateralizmus, ez közön 8 szótagú szavak, azok mindig kikezdenek, vagy például a tehát én hiszek abban, hogy a normatív és értékalapú külpolitika, amikor olyan alapelvek vezérelnek, mint a demokrácia terjesztése, vagy az emberi jogok védelme és a jogállamiság védelme, hogy ez alapján választjuk meg a szorosabb partnereiket, és nem az alapján, hogy behozzák a BYD-t, meg a Kettle-t Magyarországra, vagy sem. És hát azért mi egy ilyen államoknak a gyűrűjébe vagyunk, tehát az Európai Unió tagállamai elvileg ez alapon válogatnak, és persze logikusan nem lehet kihagyni semmilyen bizniszből a Kínát és Indiát, mert számomra már India se képviseli, ugye ezt azért ott a hindu nacionalizmus Narendra Modival azért nagyon kemény, számomra talán egyetlen egy fokkal jobb Narendra Modi Xi Jinping nem. És szóval, hogy én bírnám, hogyha nem egy oldalú partnerségek lennének, hanem több oldalú diplomáciában vennénk részt, abban, hogy a nemzetközi intézmények, nem tudom, az ENSZ, a NATO, a megerősítésében és a szabályokon alapuló világrend fenntartásában felé húznánk az összes országot, és nem ezekből kilépnénk, az USA is kilépett ebből. Tehát, hogy az alapján, hogy neki ment Iránnak, meg hogy elrabolt a kolumbiai elnököt, az már kilépés ezekből a szövetségi elvekből, ugye. még egyszer, tehát hogy nem arról van szó, hogy Maduro jó fej lenne és nem érdemli meg, hanem egyszerűen arról van szó, hogy nem, én nem gondolhatom azt, mint Magyarország vezetője, hogy problémás számomra a román elnök, mert bármit is csinált, és azért fogom, elrabolom, hazaviszem Magyarországra, és elítélem, és berakom a magyar börtönbe. Tehát hogy ez nem így kéne, hogy működjön az ENSZ, NATO és az összes többi szövetségi alaprend, a világrend fenntartását ez nem mozdítja elő. De, na mindegy, de Tajvanról kezdtünk el beszélni, csak elkanyarodtunk. Mondjuk érdemes tudni, hogy a tárgyalásokról tök más összegzést adott ki itt a két fél, ami szuper, de rendszeres is egyébként, hogy teljesen eltérő, egymásnak sokszor ellentmondó nyilatkozatokból ezek a readoutok ilyen nyilatkozatokat adnak ki, és érdekes olvasni őket. Logikusan a diplomáciai kommunikációban ilyenkor mind a két vezető a saját belpolitikai közönségének kíván megfelelni, ahogy ugye Orbán is arra tolta. Tehát, hogy az EU-ban sokszor mondták, hogy egyébként tök sok mindennel meg lehetett egyezni a csávóval, de amikor hazajött, akkor mi megmondtuk Brüsszelnek, mi megcsináltuk. Tehát, hogy kicsit a hazai közönségnek, a belpolitikai közönségnek kíván megfelelni ilyenkor a kedves vezető, és a tárgyalásokon elhangzottakat inkább úgymond a saját prioritásaik szerint hangsúlyozzák. Így míg az amerikai fél a tárgyalások után a kereskedelmi megállapodásokra fókuszált, például a mezőgazdasági termékek vásárlására, azért, mert egyébként ugye az otthoni farmereknek ezzel nyeri vissza a szavazóbázisának egy részét most Trump, hogyha ezzel tud felmutatni valamit, vagy a repülőgép eladásokra, ami szerintem megint egy olyan szuper egyezmény, ami tulajdonképpen egy jobb, mint a semmi, az 500-ból a 200. Erre helyezi a hangsúlyt, addig a kínai fél pedig egy egész más monológgal a globális egyensúlyra, a stratégiai keretrendszerekre és az úgynevezett konstruktív, ez a legszebb, a konstruktív stratégiai stabilitásra fókuszál. Megalkották ezt a szép hármas konstruktív stratégiai stabilitásra fókuszál. Biztos ettől volt történelmi a találkozó. És a... Igen. Akkor iszok egy kortyot. Szóval a vörös vonalak kezelése, például Tajvan, ugye, a kínai nyilatkozatok hagyományosan komoly hangsúlyt fektetnek arra, hogy nyomatékosítsák a Tajvannal kapcsolatos abszolút szuverenitási elveiket, és hát ugye itt jelentős volt az, hogy figyelmeztetik az Amerikai Egyesült Államokat a bennem avatkozásra. Az amerikai közleményekből viszont ez kicsit kimaradt. Trump marhára csodálkozott is, mert az Air Force One-on megkérdezte tőle, vagy amikor leszállt, megkérdezte tőle egy újságíró, hogy akkor Tajvan, és így csodálkozott, szerintem ők nem beszéltek olyan marasokat Tajvanról. Ahogy utána Marco Rubio is közölt, hogy tulajdonképpen tajvani politikánkkal nagyjából semmi nem változott, ugyanott vagyunk, addig a kínai médiában is, meg a Ridádban is nagyon hangsúlyos volt Tajvan, hogy ők oda tették magukat Tajvan ügyben. Ezt nagyon konkrétan megmondták a megmondani valót. Még azt is mondhatnám, hogy a tajvani ügy mérsékeltebb formában jelent meg az USA Ridádban, de tulajdonképpen annyira mérsékelt formában, hogy tulajdonképpen többet tudok a szójáról, mint a tajvani megállapodásról jelen pillanatban. És hát ugye, még ami ezekben a readoutokban volt, és amiről egy kicsit mást mondtak, ez vicces is volt, az olyan globális kérdések, mint például az iráni helyzet, ahol pontosan azt történt, hogy mindkét fél a saját diplomáciai sikereként állította be a történteket, ami borzalmas, de a pozitív, vagy az előre haladó, vagy a lehet a megállapodás felé vívő részleteit, azt mind a kettő saját magának tudta be. és mind a kettő más-más részleteket emeltek ki abból, amiben megegyeztek hozzá, tehát én nem tudom, mibe egyeztek meg, mert amit Trump azt mondta, szó szerint azt mondta, bölcs, elegáns szókészlettel, hogy mind a kettőn egyetértettük abba, hogy Iránnak nem lehet uránja, addig Kína meg azt mondta, hogy a konfliktus békés lerendezése és a szuverenitás kérdésének a megoldása az meg mindannyian közös felelősséget, tehát hogy valamilyen nagyon szép megfogalmazás adott ki, tök másról beszéltem. De tényleg szószoros értelem, amit másról beszéltek. Szóval Tajvan, ugye, ugyanezt többször részleteztem már adásban, de ha már szóba került, akkor gondolom ismétlés a tudás anyja. Szóval, hogy az USA hivatalosan ugye Tajvannal kapcsolatban azért nem érti, hogy miért gondolja azt, hogy miért gondolják azt a kínaiak, hogy valami változás történt, vagy valamit másképp érted. Én azt látom, hogy az amerikaiak azt nem értik, hogy mit kellett volna érteniük, és jelen esetben velük vagyok, mert hogy ugye az USA hivatalosan a stratégiai kétértelműség címkével illeti a tajvani politikáját, ez a strategic ambiguity-vel. És ugye itt különbséget kell tennünk, ez az, amit, jaj, az is marha jó egyébként, hogy megnézem a magyar híreket, és megnézem a külföldieket, mit mondanak, meg hát ugye én hallgattam ilyen podcasteket erről, és ugye a magyar sinológusok, meg kína szakértők miket mondtak, ahhoz képest, hogy a marha sok külföldi ex-politikus, diplomata szakértők mit mondtak ugyanerről, tehát hogy ez ég és volt, tehát kéne valami tényleg egy ilyen ellensúlyozó keleti politikai vonal a magyar médiában. És szóval egy különbséget kell tennünk, ha az amerikai külpolitikát nézzük, akkor Tajvannal szemben Amerikában az van, hogy a kínaiak ugye a One China principle-t, azaz az egy Kína elvet vallják. Míg az USA-ban viszont a One China policy, azaz az egy Kína politika van életben. És nem ugyanaz. És nagyon hasonló tud lenni, de nem ugyanaz. Ez pár ország nagyon világosan meg tudja különböztetni. Logikusan a tajvaniakat erről megkérdezel egy tajvanit, az neked iszonyú élesen, pontosan el fogja magyarázni, hogy mi a különbség az egy Kína politika, meg az egy Kína elv között. Én ilyet még magyar sinológustól nem hallottam, hogy elmagyarázta volna a magyar népnek. Itt le van butítva annyira, hogy ugye a kínai népköztársaság az egy Kína elvet vallja, kizárólag olyan országgal létesít diplomáciai kapcsolatot, amelyik ezt elfogadja. Az egy Kína elv ugye azt jelenti, hogy csak egy Kína létezik, Tajvan ennek a csak egy Kínának elidegeníthetetlen része, azaz a kínai népköztársaság része, és a kínai népköztársaság kormánya az egyetlen törvényes kormány, amely egész Kínát képviseli, beleértve Tajvant is. Ez az egy Kína principle, ez az egy Kína elv. A magyarok is, mindenki, aki Kínával üzletel, az mind elfogadta az egy Kína elvet. Viszont ugye a nagy kínai nyitást azt az amerikaiak kezdték el a 70-es évek elején, és hát ők tradicionálisan ugye Chiang Kai-sheket és Tajvan támogatták, még akkor is, hogyha nacionalisták voltak, tehát hogy ott volt egy ilyen tradíciója, brutálisan, tehát hogy ott az amerikai szenátorok között ez egy egyöntetű lépés volt, hogy semmilyen esetben sem, sohasem a kínai kommunista népköztársaságot, hanem mindig, és egész biztosan, hogy bármilyen esetben, ja, kicsit nacionalista, de bármilyen esetben is a kínai köztársaságot, ami Tajvan, ugye, azt kell támogatni. Szóval a 70-es évek elején, amikor ugye már így 10 éve romló szovjet-kínai kapcsolatok miatt ilyen diplomáciai közeledés kezdődött a Washington és Peking között, akkor tulajdonképpen Mao Tse-tung próbálta, kiadta, hogy addig semmilyen komoly kapcsolat nem lehetséges itt az USA-val sem, amíg az együttműködés nem az egy Kína elven alapszik. Hát ugye az amerikai vezetés viszont tradicionálisan a kínai köztársaságot, azaz Tajvan támogatta. És itt egy nagyon hosszú alkudozás volt, de az nyilvánvalóvá vált az akkor rendkívül szegény, éhező Kínában, tehát erről ült Edward Luttwak, hogy éjjeli edényeket vitték ki a földekre, tehát hogy gyűlt tulajdonképpen az emberi ürülék az utcán, ott biciklisztek között, tehát hogy nagyon szép volt a fekete-fehér képek, hogy mindenki biciklisztek, csak a szagot nem érezted mellé, hogy amikor a Beijing, a Peking hotelben a rendkívül szép asztalnál ettek még reggelinél, akkor is bejött az utcáról a tömény ülékszag, és hogy ezeket elszállították, és hogy tényleg mindenki szürke maöltönybe volt, mindenki alultápláltnak nézett ki, és hogy milyen kontrasztos volt, hogy a plakátokon pirosposgás kínaiak ott mosolyogtak, és ehhez képest ilyen csontvázak Mao zubonyba mászkáltak és bicikliztek. Tehát, hogy ez volt az a Kína, akinek marhára kellett nyitnia, volt is megfelelő mennyiségű ember ahhoz, hogy elkezdjenek, el tudjanak kezdeni, ugye mindig kell egy nagy létszám, egy fiatal humán erőforrás ahhoz, hogy egy fejlődő ország jól be tudjon indulni, ez megvolt. Szóval, hogy rájöttek a kínaiak is, meg az amerikaiak is itt a tárgyalások során, hogy ebbe az egy kína elfbe ők nem fognak dülőre jutni soha, és viszont ettől függetlenül sokkal többet közös van bennük, hogy mindent szeretnének elérni, meg mennyit tudnának összefogni, meg dolgozni. Ugye Kínának ott kellett egy kis segítség, hogy ki tudja, hogy a Szovjetunió megindul-e feléjük, vagy sem. Úgyhogy arra jutottak végül is, hogy akkor Washington előjött ezzel az egy Kína politikával, ami tulajdonképpen nagyon közelít az egy Kína elvhez, de nem az. És akkor az történt, hogy Washington végig is elismerte, hogy csak egy Kína létezhet, jó, oké, be is záratta a tajvani nagykövetséget, Tajvant nem országgá nyilvánította, non-country-be nyilvánította, és ugyanakkor abban nem egyezett bele, hogy Kína erővel magához csatolja Tajvan szigeteit egyébként, azaz megtagadta egészen pontosan inkább a Tajvanon élő beleegyezéséhez kötötte azt, hogy akarnak a kínai népköztársaságnak a területe lenni, vagy sem. És azaz megtagadta a népköztársaságnak a szuverenitási igényének az elismerését, de nem vonta meg azt, hogy jó, csak egy Kína van, tehát hogy két Kína nem lehet. Ugye Kína viszont nem hagyja azt, hogy Tajvan megcserélje, meg átváltoztassa a nevét, abban a háború lenne, tehát hogy az felejtős. Magyarul nem lehet olyan, hogy kínai köztársaság, meg kínai népköztársaság, egy Kínának kell lennie. Arról pedig ugye egy hallgatós, mivel kiderült az, hogy lehet együtt dolgozni, és ez nagyon jól jött Kínának, itt kezdődött el, hogy zsákszámra talicskával tolták ki a pénzt nyugatról Kínába. Szóval, hogy itt volt az, hogy tulajdonképpen egy ilyen hallgatólagos megállapodás született arról, hogy akkor ezt a témát ők nem feszegetik, hanem fókuszálnak arra, amiben együtt tudnak dolgozni, és akkor ezt a témát ők pihentetik, tulajdonképpen soha szóba se hozták, tehát, hogy jó lesz nekünk a One China Policy és a One China Principle helyett, és tulajdonképpen ez az alkú remekül élt 1972-től egészen Donald Trump első megjelenéséig. Ezt is sokszor mondtam már, amikor a Trump toronyra kirakta a beiktatásakor, hogy most beszéltem 8 percet Tajvan elnökével, és akkor ott pörgött a Trump tornyom körbe-körbe, és akkor itt a Gates égtek, a kínai telefonok hívogatták egymást a hivatalnokok, hogy nincs olyan, hogy tajvani elnök, mit csinál az új amerikai elnök, és akkor itt egy kicsit megszakadt, és akkor innentől kezdett tényleg ott volt egy érdekes viszony. De, tehát, hogy az egy Kína politika az USA részéről, hogy nem volt egy butaság, és nem véletlenül stratégiailag kétértelmű. És ez egy nagyon kényes egyensúlyozás, amit azért az USA szépen tökéletesített, és hivatalosan tulajdonképpen egy kicsit minden adminisztráció hozzányúl, felmész az amerikai államnak az oldalára, és ott megtalálod a leíratát egyébként. De ez minden egyes elnök beiktatásakor, nagyjából az első-második hónapban megjelenik az, hogy Gizi, mit csinálsz? Bocsánat, öli a gyereket. Túl játsza. Hogy szóval a bocsánat, csak pont azt láttam, hogy szóval, hogy hol tartottam, tehát hogy minden egyes amerikai kormány, amikor egy új kerül kormányra, egy új adminisztráció van, az egy kicsit mindig hozzányúlnak ehhez a weboldalhoz, hogy pontosan mi is a tajvani politikájuk. Kicsit kivesznek belőle, meg hozzátesznek, nagy változások azért nem szoktak történni, a Trumpik is azért azonnal belenyúltak, és pár mondat mindig változik, de azért ugye közben nagyon szoros kapcsolata van Tajvannal az Amerikai Egyesült Államoknak, hiszen a 8. legnagyobb kereskedelmi partnere. És hát ugye tulajdonképpen az USA azon van, hogy ellenzi a status quo egyoldalú megváltoztatását. A status quo az a jelenlegi helyzet, a kínaiak nem így fordítják, de a tajvaniak meg az amerikai igen. Tehát a Tajvannak a status quo-ja az a jelenlegi helyzet. Nem ország, de független. Rakjál már be egy zenét, rendet kell raknom a kutyák között.

0: itt nagyon sok robogó nem áll meg.
1: Ajaj, ez nem jó.
0: Tehát ez benn van a városban, és miatt a pár kilom. Tehát mi tényleg benn vagyunk a dzsungában. Tehát, hogy tudom én, előttem egy ilyen bambusz erdő, meg pálmaliget, meg ez a, tudod, ez a három rétegzetű dzsungelvölgy látszik a különböző magasságú fákkal. Aha. Csicseregnek a madarak, csípnek a bogarak, és rohangálnak az állatok. Megrepkednek. Na jó. Szóval taj van. Szóval, ami nem változott, az még mindig az, hogy az USA a status quo bármilyen nemű megváltoztatását nem támogatja. Azaz, a status quo az a jelenlegi állapot a Tajvannak, hogy független is, meg nem is, ország is, meg nem is. A Montenegró egyezmény szerint egyébként minden szempontból ország, egyetlen egy szempontból nem ország, hogy más országok nem ismerik el országnak. Egyébként az összes többi szempontnak megfelel. De hogy nem támogatja Tajvan függetlenségét, tehát azzal, hogy nem támogatja a status quo megváltoztatását, hogy azt se támogatja, hogy Kína csak úgy leruhanja, anélkül, hogy a tajvaniak azt mondanák, hogy szeretnénk csatlakozni Kínához. Tehát azt szeretné, hogy Tajvan és Kína a köztük lévő ellentéteket békésen közökkel oldják meg. A tajvani kapcsolatokról szóló törvény szerint az Egyesült Államok szükség esetén védelmi eszközöket és szolgáltatásokat bocsájt a szigetország rendelkezésére, ahhoz, hogy meg tudja védeni magát az erőszak vagy a kényszerítés bármilyen formája ellen, a biztonságát, vagy a társadalmát, vagy a gazdasági rendszerét bármilyen fenyegetéssel szemben. Erről szólnak ugye azok, hogy az USA elvileg el tud adni bármilyen harci eszközt Tajvannak. Arról viszont az Egyesült Államok tajvani kapcsolatairól szóló törvénye szerint, az nincs benne, hogy egy nyílt fegyveres konfliktus esetén az Egyesült Államok megvédené Tajvant, vagy nem védené meg Tajvant. Ez sehol nincs benne. És itt mindig az elnök és az adminisztrációtól függ, hogy mit mond. Biden teljesen automatikusan azt mondta, hogy természetesen, hogy megvédjük. Tehát, hogy azonnal rendelkezésre állunk. Ehhez képest most Trump azt nyilatkozta, hogy nincs szükségünk egy olyan konfliktusra, ami 15 ezer kilométerre van tőlünk. Egyébként nem annyira van. De hogy szó szerint ezt mondta. Úgyhogy, hát igen, az egy fura geller a történelemben, hogy ez az egykori nacionalista katonai diktatúra önálló nemzetközi jogi státusz nélkül egy virágzó demokráciává vált, és hát logikusan az is szeretne maradni, és ez egy kicsit ugye úgy nehéz, hogy Kína folyamatosan követeli őket. A Tajvan viszont nem követel már magának hivatalos önálló státuszt így a nemzetközi térben. Csak építi, meg szépíti a demokratikus köztársaságát, de ne, ő se gondolja úgy. Sőt, a lakói pontos tudatában vannak annak, hogy a hazájukat bármikor megszállhatja Kína, és ezért nagyjából mint egy egyetlen esélyt a demokráciájukban látnak a társadalmi és a politikai elnyomás ellenszerét a demokráciájukban látják. És erre is építik ugye a nemzetközi kapcsolataikat. Tehát hogy a világon híres a tajvani demokrácia, az intézményrendszere, az iszonyatosan olcsó egészségügyi rendszere, a szociális rendszerei. És hát ugye ezt szokták emlegetni még a magyar sinológusok is, ahogy a Tajvan és Kína közötti kapcsolatokról készült legutóbbi közvéleménykutatás szerint a tajvani válaszadóknak a 84,9, tehát mondjuk 85%-a a status quo fenntartását támogatta. És csak 6,8, mondjuk 7%-uk véli, úgyhogy Tajvannak

0: minél hamarabb függetlennek kéne lennie. És viszont a Kínához való egyesülést a lakosok 1,6%-a támogatta csak. Tehát, hogy egy minimális. Tehát 85% a lakosságnak az a status quo mellett döntött. Ezt szeretem, amikor a magyar sinológusokat hallgattam, például Salánd Gergelytől azt többször hallottam, hogy szó szerint erre a közvéleménykutatásra reagál, és akkor ő közölte mindig, hogy tehát a tajvaniak sem akarnak annyira függetlenek lenni. Ez érdekes, mert tehát, hogy ez a többféleképpen magyarázzák a magyar és külföldi sinológusok, a magyar többi vagy kevésbé akarva vagy akaratlanul, de mindenképpen az összes kínapárti. Például tényleg többször hallottam szó szerint ezt a felmérést emlegetni, amiből tényleg azt a következtetés vonják le, hogy a tajvaniak nem akarnak függetlenek lenni, hiszen a status quo-ra szavaztak, és nem a függetlenségre. A külföldi független akadémikusok és szakértők viszont úgy vélik, hogy a status quo-ra szavazók a nem hivatalos függetlenség mellett teszik le a garast, ami ugye maga a status quo. Tudván, hogyha a függetlenség kinyilvánítása mellett szavaznak, a függetlenség kinyilvánítása az egyet jelent egy kínai háborúval. Szemben a magyar kínai megmondó emberek kiemelik azt az apró, de szükségszerű jellemzőjét a status quo-nak, ami ugye magába foglalja, hogy nyilvánvalóan Kínához sem szeretnének csatlakozni. Tehát a status quo az azt jelenti, hogy se Kínához nem szeretnénk csatlakozni, nem merünk nagyobb függetlenséget kérni, köszönjük szépen, elég függetlenek vagyunk, végül is nekünk jó ez így, csak hagyjanak minket békén, tehát nem érdekel már, hogy ország vagyunk vagy se, hagyjanak minket így, ahogy vagyunk, tök jól el vagyunk, minden töpec. Persze jó lenne, de ha az háborúval jár, akkor nem szavazunk a háborúra. Senki nem szavaz a háborúra. Ez a legbiztonságosabb. És itt ugye különösen a Hongkong utánba történtek után nem szeretnének Kínához csatlakozni. Ugye a hongkongi one country two system, ez az egy ország, két rendszert, azt alapvetően Tajvanra találták ki, csak utána ráhúzták Hongkongra. És hát ma ugye 72-ben, mert ezt is el lehet olvasni, az amerikai gyűjteményben vannak leíratok arról, hogy beszélgettek annó Mao-val, nagyon érdekesek. A Mao 72-ben azt mondta, hogy Tajvan ügyének a megoldása még 100 évig ráér. És ez 72-ben volt. Tehát azért még itt is egy kicsit jobban belehúzott a Xi Jinping kormány, hogy most ilyen 26-27-28-val oly megtámadjuk, szerintem nem fogják. Max lezárják, körbezárják, de valamilyen szinten kényszerítik, de azt nehezen képzelem el, hogy kétéltő járművekkel átmennek, és katonák beveszik Tajpejt, és azt szerintem necces az nem lesz. És hát ugye úgy azért tényleg nehéz, hogy Kína folyamatosan egyre agresszívabban lép fel, tehát a Tajvan-Kína tartománya, meg a mi egy nép vagyunk, egyesülnünk kell, addig nem teljes az ország, amíg nem egyesülünk. Tehát a Tajvan tulajdonképpen a pekingi nacionalista retorikának a szó szerint a közepe. Úgyhogy nem véletlen az, hogy ők azt gondolják, hogy erről nagyon egyértelműen beszéltek az USA-val. Az USA meg nem érti, hogy mi változott, tehát hogy tényleg Marco Rubio, amerikai külügyminiszter, aki ki van tiltva Kínából, de átváltoztatták a nevétnek a kínai írását ahhoz, hogy be tudjon menni. És a pekingi Trump-Xi csúcs találkozót követően azt mondta, megerősítette, hogy az Egyesült Államok Tajvannal kapcsolatos irányelvei változatlanok. Kijelentette, hogy nem áll Kína vagy bárki más érdekében, hogy bármiféle kényszerű változás történjen a tajvani status quo-ban. Tehát nem ugyanazt támogatja az USA, amit eddig. Úgyhogy ez például érdekes. Ehhez képest ugye a pekingi állami média, mondjuk a Xinhua News Agency beszámolója szerint Xi Jinping elnök a csúcs találkozón jóval élesebb és határozottabb hangnemet ütött meg, mint amit Marco Rubio külügyminiszter kommunikált. A kínai fél azt hangsúlyozta, hogy hogy ez egy vörös vonal, és számukra egzisztenciális kérdés, hogy Xi Jinping kijelentette, hogy a tajvani kérdés a legfontosabb és legérzékenyebb pont a kínai-amerikai kapcsolatokba, figyelmeztette Trumpot, hogyha ezt a kérdést nem kezelik megfelelően, az összecsapáshoz, vagy akár a nyílt konfliktushoz is vezethet majd. Tehát, hogy tényleg, mint amikor Orbán hazajön Brüsszelből, ahol 8 dologba beleegyezett, egyben nem, és utána azt mondja, hogy legyőztük. Ami érdekes volt a beszédekben, tehát hogy leültek egy asztalhoz, először is dumcsíztak, és akkor az volt, hogy először Trump mondott, nem egyébként, először jöttek a vörös szőnyegen, kezet fogtak hosszan, aztán jöttek ők, és még csak le se adod olyan hosszan, amilyen hosszan ezek a szerencsétlen kölkök ugráltak, megvisítottak. Te még csak egy rövid változatát adott le. Aztán jöttek a kölkök, aztán bementek, és aztán leültek egy tárgyaló asztalhoz, mit tudom én, hatan. Mindenki elmondta a nyitóbeszédét, hogy nagyon köszöni, hogy nagyon köszönöm, hogy de egyébként nem egészen ez történt. A Trump az egy teljesen hétköznapi alapszókészlettel közölte, hogy very happy here, meg hogy Xi Jinping is a very big leader. Azt mondták nekem, hogy nem mondjam azt, hogy very big leader, de én úgy gondolom, hogy maga egy very big leader. Tehát olyan Trumposan úgy befögött pár mondatot, és ehhez képest Xi Jinping meg megint a gazdasági együttműködés és a béke ára, és annak kezelése és a jelentés, tehát ugye ehhez képest meg ő pedig így válaszolt vissza. Tehát az, hogy mit összenyalt neki Trump, arra konkrétan azt sem mondta, hogy köszönöm, vagy nem mondott mellé semmit. Ami érdekes volt viszont, az, hogy Xi Jinping az ez megütötte a fülemet. Xi Jinping az első 4 mondatában ott volt a magyarul tukdidész csapda. Tukdidész csapdája. Megemlítette, amit én egy konkrét fenyegetésnek veszek, olvassa a külföldi híreket, meg a magyart, megint másolt. Most úgy készültem az adásra, mivel fönn vagyok a dzsungelbe, és volt egy 30 fős csoport, meg ízi, persze, én ezt nézem már 10 napja, egy csomó marha jó elemzéseket vannak egyébként fönt a neten erről, a találkozóról, kicsit mindenki más. Meghallgattam a magyar kína szakértők véleményét is az ügyről, meg, tehát hogy sokat készültem, de annyira nem volt időm készülni, hogy így jegyzetelgessek, úgyhogy tulajdonképpen itt van minden a gépemen így benne, és a tukiridész csapdáról azt, hogy így gyorsan el tudjam mondani, azt feltettem ezt a kérdést az AI-nak, hogy mit mond erről. Én viszonylag régóta ismerem ezt az elméletet, mert Graham Allison, egy amerikai politológusnak az elmélete, és ő tök jó fej. Tehát, hogy én szoktam nézni az előadásait, meg szokott részt venni ilyen nagyobb politikai, stratégiai rendezvényeken ő egy jelentős személyiség ebbe a politológus elitben, és tulajdonképpen ez a Tukidides csapda, ez az ő elmélete, aminek az a lényege, hogy hangsúlyozza, hogy a feltörekvő Kína és a regnáló hegemon Egyesült Államok közötti feszültségek történelmi mintát követnek, és elkerülhetővé kell tenni a háborút, mondja a privátbankár.hu. Ezt mondta a magyar AI. Tehát, hogy azért említette meg Xi Jinping, mert ugye ez az egész arról szól, ez a tukiridész csapda. Azt hiszem, hogy tukiridész volt az egyik első történelemíró, tehát aki leírta, hogy mi történik, hogy arról szól, A Thükididész, igen, az ókori görög történetíró szerint a peloponészoszi háború fő oka az volt, hogy Spárta, a fennálló hatalom, megijedt Athén, a felemelkedő hatalom növekvő erejétől, és hogy elkerülhetetlen volt tulajdonképpen a háború. És tulajdonképpen ezt a párhuzamot vonja rá, ez egyébként biztos, hogy egyetértek, mégiscsak változnak a korszakok, de Graham Allison azt mondja, hogy ez egy teljesen normális dolog, és hogy ez áll fönt az USA és Kína között, de hogy ki a feltörekvő hatalom, meg ki a regnáló hatalom, az mindig fogalom kérdése, ugyanis Kína tényleg azt gondolja, hogy a több ezer éves történelmével közvetlenül a Thükididész csapdáról beszélgetés után három mondattal azt mondta Xi Jinping, hogy gratulál ahhoz, hogy Amerika 250 éves lett. Tehát, hogy mint egy de vissza is fricskázik meg szúr, hogy tulajdonképpen nekünk mondod a több ezer éves kultúrának, tehát nem egészen vagyok benne biztos, hogy hova helyezi magát Kína a feltörekvőbe vagy a regnálóba, de mondjuk azt, hogy a feltörekvőbe, szóval, hogy azt írják a magyarok, és ezt mondják a magyar sinológusok is, hogy Xi Jinping ezt azért mondta, hogy elkerüljék a Thükididész csapdáját, és ne legyen háború, hogy oldják meg ezt a problémát. Ehhez képest, hogyha azt mondtam az AI-nak, hogy ne a magyar hírek magyarázatát add meg nekem. Szó szerint ezt írtam neki, és erre kiírta azt, hogy Xi Jinping azért használja rendszeresen a Thükididész csapda kifejezést, hogy hangsúlyozza a Kína és az Egyesült Államok közötti fegyveres konfliktus nem elkerülhetetlen, de stratégiai félreértések előidézhetik azt. Tehát úgy arra fektetik a hangsúlyt, hogy óvatosan felhívják egymás figyelmét arra, hogy készülj fel, mert itt nagyon úgy néz ki, hogy köztünk előbb-utóbb egy nagyobb konfliktus lesz. És hát nem egészen biztos, hogy Kína úgy akarja elkerülni, hogy nem győztes akar ebből lenni. Úgyhogy egy kicsit mások mindenhol a megfogalmazások, de már csak 3 percünk van, pedig tulajdonképpen ami igazán még, nem is tudom, hogy ez eddig érdekes volt vagy sem, de ami igazán érdekes, hogy ki tudom nyitni a dokumentumomat, vissza tudok menni, hol vagy, még gyorsan, hogy jó, akkor innen direkt több helyre odaraktam. Szóval, hogy meg vagy. Szóval, hogy a kínai interneten egyébként ennyire nem méláztak a mélységes tartalmakról, hanem sokkal inkább tök más dolgok kötötték le őket. Például az, hogy Xi Jinping magasabb volt mindenképpen, mint Donald Trump. És a 9 évvel ezelőtti fotókon azért Donald Trump egy olyan 10 centivel magasabb volt Xi Jinpingnél. És ezekkel az összehasonlító fotókkal volt tele a kínai és némelyik amerikai internet oldal is. Donald Trump a 190 centi is, a Xi Jinping, kedves hallgatók, vagy 175, vagy 178, vagy 180, kicsit mindenhol más, de 180 fölötti centimétert még nem, az adatot nem láttam. Tehát a legjobb esetben is 10 vagy 15 centi van a két vezető között. De az, hogy ő magasabb, meg a nagyságát, meg a hasonlót, azt mondják, hogy a cipője fel volt pumpálva alulról, belülről, még a kinek mondják is, olyan furán járt, meg a fotel, amikben ültek, azt ott méregetik, hogy a Trumpnak a fotelja, még ahogy ülnek is magasabbnak tűnik Xi Jinping, hogy a Trumpnak a fotelja sokkal puhább vázat kapott, mint a Xi Jinpingé, az ugráló kisgyerekekkel vannak elfoglalva, folyamatosan az interneten, nem meg azokról kerülnek a képek elő. És ugye azon, hogy ez mennyit gyakoroltak ezek a gyerekek, erről jönnek ki különböző ilyen terekről, meg helységekről képek, hogy hogy gyakoroltak ugrálni. Nagyon ugrálnak egyébként, nagyon temposan ugrálnak, megvisítanak. Arról, hogy Xi Jinping lánya tolmácsolt, mert ettől az amerikaiak kész voltak. Volt egy olyan pillanat, amikor Xi Jinping elvitte sétálni, ráadásul egy nagyon zárt részre, tehát ahol nem szoktak azért minden vendéget beengedni, a Csonnánkhájba, hogy a Xi Jinping lánya volt a tolmács, és ez az, amit az amerikai kabinet mindig tart, amikor Donald Trump és Xi Jinping egyedül beszélget, és azzal, hogy a lánya tolmácsolt, Xi Jinping lánya az ugye Harvardon tanult meg Amerikában, azzal, hogy a lánya tolmácsolt, azzal senki nem tudja, hogy mi történt. A kínaiak ebbe azt látják bele, hogy Xi Jinping bele akarja vonni a politikába a lányát, tehát hogy a dinasztia, az öröklődés. És tulajdonképpen, hogy annyira bizalmatlan a tolmácsokkal, hogy már nem is, hogy családon belül maradt. Senki nem tudja, hogy mit beszélt a két világvezető, baszki. Csak a lány. Érted? És a Trumptól meg hát nagyon félnek az amerikaiak, hogy ilyenkor miket mond, vagy mit mondhat, vagy mi történik, vagy mibe egyezik bele, vagy mibe nem. A másik, amiről hosszasan gúnyolták ki a Xiaomi alapítóját. Megvan? Xiaomi? Hogy mondják magyarul?
1: Xiaomi.
0: A Xiaomi alapítóját, a Lei Junt, aki ugye ez a Donald Trump amerikai elnök tiszteletére rendezett állami banketten, oda ment a Tesla vezérigazgatójához, Elon Muskhoz, és egy selfie-t kért, és ilyen, tényleg ilyen gyermeki boldogsággal és vehemenciával ment oda, és akart egy selfit készíteni, és a Musk meg láthatóan a háta közepére kívánta vonakodva, egyezett bele ebbe a fotóba, és ilyen grimaszt is vágott, amikor vége lett, hogy jó, köszi, csak. Tehát, hogy ezzel volt még tele a kínai média. Úgyhogy ők inkább ezekkel voltak elfoglalva. Konkrétan nem sok minden történt, ami különösen nagyon érdekes, hogy Putyin egy héttel később megérkezett, és szó szerint ugyanezt a fogadtatást kapta. Szó szerint ugyanott a vörös szőnyeget, szó szerint ugyanazt a katonai sorfalat, szó szerint ezeket az ugráló gyerekeket, szó szerint a ugyanazt az asztalt ugyanott beszélgette, kicsit más volt ilyenkor, itt mindennek, itt a virágnak, a dekorációnak, ilyenkor mindennek van egy szimbolikus jelentése a kínaiaknál. Még a menüt is kinéztem és kiírtam, de arra már nem lesz időm, pedig a pekingi kacsának is volt logikusan szimbolikája, meg egy csomó mindennek, meg hogy milyen marhát szolgálták fel, mert hogy a Donald Trump az hamburgeres, meg azért nem a szolgáltak, csak hogy olyan marha. De hogy szó szerint ugyanazt kapta Putyin, ami szerintem, hogyha én amerikai elnök lennék, akkor azt gondolnám, hogy ez azért lealacsonyító, és nem oké. Na, hát nagyjából ennyi volt B-Water. Csalálkozom, hogy 2 órában nem fért bele, sokkal több. Ilyen, hogy legalább ez is belefért. És találkozunk 2 hét múlva, fogalmam sincs, hogy miről fogunk beszélni.
1: Jó, ez nagyon jó téma, akkor búcsúzunk, szervusztok!
0: Sziasztok!

0: A mesterséges intelligenciával generált képek kiszúrása néha pofon egyszerű, máskor azonban már annyira hitelesek, hogy szabad szemmel szinte lehetetlen azonosítani őket. Az OpenAI bejelentett két megoldást, amelyekkel ez leküzdhető lehet, írta a hvg.hu. Az egyik a C2PE nyílt szabvány alkalmazása, amely egyértelmű jelölést helyez el a kép metaadataiban arról, hogy a fotó mesterségesen generált. Emellett a Google-al is együttműködnek egy láthatatlan vízjel beépítésében, amelyet sokkal nehezebb észlelni és eltávolítani. Az új védelmi intézkedések egyelőre csak az OpenAI eszközeivel generált fotókra vonatkoznak, a kevésbé ismert AI megoldásokkal generált fotók problémaköre ezzel még nem oldódik meg. A jövőben várhatóan más eszközökkel generált fotókra is kiterjesztik ezeket a képességeket.
1: Egy új tanulmány szerint a mérsékelt mindennapos koffeinfogyasztás összefog az alacsonyabb demencia kockázattal és a lassabb szellemi hanyatlással. A napi kávé vagy teafogyasztás segíthet megelőzni az agy öregedését. Naponta 2-3 csésze koffeintartalmú kávé vagy 1-2 csésze tea csökkenteti a demencia kockázatát, lassíthatja a szellemi hanyatlást és hozzájárulhat a kognitív funkciók megőrzéséhez. Amikor a demencia megelőzésének lehetséges eszközeit kerestük, úgy gondoltuk, hogy egy olyan elterjedt ital, mint a kávé, ígéretes étrendi beavatkozás lehet, mondta a tanulmány vezető szerzője Daniel Wang. Az eredmények, amelyek a JAMA folyóiratban jelentek meg, azt mutatják, hogy a mérsékelt koffeinfogyasztás akár 18%-kal alacsonyabb demencia kockázattal jár együtt. A kedvező hatások azoknál a résztvevőknél voltak kifejezettebb, akik mérsékelt mennyiségben fogyasztottak koffeint. A nagyobb koffein bevitel ugyanakkor nem járt kedvezőtlen hatásokkal, és úgy tűnt hasonló idegvédő előnyöket kínál, mint a mérsékelt fogyasztás.
2: Hallottuk Euronews hírét.
3: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrotta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében. A Google keresőjének hagyományos, rangsorolt kék linkjeinek helyét nyártól egy mesterséges intelligenciával működő interaktív rendszer veszi át, amelynek központi eleme egy új, úgynevezett intelligens keresőmező, írta a Qubit. A kereső egyre gyakrabban ad majd közvetlen válaszokat, vagy nyújt a kérdésre választ adó vizuális információt, ahelyett, hogy weboldalak listáját jelenítené meg. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme az úgynevezett információs ágensek bevezetése, amelyek önállóan figyelik a webet a felhasználó nevében. A funkció lehetővé teszi például pénzügyi piacok folyamatos követését. A vállalat szerint az AI alapú keresési funkciók már most rendkívül népszerűek, ezek az áttekintések több mint 2,5 milliárd havi felhasználót érnek el. A szakértők szerint a változások tovább csökkenthetik a kiadók weboldalaira és a híroldalakra irányuló forgalmat. A mesterséges intelligenciával generált képek kiszúrása néha pofon egyszerű, máskor azonban már annyira hitelesek, hogy szabad szemmel szinte lehetetlen azonosítani őket. Az OpenAI bejelentett két megoldást, amelyekkel ez leküzdhető lehet, írta a hvg.hu. Az egyik a C2PE nyílt szabvány alkalmazása, amely egyértelmű jelölést helyez el a kép metaadataiban arról, hogy a fotó mesterségesen generált. Emellett a Google-al is együttműködnek egy láthatatlan vízjel beépítésében, amelyet sokkal nehezebb észlelni és eltávolítani. Az új védelmi intézkedések egyelőre csak az OpenAI eszközeivel generált fotókra vonatkoznak, a kevésbé ismert AI megoldásokkal generált fotók problémaköre ezzel még nem oldódik meg. A jövőben várhatóan más eszközökkel generált fotókra is kiterjesztik ezeket a képességeket.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Hey, hey, hey, szevasztok, ez itt a Tilos Rádió, üdvözlöm Nándeszt.
1: Sziasztok, sziasztok, itt a Pünkösdi Királyság, Bosszabomdia műsor.
0: Ben vagyunk a templomban, ahogy írtam, mindenkinek jó vételt, külön köszöntjük Tomanek professzort, aki tart hazafelé, lehet, hogy benéz hozzánk, meglátjuk 17 óráig, extra tartalom, tilos.hu, meg ilyenek, szevasztok.
1: Szevasztok, szevasztok.

0: Szevasztok, drága hallgatók! Beugró DJ és Nandes volt a felelős az elmúlt két órai zenei ízlés ficamáért.
1: Nagyon köszönjük a türelmeteket, és szeretnénk felhívni még ebbe az utolsó napokba is a figyelmeteket az 1%-ra. Nagy szükségünk van rá, vagy már nem?
0: Szerintem most itt megköszönhetjük, aki ránk gondolt ezügyben. Nagyon köszönjük a felajánlásokat, később kiderül minden, mint ahogy ez lenni szokott. 17 óráig tart a Bosszabom díja. Szevasz Tomanek, köszönjük a sávot, szevasztok Pajtik.
1: Szevasztok, sziasztok, ciao.
0: Project Geminivel kezdtünk, és azzal is zárunk. FM 90.3-as Fereki, aztán a hírek.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Pedro Almodóvar szerint európaiként kötelességünk lenne aféle pajzsként szolgálni az olyan szörnyetegekkel szemben, mint Trump, Netanyahu vagy Putyin, írta a Euronews. Javier Bardem is erről beszélt Cannes-ban. Szerinte az, hogy a férfiasság agresszív, és hogy a férfinak mások feletti hatalmát is fitoktatnia kell, kiterjed a világ ezen vezetőire is. Szerinte az eféle agresszió és rivalizálás a konfliktusokat táplálja. Az a tény, hogy a The Beloved című filmjében erről beszélnek, azt jelzi, hogy egyre nagyobb a tudatosság, és fontos felismernünk azt, hogy ezt a magatartást meg kell nevezni és el kell utasítani. Bardem filmje a toxikus maszkulinitásról, Almodóvar, Bitter Christmas-a egy ötletválságban lévő rendezőről szól, aki úgy dönt, hogy mások történeteit lopja el. Mindkét filmet most mutatták be a Cannes-i filmfesztiválon. Meghatározó tényezővé vált a csapadék hiány az elmúlt hónapokban a Velencei tónál. Február végre óta gyakorlatilag alig esett eső a térségben, a közelmúltban kevés csapadék hullott. A tó vízállása május 19-én 66 cm volt, írta a Greenfo. A vízpótlás kérdése az elmúlt években több fórumon is napirenden volt. A jelenlegi szakmai vita középpontjában továbbra is a Duna víz bevezetésének a lehetősége áll. Szakemberek szerint ez az egyetlen hosszú távon is érdemben szóba jöhető megoldás, ugyanakkor ennek is lehetnek környezeti kockázatai. Vizsgálják a tisztított szennyvíz felhasználását is, amely a MOHOSZ vezetője Pálinkás Imre szerint komoly kockázatokat hordozhat a mikro- és makroszennyezők miatt. Felmerült, hogy a modern szennyvíztisztítási technológiák elméletileg alkalmassá tehetik ezt a megoldást, de a kivitelezés műszaki, pénzügyi és logisztikai kérdései továbbra is tisztázatlanok. Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.

0: Jó napot kívánok, szervusztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt az Amiről nem lehet beszélni, a Tilos Rádió filozófiai magazin műsora. Élő adásban jelentkezünk 2026. május 25-én, pünköst hétfőn. Négyen vagyunk élőben a stúdióban. Először is hadd mutassam be vendégünket, Demeter Tamást, vele fogunk beszélgetni. Esetleg köszönj egyet is szoktunk.
1: Szervusztok!
0: És amúgy itt van a szokásos műsorkészítők közül, itt van Jancsi.
2: Hello!
0: Itt van Jenő.
3: Sziasztok!
0: És itt vagyok én is, Májki. És szerintem egy izgalmas témáról fogunk beszélgetni, úgyhogy várjuk a hozzászólásokat, észrevételeket. Megint nem látom kiírva sehol a telefonszámod, de azt hiszem tudom.
2: Fejből.
0: Igen, 061-215-3773. Azt hiszem, de a hülyeséget mondtam, akkor elnézést. De
2: és megint csak attól is, akit most fölhívtak emiatt.
0: Így van.
2: Ez hozzátartozik.
0: Szóval egy bizonyos értelemben folytatjuk a most már több adás óta, hogy mondjam, meglévő irányt. Két hete ugye általában beszélgettünk arról, hogy mit szoktunk érteni a filozófiában realizmuson és antirealizmuson, és ugye akkor azt mondtuk, arról beszélgettünk, hogy ennek vannak ilyen általános meghatározása, és természetesen különböző fajta jelenségekkel, különböző fajta létezőkkel kapcsolatban lehet fölvetni azt, és ugye a realista volna valami olyasmi álláspont, akik szerint ezek a fajta létezők, ezek rendesen léteznek, függetlenül attól, hogy mi gondolunk-e rájuk, vagy nem gondolunk-e rájuk, beszélünk róluk, vagy nem beszélünk róluk, meg ilyesmi, és az antirealizmus meg általában valami olyasmi volna, ami szerint ez nem egészen így van, valamiképpen bizonyos jelenségek létezése az függ attól, hogy mi gondolunk rájuk, értelmezzük őket, stb. És ma speciálisan egy ilyen témá, egyfajta jelenségek, méghozzá mentális jelenségekkel kapcsolatban ennek egy speciális változatáról beszélgetnénk Tamással, aki régóta ezzel foglalkozik. Ezt pedig úgy szokás hívni, hogy mentális fikcionalizmus, és hogy pontosan mit jelent, erről szerintem sokat fogunk mindjárt beszélgetni, de mondjuk előjáróban annyi, hogy az volna a központi állítás valami olyasmi, ami én most megkockáztatom, elsőre talán némileg furcsán hangzik, hogy amikor így a mentális állapotainkról, mentális életünkről beszélünk, akkor nem azt csináljuk, hogy egy valamiképpen, hogy mondjam, an sich létező valóságról beszélünk, a tényekről beszélünk, beszámolunk tényekről, hanem ahhoz hasonlít ez az a fajta diskurzus, mint amikor fikciókat adunk elő, mint például mondjuk a regényírók, vagy amikor viccet mesélünk, vagy ilyesmi. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni, hogy ez pontosan micsoda, meg miért van így. Annyit még előjáróban.
2: Nem, az miért van így, az nem fog tudni beszélni, mert szerintem nincs így.
0: Nem, hogy a Tamás szerint miért van így. Jó? Oké, igen. Még annyit azért Jancsit rögtön látszik is a dolgon, hogy
2: látszik rajta.
0: Látszik rajta, hogy az a helyzet, hogy Tamás, Jancsi meg én nagyon régóta szerintem már jóval, már egy évtizeden túl is van ez, amióta erről több körben vitatkozunk erről a dologról, szóval valami ilyesmiben nyertek talán betekintést, de azért igyekszünk nem ilyen nagyon részletkérdései felé elmenni. Na jó, kezdjük azzal, hogy úgy szokták hívni ezt a, hogy mi ez a diskurzus, amiről beszélünk, amivel kapcsolatban a mentális fikcionalisták, többek között Tamás azt gondolja, hogy ez olyasmi, ez hasonlít az ilyen fikciókra, inkább, mint a tényekről szóló beszámolókra. Ezt úgy szokták hívni, hogy népi pszichológia. mondanál erről pár szót, hogy elsőre nem biztos, hogy mindenkinek világos, hogy miért kell ezt így hívni, meg miről van szó.
1: Hiszen erre viszonylag könnyű válaszolni. A népi pszichológia, vagy hívhatjuk mindennapi pszichológiának, hétköznapi pszichológiának, az a pszichológiai beszédmód, azoknak a fogalmaknak és gyakorlatoknak az összessége, amelyek segítségével egymás, tehát a saját és mások belső világáról hát diskurzust folytatunk. Ugye ez a diskurzus, ez pontosan ugye a mentes fikcionizmus arra vonatkozó álláspont, hogy mit csinálunk akkor, amikor ebben a diskurzusban részt veszünk. A standard kép szerint, vagy a legnépszerűbb kép szerint, vagy akár a hétköznapi reflektálatlan felfogásunk szerint, amikor ebben a diskurzusban részt veszünk, akkor a viselkedésünk mozgató rugóiról, okairól folytatunk diskurzust, adunk magyarázatokat, előrejelzéseket. Ugye itt fontos, az első és legfontosabb különbségtétel, aminek végig kell vonulnia ezen a másfél órán, hogy itt kifejezetten a diskurzusról beszélünk, tehát fogalmakról és gyakorlatokról beszélünk, nem a jelenségekről, tehát nem a mentális jelenségekről. A kérdés, az egyik alapvető kérdés itt az, hogy a népi pszichológia fogalmai, hitek, vágyak, motivációk, szándékok, érzelmek. Ezek a fogalmak konstitutívak-e maguknak a jelenségeknek a tekintetében? Szerintem nem konstitutívak, tehát az arra vonatkozó elmélet, hogy micsoda a mentális, az elválasztható attól, hogy miféle diskurzus a népi pszichológia. Igen, azt hiszem ezzel talán válaszoltam. Tehát alapvetően az a diskurzus, amelyben a belső világunkról beszélünk. És a kérdés az, hogy mit csinálunk, amikor a belső világunkról beszélünk. Magyarázatokat adunk, előrejelzéseket teszünk mások, vagy saját viselkedésünkre nézve, vagy esetleg valami mást.
0: Ugye csak annyi egy picit így még kiegészíteném, hogy ahogy Tamás mondta, hogy leggyakrabban úgy gondolunk erre, ahogy pontosan, ahogy mondtad, hogy ilyenkor, amikor egymás vagy a saját magunk ilyen belső világról beszélünk, akkor a viselkedésünket igyekszünk magyarázni, esetleg még előrejelezni. Tehát ilyen egyszerű, ugye ezt úgy szokták mondani, hogy leginkább kétfajta ilyen mentális állapot, amit kulcs szerepet játszik, az így viselkedés magyarázatban, az egyik a vélekedések, általam nem kedvelt másik magyar szóval hitek. Tehát amikor egyszerűen, mit tudom én, tehát hogy mondjak egy példát, ma például a rádióba jövet, rövid nadrágot, meg rövid ujjú inget vettem, mert azt gondoltam, hogy meleg van. Tehát az, amikor én azt hiszem, hogy ma meleg van, és ez az egyik tényezője annak, hogy magyarázzam azt, hogy miért úgy viselkedem, miért úgy öltöztem például fel, ahogy fölöltöztem, ez az egyik, ezek a vélekedések, és a másik pedig az, hogy ilyen különböző vágyaink, vagy szándékaink vannak, amit el szeretnénk érni, és a megfelelő vélekedések mutatják meg, hogy valószínűleg, hogy a legcélszerűbb elérni ezeket. Tehát most például az volt a vágyam, hogy ideérjek a Tilos stúdiójába, és ne süljek meg közben, és ehhez úgy találtam, hogy a legjobb, hogyha ilyen könnyű öltözéket veszek föl. Tehát ilyesmiről van szó, igen, amit de... a hétköznapokban így gondolunk rá.
1: Igen, de amikor ezt az ártatlannak látszó példát hozod, akkor mindjárt elköteleződsz a népi pszichológia egy bizonyos felfogása mellett, amellett a felfogás mellett, hogy az ilyen alapvető hétköznapi cselekvéseinkben a népi pszichológia fontos. Az általad elmondott történet szerint konstitutív szerepet játszik. Ugye itt végig futtatok egy ilyen következtetési folyamatot, mit hiszek, mire vágyok, ebből következik, hogy hogyan cselekszem. Az én álláspontom szerint azonban a népi pszichológiának ezekben a viselkedésekben, ezekben a cselekvésekben nincsen szerepe. Ezek rutinszerű, megszokáson alapuló folyamatok, amelyek nem igénylik a népi pszichológia fogalmiságát, nem igénylik ezt a robosztus apparátust. Az én felfogásom szerint a népi pszichológia illetékességi területennél sokkal szűkebb, ha olyan helyzetekben támaszkodunk a népi pszichológia fogalmaira és értelmezési gyakorlatokra, amikor valamilyen problémába ütközünk, amikor valami zavart érzünk a társas térben, amikor valami értelmezésre szorul. Ez a helyzet, amelyet leírtál, ez nem szorul értelmezésre, vagy az sem szorul értelmezésre, hogy miért vezetünk az út jobb oldalán például. Nem azért, mert van egy olyan vágyunk, hogy szeretnénk elkerülni az ütközést, azt hisszük, hogy a többiek a jobb oldalon vezetnek, ezért aztán mi is a jobb oldalon fogunk vezetni. Ez nem így működik, én azt gondolom, hogy be tudunk számolni ezekről a folyamatokról ilyen terminusokban, de arról is be tudunk számolni ilyen terminusokban, hogy a kő miért esik le. Hát Arisztotelész fizikájában ugye a kőnek céljai vannak, és a céljainak megfelelően jár el. Tehát nagyon, innen már csak egy lépés arra következtetni, hogy a kő az ő saját mentális mechanizmusai miatt. De be tudok számolni a kő viselkedéséről is mentális terminusokban, de senki sem gondolja, hogy a kő szerint ilyen folyamatok eredményeképpen esne le.
0: Mondjad.
3: Tehát akkor tisztázzam egy kicsit. Tehát ugye te most elsősorban a népi pszichológiai beszédmódról, vagy a népi pszichológiai fogalmait használó beszédről beszélsz. Tehát az lehet, hogy a Mikey-nak oksági hatása, abban, hogy így viselkedik, okozza a hitel meg a vágya. Most ez lehet, hogy nem, de mindegy. De abban biztos, hogy igazad van, hogy valószínűleg ő nem egy ilyen következtetés hajtott végre, amikor rövid újú inget vett föl, hogy én nem akarok megsülni, stb. Tehát ebből az következik, hogy rövid újú inget kell felvegyek. Tehát egy ilyen diskurzus nem folytat le magában valószínűleg, amikor így viselkedik, de ebből még nem következik önmagában ebből, hogy nincs egy ilyen diskurzus, hogy a hiteinek meg a vágyainak nem lehet szerepe abban, hogy ő így öltözött fel, ahogy felöltözött.
1: Igen, ezt lehet mondani, de szerintem ezzel a legtöbb viselkedésünket egyszerűen túl intellektualizáljuk. Szerintem nem működnek a háttérben ilyen propozicionális attitűdök, nincsenek ilyen jellegű állapotok. Rutinszerű viselkedés. Amikor a zongorán játszunk, amikor teniszezünk, amikor autót vezetünk. Nem. Én azt gondolom, hogy ez tévesen rekonstruálja ezt a folyamatot. Inkább szubpersonális folyamatok terminusaiban, tehát személyi szintről nem hozzáférhető folyamatokban lehetne adekvát magyarázatot adni. De még egyszer mondom, nagyon kényelmes ezt a fogalmiságot használni minden olyan esetben, amikor olyan ágensekről beszélünk, akiknek egyébként szívesen vagy természetesen tulajdonítunk mentalitást, tehát mentális életet. Tehát nem vitatom el azt, hogy ebben kényelmesen érezzük magunkat, de hát kikérdezni meg 40 fokban a Mikey-tól, hogy akkor miért öltözött így? Hát persze, hogy így öltözött. Tehát senki nem ütközik meg ezen. Ha megkérdezik, akkor így, vagy más terminusokban is egyébként számot lehet adni a viselkedéséről. Tehát én csak azt vitatom, hogy ez a mögöttes folyamatok adekvát leírása lenne. Be tudunk számolni ezekről a folyamatokról ilyen terminusokban, de ez nem adekvát. Abban az értelemben nem adekvát, hogy valójában nem ilyen folyamatok játszódnak le.
0: Oké, akkor és szerinted, tehát, hogy, mert abban szerintem mindenki egyetért, hogy ez, ahogy mondta Jenő is, hogy ez rekonstrukció, tehát ritkán szoktuk ezt így végig gondolni, így, hogy na most én mit is akarok, vajon akarok-e megsülni a 32 fokba, vagy nem, stb. És szerinted ez egyrészt ez nem adekvát rekonstrukció, másrészt pedig valójában nem is erre, tehát hogy mondjam, a hétköznapokban nem is erre használjuk igazából ezt a népi pszichológiai diskurzust. Tudsz mondani olyan példát, amire egyébként meg tényleg használjuk?
1: Az irodalom tele van ezzel, de hát a hétköznapjaink is tele van.
0: Az irodalom úgy érted, hogy a szép irodalom.
1: A szép irodalom, igen, de hát sorozatokat is lehet nézni, és akkor ott is az ember belebotlik ilyen pszichológiailag komplex helyzetekben, amikor nem tudjuk, hogy ki mit miért tesz, nem tudom, féltékenységi helyzetek, váratlan viselkedési szituációk, amikor valahogy valamilyen kényelmetlenséget érzünk. Most nem tudom, hozz a konkrét példát, és
0: akár ha van, de
1: valószínűleg jó lenne. Az én egyik kedvenc példám Michael Frayn-nek a Koppenhága című darabja, magyarul is meg lehetett tekinteni, amikor azt hiszem talán a Rózsavölgyi Szalomban volt, de ez egy jó ideje futó filmként is létezik. Az alapkérdés az az, hogy miért látogatta meg Heisenberg Bohrt 1940-ben, talán 40-41-ben.
0: Mielőtt kimenekítették az amerikaiak.
1: Igen, mielőtt kimenekítették az amerikaiak, igen. Miért látogatta őt meg Koppenhágában. És akkor különböző olvasatok lehetségesek, egyrészt a résztvevők beszámolói alapján, másrészt egyéb rendelkezésre álló tények alapján. Heisenberg mehetett azért, mert nem tudta, hogy hogyan kell atombombát csinálni, volt egy teoretikus probléma, amin elakadt, és akkor valahogyan impliciten megpróbálta volna Bohrból kibánni. bányászni ezt az információt, ötletet meríteni, inspirációt. Az is egy lehetséges olvasat, hogy egyszerűen csak egy szokásos baráti látogatás volt. Az is egy lehetséges olvasat, hogy egyszerűen csak, vagy nem egyszerűen, de demonstrálni akarta szimpátiáját a Megszárdániában élő Bor felé. Tehát többféle, van egy morálisan is komplex helyzet, motivációk, homályosságát illetően komplex helyzet. Na ekkor elővesszük ezeket a fogalmakat, és valahogyan megpróbáljuk ezt a homályosságot eloszlatni.
2: Abban az értelemben, hogy megmondjuk, hogy melyik az igaz? Mert ezek, mondta, ezek közül bármit lehet igaz.
1: Hát, hogy az igaz vagy nem igaz, valamelyik mellett végül letesszük a garast, valamelyik mellett elkötelezünk.
2: De nem azért tesz, amikor letesszük a garast, akkor nem azért tesszük le a garast, mert azt hiszik, hogy igaz.
1: Az lehet, hogy azt hiszük, hogy igaz. Az nem jön többet, mint hogy megelégedéssel tölt el bennünket ez az interpretáció. És akkor ennek a szellemében járunk el a továbbiakban az életünk.
2: De maga a manifest képen akkor a népi szolgálnak, ez mégiscsak akkor, mint az volna, hogy a manifest képe legalábbis, hogy azért, amikor egy ilyen helyzet van, hogy nem tudjuk, hogy van, aki miért tesz, amit is van három lehetséges helyzet, akkor csinálunk, mint abdukciót végeznénk, megpróbálunk megmondani ezek közül, melyik a legvalószínűbben igaz, vagy a, de az igazságot célozzuk meg. Az igazságot célozzuk meg, akkor pedig valami tények is vannak ott.
1: Nem. Hát attól, hogy azt gondoljuk egy diskurzusról, hogy az alkalmas igazságok állítására, még nem következik, hogy a diskurzus alkalmas igazságok állítására.
2: Nem, csak azt akartam mondani, hogy maga a manifestkép mindenképpen ez.
1: A manifestkép, igen, de ezt én nem is vitatom. Persze, tehát a manifestképpel szemben próbálok egy alternatív képet.
0: Ezt el is mondta az elején a Tamás.
2: De hogy jó, lehet, hogy nem következik belőle, de elég kézenfekvőnek tűnik. Kim van a bizonyítás terhe? Tehát mi azt gondolnánk, hogy azokon van a bizonyítás terhe, akik a manifestképpel szemben mennek.
1: Persze. Én azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes érvelnie. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy a manifestképet érdemes elfogadnunk, akkor a manifestkép mellett is érdemes érvelni. Ugye innen kezdődik a filozófiai tevékenység. Ha nem érvelünk, akkor nem.
2: Nem, csak azt akartam mondani.
1: Ha nem tesszük fel azt a kérdést, hogy a manifestkép adekvát-e. Ugye mind a ketten arra a kérdésre válaszolunk, hogy adekvát-e a manifestkép. A manifestképben egyetértünk. De onnantól kezdve, hát kint van a bizonyítás erre mindkettőnkön, azon is ott van a bizonyítás erre, aki azt gondolja, hogy ez adekvát, és akkor megmondja nekünk, hogy ezért, meg ezért, meg ezért, és természetesen a fikcionálistán is ott van a bizonyítást erre, hogy mondja meg, hogy szerintem miért, és aztán így vitatkozunk. Szuper. 15 éve.
2: Oké, okay. És akkor elmondanád azokat az érveket, amik alapján te azt állított, hogy itt a manifestkép az hamis, és hogy itt valójában nem az történt, nem arra törekszünk mondjuk az előbbi esetben, hogy megtudjuk azt az igazságot, mm-hmm. hogy miért ment
3: bocs, el. Bocs, mielőtt elmondod, tehetek még egy tisztázó kérdés, hogy
2: sőt, biztos, hogy
3: tudjuk, hogy most minek a manifestképéről van szó?
1: A diskurzus manifestképéről.
3: Igen, tehát ugye a múltkor... arról beszélt, azt hiszem pont a mentális realizmus kapcsán, ugye a Mike itt csinált egy ilyen distinkciót, úgyhogy beszéltünk a mentális antirealizmusról, ami azt mondja, mondjuk most maradjunk a hiteknél meg a vágyaknál, hogy nincsenek hitek meg vágyak. És akkor lehetne ugyanazt mondani, hogy jó, de hát beszélünk hitek meg vágyakról, ez egy empirikus tény, és akkor mondhatná valaki, meg sokan mondják is, hogy persze beszélünk hitek meg vágyakról, de amikor arról beszélünk, hogy azt hiszi meg, erre vágyik, akkor ezek az állítások hamisak, mert hogy nincsenek hitek meg vágyak, nyilván nem is felel meg nekik semmilyen tény. De te nem ezt állítod, te nem azt állítod, hogy amikor ilyen népi pszichológiai fogalmakról beszélünk, akkor hamis állításokat teszünk, hanem azt állítod, hogy egyáltalán nem is olyan fajta állításokat teszünk, amik lehetnek igazak vagy hamisak, hanem ugye vannak olyan fajta állítások, amik nem lehet, nincs igazságértékünk, ami azt mondja, hogy jó napot kívánok, vagy ilyesmi. Tehát vannak olyan fajta mondataink, amik eleve nem is alkalmasak arra, hogy igaznak vagy hamisnak minősítsük őket, és a te alapvető állításod az, hogy a manifestképpel ellentétben a népi pszichológia ilyen fajta állításokat tesz, amikor hitekről meg vágyakról beszélünk.
1: A kép egyel bonyolultabb. Tehát itt igazából a fikcionalizmust mondjuk három tézis kombinációjaként lehetne jellemezni. Az első tézis szerint az adott diskurzus, és mi most akkor a népi pszichológiáról beszélünk, de hasonló játékot lehet játszani az erkölcsi diskurzussal kapcsolatban, a matematikai diskurzussal kapcsolatban, a vallással kapcsolatban, a modalitásokkal kapcsolatban. Tehát több diskurzussal kapcsolatban ez játszható. Az első tézis szerint az adott diskurzus kijelentései azok reprezentálnak. Tehát ilyen érte, reprezentálnak. Vagy ha úgy tetszik, mondhatjuk azt, hogy propozíciók. Okay. A második tézis szerint, mint propozíciók, reprezentációk, igazságértékükre nézve értékelhetők. Oké. Okay. És a harmadik, a disztinktív fikcionalista tézis szerint viszont ez az igazságérték, ez irreleváns. Mert hogy nem az episztémikus erényeik miatt, és az episztémikusan rugózhatunk majd sokat, hogy ez pontosan mit jelent, nem az episztémikus erényeik számítanak ezeknek a kijelentéseknek, hanem valamilyen másfajta erényeik. Tehát azt igazából nem vitatnám el, hogy ezek a kijelentések lehetnek igazak vagy hamisak. Ugyanúgy, ahogy mondjuk a Háború és békében olvasunk mondatokat, amelyeknek van igazságértékük, ezek lehetnek igazak és hamisak, de nem azért olvassuk őket, hogy begyűjtsük faktuális információk egy bizonyos halmazát, a fikciók olvasásának valamilyen más egyéb funkciója van. Ugyanez a helyzet a népi pszichológiával kapcsolatban is, és akkor gyorsan megmondom, mert most még lebeg fölöttünk, hogy akkor tulajdonképpen mire való a népi pszichológia, ha nem erre. Alapvetően mondjuk azt mondom, hogy négy funkcióját különböztetném meg, ezek a funkciók egymással egyrészt összefonódnak, másrészt egymástól nem is függetlenek. Szóval egyrészt a legfontosabb egyfajta hermeneutikai funkció, hogy a zavaros, nem érthető helyzetekbenek valamilyen értelmezési feloldását nyújtsák. Ezt értem hermeneutikai funkción. Kapunk valami értelmezést, amit mondjuk el tudunk fogadni, és megszűnik a zavarérzés az illető szituációval, viselkedéssel kapcsolatban. A második evaluatív funkció. Tehát abban a pillanatban, ahogy valamilyen ágenst a népi pszichológia segítségével értelmezünk, mindjárt morális térbe is helyezzük. Mindjárt behelyezzük az indokok és motivációk terében. Az indokok meg motivációk, azok hát etikai értékelésre alkalmas tulajdonságai az ágenseknek. A harmadik ilyen funkció a kommunikatív funkció. Tehát el tudjuk mondani, hogy mit gondolunk mások viselkedéséről, vagy a saját viselkedésünkről másoknak. És így valami fajta információt tudunk továbbítani a népi pszichológia által. A negyedik, ami nem független, igazából a harmadiktól biztosan, de az első kettőtől sem valószínűleg, az egyfajta társas orientációs funkció. Azáltal, hogy ilyen népi pszichológiai történeteket, vagy értelmezéseket adunk egymásról, orientáljuk egymást a társas térben, de nem úgy, és majd erre visszatérhetünk, nem úgy, hogy magyarázatokat és előrejelzéseket adunk az értelmezés tárgyának a viselkedéséről, hanem úgy, hogy a saját érzéseinket, affektusainkat, társas környezetben releváns affektusainkat próbáljuk átadni, kommunikálni mások felé. Úgy hangolni az ő érzékenységüket ebben a társas világban, hogy mondjuk úgy viselkedjenek az értelmezés tárgyával kapcsolatban, ahogy az az értelmezésünknek megfelelő. Erre majd mind visszatérhetünk. Tehát akkor a kérdésedre röviden válaszolva, én azt mondanám, hogy ezek igazságértékükre nézve értékelhető kijelentések, de ez egy irreleváns tulajdonságuk abban a kontextusban, ahol az ő természetes otthonuk van. Uh-huh. Válaszoljak akkor ezekre az érvekre, már rám tetted a
0: csak bizonyítást. Egy pillanatra próbálhatok egy ilyen kis összefoglalók, mert én vagyok az, aki mindig aggódom, hogy mennyire tudnak minket követni a hallgatók. Tehát, hogy akkor a Tamás azt mondaná, hogy ha jól értettem, hogy egyrészt az ilyen nagyon mondjuk úgy, hogy nagyon egyszerű, rutinszerű helyzetekben nem használjuk, és fölösleges is így rekonstruálnia. Nem a népi pszichológiai diskurzus használjuk, nem ezeket a fogalmakat. Más helyzetekben másra használjuk, és ugyan tudjuk, hogy elmondta az el mindenféle izgalmas dolgokra, orientációra, értékelésre, stb. És világos, hogy ez furcsa abban az értelemben, hogy tehát például az a kis sztori, amit elmeséltem, hogy hétköznapilag ezt gondoltuk, ezt hívtuk, úgyhogy ez a manifest kép, hogy hétköznapilag azt gondoljuk, hogy de végül is jó így rekonstruálni. És akkor most jönne az, hogy miért gondolod, hogy ez a hétköznapi meggyőződésünk, ez téves, hogy bár nem fut át az agyunkon ilyen részletességgel, de mégis ez egy helyes rekonstrukció. Vagy egyébként csak egy pillanatra, többé-kevésbé es, mert azt a realisták se gondolják, hogy mindig teljesen mértékben helyes. Ők is megengedhetik azt, hogy itt vannak nehéz esetek, amikor kicsit félreismerjük saját magunk a viselkedésének ilyen mentális oksági hátterét, de azért, hogy a nagy kép az helyes, hogy vágyaink vannak, szándékaink, és még a legegyszerűbb helyzetekben is ezek működnek. Szóval még gondolod, hogy ez helytelen, ez nem oké, ez a...
1: Igen, azt gondolom, hogy alapvetően mert mondjuk kétféle érvcsoport van, amely lehet a realista álláspontot egy kicsit így kikezdeni. Az egyik mondjuk nevezzük a priori érveknek, fogalmi természetű érvek, a másik a posteriori érvek. Az a priori érvek, azonnal Jánossal sokat vitatkoztunk, alapvetően két, a népi pszichológiai értelmezések két egymással megint csak összefüggő tulajdonságára támaszkodnak. Egyrészt arra, hogy népi pszichológiai értelmezést akkor tudunk adni egy ágens viselkedéséről, hogyha feltételezzük annak racionalitását. Ha nem feltételezzük az ágens racionalitását, akkor a hit, vágy, indok tulajdonításainkból semmiféle viselkedés nem fog következni. Akkor a hihet, vágyhat bármit, teljesen értéktelen lesz a népi pszichológia. Fel kell tételezzük ezt a racionalitást. Ezen, ez nem független attól a ténytől, hogy maguk a népi pszichológia által posztulált állapotok, vagy entitások, azok maguk is logikai, fogalmi természetű létezők. Ugye abban a hagyományban, ahol mindannyian alapvetően nevelkedtünk, leginkább propozicionális attitűdöknek szokás tekinteni a hiteket és a vágyakat, annyit tesz, hogy ezek olyan attitűdök, amelyek valamilyen propozícióra irányulnak. Azt hiszem, hogy a föld gömbölyű. Hogy ott követő mondat lenne a propozíció, vagy az a propozíció, amelyre a hitem irányul. Most a propozíciók azok logikai természetű létezők. Ha hiszek egy bizonyos propozíciót, akkor egy kupac másik propozíciót is hinnem kell. Ha azt hiszem, hogy ez az asztalterítő itt előttem zöld, akkor azt is hinnem kell, hogy ez színes, és még egy csomó minden más. Mm-hmm. Hogyha ezeket nem hiszem, akkor nem tudom megmondani, nem tudom értelmezni az ágens hiteit. Na most, ezek a egyrészt az a tény, hogy a mentális állapot tulajdonítások között logikai kapcsolatok vannak, másrészt az a tény, hogy a népi pszichológiai értelmezés csak a racionalitás feltételezésével tud működni. Ez lényegileg megkülönbözteti mondjuk az egyéb tényállító diskurzusoktól, a természettudományos diskurzusoktól. Miért? A természettudományos diskurzusokban nem feltételezzük a folyamatokban résztvevő entitások vagy ágensek racionalitását. Másrészt nincsenek az egyes események vagy folyamatok összetevői között fogalmi kapcsolatok. Oksági kapcsolatok vannak, amelyek hát mondjuk ilyen klasszikus Hume-i tételre támaszkodva azt mondhatjuk, hogy egymástól fogalmilag és logikailag független létezők, csak ott állhatnak fent fogalmi kapcsolatok. Másrészt ugye az oksági rendben nincsen racionalitás. Az oksági rendet, az természeti törvények írják le, a természeti törvényeket megfigyeltük, több-kevesebb regularitással állnak fenn, de hogy ezek racionálisak lennének, azt ugye nem mondhatjuk rájuk. Na most itt tulajdonképpen egy olyan irányba megyek, amilyen irányba Donald Davidson és Daniel Dennett is mentek, akik azt gondolják, hogy valahogy a pszichológiai beszédmód az logikailag, vagy természetét, vagy konstitutív elveit tekintve különbözik a természeti folyamatokról szóló diskurzustól. Ha pedig ezek különböznek, akkor hát máshogy beszélünk. Tehát a természeti világban nem látunk racionális rendet, a természeti világban nem látunk fogalmi kapcsolatokat. Ezek a viszonyok csak a mentális állapotok világára jellemzők. Ez lenne az a priori érvek, hát az általam favorizált.
2: Mi a konklúzió ennek az érvnek, amire ki akartajuk adni?
1: Igen, oké, hogy nem illeszkednek bele a népi pszichológia által posztulált entitások a természeti világ rendjébe. Nem tudod a természeti világban elhelyezni őket.
0: Okay. Uh-huh. Csak egy pillanat, és akkor ebbe az következne, hogy nem ugyanolyan értelemben tényekről szóló állítások lennének, és tények közötti kapcsolatokról szóló, amik a természeti világban alapvetően oksági kapcsolatok, nem ilyenekről szóló lenne, mert más ez a fajta természetben.
1: Igen, a tények, okay. A fizika, a természettudományok által feltárt tények nem igyekeznek illeszkedni valamilyen ideális rendhez.
0: Világos.
1: A racionalitás viszont pont valamilyen ideális rendhez konvergáló. Igen. Hát viselkedést, értelmezést feltételez. Jó. Ezek lennének az a priori vagy filozófiai jellegű érvek. Az a posteriori érvek csoportja pedig alapvetően történeti, szociológiai, antropológiai. Arra támaszkodnak ezek az érvek, hogy a mentálisra vonatkozó fogalmaink és kategóriáink úgy történetileg, mint társadalomról társadalomra változnak. Ismerünk olyan népi pszichológiákat, ahol a a hit általunk ismert fogalma nincs jelen. Történetileg is egyre nagyobb irodalma van annak a történeti kutatásnak, amely az érzelmi kategóriák változását tárja föl, akár a nyugati civilizáción belül, tehát még csak messzire se kell menni. Ezekre az érvekre én egyébként kevésbé támaszkodom, de érdemes lenne megnézni, hogy szociálpszichológiailag is egyébként érdemes megnézni, hogy hát a magukat racionálisnak gondoló ágensek, és saját viselkedésüket hitekkel és vágyakkal magyarázó ágensek, bizonyos szociálpszichológiai helyzetekben mennyire racionalizálhatatlanul viselkednek. Tehát azok a szociálpszichológiai kísérletek például, amelyek arról szólnak, hogy az emberek segítőkészebbek lesznek, hogyha kellemes illatok veszik körül őket. Hát ez a fajta tendencia a népi pszichológia eszközeivel kezelhetetlen. És számos. Tehát a viselkedési közgazdaságtan számos felismerése olyan, ami nem nagyon hozható jól fedésbe a népi pszichológia által közvetített emberképpel. De ezekre az a posteriori érvekre én kevésbé támaszkodom, de szerintem azért ezek is elég erősek.
0: Szuper. És akkor még annyit, csak azért nyilván gyűjtöm magamban már közben az ellenérveket, de szerintem azt inkább a szünet után ugorjunk bele, mert talán nem érdemes, még a szünet előtt arra térjünk rá, hogy akkor miköze mindennek a fikciókhoz, szerinted? Tehát, hogy miért adekvát elnevezés ez a fikcionalizmus, ha az?
1: A fikcionalizmust azért tartom adekvát elnevezésnek, mert az általam vázolt három tézis vagy elkötelezettség együttesen elég közel hozza a népi pszichológiának ezt az értelmezését az irodalmi fikciók értelmezéséhez, mint mondtam például, ugye a háború és békét hoztam, de bármi más regényt lehet hozni. Tehát, hogy az ember kézbe vesz egy regényt, akkor szakmányban találkozik benne igazságértékkel rendelkező kijelentésekkel, olyan kijelentésekkel, amelyeknek a valódi erényét nem abban találjuk meg, hogy ezek valami igazat mondanak a világról, hanem összességében valami mást csinálnak ezek. Tehát a népi pszichológiai diskurzusnak a pragmatikája az erősen hasonlatos.
2: Ez hasonlóság, ezt látom, de hogy az indokolja, hogy fikciónak tekintsük? Tehát hasonlít valami a fikcióra, valami biztos, hogy ez igaz fikció.
1: Nem tudom, hogy érdemes-e pontosan szabad. Hát, ha megmondod, hogy mi az ellenérzésed a fikcióval, vagy fikcionizmussal szemben, akkor tudok válaszolni, de hogyha csak van, nem tudom. Lehet, hogy nem, lehet, hogy igen, de nem hiszem, hogy ez az álláspont elnevezése az érdekes. Amiért szeretem fikcionizmusnak hívni, az, hogy ez a hármas elkötelezettség, ez számos más fikcionista álláspontra is jellemző. Ugye a Rosennek van ez a cikke, igazából onnan veszem én ezt. Ugye a matematikával kapcsolatban is, ahogy mondtam, a többi fajta fikcionizmus
2: azokat szerintem nem igazán szokás a matematikai fikcionalisták nem nagyon szokták a matematikai elméleteket hasonlítani a háború és békéhez. Tehát itt van egy kitüntetettsége mégiscsak annak, hogy itt a irodalmi fikcióhoz hasonlítod.
1: Hát olyan értelemben van kitüntetettség, hogy itt is sztorikat mondunk, tehát pszichológiai narratívákat adunk elő egymásról és magunkról, amelynek van valamilyen drámai jellege.
2: Ebben az értelemben a sok-sok pszichológus közül a népi pszichia leginkább jó jelölt ahhoz, hogy hasonlíthassuk a regényekhez, mert mondjuk a többit nem igazán látnám, hogy ott...
1: Ezzel nem fogok vitatkozni.
0: Igen. Egyébként bocsánat, csak segítenél nekem, nyilván csak én vagyok a rengeteg hallgató közül, aki most hirtelen nem emlékszik a melyik három kritériumot mondtad.
1: Reprezentációk vagy propozíciókat.
0: Tehát van, igen.
1: Igen, ennek megfelelően igazságértékükre nézve értékelhetők, a harmadik pedig az, hogy az igazságértékük valójában irreleváns.
0: Aha, igen. Igen, szerintem én azt szeretném gondolni, erről nemrég a Jancsival közösen is gondolkodtunk, hogy ez még egy csomó minden olyan elméletet megenged, talán léteznek is ilyenek, amik azt viszont nem tartalmazzák magukban, hogy itt valami hasonlóság állna fönn a fikciókkal. Tehát, hogy az valami bónusz, az valami plusz ehhez képest, hogy mert azt mondani önmagában, hogy itt vannak normális, ugye, mert most lefordítom, lehet, hogy nem jó, de most lefordítom, ilyen talán még egyszerűbb hétköznapi nyelvre, hogy tehát itt vannak normális állítások, amik olyanok, amik bármely normális állítás a világról, és ennek megfelelően ezek lehetnek igazak is, vagy hamisak is, de ez minket most nem érdekel egyáltalán, hogy igazak-e vagy hamisak.
2: Nem máshogy mondjam.
0: Most így hirtelen nem tudok, de igen, egyszerűen emlékszem, amikor ezen gondolkodtunk, kitaláltam egy ilyet, hogy például az ilyen hamis vigasztalás esete, mikor valami nagyon elkeseredett, valamilyen ügy miatt nagyon elkeseredett ismerősömet, barátomat igyekszem vigasztalni, és mondok neki dolgokat, amik olyan szempontokat adnak nekik, amiről azt remélem, hogy ettől majd egy kicsit jobb kedvre derül, és valójában mondok ebbe igazat is, hamisat is, vagy minden, és egyáltalán nem érdekel. Valójában nem az a lényeg, hogy most én igazat mondtam neki, vagy hamisat, hanem hogy na, a funkciója ennek az, hogy próbálja jobb kedvre derülni. És szerintem van még jó pár mást is kitalálhatunk. Egyébként ugye ide tartozik szerintem az instrumentalizmus is, ami valami olyasmi lenne, amik mondjuk annyiban, tehát megfelel az első kettőnek, ők mondjuk határozottan szerintem azt gondolják, hogy hamis egyébként. Vannak itt rendes kijelentések, értékeltők igazságérték szerint, tudnélik hamisak, de nem baj, mert tök hasznos, ugye egy ilyen matematikai instrumentalista számokkal dolgozni tök hasznos. Ne hidd azt, hogy a kettő meg három az öt, ez valóban leírt valamit a világról. Ez így nem, így hamis, de egyébként tök hasznos dolog. Szóval, hogy nekünk van egy ilyen gondolatunk a Jancsival közösen, hogy ha valaki fikcionistának akarja hívni, hát akkor ennél egy picit többet kell mondania, hogy hasonlít a fikciókra. És egyébként a jó hír az, amit az előbb a Jancsi mondott, hogy egyébként még az ilyen népi pszichológiai fikció, egyébként nem mindegyik, csak szólok. Ezt te tudod. Nem mindegyik, de ahogy te elmesélted, ott például látszik is, hogy mi lenne itt az igazán ezen túlmutató hasonlóság.
1: Én szívesen kitolok mindenkit a fikcionalista kategóriából, csak én maradjak benne. Ez egy számomra hízelgő helyzet lenne. És egyébként van is egy, tehát amikor ugye az a kérdés, hogy Dennett
0: például nem
1: Dennett,
0: az.
1: Dennett instrumentalizmus, az fikcionizmus-e vagy sem, ugye abban a csodálatos kötetben, ahol ti is írtatok egy csodálatos tanulmányt, és a Dennett is írt egy csodálatos tanulmányt, okay. Hogy arra a kérdés, hogy fikcionista-e ő, úgy válaszol, hogy igenis, meg nem is, hát ez ugye egy ilyen, igen, nesze semmi fog meg jól, de vannak, akik Dennettet fikcionistaként értelmezik, láttam ilyen cikket, vannak, akik Van Frassent, ugye Van Frassent konstruktív empirizmusát. Az én fikcionalizmusom egy radikálisabb fikcionalizmus, mint az övék, és azt is meg tudom megmondani, hogy miben radikálisabb. A legtöbb fikcionalista elfogad, vagy feltételez bizonyos generatív elveket. Olyan elveket, amelyek az általuk fiktívnek, vagy fikciónisnak tekintett diskurzust tényekről szóló diskurzusokhoz kötik. Ez a helyzet ugye Dennettnél, aki a pszichológiai értelmezést viselkedési tényekhez köti, és lesz valamilyen szisztematikus, hát kvázi szabályrendszer, vagy az intencionális hozzáállás, amelyből aztán ezek a viselkedések így pszichológiailag értelmezhetővé válnak. Én majd belemehetünk, hogy hogyan. Én próbálom azt tagadni, hogy lennének szisztematikus elvek, lennének ilyen generáló elvek, amelyek segítségével, vagy amelyekre támaszkodva például viselkedési tényekből pszichológiai értelmezést tudunk generálni. Ebben az értelemben én sokkal radikálisabban szakítok, sokkal szélesebb szakadékot feltételezek a tényekről, például a viselkedési tényekről szóló diskurzus és a pszichológiai állapotokról szóló diskurzus között.
0: Hát sőt, én meg egy ideje hajlok arra, hogy a Dennettnek ezt a intencionális hozzáállásként ismert több-több cikkben kifejtett nézetét. Ugye ő gyakran szereti úgy hívni magát, hogy realista kis errel, és nem nagy errel, és egyébként egy helyen kifejezetten kikéri magának, hogy instrumentalista lenne, vagy fikcionalista, még azt is, mert hogy én szerintem valami olyasmiről van szó, hogy egyszerűen csak azt akarja mondani, hogy ezek a mentális jelenségek, főleg az ilyen intencionális mentális jelenségek, főleg azok intencionális tulajdonságai, vonásai, azok egyszerűen nem valamilyen ilyen közvetlenül megtapasztalható adottságokként kezelendők, hanem teoretikusan bevezetett létezők, és mint ilyen természetesen bizonyos terapeutikus megfontolások mutatják, de hát ez az empirikus természettudományokban is abszolút bevett gyakorlat. Tehát ezzel nem mondunk a nagyon ellent a dolognak, csak annyit akar mondani, hogy ezek nem ilyen kész adottságok. És szerintem semmi többet nem akar mondani. De ez az én...
1: Nagyon-nagyon eltávol, ott is ezért nagyon eltávolodik a pszichológiai diskurzus, a tényekre vonatkozó diskurzustól annak következtében, hogy a racionalitást feltételeznünk kell. A tényekre vonatkozó diskurzusunk tekintetében az értelmezett, leírt vagy magyarázott tágensek racionalitását nem kell feltételezni.
0: Nem ott.

0: otthonnak érzed ezt az álláspontot, amit most nagyon szépen elmeséltél nekünk. Ezt rokonnak érzed azhoz a nagyon régi hagyományhoz, amelyik azt akarja mondani, hogy a humántudományok azok nem úgy működnek, mint a természettudományok, mert nem tények közötti jogsági kapcsolatot generalizálnak és általános természettörvények felállítására törekszenek, hanem ilyen narratívákra, megértésre, ugye, Ferstén van, és nem Erklére, és így tovább.
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát a népi pszichológiai diskurzus segítsége, hogy mindjárt személyeknek látjuk az ágenseket. A személyekről mindjárt kiderül, hogy ugye csak a népi pszichológia segítségével tudjuk az ágenseket úgy ábrázolni, mint akik szerzőik a saját viselkedésüknek, vagy cselekvéseiknek, és ezáltal felelős ágensek is. Hogyha okságilag értelmezzük őket, ha oksági sorokba helyezzük őket, neurofiziológia segítségével, kognitív idegtudomány, fizika, biológia, bármi segítségével, akkor abban a pillanatban megszűnnek cselekvőknek lenni, akkor elszenvedői lesznek, velük történnek
0: a dolgok. Hát igen, a Peter Strozzo híres kifejezésével, akkor a társadalompolitika alanyaként látjuk őket, nem pedig személyek, amik felelősek.
1: Igen. Hatalmas a szakadék itt is.
0: Aha. Jó, mit szóltok ahhoz, ha itt tartunk egy pár perc zeneszünetet, és akkor utána jövünk vissza, és most már mi jövünk, Ancsi? Jó, oké, tehát egy pár perc zeneszünet, szerintem egy remek zenekar, a Budapest Jazz Orchestra egy legújabb lemezét fogjuk hallgatni, és jövünk vissza, ne menjetek messzire.

0: Szervusztok, további jó délután estét, kedves Tilos Rádió hallgatók. Itt továbbra is az Amiről nem lehet beszélni, a rádió filozófiai magazin műsorát halljátok, és vendégünkkel, Demeter Tamással beszélgetünk a népi, de úgyis a mentális fikcionalizmusról. Szerintem, én azt hiszem, elég világos eddig minden, és szerintem nagyon jól sikerült ki is hozni az álláspont motivációit. Akik vitatják, miért vitatják? Nekem eszembe jutott közben egy pár. Szerintem menjünk egyenként, nem akarom így rád zúdítani egybe. Szerintem az egyik nehézség rögtön az az, hogy ahogy el szeretnéd választani az úgymond egyszerű eseteket, egyszerű viselkedési eseteket a bonyolultaktól, és ha jól értem, valami olyasmit akarnám mondani, hogy az ilyen egyszerű hétköznapi esetekben kifejezetten inadekvált ez a népi pszichológiai beszédmód, és így rekonstruálni, mint egy oksági előtörténeteként a viselkedésünknek. Bedzeg a bonyolultaknál, amikor egyáltalán nem egyértelmű, hogy ki pontosan mit csinál, miért csinálja, mit akar ezzel elérni.
1: Mi van a fejében?
0: Ezt még hagyjuk is ezzel a fejében, mert ez nem biztos, hogy jó, ezt majd meglátjuk. Nekem ezzel egyszerűen az a bajom, hogy ez bizony nagyon egy kontinuumnak tűnik. Tehát nem tudom, hogy hogy a fenébe lehetne élesen elválasztani ezeket a dolgokat, hogy meddig tart az, amíg egyszerű esetről beszélünk, és honnantól kezdődik az, amikortól kezdve ilyen komplex, bonyolult helyzetekről beszélünk. Márpedig ez azért baj, mert az egyszerű eseteknél ott ugye, hogy mondjam, ott pedig legalábbis így első blikre inadekvátnak tűnik az, amit te mondasz, hogy mi a népi pszichológia funkciója. Tehát ha most feltesszük azt, amit te nem szeretnél elfogadni, hogy az egyszerű esetekben is adekvát a népi pszichológiai leírás, ugye például az, amit mondtam, hogy miért olyan ruhát vettem fel, amikor jöttem, amilyet felvettem. Ezeknél inadekvátnak tűnik, hogy ezek ilyen, a személyiség bonyolult megértésének eszközei, vagy az értékelés eszközei, vagy ilyesmi. Ha pedig ez úgy van, ahogy mondom, hogy viszont nagyon nehéz meghúzni a határt, akkor nem világos, hogy miért ne lehetne ezt kijebb tolni. Hogyha világos szerintem talán, amit akarok mondani, hogy hol van az, ahol egyszer csak bekattam, hogy innentől kezdve már adekvát, és nem is egyszerű oksági magyarázatot akarunk adni.
1: Arra gondolsz, hogy simán azokat az eseteket, amit Tamás említett, a bonyolultabb eseteket, azokat is lehetne magyarázni simán, vagy lehetne magyarázni a standard manifest kép szerint, csak éppenséggel komplikáltabb volna. Vagy éppenséggel bizonytalanabb volna pusztán.
0: Hát, ugye? Hát igen, szóval nem látszik az, hogy mondjuk így, igen. Jó, tehát hogy miért ne lehetne, tehát hogyha az egyszerű esetek, vagy pedig ugye azt mondja Tamás, hogy az egyszerű esetekben nem adekvált a népi pszichológia, de akkor
2: nem, igazából
0: hol?
2: Az, hogy nem adekvált, azt mondom, hogy nem ez a természetes otthona. Az, hogy mikor használunk népi pszichológiai értelmezést, az alapvetően az értelmezői igény függvénye. Tehát, hogyha belebotlok egy olyan helyzetbe, ahol az én kérdéseimet, vagy érdeklődésemet, vagy a pszichológiai magyarázat elégítik ki, vagy ahol ezt a zavart a pszichológiai magyarázat szünteti meg, legyen ez egyébként akár a kutyámmal kapcsolatban, vagy a számítógépem abszurd viselkedésével kapcsolatban, akkor jó lesz a népi pszichológiai magyarázat, csak hogy a természetes otthona hol van ennek? Az mégiscsak ott lenne, ahol valami komplexitást kell felfejtenünk, ahol összeülünk egy sör mellett, és megvitatjuk, hogy miért vagyunk alkoholisták.
0: Jó.
2: Tehát ez a természet, még egyszer mondom, hát hogyha valakinek a intencionális magyarázatra van szüksége ahhoz, hogy a kő esését megértse, akkor annak a népi pszichológiai magyarázat kielégítő lesz. De hogy is mondjam, közösségi, társadalmi szinten mégiscsak az ilyen bonyolultabb helyzetek kezelésére, hogy mi a bonyolultabb helyzet, megint csak mondom, hogy ez lehet teljesen szubjektív.
0: Erre majd térjünk vissza erre most, hogy a köveket is magyarázhatjuk, vagy semmilyen népi pszichológiai a kövek viselkedését ilyen fogalmakkal. Nekem erről az jut eszembe, amit a John Searle-nek egy érve, kicsit messziről kell sajnos kezdeni, azokkal a különböző szerzőkkel vitatkozott, nem mostanában, hanem több mint 50 évvel ezelőtt, ugye már csak azért is, mert nemrég hunyt el szegény, ahogy arról itt egyébként a rádióban meg is emlékeztünk. Jó 50 évvel ezelőtt azokkal a szerzőkkel vitatkozott, akik bizonyos, főleg ilyen filozófiailag terhelt fogalmakkal kapcsolatban valami nagyon hasonlót mondtak, és azt akarták mondani, hogy bizonyos ilyen nagyon egyszerű helyzetekben teljesen inadekvát, vagy nem az otthona használni, és teljesen idétlen lenne, hogy, és akkor mit tudom én, melyiket, például az, hogy valaki szándékosan csinál-e valamit, vagy sem, azt mesélték el. Egyébként erről is beszélgettünk már valamelyik adásban régebben, hogy mit tudom én azt mondani, hogy most szándékosan vakartam meg a fülem, vagy fogtam meg a poharat, mert mikor inni akartam, az teljesen idétlen dolog volna. Nem itt van. Föltenni a kérdés, hogy na most ez szándékos volt, vagy nem volt szándékos, vagy ez teljesen furi, és nem ide való, és akkor ebből messze menő filozófiai következtetéseket szerettek levonni arra nézvést, hogy a szabad akarat probléma az rosszul van megfogalmazva, meg ilyesmi. És erre Searle azt mondta, hogy persze, hogy nem szoktunk ilyeneket mondani, de nem azért nem szoktunk mondani, mert ezek oda nem illenek fogalmilag, vagy hamis lenne, vagy igazságértéki nélküli lenne, ha ilyen egyszerű helyzetekben használnánk, hanem azért, mert egyszerűen egy ilyen kommunikációs, a kommunikációnkat vezérlő elv az, hogy magától értetődő dolgokról nem szoktunk beszélni. De egyébként mondja, mindig kitalálhatunk, lehetnek olyan furi helyzetek, hogy még ezekben a magától értetődő, más helyzetekben magától értetődő dolgoknál is értelmesek, olyan vicces példákat hoz, hogy nem szoktuk azt mondani, hogyha valaki elmeséljük, hogy mit csinál Pisti, és azt mondjuk, hogy rágyújt egy cigarettára, és nem szoktuk hozzátenni, hogy de nem egy 20 dollárost gyújtott meg, és úgy gyújtott rá. Nem szoktunk mondani, mert magától értetődik, hogy nem így csinálja. Bedzeg azt mondja, hogy ha ez az olajmilliárdosok klubja, akkor lehet, hogy néha nagyon is értelmes felvetni ezt a kérdést, ahol mondjuk van egy ilyen belső szabály, hogy minimum 50 dollárost kell meggyújtani ahhoz, hogy rágyújtsunk. Ott például nagyon is adja magát. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy Searle úgy érvelt, hogy persze, hogy nem szoktunk ilyen helyzetekben ilyet mondani, de ez nem azért van, mert ezek rossz leírásai lennének a dolognak, csak azért, mert olyan fölösleges ilyeneket mondani, magától értetődik, hogy így van. Tehát magától értetődik, hogy az egyszerű helyzetekben egyszerű szándékok, vágyak és gondolatok vezérlik, vélekedések vezérlik a cselekedeteinket, amit bárki, ha nagyon megszorítanánk, tök könnyen kitalálna, de pont ezért nem is szoktuk mondani.
2: Hát az magától értetődő, hogyha megkérdeznék ezekben a helyzetekben ezeket a kérdéseket, akkor magától értetődően ilyen válaszokat adnánk. Mert nincsen más fogalmiságunk arra, hogy erről beszéljünk. De ebből nem következik az, hogy az így adott látszólag magyarázatok, valódi magyarázatok magyarán, hogy elkapják azt a folyamatot, ami itt ténylegesen zajlik, propozicionális attitűdök, a népi pszichológia által ábrázolt mentális állapotok oksági eredőjeként.
0: Persze, csak ez már akkor egy másik érvény, csak azt akarom mondani.
2: Itt lép be a racionalitás.
0: Így van.
2: Hol lehet szerepe egy racionalitásra fókuszált, fogalmi kapcsolatokkal terhelt diskurzusnak? Nem az ilyen magyarázatoknál, hanem ott, ahol valamilyen affektív feloldása szükséges a helyzetnek, hogy ezt a társas térben keletkezett zavart valahogy kezeljük.
0: Igen. Na most szerintem itt lép be akkor a másik dolog, hogy lehet, hogy kicsit félre értelmezem, vagy félre viszem azt, amit mondasz, de mintha valami olyasmit mondanál, amivel persze nem vagy egyedül, sokan mondtak ilyesmit, hogy amikor valakinek a viselkedését ilyen racionális indokokkal magyarázzuk, Tehát azt mondjuk, hogy azért csinált valamit, mert ő egy racionális lény, és úgy látta, hogy így tudja elérni ilyen valami fajta. Így tud, mint racionális lény viselkedni, vagy létezni, vagy ilyenek, akkor ez nem oksági magyarázat. Mert az oksági magyarázatoknál ilyen nincs. Hát ez ellen nagyon sokan érveltek most már jó 50 éve, azzal a szlogennel, hogy az indokok, ugye ezek a racionális indokok is van, az indokok is okok. Tehát, hogy attól még, hogy valami racionális indok, attól még ez ok, hogy mondjak egy ilyen radikális példát, miért jut valaki egy matematikai eredményre, és a bizonyítás alapján végig gondolt lépéseket, amik megvannak. És akkor ez szerintem egy ilyen viszonylag paradigmatikus példája a racionális indoknak, hogy azért hiszi el azt a matematikai eredményt, mert látja az egyes bizonyítási lépéseket. Igen ám, de sokkal azt mondják, hogy az egyes bizonyítási lépések végig gondolása, azok bizonyos, most nem menjünk bele, különböző elméletek lehetnek, de azok valós ténybeli állapotaik események lehetnek bizony a világban, és ezek okozhatják egyik a másikat, és végső soron ez egy oksági magyarázat is. Nem zárja ki egymást a kettő. Ez szerintem egy ilyen nagyon-nagyon fontos, hát én bátorkodom akár felismerésnek is nevezni a filozófiában, hogy ez a két dolog, amit korábban egyes szerzők ilyen nagyon-nagyon élesen elkülönítettek és beszéltek.
1: Ez úgy a felismerés inkább szerintem.
0: Ez lehet egyébként. Szóval, hogy korábban tényleg egyesek nagyon erősen szétválasztottak és beszéltek így a racionális indokok birodalmáról és a puszta okok birodalmáról, mint két valami teljesen különböző dologról. Ez nem biztos, hogy az kettő olyan nagyon különböző, szóval, hogy igen, tehát ez nem biztos, hogy ez megfelelő, most azt mondom, indokot ad nekünk arra, hogy ne higgyük el, hogy itt ugyanolyan oksági sztorikat mesélünk el.
3: Hát szerintem azért valóban újra felismerésről van szó, mert ahogy én látom, történetileg nyilván szerintem az indokokat okoknak tekintették. A fő motiváció az azzal, hogy ezt megkülönböztessük az okot meg az indokot a mentális régió tekintetében, az a behaviorizmus volt, amelyik mert ugye hagyományosan a belső állapotokat a cselekvések okainak tekintettük. Azért nyúlok a pohárért, mert inni akarok, és ez az akarásom, ez okozza a testmozgásomat, hogy oda nyúlok a pohárért. De ugye a behaviorizmus alaptétése az volt, hogy a cselekvés maga az nem, az fogalmilag kötődik a mentális állapothoz, tehát maga az akarás fogalmában benne van, hogy én vizet akarok inni, akkor előttem van egy pohár, akkor oda nyúlok, és maga ez a cselekvés konstitutív eleme.
0: Nem csak vagy legalábbis a hajlamra.
3: A hajlam, tehát a diszpozíció, az fogalmilag eleme a magának a mentális állapotnak, és ugye a Hume kritérium szerint fogalmi kapcsolatban lévő dolgok között nem lehet oksági viszony, tehát a
1: csütörtök az nem okozza, hogy péntek jön.
3: Igen. Igen, és ugye amíg a behaviorizmus volt, addig valamit kellett csinálni, azért mégis vannak indokok meg minden, és akkor volt ez a megkülönböztetés, de aztán, hogy a...
1: Tombolt, ez volt nagyon. De aztán nem sokáig.
3: A behaviorizmus hanyatlásával, akkor rájöttek, hogy ez a megkülönböztetés mégiscsak az okok lehetne. Lehet, hogy valamilyen, persze valamilyen szempontból megkülönböztethetők az okok, az indokok, de a fő megkülönböztetési szempont az, hogy nincs oksági viszony, az nem áll fenn, mert nyugodtan lehetnek az okok és indokok abban a pillanatban, hogy a behaviorist a keretelemetet elhagyjuk.
0: Igen.
2: Okay. Tehát egy kicsit így, nem tudom, hogy jól gondolom, hogy Davidson-t látom itt egy kicsit a háttérben. Igen. Lopakodni. Jó, tehát ott ugye... Tehát Davidson azt a játékot próbálja játszani, hogy akkor van egy olyan metafizikánk, amelyben események vannak, ezek téridőbeli partikulák, és akkor ezeket az eseményeket le tudjuk írni ugye fizikai, meg mentális terminusokban is a két nyelven. Most ezzel az ilyesfajta, tehát hogy igazából ugye az oksági kapcsolat az események között áll fenn. Tehát most, hogyha le tudom írni az adott esemény pszichológiailag, hát attól még az adott esemény oksági állapot, vagy oksági kapcsolatban állt másik is. Jó. És ezzel nekem az a problémám, hogy én nem látom, hogy hogyan értelmes azt mondani, hogy a pszichológiai diskurzusnak vannak bizonyos konstitutív elvei, Davidson szerint is, hogy a racionalitás az ilyen, A fizikai diskurzusnak vannak másfajta konstitutív elvei, azt Davidson nem nagyon mondja meg, hogy micsodák, de mondjuk az okság, a mérhetőség, ezek valószínűleg ezek közé tartoznak. Hogyha van két diskurzusom, amely ilyen radikálisan különbözik egymástól, konstitutív elveik tekintetében, akkor hogyan leszek képes megfogalmazni annak az eseménynek az azonosság feltételeit a két diskurzusban úgy, hogy ez azonosíthatóan ugyanarra az eseményre vonatkozzon. Tehát az én problémám és állításom az, hogyha két ennyire radikálisan különbözően szerveződő diskurzusunk van, akkor nem lesz lehetséges megadni a két diskurzusban transzparens módon az adott eseménynek az azonosság feltételeit. Nem tudod kiszúrni a két diskurzusban ugyanazt az eseményt. Ez nem ugyanaz az esemény lesz a két diskurzus szemüvegén átnézve.
1: De gondolom, hogy ez nem csak a David Zara gondoltál.
3: Nem, persze, hogy nem. Jó,
2: nyilván meg kell nézni a konkrét változatot, de hogy a David
3: Zara... De valóban az indokok, mint okokkal való azonosítás, az valóban David Zara írásra szokták kötni, hogy azzal kezdődik újra.
0: Arról van szó, ugye, hogy egyébként az érdekes, hogy ugye maga Davidson más írásaiban megdelet, amit mondtál, de egy kicsit akkor visszatérve rá, hogy az, hogy konkrétan milyen ilyen mentális állapotokat, amiket elvileg az általad el nem fogadott manifest kép szerint a viselkedés magyarázatára használnánk, milyen vélekedéseket, vágyakat tulajdoníthatunk indokoltan, igazoltan valakinek, az úgy nem, hogy mondjam, ilyen mindentől függetlenül anzis empirikus kérdés, hanem nagyon is függ bizonyos előfeltevésektől, attól, hogy racionálisnak találjuk az illetőt, attól, hogy milyen általánosabb szándékokat, és ide hadd mondjam el az ilyen, ezt nem tudom, hogy Davidsontól, hát lehet, ez talán a Dennettől jön ez a példa, de lehet, hogy már csak ilyen értelmezői példa, de ez ugye ezek ilyen nagyon vicces dolgok, ugye, hogy ha szafarin vagyunk, és azt látjuk, hogy egy emberke, aki kiszállt nemrég a jeepből, rohan a jeep felé vissza, és kicsit távolabb meg egy oroszlán rohan szintén utána, akkor azonnal arra gondolunk, hogy az oroszlán meg akarja támadni a jó ember, és a jó ember félti az életét, és úgy gondolja, hogy ha vissza tud érni a jeepbe beülni, akkor az a legbiztonságosabb és a legcélravezetőbb módja, hogy életben maradjon ebben a helyzetben. De elképzeltük egy nagyon abszurd szituációt, hogy jó emberünk az két szempontból is más, mint amit itt most gondoltunk. Az egyik az, hogy öngyilkos akar lenni, egyáltalán nem szeretné az életét megőrizni, tehát ezt tévesen tulajdonítjuk neki. Másrészt abban az értelemben meg irracionális, hogy valamiért az a feltevés, hogy oroszlánok csak akkor támadják meg rendesen, ha jeepben van. Ha kívül van, akkor nem. És ezért rohan a jeephez, hogy jól támadja meg, és falja fel őt az oroszlán. Ugye legalább, hogy mondjam, ugyanúgy logikus magyarázat tudna lenni, azzal a nagyon furcsa feltevéssel, főleg a második nagyon furcsa, hogy hát egy meglehetősen furcsa emberről van szó, egy irracionális emberről, aki ilyen nézeteket van. Na, és akkor ugye erről volna szó, hogy itt nincs egy ilyen határozottan beazonosítható tény, hogy mi is az ő mentális állapota, hanem bizony ez tágabb előfeltevésektől függ, hogy mit tulajdoníthatunk neki igazoltan. Na jó, hát és akkor ezen a ponton jön ugye az aduász. Előveszük az ingújból ott rejtegetett farbát. Hát nagyon sokan gondolják azt, hogy milyen mentális állapotaink vannak egyes szám első szemében, ugye, mert ez fontos, hogy ez a fajta mentális antirealizmusok általában, és ebben azt hiszem a te fikcionalizmusod sem kivétel, az épp úgy kezeli a saját magunknak tulajdonított mentális állapotokat is, mint a másoknak. Ha a saját magunknak tulajdonított mentális állapotokat tekintjük, akkor nagyon sokan gondolják, hogy hát kérem szépen, ott nem áll fenn ez, hogy ne azonosíthatnánk be takra, hogy miről van szó, mert beazonosíthatjuk egyszerűen az alapján, hogy átéljük őket. Tehát, hogyha én most ugye barkóbázunk, és azt mondjuk, gondolok valamire, akkor én tudom, hogy mire gondoltam, ti meg megpróbáltok kitalálni, és elég idétlen lenne, ha az jön neki, valaki megpróbál nekem elmagyarázni, hogy lehet, hogy te nem azt gondolod, hogy mire gondoltál, de én viszont egy ilyen jó kis magyarázattal, majd én megmondom, hogy te igazából megmondom, hogy mi igazolt, mit, milyen vélekedést tulajdonítani neked. A barkóba játék az pont az a nap, hogy úgy gondoljuk, hogy mi magunk pontosan tudjuk, hogy mire gondolunk, milyen vélekedéseink vannak, milyen vágyaink vannak, egyszerűen azon az alapon, hogy ez történik velünk, ezt átéljük, ezek tudatosak, és hát amit tudatosan átélünk, az úgy van, abban az ügyben van egy óriási vita, de most ebben nem akarom kinyitni, de minden esetre, ha ugye úgy szokták mondani, hogy van egy ilyen nagyon erős episztemikus aszimmetria, valamiért nagyon sokkal jobb episztemikus helyzetben vagyunk, amikor magunknak tulajdonítjuk ezeket. Azt akarom mondani, hogy talán az erős, hogy tévedhetetlenek vagyunk, de hogy van egy ilyen sokkal jobb episztemikus helyzetünk, azt nagyon sokan gondolják.
2: Igen. Vannak, akik ezt gondolják, vannak, akik mást gondolnak. Vannak, akik azt gondolják, igen, tehát ilyen egyszerű, megint egyszerű helyzetekben, egyszerű példákkal úgy néz ki, mintha ez így, ez így megsemmisítő érv lenne, de megint csak a saját magunk motivációit illető kérdést, azért ez egy bizony, egzisztenciális kérdésekben gyakran feltesszük azt a kérdést, hogy miért csináltam, hogy ezt nem. De nem is csak erre gondolok itt igazából, tehát hogyha történetileg nézzük, akkor ez a filozófia története végigvonul mondjuk két vonal. Az egyik branch az azt gondolja, hogy ez a belső világ, ez valahogy így ilyen alapvetően rendezett, és akkor ez mit tök jól hozzáférünk ezekkel a fogalmakkal, és akkor fogalmakat így befele fordítva szépen leírjuk ezt a belső világot, ahol mondjuk világos és elkülönített ideáink vannak, tehát ez a
1: dél. Ezt ne tudod, ez így parodisztikus kép.
2: Mi a másik is az lesz, megnyugtatlak. De hát, hogy vannak, akik azt gondolják, hogy itt bent alapvetően rend van, és akkor csak itt lehet, hogy elhomályod. Tehát ugyanúgy, mint azok, akik mondjuk azt gondolják, hogy a természeti világban is rend van, és akkor természeti fajták vannak, jön a tudományunk, ezeket a természeti fajtákat szépen leírja, feltérképezés a rájuk vonatkozó törvényeket megállapítja. Tehát ez a Descartes, Kant, vagy kójabban Fodor vonal lesz, szerintem ezek az emberek azt gondolták, hogy alapvetően rend van, a mi dolgunk az, hogy ezt a rendet akkor feltérképezzük. És akkor vannak azok az emberek, akik azt gondolják, hogy belül, már filozófusok, hogy belül egyáltalán nincs rend, és valami hatalmas rendetlenség van, és akkor az a feladat, hogy ezt a rendetlenséget valahogy itten megpróbáljuk kezelni. Én szerintem Hume ilyen volt, de William James, Nietzsche ilyen volt, vagy újabban Peter Goldie, ugye a Mess Inside című könyv, nagyon beszédes című könyv. És én azt gondolom, hogy a mentális fikcionizmus ez az utóbbi csapatba tartozik. Azt gondolom én, hogy belül alapvetően rendetlenség van, minden olyan kérdésben, ami kicsit is érdekes, nem abban a kérdésben, hogy én most miért is kortyolok ebből a pohárból, vagy hogy mit gondolok Barkóba esetén. Minden olyan kérdésben, aminek van valamilyen, nem tudom, egzisztenciális súlya, vagy akár csak pszichológiai súlya, alapvetően rumli van bent, és hozzuk a pszichológiai fogalmainkat, azokat, amelyek hát többé-kevésbé kifinomultak, kinél-kinél hogyan, és akkor megpróbálunk ebbe a káoszba valamilyen rendet vinni, saját magunkat, saját magunk számára érthetővé tenni. Ez egy radikálisan különböző kép, és azt gondolom, hogy mind a kettőre lehet, ha introspektív érveket keresünk, mind a kettőre lehet erős introspektív érveket, vagy illusztrációkat találni. Az emlegetett William James testvére, a Henry James regényeinek nagy része, az nagy részt arról szól, hogy akkor az emberek igazából retrospektíve tudják meg, hogy mit miért csináltak, vagy valamilyen értelmezés mellett ottan akkor végül elkötelezik magukat, vagy akkor se kötelezik el magukat. Nem tudom, hogy ez válasz-e, de én azt gondolom, hogy itt egymással, tehát az a kép, amit vázoltatok, az egy lehetséges kép, de szerintem csak egy lehetséges kép, és nem látom az intrinzikus előnyét a másik képhez képest.
0: Hát szerintem engem például nekem mondjuk egy kicsit köztes álláspontom van, de ez most mindegy a dologban, de hogy mondjam, ezek az érvek összessége szerintem az viszonylag meggyőző, tehát például, hogyha összerakjuk azzal, hogy szerintem egyrészt bizonyos nagyon egyszerű hétköznapi helyzetekben nagyon plauzibilis azt gondolni, hogy de igenis tudom, tehát most tényleg gondoljunk ilyenekre, hogy azt mondani valakiről, aki éhes, hogy hát ő egy bizonyos értelmezési keretet választva úgy értelmezi saját magát, hogy éhes, de lehet egy másik értelmezési keretet.
2: És más, van egy erős, hogy is már szomatikus markere. Tehát ott az, azt a részét nem
0: érzed, kétség, az érzed, kérdés, de a szomatikus markere, ez mi nem férünk hozzá, tehát mi nem tudjuk közöbb vizsgálni az agyunkat efemeri özékkel.
2: Valamilyen affekt, tehát tehát abban egyetértünk, az éjség az valamilyen érzéssel együtt jár, valamilyen affektusokat ébreszt. Aztán az, hogy ezeket az affektusokat te hogyan értelmezed, milyen fogalmakkal kezed, az már egy másik kérdés.
0: Abszurd lenne, pillanat csak befele, abszurd lenne szerintem ilyenkor azt mondani, ez ilyen nagyon egyszerű esetekben abszurd lenne azt mondani, hogy hát ez egyértelmezés a tiéd, és lehet más is. És összevetve ezt azzal az érvel, hogy és nem nagyon tudjuk meghúzni, hogy hol végződnek az egyszerű esetek, és hol kezdődnek a bonyolultak, szerintem plauzibilisebb az a kép, hogy persze vannak bonyolult esetek, amikor nem egészen világos, hogy milyen fogalmak alá rendezzük a megélt tapasztalatainkat, de ez nem amellett szól, hogy ez nem ténykérdés, hogy ilyen vagy olyan a tapasztalat, hanem ez az szól, hogy hát a világ az nehéz és bonyolult, így a mentális életünk is nehéz és bonyolult, és de ettől még a népi pszichológiai terminusunk arról szólnak, hogy hogyan van. És megpróbáljuk kitalálni.
2: A tapasztalat az kétségkívül valamilyen. A probléma ott kezdődik, amikor ezeket megpróbálod fogalmakkal kezelni. Akkor mi történik?
0: Jó van, megjött az első telefonunk, így az adás vége előtt van olyan sokkal. Halló, parancsolj, kedves hallgató, hallgatunk.
4: Sziasztok, hallottok?
0: Igen, igen.
4: Bocsánat, csak megnyomtam azt valamilyen gombot, de mindjárt elrejtem.
0: Igen, itt vagyunk, mondjad.
4: Nos, KGST vagyok, üdvözlök mindenkit, főleg a műsor vendégét.
2: Köszönöm, és szervusz.
4: Törzs hallgatóként, és ebben a műsorban is többször itt betelefonálóként. Én azt gondolom, hogy nagyon jó tett ennek a műsornak ez a vita, amit én most hallgatok, mert egyébként opozíció nélkül egyetértő műsorvezetőt nehezen tudnak ilyen jó műsort csinálni. Úgyhogy gratulálok hozzá.
0: Nagyon szépen köszönjük. Egyik fontos motivációnk, amiért csináljuk ezt a műsort, az pont ez, hogy esetleg tetszik hallgatóknak is, és valamit esetleg, hát hogy mondjam, valamit.
4: Akkor hívjatok sokszor ilyen
0: felkészült. Jó, oké, köszönjük szépen, minden jót. Hát, ha sikerült egy-két hallgatónak valamit megvilágítani, hogy milyen érdekes dolgokról folyik a diskurzus a filozófiában. Hol tartottunk?
2: Ott tartottunk, hogy hogy fogalmazunk így, akkor megint James ezek egy kicsit, hogy a tudatfolyamot, vagy annak a realitását én nem vitatom, az ott van, amikor ezt megpróbáljuk fogalmilag megragadni, akár magunk számára, akár mások számára, ott kezdődnek a problémák, onnan jön a fiktív elem. Ez persze kollektív fikció, tehát nem ragadhatom meg akárhogyan, ezeket a fogalmakat megöröklöm, a szocializációs...
0: Nyilván nem magamtól
2: találom. De aztán ezeket több-kevesebb kreativitással tudom használni.
3: Most, hogy ha kicsit nagyobb rend volna, akkor nem volna motivált fikciósnak lenni?
2: Mármint az elmében? Akkor nem volna. Az a kérdés szerintem, hogy meg tudnak-e felelni a népi pszichológia kategóriái és fogalmai valaminek ebben a tudatfolyamban így konkrétan. Tehát, hogy most a konkrétan ezt hagyjuk. Tehát, hogy meg tudnak-e ennek tenni. Tud-e extenzionálisan adekvát lenni a népi pszichológia? Tehát, hogy a népi pszichológia által megjelölt létezők tudnak-e olyan viszonyban állni ott bent a fejünkben, ahogy a népi pszichológia.
3: És ha
2: elfogadjuk a racionalitás és fogalmi kapcsolatokra támaszkodó érvet, akkor azt kell mondjuk, hogy nem tud így kinézni. Tehát én szeretem azt mondani, hogy ez a népi pszichológia által kínált reprezentációk, ilyen eseri reprezentációk, olyanok, meg reprezentálnak egy helyzetet, amely egyébként valójában lehetetlen.
0: Eseri, ugye azt mondtad, tehát a grafikus, aki lehetetlenneket ábrázol.
2: rajzoló, önmagukat rajzoló kezek például. Hát igen, ilyen nem tud lenni, de látjuk, ott van egy nyilván... Igen, mindig fölfelé mész, aztán de végén lent vagy. Igen. Ezek olyan reprezentációk, amelyek lehetetlenek, mégis reprezentációk, és igazságértékükre nézve értékelhetők, de nem az a funkciójuk, hogy valamit reprezentáljanak a világból, valami más csinálunk velük. És én kicsit így látom, nagyon így látom a népi pszichológiát, hogy ilyen lehetetlen reprezentációkat alkotunk, nem lehetnek úgy, a diskurzus logikájából kifolyólag nem lehetnek úgy, ahogy a népi pszichológián keresztül lenni látszanak, és ezzel csinálunk mindenféle dolgokat a társas térben.
1: És azt is mondod, hogy ez nem fejleszthető, hogy van egy nagyon-nagyon jó fenomenológus, aki egyrészt valahogy nagyon jól hozzáfér ahhoz, ami a fejében van.
2: Ez a fenomenológus olyan,
1: akinek
2: kalapácsa van, ezért mindent szögnek lát. Tehát egy darab népi pszichológiánk van, azzal kell beverni minden szöget.
1: Nem tudom, hogy te is utaltál a népi pszichológia, ez így fejlődött. Tehát nem mondanak azt, hogy ugyan a népi pszichológia, mint a görögöknél.
2: De nem is mennél vissza a magyarázatnak abba a világába, ahol mondjuk a démon általi megszállás, mint mentes
1: nem,
2: állapot.
1: Csak hogy azt nem nevezném. Jó, csak amikor, ha mondjuk veszük azt a példát, amikor a Odüsszeiában, az Iliászban van egy vita, valami döntési probléma van, nem tudja eldönteni az Odysseus, mit szeretne csinálni, akkor úgy írja le, azt hiszem, a Homerus, hogy a mája veszekszik a szívével. Hát azért azt gondolom, hogy van valami progressz azért a népi pszichológiánkban, az nem teljesen állandó, és miért gondolnánk azt, hogy ez a progressz, vagy ez a fejlődés, ez nem azt jelzi, hogy egyre jobban föltérképeztük, egyre jobban, hogy mondjam, megfelelő kategóriákon ásoroltuk a különböző mentális fenoméneket. És ez miért ne gondolnánk azt, hogy vannak ami extra hiperfenomenológusok, tegyük fel mondjuk, akik nagyon plasztikusan, hogy tényleg meg tudnak jelenteni különböző eseményeket fenomenológiai leírás révén. És így akkor már igen, azt mondhatjuk, hogy igen, és tudjuk őket individuálni, függetlenül minden egyébtől.
2: Ez teljesen implauzibilis kép a népi pszichológiának. Úgy kezded a népi pszichológiát, mintha egy kvázi tudományos elmélet lenne, ami arra való, hogy itt akkor ilyen mögöttes okokat kutassunk. Miközben valójában a népi pszichológia társas térben fejlődik. Egymás közötti kommunikáció. De kizárja, nem zárja ki. Oké, tehát a népi pszichológia külső nyomások hatása alatt természetesen fejlődik. Bizonyos magyarázati sémák kikerülnek, újak bekerülnek. De mire reagálva kerülnek be? Nem a kognitív, nem az idegtudományi igényeink kielégítésére kerülnek be, hanem az én olvasatomban például a társas koordináció elősegítése tekintetében. Nem feltétlenül, ott van a Max Weber által vázolt kvázi protestáns pszichológia a megváltási szorongással, amit aztán ugye berakunk itt a bizonyos fajta protestáns ágensek viselkedésének motivációjául. Hát ez nem azért jelenik meg, mert akkor ez alkalmasabb kategória a valódi pszichológiánk leírására, hanem azért jelenik meg, mert bizonyos emberek elkezdenek bizonyos módokon gondolkodni magukról, mert másfajta szövegeket, azok másfajta értelmezéseit olvassák, és természetessé válik így gondolkodni magukról és másokról, és ez szerint viselkedni.
0: Ez világos, de attól még lehet ez egy adekvátabb.
2: De hol van az a... Hát nem tudom, tehát én ezt a kognitív nyomást sokkal kevésbé érzem, mint a társadalmi történelmi folyamatokra való reakció.
0: Igen, nehéz kérdés. A természettudományok is társadalmi történeti kontextusban fejlődnek, és a fogalmi mai készletük is egy ilyen folyamat révén alakul ki. Igen.
2: Nem látom. Hogy tudna a hiperfenomenológus elrugaszkodni a megörökölt pszichológiai
0: Nem kell neki elrugaszkodni, csak ebben. Szóval nekem árulkodó volt, és aztán mindjárt tényleg abba hagyjuk, már meg két dolgot itt el kell mondani ilyen kvázi programként. Nagyon gyorsan csak azt akarom, hogy árulkodó volt, hogy azt mondtad egy ponton, hogy egyre bonyolultabbak, megpróbáljuk valahogy értelmezni és rájönni ebbe az űrzavarba, hogyan van. Ugyanezt mondja az, aki realista, hogy megpróbáljuk a mentális életünk bonyolultságát valamilyen módon egyre adekvátabban megragadni. Nem egészen világos, és igen, és itt a kérdés, hogy meggyőzőek-e vajon azok az érvek, szerinted ez nem egy adekvát megragadásra irányuló dolog, hanem valami másra. Oké.
3: Akkor erre már nem lesz ide megbeszélni, csak egy igennel vagy nemmel válaszol a kérdés. Azt, hogy ugye jól látom, hogy azok az érvek, amiket te felvonultattál, csak egy naturalista elméleti keretben.
5: Igen, ez fontos.
3: Tehát, hogyha valaki mondjuk dualista, és szerinte van mentális világ, de az nem olyan, mint a természeti világ, akkor ha ez az előfeltevés, bármilyen okból ezt gondolja, akkor az érveid nem fognak működni.
2: Így kétségtelen, naturalista keretben mozgok, igen.
0: Igen.
5: Viszont én is újra értem ezt a kérdést, mert igen, dualista. Ilyen kartinzis dualistának nyilván érzem
2: ezt. Akinek még más problémákkal kell majd küzdeni.
0: Persze.
5: Nem azt mondtam, hogy ez a megváltás hozzá, csak azt akartam mondani, hogy nem kell legalább nem kell ficcosnak, és az már önmagában sem.
0: Ez már utolsó. Hatalmas teoretikus előny.
5: Igen.
0: Jó.
5: Sok baj van de azért megszabadultunk.
0: Be kell fejezni. Egy gyors programajánló, amit már két hete is jeleztünk, de most lesz csütörtök pénteken, ha jól nézem, egy konferencia a testfilozófia múltja és jelene címmel az ERTE BTK Filozófiai Intézetében, május 28-29, tehát most csütörtök pénteken, aztán pedig lesz két nagyszerű kollégánk, két akadémiai székfoglalója, akire esetleg ez érdekel, csütörtökön 3 órakor Farkas Katalin és Nánai Bencének az akadémiáján. Ez nyilvános program, ezt el lehet jönni, ezek klassz dolgok. És végül még egy közlendő van, hogy 2 hét múlva nem lesz élő adásunk a maraton ideje alatt. A maraton eseményei elsodorják az, amiről nem lehet beszélni adását, úgyhogy legközelebb 4 hét múlva jövünk. Köszönjük, hogy hallgattatok bennünket, és köszönjük még egyszer Tamásnak, hogy itt volt.
2: Köszönöm.
0: Sziasztok.
2: Ciao.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Google keresőjének hagyományos, rangsorolt kék linkjeinek helyét nyártól egy mesterséges intelligenciával működő interaktív rendszer veszi át, amelynek központi eleme egy új, úgynevezett intelligens keresőmező, írta a Qubit. A kereső egyre gyakrabban ad majd közvetlen válaszokat, vagy nyújt a kérdésre választ adó vizuális információt, ahelyett, hogy weboldalak listáját jelenítené meg. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme az úgynevezett információs ágensek bevezetése, amelyek önállóan figyelik a webet a felhasználó nevében. A funkció lehetővé teszi például pénzügyi piacok folyamatos követését. A vállalat szerint az AI alapú keresési funkciók már most rendkívül népszerűek, ezek az áttekintések több mint 2,5 milliárd havi felhasználót érnek el. A szakértők szerint a változások tovább csökkenthetik a kiadók weboldalaira és a híroldalakra irányuló forgalmat. Meghatározó tényezővé vált a csapadék hiány az elmúlt hónapokban a Velencei tónál. Február végre óta gyakorlatilag alig esett eső a térségben, a közelmúltban kevés csapadék hullott. A tó vízállása május 19-én 66 cm volt, írta a Greenfo. A vízpótlás kérdése az elmúlt években több fórumon is napirenden volt. A jelenlegi szakmai vita középpontjában továbbra is a Duna víz bevezetésének a lehetősége áll. Szakemberek szerint ez az egyetlen hosszú távon is érdemben szóba jöhető megoldás, ugyanakkor ennek is lehetnek környezeti kockázatai. Vizsgálják a tisztított szennyvíz felhasználását is, amely a MOHOSZ vezetője Pálinkás Imre szerint komoly kockázatokat hordozhat a mikro- és makroszennyezők miatt. Felmerült, hogy a modern szennyvíztisztítási technológiák elméletileg alkalmassá tehetik ezt a megoldást, de a kivitelezés műszaki, pénzügyi és logisztikai kérdései továbbra is tisztázatlanok. Pedro Almodóvar szerint európaiként kötelességünk lenne aféle pajzsként szolgálni az olyan szörnyetegekkel szemben, mint Trump, Netanyahu vagy Putin, írta a Euronews. Javier Bardem is erről beszélt Cannes-ban. Szerinte az, hogy a férfiasság agresszív, és hogy a férfinak mások feletti hatalmát is fitoktatnia kell, kiterjed a világ ezen vezetőire is. Szerinte az eféle agresszió és rivalizálás a konfliktusokat táplálja. Az a tény, hogy a The Beloved című filmjében erről beszélnek, azt jelzi, hogy egyre nagyobb a tudatosság, és fontos felismernünk azt, hogy ezt a magatartást meg kell nevezni és el kell utasítani. Bardem filmje a toxikus maszkulinitásról, Almodóvar, Bitter Christmas-a egy ötletválságban lévő rendezőről szól, aki úgy dönt, hogy mások történeteit lopja el. Mindkét filmet most mutatták be a Cannes-i filmfesztiválon.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Szevasztok! Itt az építési terület, a Tilos Rádió építészeti műsora. Veselényi Garai Andor van a balomon, jobbra Anna, Major Zoli, szia Zoli, szia Andor, és Pető Laci a átlóban, a sarokban. Sziasztok. És ez a szomorkás zene igazából szerintem azért van a helyén, mert hogy most úgy próbáljuk felfogni, hogy most mi is van, és ezt egyszerűbb ilyen szomorkásan, mint ilyen üdítő frissességgel, pedig hát igazából nincs semmire se időnk. Hétvégén kinevezték az államtitkárokat, és így tudjuk, hogy Szemere és Samu lett az építészetért felelős államtitkár. Jellemző módon ráírtam, és két perc múlva válaszolt, tehát hogy tényleg egy kicsit más világ van.
1: Egy perc.
0: Az
1: enyém, egy perc.
0: Na,
1: hát, csak, hogy
0: hát igen. Mindig kiderül, mindig semmi esélyem. Na, szóval az a lényeg, hogy akkor ezt már tudjuk, újra önállóvá váló örökségvédelem államtitkárát bizony nem tudom néven nevezni. Ő nem építész. A Szentendrei Szabadtéri Múzeumnak igazgató helyettese, talán valami ilyesmilyen rangja, úgyhogy reméljük, hogy vele is hamarosan találkozunk. De hát ez az időszak egyértelműen azt hozta, hogy a szakmának szembe kell nézni, akarva akaratlan azzal, hogy tulajdonképpen mi is a helyi értéke. És egyértelműen bebizonyosodott, hogy bajban van a szakma, mint oly sokszor máskor is. És azért gondoltam, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, hogy beszélgessünk erről. Andornak megjelent egy összefoglaló munkája a korábbi ilyen éblős beszélgetésekből az építész fórumon. Zoli egy ilyen nyilvános beszélgetésen kelt ki magából, és hát, hogy tulajdonképpen, ha gondoljátok, meg is sértődhetünk egy kicsit, mert hogy az építési területet soha senki nem említette, itt, mintha nem is lennénk 7 éve, pedig szerintem elég stabilan toljuk azt, hogy mit kéne csinálni, de hát ez a sorsunk, sírdogáljunk egy kicsit majd hármasban, na de az a lényeg, hogy akkor fogjunk bele, és akkor kezdjünk el beszélni. Én úgy gondolom, hogy az Andor írásának az alapkérdése számomra az volt, hogy hol van itt az origó. És igazából az erre adott válaszok szerintem világossá tették azt, amit én az első pillanatban is éreztem, hogy nem ott van az origó. Vagyis, hogy azok a kérdések, amik mondjuk akár annak a generációnak a számára, aminek én is tagja vagyok, de valahogy nem érzem odavalónak magam, az még evidencia volt, az már egy majdhogy nem érdektelen dolog. Jól látjuk azt, hogy ha valamelyik építész meghal, akkor 2 nap múlva már senki se tud róla. Tehát egyszerűen a múltból való építkezés az teljesen megszűnt, és hát maga a társadalom vezetője, mármint hogy a korábbi hatalom is azt hiszem, hogy mindent megtett azért, hogy az ne legyen. Pontosabban, hogy legyen egy olyan új narratíva, amelyik egy ilyen alternatív múlttal ajándékozza meg a polgárait. És akkor most meg ott tartunk, hogy amikor meg a valódi múlttal lehetne foglalkozni, akkor már úgy gondoljuk, hogy nincs értelme, mert már sokkal súlyosabb kérdések
1: merülnek. De most mire gondolsz valódi múltra?
0: Hát, hogy mondjuk például Makovec Imre, vagy Janáki István, tehát ezek nem létező nevek. Nincsenek ilyenek. Persze emlékszem olyanra, amikor kiadták feladatra az egyetemeken, hogy örökbe kell fogadjon mindenki, nem tudom, egy Makovec házat, és azt kell így szeretgesse. Tehát ilyen történetek vannak. Janákiról már történetek sincsenek. Kb. Csak volt biciklije esetleg.
1: Jó, de szerintem most nagyon beletenyere ezt az írásba. Tehát, hogy...
0: Mert hogy induljunk el.
1: Induljunk-e valamelyre. Mert ugye az Andornak az alaptétele ugye az volt, hogy egyfajta mítosz táborokra osztotta ezt a dolgot, ebbe próbált kifejteni olyan gondolatokat, amik aztán többek között érintettek oktatási intézményeket, vagy nem intézményeket, érintettek hatalmi helyzeteket, érintettek művészeti intézményeket, tehát egy csomó olyan dolgot érintett ebből a prepozícióból, ami véleményem szerint egyébként tök hibás, tehát tök rossz a felvetés, és most a Tamás is próbálta ezt így kicsit körbeírni, az Oli meg egyértelműen azt mondja, hogy nem is érti igazából, hogy miről van szó, de hogy azzal erősíteném meg én is, hogy valójában amit te felvetsz, ami mentén elkezd a gondolatmenet kibontakozni, ott szerintem egy olyan alaptévedés van, ami már az én generációmnak se volt igazából evidencia. Tehát, hogy azt meséltem itt az Olinak, hogy az én mítoszom, amikor olyan fiatal, vagy még fiatal voltam, mint ő, az kérlek szépen Vorarlbergen keresztül Svájc, kis Észak-Olaszország, Spanyolországon keresztül Portugáliáig vezetett, és akkor ebbe így bekapcsolódtak különböző dolgok. Tehát, hogy a Janáki mítosz, az egy szerintem teljesen mesterséges ügy. A másik oldal szerintem kevésbé, tehát ott arról nyilván lehetne beszélni, de az meg szerintem nem állta ki az idő próbáját, tehát, hogy ilyen értelemben szerintem egy ilyen önmegtermékenyítő rendszerrel már nagyon foglalkozni nem érdemes.
2: Köszönöm szépen a meghívást. Akkor én ezt gyorsan tisztába tenném. Én vagyok az Andor. Ennek az esszének az alapkiindulása az volt, hogy föltettem magamnak a kérdést, hogy milyen körülmények között lehetne, ha és amennyiben akarunk, az építészeti szakmagyakorlásban a rendszerváltásról beszélni. Mit jelentene ez? Ehhez az első állításom az, hogy ameddig nem számolunk le a magyar építészetet és a kortárs magyar építészeti beszédeket és gondolkodásokat szervező mítoszokkal, addig ez a rendszerváltás nem képzelhető el. Első tézisem tehát az, hogy mítoszok szerint szervezzük magunkat csoportokba. Elfogadom azt a téziseteket, vagy felvetéseteket, hogy

0: hogy ti ezt a stiláris mítoszt nem látjátok, de azt nem fogadom el, hogy nem léteznének másfajta mítoszok, amely a stiláris mítosokhoz hasonlatosan identitáscsoportokba szervezi a kortárs magyar építészeket, és amíg ezekkel az identitáscsoportokkal ebben az értelemben nem számolunk le, addig elképzelhetetlen az a fordulat, amit én a magyar építészet polgári, piacgazdasági fordulatának gondoltam. Azért, mert ez az egy polgári piacgazdasági fordulat az, amely lehetővé teszi mindannyiunk számára, hogy ebből a szakmából, ha és amennyiben tisztességesen végezzük a munkákat, a versenynek a feltételei között jól megéljünk, és ez azért nem fog bekövetkezni, mert mindig lesz a mi és ők tábora, és ez a mi és ők táborában teljesen mindegy, hogy stiláris alapokon fogalmazzuk meg a mi és őket, generációs alapokon fogalmazzuk meg a mi és őket, sértettségi alapokon fogalmazzuk meg a mi és őket, vagy pedig a kárhozottak és a megdicsőültek kategóriája szerint. Amíg ezekkel foglalkozunk, addig ez a bizonyos általam leírt rendszerváltott állapot nem fog bekövetkezni. Miután ezt hajlamos fogom ismétlem elhinni, az, hogy a ti szempontotokból ez a stiláris alapú felosztás nem létezik. Én akármilyen konferencián ennek millió és egy bizonyítékát látom, de hát nem ugyanazokra a konferenciákra állunk. Nincs ezzel semmi baj. Itt a lényeg a csoporttudat, a krányjelleg és a tribalizmusnak a felszámolására tett kísérlet volt. Nem azért, hogy nekem igazam legyen, nem azért, mert én ilyen anarcho-szindikalista vagyok, hanem azért, hogy megteremtsük annak az alapjait, hogy ebből a szakmában, ha és amennyiben tisztességesen, jól a törvényeket és az adófizetés szabályait betartva élünk, akkor mindannyian jól meg tudjunk ebből élni.
1: Igen,
0: mondom, ezekután fölépítettem a többit.
1: Értjük, de ez egy elitista hozzáállás ez az egész problémához. Én azt látom, bárhol vagyok tervtanácsban, éppen olvastam valakinek az írását, hogy azonnal meg kell szüntetni a tervtanácsokat.
0: Én magam is ezt
1: olyan,
0: írtam.
1: Olyan mérhetetlenül gyengék a tervek, legyen ez egy megyei tervtanács, vagy egy városi tervtanács, olyan ijesztően gyengék a tervek, hogy nem az a kérdés, hogy most akkor, ha megszüntetjük, akkor mi lesz, hanem az, hogy ha van, ha nincs, katasztrofális az építészet minősége Magyarországon. És szerintem rohadtul mindegy, hogy mi van a különböző ilyen okos találkozókon, én ezért kerülöm ezeket el mindegyiket messziről, mert hogy nem ez a problémánk szerintem. Tehát, hogy innen nem is lehet megoldást találni, azon érdemes lenne gondolkozni,
0: hogy mit lehetne speciál tenni. Engem ide? Azért, hogy most magadnak egy erkölcsi piedesztának használj, hogy bebizonyítsd, hogy nincs igazán. Ezt elmondhatod volna a telefonban is.
1: Nem biztos, hogy igazam van.
0: Szerintem egyáltalán nincs igazán.
1: Hát ezért vagyunk
0: itt. És akkor elmondtam volna, hogy Tamás nagyon kedves, hogy egy személyed iránt tisztettelve, nem értünk egyet, nem jövök el.
1: De
0: nekem nincs, mert ez nekem nincs kedvem, értsd meg. Én elvégeztem a saját magam dolgát, végig gondoltam, megírtam, a ráérkezett válaszokat megpróbáltam a lehetőleg visszahűtöttebb retorikával megválaszolni. Hogy mondjam, én egy egyszerű professzor vagyok, nem voltam ott a tervtanácsokban, nem legitimáltam senkit, nem vittem el senkinek az ügyét. Most egész, és pusztán is erre a helyzetre, kifejezetten kilakott mikrohelyzetre akarok reagálni, hogy Tamás, én elhiszem, hogy neked igazad van, de most ennek nincs sok értelme annak, hogy engem egy pofozó zsáknak használtak.
1: Nem. Ki olyan szempontok kerülhetnek elő, amire abszolút szükségünk van, hogy tovább lépjünk. Hát az a legegyszerűbb azt mondani, hogy mindenkinek igaz
0: Tamás,
1: van.
0: Az első mondatotokkal együtt lesöpörtétek ennek az eszének az alaptézisét és alapállítását. Semmi baj nincs ezzel. Tök fasza. De ez nem vita alap, ez nem megbeszélés kérdése, hanem ez egy ellenstatement. Tehát legalább légy azzal tisztában, hogy mit mondasz.
1: Hát
0: érted, hogy a közlet, hogy Andor, ez marhasság, megjegyzem, nem ez az első alkalom, hogy a tilosban te azt mondod nekem, hogy marhasság, amit én képviselek, tök fasza, ezzel sincsen semmi baj, de hát hogy is mondjam, oké, itt ezen a ponton meg is állhatunk. Tényleg én elmondtam, most nagyot szólóztam, nagyon világosan elmondtam,
2: de
0: szóval
2: készült,
0: nézek rá.
2: Esküvő, hogy készültél.
0: Erre beszélgetésre?
2: Nem a beszélgetésre, erre a kis mondat.

0: dologra.
1: Nem készültem.
0: Mert szó nincs.
1: Hát, nem, a fejemben van. Az, hát, de fejemben okay, de van. Tudom, hogy mit írtam le. Oké, okay, gyorsan, tehát veszek egy mély levegőt, és aztán tényleg jöjjön mindenki. Én most szóban elismételtem és rekonstruáltam azt, hogy mi volt a szándék ennek az eszének, mik voltak az alapvetéseim, fölvillantottam, hogy melyek pontokon elképzelhető, hogy az én tapasztalataim és megéléseim miért nem egyeznek a te, Laci, tapasztalatoddal és megéléseddel, egyéb iránt pedig erre az alapra fölépítettem egy struktúrát, amiben az is lehet, hogy tévedek, de sajnos nem tudok kívül lépni azon a koordináta rendszeren belül, amit az a bizonyos dolgozat képvisel, azért, mert ezt a koordináta rendszert ismerem. Tehát ami ezen kívül van, lehet, hogy igazatok van, de ez nem tudok hozzászólni. Lehet, hogy nem ez az alap.
2: Ezt hívják beszélgetésnek szerintem. Most nagyon jól elmondtad, és egyet
1: szerintem
2: is értek.
1: Ez deklarációknak a rögzítése inkább, Tamás. Nézd, te nézd, elmondtad a véleményedet az én hozzászólásomról, megengedheted, hogy én is elmondjam a véleményedet a tiédet.
2: Na, sőt, nagyon
1: hát ez következett,
2: szeretem is.
0: Jó, de akkor azt próbálj meg megfejteni, hogy az írás megjelenése után, amit szerintem az élő podcast, amely ennek tulajdonképpen ugye, ha jól ugye tulajdonképpen
1: alapja
0: egy
1: volt.
0: Alapja volt egy tovább gondolt alapstruktúrának, hogy azt próbáljuk meg megfejteni, hogy miért váltott ki ilyen érzelmeket. Tehát, hogy Hámori Peti írása, ugye, aki elsőként reagált erre az írásra, szerintem nagyon tisztán és pontosan fogalmazott. Szerintem az a fajta mély struktúra, amit tulajdonképpen mi itt legbelül érzünk, és úgy érezzük, hogy azok az alapproblémák, tehát ha innentől közel, ha ezt elfogadjuk alaptézisként, hogy a mélyén vannak az igazi problémák, akkor ez az egész mítosz rendszer, ez tulajdonképpen teljesen értelmezhetetlen. Tehát, hogy az ő álláspontja, amire aztán ráerősített ugye a Dévényi Marci is, meg valójában én is valahogy nagyon ezt gondolom, amit a Peti összefoglalt, hogy valójában akkor miért lehet ez?
1: A kérdésnek az első felére tudok válaszolni, mert fölhívtam a Hámori Petit, hogy Peti, ez mi volt? Lehet, hogy rosszul rekonstruálom magamban a magyar-magyar fordítást, ami kettőnk között telefonon elhangzott, de Hámori Péter alapvetően azon háborodott fel, hogy nekem érzékenyebbnek, önkritikusabbnak kellene lennem a mondataimmal, azért, mert rajtam van az MMA-nak a pecsétje, mint egyfajta modern skarlátjel, azért, mert 2018 és 2024 között az MMA Művészetelmélet és Módszertani Kutatóintézetében dolgoztam, és ezen ő saját, de hangsúlyozom, lehet, hogy rosszul emlékszem, hogy amit mondott, ezen ő mélységesen felhúzta magát, két napig idegelve járt, aminek az alapját aztán láttam, hogy mit dumál az Andor. Uh-huh. Amikor neki érzékenyebbnek kéne lennie bizonyos kérdésekben. Ebben a telefonbeszélgetésben talán a Peti megengedi, hogy ezt visszaidézem. Én azt a kérdést tettem föl neki, hogy Péter, légy szíves, mondd meg nekem azokat a mondatokat, hogy szerinted mi számít érzékeny mondatnak, és én akkor azt megválaszolom. Annak a cikknek egyébként az a furcsa rókafogta csuka eredete, hogy a Peti azonnal teremt egy új mítoszt. És ebben az új mítoszban a fiatalok és öregek mítoszát teremti meg. Tehát húz, és ezt le is írta, hogy miközben azt mondja, hogy nem, a mítoszok utáni, mítosz utáni a helyzetről kéne beszélni, ő maga megteremti ezt az új mítoszt. Nekem nincsen bajom azzal, hogyha bárki valahova tartozónak tartja magát, és az identitásában bármiféle csoporttudatot megfogalmaz. Tök fasza. De amikor bírálja valaki azt egy eszénbe, hogy én mítoszokról beszélek, és azt mondja, hogy nem, a mítoszok után vagyunk, ugyanakkor azonnal implicite módon, és ezt megjegyzem, ő is elismerte, vagy legalábbis nekem úgy tűnt az ottani telefonbeszélgetésben, hogy ebben lehet valami, teremt egy új mítoszt, az minimum legalábbis kérdésre érdemes. Ez volt az ő cikkére írt válasz cikkemben, ezt próbáltam egy hűtött retorikával visszafejteni.
0: Mire gondoltál, hogy ő teremtett egy mítoszt? Az alapállítására, hogy erőszaktevők vannak és elszenvedők? Vagy
1: igen,
0: mi?
1: Igen, hogy nem.
0: És ez, többek között. De erről mit gondolunk? Tehát, hogy szerinted ez nem így van?
1: Szerintem nem így van. Ez egy nagyon-nagyon Zoli? Káros...
0: Anna?
3: Nem, én csak onnan kezdeném ezt, hogy amikor elolvastam a cikkedet, én akkor én általánosabban értem, tehát a Janáki, Makovec, ezt most nem megyek bele, mert de hogy én azt így sok szempontból nem értem. De amit értettem, hogy ezek mindig csoportok, amik szemben állnak egymással, és akkor az merült fel bennem, hogy szerintem nem a csoportok létével van a gond, hanem ami itt is egy kicsit kezd kialakulni, hogy nehéz ezek a csoportok közötti kommunikáció. Tehát, hogy de illegitimnek tekintik a csoportok egymást. Szerintem jó, hogy vannak ezek a csoportosulások. Tehát, hogy nem szeretném azt, hogy mert én nem tudom elképzelni egy olyan társadalmat, hogy akkor, tehát ezek értékrendi csoportosok egy csomószor, hogyha jó indulaton akarok elindulni benne, ami szerintem nagyon fontos és jó, hogy ezeket a vitákat lefolytassuk mondjuk az építész társadalmán belül. Ami szerintem probléma volt, és a cikkedből kiderül, vagy a személyes tapasztalat, hogy sokszor ezek visszamennek olyan értelemben valóban a törzsi szerveződésre, hogy gyűlölködés is lesz benne, vagy például egy ilyen kiradírozás, vagy nem akarok róla tudni, ami rossz, de hogy miért baj az, hogy valaki más, vagy van egy másik csoport, ami nagyon erősen közvetíti, és szerintem ilyen szempontból, ami szerintem Petit felhúzza, vagy legalábbis én akkor még nem gondoltam a cikkedre ebből a szemszögből, de hogy most mégis olyan állapotban vagyunk, hogy most szerintem nem vagyunk felhatalmazva arra, hogy erőszaktevőket és áldozatokat jelöljön ki senki, de mégis ez a rendszer egy nagyon bántalmazó rendszer volt. Építészeket is bántalmazott, építészek is bántalmaztak más építészeket, és hogy nem értékítéletet kell mondanunk, de hogyha azt mondjuk, hogy erről el se kezdhetünk beszélgetni, mert rögtön csoportokra osztjuk ezáltal újra a társadalmat, azzal szerintem olyan, nem teremtjük meg annak az alapját, hogy egészségesebben működjünk. Tehát, hogy nem az kell, hogy akkor ő állj a sarokba, te meg abba a sarokba, és ti most akkor térdepeljetek kukoricára 16 évig, mert ti eddig jól jártatok. Szerintem ilyen vágy bennem nincs, de egyáltalán nincs. De az a vágy, hogy ha rátérünk egy félig erre a mészes találkozóra, amin voltam, hogy az első találkozó ne négy fiatal építésznek nevezett valakit ültessen ki, akik se nem voltak részben fiatalok. Másrésztről nem biztos, hogy feléjük van a legtöbb kérdése a többi építésznek jelen pillanatban. És hogy akkor mégiscsak van az, hogy valakik ennek a rendszernek nyertesei, kedvezményezetjei, jobban nyertesei, rosszabb vesztesei vannak. Sőt, az én javaslatom az lett volna, hogy üljön ki kettő ember, aki vesztesnek gondolja meg, és kettő, aki nyertesnek. És kezdjenek el végre veszekedni. Tehát, hogy vitatkozni. De egymás megértésével. És hogy szerintem ezek a mítoszoknak a felszomolása, nekem igazából észrepont mindegy, de hogy én nem számolnám fel a mítoszokat, hanem az egymásra felül nyitottság, hát a mítosz rendszereknek építeném be. Nem tudom, hogy mondjam.
4: Számomra nagyon érdekes volt a cikked, mert egyébként szerintem nagyon jól összeszedte mind a problémákat, meg ezt a struktúrát, amiben élünk, hogy a kamara, az MMA, az összes szervezet, a tervtanácsok, a fiatalok, az öregek, de hogy és nagyon egyetértett, én a Hámori Peti írásával azt mondtam, hogy asszus, hát igen, ezt érezzük. És hogy ebben igazad van, hogy megint akkor két csoportra szakadunk, hogy akkor mi meglettünk itt kérdezve, mint a fiatalok, akinek most nyilatkozni kell, hogy akkor egyetértünk az idősebb kollégákkal, akik ezt az egész rendszert felépítették, kialakították, benne éltek, haszonélvezői voltak, és hogy arra jöttem rá, hogy engem ez mind nem érdekel. Az, hogy megszűnik-e az MMA, nem érdekel. Az, hogy az MTA-val mi lesz, nem érdekel. Hanem az, hogy a jövőbe tekintsük, és akkor mi az, ami számunkra elvárás, az, hogy hogyan lesznek, nem tudom, klíma tudatosabbak az építészek, hogyan fogunk nem építeni ebben a rendszerben. Szóval, hogy engem sokkal-sokkal másabb kérdések foglalkoztatnak, mint az, hogy az elmúlt 16 év NER kedvezményezett építészirodája most el lesznek-e számoltatva, vagy sem. Ez pont nem érdekel, mert nekem nem lesz jobb, se rosszabb az, hogy mennyi munkához jutottak.
3: Szerintem érdektelenül nem működik. Nem működik.
0: Szerintem sem.
3: Tehát, hogy, és az elszámoltatás az nyilván ez nem szabad politikai értelemben használni, mert szerintem itt egyik építésre kapott 70%-os szavazatarányt senkitől, hogy fel legyen kenve arra, hogy elszámoltasson. De az, hogy le lehessen ülni a mézbe, és meg lehessen kérdezni egymást, és a másik hajlandó legyen válaszolni, ez meg elvárható. És ezen túl lehetne lépni egy hónap alatt is.
4: Igen, persze, de hogy ez meg szerintem a 16 év megosztottság, ami bennünk van, hogy akkor nem lehet normálisan leülni. Tárgyal itt első pillanatban egymás torkára kesünk, szóval, hogy szerintem ez nagyon jól mutatja a lelkünket.
1: Tisztázzuk, ti estetek az én torkomnak. Ebben nincsen semmi baj, én nem estem senki torkának, ti estek tehetek az én torkomra.
4: Szerintem itt nem egymás torkának esés, hogy nem egy ilyen nyugodt kommunikáció folyik, hanem akkor fogalmazni? Igen, ezt ugye? Aláírom, ugye? Jó, nem volt jó a megfogalmazás, csak az, hogy nem lehet vitatkozni, mert nem tudunk úgymond nyugodt hangvétellel megosztani egymással, egymástól különböző véleményeket. Ez szerintem probléma, és ez igen, ez lehet, hogy ugyanúgy az elmúlt 16 évnek a lenyomata, hogy ilyen végletekbe vagyunk, és ezt is megpróbáltam így magamba összefoglalni, hogy akkor mitől várunk rendszerváltást, meg kitől várunk rendszerváltást, és hogy tök jó, most már csak az elmúlt 2 hónapban 2 olyan fiatal Facebook csoportos kezdeményezés van, az egyikben 400-an vannak benne, a másik az nőknek szólott is, meg 200-an vannak, amit én nagyon üdvözlök, és nagyon várom, hogy ezekből úgy kiforjon, és így azon kezdtem el agyalni, hogy hova lehetne ezt becsatornázni, meg hogy biztos, hogy most itt forronganak az emberekben az energia, az, hogy tenni akarnak, máshogy akarják, és hogy hogyan lehetne ezt összecsatolni, az, hogy a kamarában is folyik egy ilyen változás, hogy ott is mindenki szeretne, hogyha itt igen, most nem tudom, ugye az előző podcastetekben a húsos bödönt, vagy ez most vajon húsos bödön, hogy akkor a hatalomhoz akarunk közelebb kerülni, munkához, vagy mihez, vagy tényleg csak mindenkiben egy ilyen jobbító szándék van, ezt nem tudom, de hogy nagyon jó lenne, hogyha ennek lennének fórumai lehetőségei, az emberek megértenék egymást, és igen, nagyjából ennyit az én kirohanásom ebben a történetben.
1: Örülök, annak azért örülök, hogy előkerült ez a bizonyos húsos bödön metafora, mert ennek a bizonyos programnak az egyik része az, hogy nem az a kérdés, hogy ki volt közel a húsos bödönhöz, és most kinek kéne közel kerülnie, hanem hogy nincs húsos bödön.
2: Bocs, én úgy látom, hogy lesz húsos bödön, jön az EU-s pénz, és akkor gyorsan beszéljünk meg egy témát.
0: De szerintem az nagyon fontos, és ugye a podcasted kicsit hígította a szöveget, hogy húsos bödön mindig lesz. Nem az a kérdés, hogy lesz-e vagy sem, hanem hogy mekkora az átmérője. Hogy egészen szűk és baromi mély, vagy egy nagyon-nagyon lapos és nagyon nagy átmérőjű, és kikap hozzá, milyen alapon kap hozzá kreditet, hogy hozzáférjen. Na, ez a legfontosabb.
2: Így van, és erről kell beszéljünk, hogy amit Anna te mondasz, hogy téged nem érdekel, hogy mi volt, ez például egy olyan helyzetet teremt, amiről itt mindig beszéltünk, hogy tervpályázat. Igen, ám, de a tervpályázatnak mondjuk például referenciái kellenek legyenek általában. Ha ez a rendszer megmarad, akkor azok, akik az elmúlt 16 évben elvitték a munkákat, ők fognak tudni indulni a nagy pályázatokon, mert nekik van referenciájuk. Tehát szerintem nem az a megoldás, hogy ne legyen pályázat, és nem az a megoldás, hogy ezeket börtönbe kell dugni, hanem az a megoldás, hogy ne legyen referencia.
4: Hogy
2: bárki indulhasson, és az a elterjedt, nagyon aranyos mondás, hogy egy fiatal majd megnyeri és nem tudja megcsinálni, hogy a büdös francba vigyük el az ilyen gondolatot.
4: A 90-es években is meg tudták csinálni a fiatalok a pályázatokat.
2: De ezzel nincs vége a dolognak, mert egy pályázatban akkor nem kell referencia, és akkor szerintem nagyon nagyot léptünk előre, de kell egy zsűri. És szerintem ez a legnagyobb probléma, hogy egy zsűrit hogy lehet kiválasztani. Én odáig eljutottam, hogy azok, akik civil díjakat kaptak, építészeti díjakat, azok lehetnek zsűriben. De ez nagyon kevés ember. Hogy lehetne kiválasztani, miközben mondjuk az IBLDI is, hát tudjuk, hogy mi lett belőle, Kossuth díjról nem is beszélve, tehát hogy lehet kiválasztani hiteles embereket, hogy majd ebben a rengeteg tervpályázatban zsűri tagok legyenek. Nekem ez a kulcs kérdésem például, mert utána valóban tök mindegy, hogy mi alakul a húsos fazék, azt kéne elérni, hogy a munkához jutás az érdemek alapján történjen.
0: Jó, most nagyon jó, szerintem egy picit engedjük el a gondolat, mert lehet, hogy nagyot fogtunk vele, de hogy Anna, én inkább neked.
1: Mit jelent, hogy nagyot fogtatok vele?
0: Mert kurva sok témát hoztál össze, és valójában most itt elkezdünk csapogani.
1: Egy utolsót hadd zsákoljak még be. Tehát az új tervpályázati rendszerről, bocsánat, kérek, most csengettem a pénztárgépet, az igazán a DB-bel minőségével és mélységével felérő eszém 6 bekezdésen keresztül foglalkozik, leírja, amit te mondasz, Tamás, és külön foglalkozik a fiataloknak a bevételével, és javasolja azt, hogy kötelező módon legyen kvóta a pályakezdő irodáknak, még a második fordulóban is, és leírja azt, hogy kicsi községháza típusú, tehát ilyen pályázatoknál ne legyen két forduló, de egyébként a nagyoknál igenis legyen két forduló, és a második fordulóban is konzorciumként be kell venni a fiatalokat. Tehát, hogy én ennél jobban nem tudom leírni a rendszerváltott állapotot. Még egy mondatom lenne, bocsánat, ne ígértem, hogy nem szólózom szét, de mégiscsak írtam 8 oldalt. Majdnem 20 ezer karakter volt.
0: Igen, tehát, ez tehát, nagyon Laci, fontos, figyelj, ne legyen ilyen hosszú, tehát figyelj, rohadt hosszú. Annó, tehát ez nem webképes már. Tehát én végigolvastam, tényleg tök rendes voltam, de az emberek nagy része nem olvassa végig.
1: Hát arról az emberek tehetnek, és nem én. Hát, van nagyon... még egy mondat. Ezt egy politikai elemző műsorban hallottam, hogy meg lehet-e fogalmazni az igazságot TikTokon. Az a helyzet, hogy most, ma, amiben a magyar építészet van, mint szituáció, bonyolult. Nagyon sokfajta igazság létezik. És hogyha erről érvényes módon akarunk nyilatkozni, akkor ez idő. Fogalmazás, energia. Én a magam részéről beletettem ezt az energiát. Én utolsót akartam még mondani, mindegy, elfelejtettem. Ja igen, Laci, én számomra van egy-két szimbóluma ennek a bizonyos rendszerváltott állapotnak. Én érteni vélem azt, hogy mire gondolsz azon, hogy lesz mindig húsos fazék. Frissen kinevezett államtitkárunk Szemere is sem ugyanezt mondta. Én azt gondolom, hogy vannak szimbólumai a rendszerváltott állapotnak. Ha nem vagyunk képesek elengedni azt, hogy van húsos fazék. Tehát nem mondjuk azt, hogy nem akarom, hogy húsos fazék legyen, nem akarom úgy élni az életemet, hogy lobbizásokkal, stb. Kell, én valahogy ezt közel kerüljek, érzékeltetve, hogy én most közel vagyok valaki más kárára, és nem építünk föl egy olyan gondolkodásrendszert, hogy nem, ez nem húsos fazék, hanem rendelkezésre álló fejlesztési pénzek, ami mögött igenis kutyakötelességünk, hogy kulturált konfrontációkkal, ami konfrontáció maga az építészeti tervpályázat, kiválasszuk a lehető legjobbat, addig azonnal, ez egy szabad szájú műsor, ugye?
2: Persze.
1: Addig megbaszhatjuk magunkat. Tehát, hogy amíg nem változtatjuk át a gondolkodás rendünket a megbízások, források kapcsán, és ennél a metaforánál maradunk, hogy húsos fazék, maga ez a metafora fogja jelezni, hogy ugyanabban a dágványban töpözködünk.
3: Ezt amúgy, amikor hallgatom a műsort, akkor is többször ez jutott eszembe, hogy ez egy undorító fogalom.
1: Tehát, köszi, hogy valójában köszi, nem, tehát, hozzáadnám.
3: Tudom. De hogy... Bocsánat, csak azt akartam ezzel mondani, hogy de abban van-e, Andor, szerinted vita, hogy mert te is folyton a múltról, tehát hogy abból tudod ezeket lehozni, ezeket, hogy valamit a múltról állítasz. Tehát csak a jövőbetekintés az nem igaz ebben a formában, szerintem nem. Tehát hogyha mi velünk ez az elmúlt 16-30 évben más történt volna, most mások lennének a következmények, nem? Persze. Csak hogy szerintem ezek a múltbeli dolgok szerintem kibeszéletlenek. Tehát értesz, hogy most úgy reagálunk erre, hogy persze a referencia, vagy nem tudom mi, de hogy ez ennyire alap, vagy erről mindenki tud, és mindenki ugyanazt érti ez alatt. Tehát, hogy nem tudom, hogy ezekre miért nem lehet először végig menni. Tehát mondjuk egy beszélgetés, szerintem, ha mész lenne, vagy más beszélgetés sorozatot szervezni, igenis azokat a, szerintem, hogyha Andor cikkén mennénk, bár nem tudom, hogy a magyar építészetnek Andor útvonalán kell elindulni, de hogy mondjuk a cikknek a pont az ütköző pontjait kéne meghívni és egyasztalhoz ültetni. Most szerintem nem tudok, elmondhatom, hogy ott a Mészbe szerveznek még egy beszélgetést, nem tudom pontosan mi a téma, kultúra vagy valami, és a múzeumi szereplőket, nem tudom, kultúrai szereplőket hívnak meg, akik az építészettel foglalkoznak, és azt mondták, hogy végülis, ha jól értettem, és elnézést, hogyha rossz értettem, hogy végülis az MMA-ból és a SZIMA-ból senkit. De hát akkor mi lesz, ha nem ülünk egy asztalhoz, ami elvileg a két végletet jelenteni? Tehát akkor őket, jó, akkor ő túl szélséges volt, meg szentünk ő is, és akkor valami közepéről markolászunk ott össze. Tehát én ettől félek a cikket kapcsán, hogy ez, ami egy ilyen ijesztő volt, hogy akkor most ezeket mossuk össze, töröljük el, ne foglalkozzunk ezekkel a szembenállásokkal. Tehát, hogy szerintem én ezt értettem, vagy nekem volt egy ilyen olvasata, és most már irány előre a jövőre. És ez a kérdés, hogy szerintem.
1: Zoli, abszolút értelek. A mostani hozzászólásod első felében azt bíráltad, hogy miért a múltból indulok ki. Ennek kapcsán van tapasztalatom.
3: Nem, én mondom, hogy szerintem ebből
1: lehet. Oké, sorry. Hát, hogy mit hozzon a jövő? Nem tudom. De ebből próbálok, tehát, hogy én azt szerintem arra én próbáltam nagyon figyelni, miután emlékszem a 89-es, mint hogy itten hárman az asztalnál emlékszünk a 89-es rendszerváltásra, tehát hogy ne legyen az összekenés, hogy csak a jövővel foglalkozzunk. De én azt gondolom, hogy a moralizálás helyett, ha azt megpróbáljuk megkísérelni, hogy megértsük azt a mélységbeli szerkezetet, azokat a speciális, pszichokulturális, szakmaszociológiai jellegzetességeket, amelyek bizonyos mély szerkezetekhez vezettek abban, ahogyan döntünk, ahogy a siker megtermelődik, ahogy valaki pozícióba kerül a beszédhelyzetben, és ezeket bármilyen módon sikerül megérteni, kibeszélni, ez elengedhetetlen. Életbevágóan fontosnak tartom. Nem utolsó sorban ez azért a személyes kíváncsiságom miatt, mert mondjuk Laci veled szemben, akit mellettem ősz, Zoli veled szemben, akit szemben ősz velem, nekem nincsenek meg az építészeti megbízásokkal kapcsolatos azon visszás gyakorlati tapasztalataim, hogy hogyan szorítottak ki téged egy munkából, hogyan forgattak be téged a Veszprémi, egyébként gratulálok, csodálatos újjáépítési munkában egy-két kérdésben, nekem ezek a tapasztalataim nincsenek meg. Tehát személy szerint Andorként nagyon örülnék annak, hogy ezekről tudnánk beszélni, nem utolsó sorban azért, hogy megtudjam, hogy ebből lehessen írni egy szakmaszociológiát. Ha erről beszélsz múlt rendezés alatt, 100%-osan egyetértek. A megfoghatatlan bűnkeresés, bűndobálás, bűnbocsánat, egyáltalán a mi szakmánkban ez a bűn mint kategóriának a moralizáló, vagdalkozó használata ellen nagyon-nagyon komoly fenntartásai vannak.
2: Jó. Szerintem ne is legyenek, tehát hogy ilyen, ez nem kívánatos. Egyébként nagyon érdekes csak azt megfigyelni az eddig eltelt, nem tudom, majdnem 3-4 órában, hogy vált a beszédünk normális karakterűvé. Tehát egy így beállt a normális beszélgetés, mert hogy te is befeszültél, mert nem szoktuk meg, hogy beszélgetünk. Tehát ez a lényege, hogy beszélgetni kell, és én most felajánlom, hogy 2 hét múlva folytassuk, és ne a megírt dolgokról, hogy az alatt majd történnek dolgok. Szerintem ez egy jó kibeszélő lehetőség lenne. Tehát egyszerűen el kell oda jussunk, hogy legalább minimális dolgokban ugyanazt értsük egy helyzeten, vagy egy kifejezésen, de ettől végtelen messzeségben vagyunk, és én úgy gondolom, hogy ehhez meg kéne találni valami olyan pontokat, ahol van valami szilárd dolog. És ez nem olyan egyszerű, és valóban a múlttal, a megtörtént dolgokkal való szembenézés, ez egy alapvető ahhoz, hogy
0: ezeket meg lehessen találni. Pont ez az alapproblémám, hogy ezt nagyon lazán kezeli az Andor, Anna, téged meg egyszer nem is értelek. Ja. Tehát, hogy ez hogy van? Tehát, hogy úton útfélen, most takarjuk ki a szakmánkat, úton útfélen ugye tulajdonképpen az elmúlt, nem tudom, 36 évnek az alap problémájának tekintjük, hogy nem volt meg az a bizonyos elszámoltatás. Most ugye ez morális, fizikális, társadalmi preferenciák alapján tök mindegy, nem történt meg, annak mind a mai napig isszuk a levét. Tehát, hogy valójában van egy olyan előkép, van egy olyan egy negatív előkép, amiből lehetne tanulni. Tehát, hogy én azt gondolom, és ezért is írtam azt meg, hogy szerintem lehet itt gondolkozni minden mély, magas, középstruktúrákon minden, de amíg nem látjuk tisztán azt, hogy milyen problémáink voltak az elmúlt 16-ban, milyen problémáink voltak az elmúlt 30-ban, amíg ezzel nem szembesülünk, addig itt ebből nem lesz semmi. Tehát ebből nem tudunk előrelépni egyet se.
4: Igen, csak hogy amivel itt egyetértek, hogy az elszámoltatás, mint szó, hogy akkor most mi véres rongyal.
0: Nem, szóval, elszámoltatásra nincs
4: hogy
0: szó.
4: Igen, tehát hogy persze, ami teljesen egyetek, a Zolival le kell ülni, és akkor megbeszélni, hogy ki az, aki nem tudom, ezeknek a nyertesei voltak, mi hogy lehetett ez, milyen rendszer volt, mik voltak a rendszer problémái, szóval hogy végig kell menni ezeken az, hogy ebben most a kamara cinkostárs volt-e, nem, vagy csak tényleg védte az építészek érdekeit, szóval hogy végig kell ezen menni, csak én azt gondolom, hogy nem úgy, hogy akkor most itt nem tudom, szánom, bánom, majd itt jelentkeznek az építészek, és akkor azt mondjuk, hogy jó, ez így rendben van, hanem az okokat kell feltárni szerintem, és engem ez érdekel, nem az, hogy akkor most itt majd bűnbocsánatot jöjjenek kérni az építészek.
0: Ja, nem fog bekövetkezni, ez nyilván nem fog bekövetkezni.
4: Ez nem segít.
0: Az nem fog bekövetkezni, de a Dévényi Mátonon se segít, tehát aki úgy írja alá a cikke végét, hogy éppen csak építész, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy emögött szerintem, nekem nagyon megejtő ez a dolog, mert olyan dráma húzódik emögött, és nagyon-nagyon sokan vannak így, nagyon-nagyon sokan vannak így, akik nem csak egzisztenciális, egyéb vesztese is ennek a dolognak, és még az, hogy jó, oké, hát maradjunk
4: ez
0: pont.
4: Ez maximális, ez érted, itt küszködünk, hogy fennmaradjunk.
0: Jó,
4: itt.
0: De azért nem értem, amíg ez nincsen rendesen feltárva, és meg, tehát, hogy megszerkeztem mondjuk egy táblán azok az összefüggésrendszerek és okokozati helyzetek, addig egyszerűen, tehát, hogy ebből, tehát, hogy kivel akarunk megújulni? A MÉK mostani elnökségével? A MÉSZ mostani elnökségével? A területi kamarák elnökség, és most bocs, de ide fogom sorolni a béket is. Tehát én azért tök fontosnak tartom, hogy legyen a szakmának egy alapvető bizalma a szervezetei iránt. Amíg ez nincs meg, addig nincsen semmiféle megújulás.
4: Jó, de akkor az a megoldás, hogy akkor mindenkit kidobunk a kukába, vagy hogy mik azok a szilárd pontok, amit a Tamás említett, amire lehet építkezni, és amiből aztán fel lehet húzni egy új struktúrát. Lehet a fiatalokra mutogatni, hogy hát mert a fiatalok, hát könyörgöm, nem a fiatalok tehetnek az elmúlt 16 évről, és persze várhatjuk tőlük, meg bele is kell tenni az energiát, és igen, szörnyű olvasnom azt, hogy hány női pályahagyó, és biztos vagyok, hogy férfiből is legalább annyi azért, mert nem tudja, hogy menjen vissza szülés után, nem tudja fenntartani a családot, és esetleg elment egy olyan neres irodába dolgozni, mert abból tudja a családját fenntartani.
0: Oké, tök igazad van, de szerintem ezt ti nem fogjátok megúszni.
4: Nem is akarunk, bár hogy akartam idejönni, hogy mélységesen el vagyok fáradva, és én teljes apátiába vagyok, pedig új szelek fújnak, és milyen
0: tehát
4: jó, de én már most el vagyok
0: nem mi fogjuk megoldani ezt a helyzetet.
4: És szerintem egyikünk se akarja itt kihúzni, vagy hogy magát ez alól a tevékenység alól, és ezért hoztam ezeket a csoportokat, hogy rengeteg lelkes és tenni akaró ember van, és szuper. Ezt jól kell összecsatornázni. Szerintem ez a kulcs, és igen, lehet, hogy szerintem én nem hiszek abban, hogy akkor az egész kamarának le kell mondani, meg nem hiszek abban, hogy akkor most a MÉSZ elnöksége is menjen a kukába, hanem be kell csatornázni ezeket az erőket, és meg kell próbálni, igen, együttműködni, mert attól még itt lesznek a szakmákban, bocsánat, és befejezem ezt a... Szóval, hogy attól még, mert valaki ennek a 16 év rendszerének a haszonélvezővel nem fog eltűnni.
2: Nem, de végig kéne gondolni mindenkinek a saját szerepét, és kell döntsön egy pár ember úgy, hogy idepjen vissza. Andor, te egyáltalán nem az a típusú ember vagy, aki ilyen türelmesen vár, jelentkezik, szólj közben.
1: Azért, mert amióta podcastelek, én is, tök kis helyes homemade darabban hozzátok képest. Most csak elmondom, Véribülnek hívják, Vérgide és az Ibül Miklós építéstudományikar közös podcastje. Rengeteg technikai problémám van azzal, amikor egyszerre beszélünk. És ezért mindenkit arra kérek, hogy jelentkezzen, úgyhogy én is nagyon türelmesen végigvárom a dolgot. Megint csak, most utálom magam, és kicsit kezdem szégyelni magam a nagyképűségemért, de tény. A kamaráról is írok ebben az eszében, amelyben a kamara szerepét egy olyan kvázi minisztériumként látom. Ugye Szemerés Sami nem helyettes államtitkár, hanem egy kvázi miniszterként fog működni, mert Vitézi Dávid irányába az összes maximális rokonszenvemmel, 20 évvel létező rokonszenvemmel együtt, azért egyetérthetünk addal, hogy amíg olyan ház nem születik, aminek kerekei vannak és sinán gorul, az a Dávidnak nem fog tetszeni. Tehát, hogy a Samu lesz az, aki érdemben fogja az építésnek az ügyét kezelni. Én azt gondolom, hogy a kamarának egy olyan minisztériális jellegű szervezettel kellene kell válnia, amely képes a jogi végzettséggel rendelkező államigazgatásában dolgozó, tehát nem hobbi apparátusra támaszkodva elérni azt, hogy olyan szakmai szervezet legyen, amely kikényszeríti a minimumdíjszabást és becsatornázza az összes tervezési szerződést önmagán keresztül. Amíg ez nincs, addig nem lesz rendszerváltás. Van itt ebben egy nagy ellentmondás, ha az eszémet szétszednétek, ebben van egy nagyon nyilvánvaló ellentmondás, nem tudtam rájönni, hogy ezt hogyan tudnám feloldani, mégpedig az, hogy miközben szabad piacot kérnék ultralibertáriánus körülményeket a tervezésnek, ezt nem tudom összeegyeztetni azzal, hogy ebben párhuzamosan kérem egy régi kamarai vágyat, a minimál tervezési díjnek a kikényszerítését. Nem tudom, hogy ez a kettő hogyan jön össze. Ez nem megy. Elismerem. Ebben benne vagyok.
4: Viszont egyetértek a Lacival, hogy szerintem ez a mostani rendszerben soha nem fog megvalósulni.
2: Nekem is van egy érzésem. Eleve a kamarai struktúra régen kiderült, hogy nem jó. Tehát ez a kétszintű kamara azért, mert hogy legyen másodfok, tehát ez kiderült, hogy ez nem jó. Nem jó, hogy mikrokamarák vannak, és hatalmas kamarák. Nem jó, hogy mindenkinek van saját szakosztálya, csak az építészeknek nincs. Tehát, hogy hogy ezt a kamarai rendszert szerintem át kell alakítani. Ennyi év alatt látszik, hogy hol vannak problémák, látszik, hogy miért nem hatékony, látszik, hogy a megfelelés a mindenkori, nem tudom, ha van minisztérium, ha nem, mennyire nem volt hatékony, miközben rengeteget dolgoztak szakemberek azon, hogy változzon valami, tehát és hogy ez mennyire nem volt sohasem kommunikálva a tagság felé, hogy mennyi mindennel foglalkoztak, ilyen szélmalomharc szerű szinten is, de az egész azt mutatja, hogy ez így nem jó, nem működik. Én 8 évig voltam elnökségi tag a Budapest Építészkamarában, és gyakorlatilag az derült ki, bármint gondolkozol, ez országos hatáskör, fölöslegesebbel küzdeni, és az országos az meg másként gond. Tehát szóval ezt rendbe kell rakni. Ugyanígy nincs meg a MÉSZ-nek a helye. Ugye az egyetlen komoly érv, hogy a nemzetközi szervezetekben a MÉSZ képviseli a magyar építészetet, de igazából nincs kitalálva. Ez a bohóckodás az építészek házával, amit egyedül a kicsit megcsákjázott mesteriskola tett valamit azért, hogy maradjon meg, és maradt is így meg ebben a teljesen furcsa állapotban. Szóval, hogy bárhova nyúlsz, azt látod, hogy a struktúra nem jó. Nyilvánvaló, és én akkor még azt hadd tegyem hozzá, hogy a húsos fazék alatt én a munkát értettem, nem a rossz értelembe vett húsos fazekat, hanem mindig, hogy mennyi a munka, és tehát, hogy ezt mindenképpen tisztázzuk. De mondjuk, hogy azok az evidenciák, hogy valakit valaki az MMA-ba rakott, és akkor ő havi több százezer forintot kap azért, mert ő MMA tag, és ez evidencia, tehát hogy ezeket helyre kell tenni. Tehát itt nem arról van szó, hogy ugyanazok majd jobban fogják csinálni ezentúl. Tehát ezért muszáj szembenézni a világgal, és meg kell nézni azokat a pontokat valóban, amit mindenki el tud fogadni. Andor.
1: Az MMA kapcsán viszont szerintem nagyon tisztába kell lenni, kinek a saját szándékai valamikor ezt bírálja. Hogy az-e a baj, hogy az ember kap mondjuk 300 ezer forintot havonta, mint művészeti akadémia tag, tehát hogy másnak kellene kapni, megjegyzem, az MTA tagok is kapnak pénzt, tehát ez egy szimmetrikus szerkezet lett, vagy szintén a akadémikusoknak jár a havi apanás.
2: Hogy ne jár?
1: Tudományos akadémiában, dehogy nem.
2: Az igazi akadémiai.
1: De nem, az a tudományos akadémiának a mintájára lett párhuzamos szervezetként létrehozva, hogy legyen egy egészleges...
2: A művészeti akadémia. Igen, de akkor is a művészeti akadémia.
1: A lényeg, amire rá akartam pörgetni a dolgot, és elvittük egy partikularitására, hogy szerintem mindenki döntse, hogy mi a baj. Uh-huh. Az, hogy az ember kapja-e a pénzt, mert ezzel lehet vitatkozni, bár szerintem nagyon komoly átfedés van az MMA építészeti tagozata, és a kortárs magyar építészeti kánon, vagy a közelmúltak az építészeti kánonja között. Tehát ezt szerintem nem lehet vitatni. Tehát, hogy az a baj, hogy az ember kapja, vagy az, hogy 300 ezeret kap. Az előző, az egy építészeti szakmai értékítéletnek a kérdése, ami lehet vitatkozni. A második az irigység.
0: Jó, és még akkor van még egy szempont. Az, hogy egy olyan ideológia vezérelt szervezetről beszélünk, aki tényleg első számú felelőseként szerintem meg... Tehát, hogy amikor... Igen, szóval ez nagyon, nagyon nehéz ezt megfogalmazni, de az, hogy a kultúrában ilyen diktatórikus és tulajdonképpen öntörvényi módon belenyúlni, az látszik azt, hogy az hova vezet. Tehát látszik azt, hogy a Fidesz végnapjaiban mi történt ezzel a művészeti akadémiával, tulajdonképpen nem tudott a hatalom köré húzni egy olyan potens, hiteles tömeget a kultúrából kiszedve, aki mondjuk meg tudta volna egy picit is támasztani. Láttuk, hogy mi lett a vége.
1: Én csak az építészeti tagozatról tudok nyilatkozni. Illetve beugrik György Péternek egy 20-20-as cikke, amelyben nagyon szép mondatokkal mondja azt, hogy alapjában utasítja azt el, hogy általa nagyon kívánat tartott festők, szobrászok, építészetek a munkásságát kezdi el listázni, csak azért, mert MMA tagok. Tehát amikor a megértésről beszélünk, akkor szerintem ez is része ennek a dolognak. ismétlem, nem tudok perememáról nyilatkozni, mert nem ismerem az egészet, az építészeti tagozatnak a működését, személyi, tehát ha elkezdenénk most sorolni a neveket, akkor is szerintem itt csendben mindannyian elkezdenénk bólogatni, mint hogy az előbb Tamás, te is bólogattál. Mindegy, nem akarok, tehát nem szerecsen mondatok, hanem azt, hogy ha megtaláljuk a... Ne, és a mondatot hadd ne felejtsem, hadd ne fejezzem be, mert most ez ilyen nyálasnak tűnne. Az imént szóba került Dévényi Marci, aki úgy válaszolt az én cikkemre, hogy Hámori Péternek a vita cikkét folytatta. Ha nyugodtan veszünk egy mély levegőt, és meghúzzuk ezt a hálót, amit kortárs magyar építészeti viszonyrendszernek nevezünk, ami nyugodtan tekinthető ökoszisztémának és ökológiának egyszerre, ha ezt a vonalat meghúzzuk, akkor Dévényi Marci személyek körül, és ettől egyszerre tragikus, szép és árnyalatokra méltó az, ahogy beszélünk a szakmánkról, Dévényi Marci személyen keresztül rengeteg minden megmozdul. Családi kapcsolatokon, kollegiális kapcsolatokon, ibüldiakon, ibüldiak döntésén keresztül, mindenen keresztül. Tehát azt gondolom, hogyha bárki más szereplőt megnézünk ebben a... És nyugodtan, tehát csak veszünk el mély levegőt, és végig gondoljuk, hogy oké, hogy miképpen működik, lehet, hogy ti pont nem a Petivel, most éppen Zolira nézek, de a 90% az építés szakmánknak olyan mélyen belegyökeredzett egy kölcsönösen átszőtt rizomatikus rendszert alakít ki, amiben szerintem nagyon nehéz olyan pontos kimetszéseket végezni, amit Laci, te elképzelsz. Ez nem kritika, ez csak pusztán arra hívja fel a figyelmet, hogy legyünk méltányosak, pontosak önmagunkkal és a kollégáinkkal szemben is.
2: Ez szerintem nagyon fontos, egyet is értek. Én úgy gondolom, hogy tiszta tudott maradni az ember. Tehát, hogy volt rá mód. És nem kell evidenciaként tekinteni arra, hogy egyenlőtlenségre épült a Művészeti Akadémiai Rendszer Magyarországon. Ez szerintem borzalmas. Borzalmas, hogy ez erre evidenciaként tekintett minden egyes MMA tag. És én senkitől nem sajnálom a pénzt. Abszolút nem. Nem gondolom, hogy nekem bármi közöm kéne legyen ahhoz, hogy megítélek művészeket független attól, hogy most ők valójában milyenek. Én csak azt mondom, hogy egy csomó dolog evidenciává vált, aminek nem szabadott volna, és azok a jó cimboráim, akik mondjuk MMA tagok, és napi kapcsolatban vagyok velük, kitalálták, nem romlott meg, azért nem romlott meg, mert hogy én azt mondtam, hogy én ezt túl tudom élni, csak nem akarom túlélni. Tehát, hogy nem akartam, hogy csak ezért elromoljon a viszony, de hogy ez egy nonsens, és ezt nem kimondani, így élni évtizedeken keresztül, szerintem ez egy borzasztó dolog. És ezzel megint csak szembe kell nézni, és innen nézve már egy csomó dolog más. Tehát mondjuk csak együtt eszembe, hogy az országban épült egy csomó uszoda. Vajon hogy van az, hogy ez nem került az MMA-n kívülre egy csomó uszoda? És akkor milliót lehetne mondani, tehát hogy és akkor megint ott vagyunk, hogy a referenciaszerzésre nagyon jó volt ez a 16 év, csak ez nehogy origó legyen most.
3: Még egy mondatot mondanék, mert ez a libertarianus eszme, szóval ez tök jó, de hogy egy egyenlőtlen piacról indulunk. Tehát valakik végtelen erőforrás szereztek 16 év alatt, és most azt mondjuk, hogy nyissuk ki a versenyt, anélkül, hogy feltárnánk, hogy ők mit csináltak. Tehát, hogy mondjuk egy pályázaton való elindulás egy 40 fős irodának, vagy egy kettőnek. Tehát, hogy akkor a kóta értem, segíthetőleg oldhat ilyen problémákat, csak nem gond, majd akkor versenyzünk ezzel. De hogy ez ne, tehát, hogy tök jó lenne kinyitni ennyire a piacot, meg rögtön, meg szerintem kell is, tehát mindenképpen elengedhetetlen, csak hogy nem lehet csak azt mondani, hogy most alapítunk egy államot, és nulláról indulunk, mert itt az emberek nem nulláról indulnak. Nem mi sem nulláról indulunk, meg más sem nulláról, de a kettő között olyan brutális differencia van, amit nem tudom, hogy le lehet-e győzni, vagy át lehet-e hidalni.
4: Pont ugyanezt szerettem volna, amikor felhoztad a pályázatokat elmondani, hogy elindultunk a villanyúti pályázaton, de hogy így nem az, hogy az esélytelenek nyugalmával, de hát olyan irodákkal versenyeztünk, akik 16 profi látványt tettek le, mi meg voltunk 4-en. Ők 15-en dolgoztak rajta, és hogy ez, nem tudom, ez miben fog változni, mert mi nem leszünk többen, nem lesz rá erőforrás, hogy hát az, hogy akkor akit a közösségi irodába be tudunk csatornázni abból a 8 emberből éppen egy adott pályázatra, annyi.
2: Igen, vagy az a válasz, hogyha sok pályázat lenne, akkor sok nagyságrend lenne, és minden iroda megtalálna a megfelelő arányt. Andor, és mindjárt zárunk sajnos, illetve 2 hétre.
1: Rengeteget beszéltem. Kérem, valaki más zárja.
2: Ja, nem.
1: Ennek kapcsolat, csak azt akartam mondani, hogy szerintem én ezen a ponton én bíznék azokban a gondolatokban, amit például Patarti Zorán fogalmazották, hogy térjünk vissza a műszaki látványtervekhez, ne csidivi látványtervekre. Én azt gondolom, hogy ezen a ponton ezt a pályát lehet úgy újraosztani New Deal-lel, hogy senki sem érzi azt, hogy itt vannak ezek a fiatalok, itt baszogattak engem, a belemet dolgoztam ki, lett egy kis irodám, erre most szétszedik. Tehát nyugodtan lehet olyan pályázati kiírásokat írni, amiben tényleg nem vérpisával tud az ember csak részt venni. Skardelli György gyönyörűen megfogalmaz egy, úgy szintén a Véribli podcastben meghallható, hogy azért volt nagyon jó az előző, legyen ez akármi is rendszernek a pályázati rendszere, mert egy tulajdonképpen egy nagyon kulturált, versenyalapú, igaz állami mecenatúrával segítette azt, hogy embereknek legyen kis plusz pénzük. És mindenki szerette.
2: Világos.
1: Kedves édesanyám, milyen pályázati pluszbevételekből építette fel azt a házat, innen is csókolom a kezed édesanyám, amiben éppen lakunk.
2: Igen, igen. És akkor tegyük hozzá, hogy ugye volt, kialakult egy nagyszerű rendszer, hogy hiába van egy tervpályázatnak zsűrije, és még egyszer alapkérdés, hogy ki kerülhetnek zsűribe, de utána jött egy minisztériumi jóváhagyás. Tehát, hogy ez a szürrealizmus maga, amivel simán együttértünk, és gondolom sokak számára ez megnyugtató volt, mert akkor biztos, hogy minket képvisel, mások számára meg egyértelmű vált, hogy minket senki sem képvisel.
1: És pontosan a zsűri összetétel miatt ezt felvetette Tamás, de erről nem tudtunk beszélni, mert részben fogalmam sincs, hogy hogyan lehetne jó zsűriket összerakni. De fontos a stilisztikai mítoszok és szekértáborok és klánok felszámolása, hogy nehogy az legyen, hogy mint a kisrablók meg a nagyrablók esetében, erről Vámos Dominika gyönyörűen ír a világháború utáni építészetnek a folyamatossága kapcsán. Tehát, hogy a kisrablók és nagyrablók esetében egyszer leosztják egymás között, hogy oké, most te hozod a zsűrit, és mi fogunk nyerni, következő alkalommal Annáik hozzák a zsűrit, és akkor majd ők fognak élni. És aztán majd a Zoliék majd megcsinálják a saját zsűriket. Tehát, hogy ne legyen ez, mert ez ismételten csak konzerválja most nekem, most neked, ti már múltkor jöttetek, most mi jövünk. Én ezt a most mi jövünk dolgot szeretném gyökerestül kiirtani, és egy olyan intellektuális érzelmi és működési rendszert javasolni a saját szakmánkba, amiben ezt tudjuk elkerülni. Hogy most mi jövünk, most megmutatjuk neked.
2: Igen, de
4: szerintem nincs bennünk ilyen vágy, vagy hát persze van, hogy szeretnénk...
0: Jó, de tényleg nem ez alkalom zárni, de nem... ahhoz szerintem az első lépés, hogy az MMA-t be kell szántani. Mert pontosan az egy nagyon szép, nagyon jól megépített munkaleosztó struktúra volt.
2: Ja. Igen, igen, igen, igen. Kedveseim, véget ért az adás. 2 hét múlva folytathatjuk ebben a körben?
1: Hát, ha nem sok belőle, én nagyon szépen köszönöm, megpróbálok.
4: Sok aspektus, még a pályázatot is szerintem itt ennyi szeretét mondtuk el a pályázat
0: struktúrára. Szerintem nagyon keveset beszéltünk mindenről.
2: Persze.
0: Abban a szempontban, hogy tökre örülnék, és nem ettől hangulattól nem feszülnél be. Mert szerintem 2 hét alatt nagyon sok minden fog történni.
1: Így van, rengeteg. Lehet, hogy még már érvénytelenné válik ez az egész, úgyhogy tulajdonképpen oda kerülnék a legjobban.
0: Nem
1: befeszültem, hanem úgy éreztem, hogy lépre vagyok csalva.
2: Na, hát
1: pontosan
2: ez
1: az nem történt meg, amit a Zoli mondott, hogy megkérdezni, hanem Tamás ex-katedra kijelentette, hogy Andor, ebbe meg nincs igazad, és te Laci erre gyönyörűen, mint a keringőbe, umcacca, finoman erre te rákontráztál. Ezt a narratívát kívántam, elismerem, talán túlzottan határozottan, de megtörni.
2: Jó, szóval, hogy én persze úgy gondolom, hogy gondolom, te is gondold úgy, hogy gondolod, beszélgessünk erről, folytassuk 2 hét múlva, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
2: És szerintem ez volt 7 éve az első műsorunk, ami úgy zajlott, mint ami a műsor utáni beszélgetések szoktak lenni. Tehát, hogy volt intenzitása. Hello, sziasztok, 2 hét múlva.
1: Sziasztok, köszönöm a lehetőséget, sziasztok.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: hogyan segít a princesz Margit gróf kisasszonynak, hogy szabaduljon a kérőjétől. Egy reggel intorobogás hallatszott a Yichini országút felől. Rumcász éppen a tűz fölött szárítgatta harmattól nyírkos szakállát, és így szólt.
1: Ugor csak, Mankám! Nézd meg, miféle uraság megy Yichinbe!
0: Manka az ösvényen elébe vágott a hintónak, és amint az odaért, meglengetett egy nyírfogaljat a lovak orra előtt, és így kiáltott.
2: Ez itt Rumcász bármia. Mindenki köteles megmondani a nevét, meg azt is, hogy hová tart.
0: A kocsisok ezt már megszokták, s hagyták, hogy a lovak csendesen megálljanak. A hintó ablakán valaki félrevonta a függönyt. Egy szépséges hajadon kukkantott ki. Olyan szép volt, mintha alabástromból faragták volna.
2: Ki vagy?
3: Margit gróf kisasszony vagyok, s a Yichini herceg úrhoz igyekszem.
2: Minek?
0: A szép lány deréki kihajolt az ablakon, úgy súgta Mankának.
3: Úgy tudom, vőlegényt szemeltek ki számomra.
2: Az bejeli grófot, aki most a herceg úrnál vendégeskedik.
0: Mondta Manka, s a nyírfogajjal megcsapta a lovakat, hogy induljanak tovább. Rumcásznak aztán mindent elmondott a szép hajadonról. Amikor Margit gróf kisasszony megérkezett a Yichini kastélyba, a kapuban álló őr csak úgy félváról fogadta a köszönését, mert nem vitt magával legalább egy zacskó aranyat. Az emeleti ablakból félszemmel kitekintett a hercegnő, és így lekiáltott.
4: Gyere csak föl! A gróf úr már vár!
0: A spejeri gróf ott ült már a szobában, a bajusza olyan hegyesre volt pödörve, hogy Rumcász csizmadia korában árhelyet használhatta volna. Olyan lendülettel hajolt meg a belépő gróf kisasszony előtt, hogy a széket, amelyen addig ült, egészen a falig rúgta. Margit gróf kisasszony, aki Rumcász vámjától amúgy is megszeppent már egy kissé, most még jobban megriadt. Ott volt a herceg is a hercegnővel, s úgy viselkedtek, mint akik már mindennel tisztában vannak. A hercegnő a gróf kisasszonyt ágról szakadtnak nézte, ezért nem is méltatta arra, hogy franciául szóljon hozzá.
4: Ez itt a spejeri gróf, aki feleségül akar venni téged.
5: És én ebbe mondom, hogy beleegyezem.
0: Hagyta jóvá a gróf szándékát fenséges szavával a herceg, és a szomszédos szobába vezette a hercegnőt. A spejeri grófnak nagyon tetszett Margitka. Hallongott előtte, bókolt, dobogott a sarkával, hogy csak úgy döngött alatta a padló. És amint perdült, fordult, hegyes bajsza vége minduntalan beleakadt Margitka csipkefodraiba. Amikor már eleget dobogott, perget, forgott, leült és várta Margitka szavát. Margitka, hogy meg ne haragítsa a grófot, mosolygott és így szólt.
3: Nem szerettem a dobogást, ijedezem tőle. Az elszakadt csipkét magam megvarni nem tudom, komornát pedig nem tarthatok, arra nem telik. Így hát nem fogadhatom el a gróf urat kérőmnek.
0: Csak hogy éppen akkor lépett be a herceg a hercegnővel a szomszédos szobából, s nem hagyták annyiban a dolgot.
5: Na ide figyelj, mi ezt a frigyet jó vágtuk.
4: Így van, elrendeltük.
5: Amit pedig mi elrendelünk.
4: Hát az úgyis lesz.
5: Az úgy lesz.
0: Senkitől semmit nem kérdeztek, senkit szóhoz sem engedtek, csak mutogattak egymásra, és felváltva egymás szájából kapkodva a szót, adták a parancsokat.
5: Hát mert hogy minden úgy legyen, ahogy a rang és illendőség kívánja.
4: Margitka, itt marad a kastélyban.
5: A Speyerigról. Az meg hova megy?
4: Hamburg városához címzett fogadóba költözik.
5: Oda költözik, igen. És még holnap.
4: Holnap? Holnap, amint a nap föl kell,
5: akkor
4: eljön.
5: Igen. És megkéri Margitka kezét. Aztán a hintóján elviszi magával.
4: Speyerbe, mondom, hogy Speyerbe.
5: Igen, oda.
0: Este felé Rumcász a Yichini kastély tájékán kószált. Amint elmegy a kastély mellett, nagyot koppan valami a kalapján. Aztán még egyszer. A legfelső ablakból Margitka hajol ki, szeméből patakzik a könyv.
1: Ki bántott Margitka?
3: Nekem a gróf nem kell kérni.
0: Suttogta az okogástól elfulló hangon Margitka. Rumcásznak nem sokat kellett törni a fejét, mindjárt tudta, mi történt, hogy történt.
1: Ha nem kell, hát nem kell. Akkor nem is lesz a vőlegénye.
0: Nyugtatta meg az ablakban sírdogáló gróf kisasszonyt. Amint hazaér a barlangba, Csibészkének megparancsolja, hogy ne lármázzon. Aztán Mankához fordul.
1: Nagy fába vágtam a fejszínet. Erősen kell gondolkoznom, hogy kifundáljam, mit tegyek.
0: Már majdnem évfélre járt, amikor végre világosság gyúlt az agyában. Azt mondta Csibészkének.
1: Menj el a száraz írtásra, s add át az üzenetemet a tűzembernek. Mondd meg neki, hogy siessen fel a Zedin hegy legtetejére. Ott álljon meg, és jól hegyezze a fülét. Amint meghallja, hogy elsütöttem a pisztolyomat, egy pillanatra lángoljon fel, ahogy csak bír. Fényes legyen, mint a nap.
0: A Speyeri gróf már nagyon szeretett volna lánykérőbe menni. Olyan türelmetlenül várta a reggelt, hogy a fogadó padlás ablakába ült, és egész éjjel este, mikor festi vörösre a hajnal az ég alját. Egyszer csak a Ráholec felől pisztolylövés dördült, s a Zebinhegy felett hirtelen kivilágosodott.
6: Aha!
0: Kiáltott a gróf, s futott a kastélyba, föl a lépcsőn egyenest a szobákba. Az egyikbe benyitott és rákezdte.
6: Jó reggelt kívánok! Már hajnalodik, eljöttem a mennyasszonyomért.
0: Amint jobban körülnéz, látja, hogy a szobában két ágy van. Az egyikben a hercegnő fekszik hálórékliben, a másikban meg a herceg hálósapkában.
6: Csak méltóztassanak fölkelni! Már fölkelt a napocska is.
5: Tehát hol az a napocska?
6: Hát ott mi? A hegy mögött.
5: Csak hogy én ott semmit nem látok, és a hercegnő sem lát. Nem lát ő sem.
0: Kiáltotta bosszusan a herceg, s szeme könnyezett a hiába való erőlködéstől. Valóban nem volt ott semmi, csak a szúró fekete sötétség. A Speyeri gróf értetlenül vakarta meg a parókáját. A hercegnő kiabálni kezdett, miért verte fel őket éjnek idején.
7: Idején és felmenni az embert a legszebb álmában.
5: De hát,
7: mondjál már valamit.
5: Tudom, én ezek után nem kap semmit.
0: Szögezte le a herceg ellentmondást nem tűrő hangon, és visszabújt a dunnája alá.
5: Igen, jó, és még azt akartam mondani, hogy hordja el magát minél előbb a kastélyának még a környékéről is.
0: A kapuőr aztán megmutatta a Speyeri grófnak, melyik út vezet a Jicsinyi piac térről vissza a Speyerbe. Margit gróf kisasszonyt is visszaküldték oda, ahonnan jött. De ő bizony egy cseppet sem bánkódott emiatt. Útközben megállt Runcájsz vámjánál. Maga Runcájsz várta ott, és vele még valaki, aki úgy festett, mintha égetett agyagból volna.
1: Neki kéne megköszönnöd, Margitka, hogy megszabadultál.
0: Mondta a gróf kisasszonynak Runcájsz.
8: Jobb lesz, ha inkább nem ér hozzám.
0: Sziporkázott halkan a tűzember.
8: Még megégetni az ujjacskáit.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében. A Google keresőjének hagyományos, rangsorolt kék linkjeinek helyét nyártól egy mesterséges intelligenciával működő interaktív rendszer veszi át, amelynek központi eleme egy új, úgynevezett intelligens keresőmező, írta a Qubit. A kereső egyre gyakrabban ad majd közvetlen válaszokat, vagy nyújt a kérdésre választ adó vizuális információt, ahelyett, hogy weboldalak listáját jelenítené meg. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme az úgynevezett információs ágensek bevezetése, amelyek önállóan figyelik a webet a felhasználó nevében. A funkció lehetővé teszi például pénzügyi piacok folyamatos követését. A vállalat szerint az AI alapú keresési funkciók már most rendkívül népszerűek, ezek az áttekintések több mint 2,5 milliárd havi felhasználót érnek el. A szakértők szerint a változások tovább csökkenthetik a kiadók weboldalaira és a híroldalakra irányuló forgalmat. A mesterséges intelligenciával generált képek kiszúrása néha pofon egyszerű, máskor azonban már annyira hitelesek, hogy szabad szemmel szinte lehetetlen azonosítani őket. Az OpenAI bejelentett két megoldást, amelyekkel ez leküzdhető lehet, írta a hvg.hu. Az egyik a C2PE nyílt szabvány alkalmazása, amely egyértelmű jelölést helyez el a kép metaadataiban arról, hogy a fotó mesterségesen generált. Emellett a Google-al is együttműködnek egy láthatatlan vízjel beépítésében, amelyet sokkal nehezebb észlelni és eltávolítani. Az új védelmi intézkedések egyelőre csak az OpenAI eszközeivel generált fotókra vonatkoznak, a kevésbé ismert AI megoldásokkal generált fotók problémaköre ezzel még nem oldódik meg. A jövőben várhatóan más eszközökkel generált fotókra is kiterjesztik ezeket a képességeket.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Jó.
1: Jó. De mi is hosszolgatjuk, mert én fogok szerintem a legkevesebb.
2: Sziasztok! Ez itt Tilos Rádió, és az FM 90,3-at hallgatjátok. És eljött végre a nap, itt ülünk a Viadukt bár előtt, a pesti alsó rakparton, a Jane Henning rakparton. Mai vendégünk majd Brumikó lesz, de mielőtt belefogunk bármibe, lejátszunk egy dalt az új lemezéről, a Lerángatom című lemezről. A Lerángatom című dallal indulunk, és utána folytatjuk.

0: kapcsoljátok ki a mikrofonotokat, mert csak együtt megy. Mindenki mi más.
1: Köszönöm szépen! Hallgassátok a Tilos továbbra is!

0: Jó, az van, hogy át fogom nektek adni a beszélgetést. Én nem fogok tudni megbeszélni, mert technikai dolgokat fogom a hátul csinálni, hogy ez ne történjen meg a következő körben, ezt nem lehet, hogy mi lesz, jó?
1: Jó. De most még a valóság szó meg? Hm? Nem a zene?
0: Tilosra megy a zene, igaz?
2: Nem, ez
1: szóval nem a zene megy a
2: zene. Hanem ez a kettő.
1: A valóság szó.
3: Akkor ebbe az esetben visszatérünk a Tilos Rádióba.
4: Közvetítést hallottatok.
3: Úgy tűnik, hogy igen, technikai nehézségeink vannak. Átadom Balázsnak a szót, amíg ezeket orvosoljuk.
4: Sziasztok! Szóval most egy élő közvetítést hallottatok a viaduktváról, ilyen a hangulat nálunk. Egyébként meg itt beszélgetünk Brunóval és Olivérrel. A Brumiko, te én valahol azt olvastam, hogy Project?
5: Ez csak az Instagram nevünk igazából, mert... Brumiko nem lehetett megadni, és akkor tudod, te csak nem lehetett azt, valaki már használta ezt a felhasználó nevet, és
4: valaki
5: akkor...
4: már ott cukiskodott, és ezért utána... Én annyira haragszom a Project szóért, amikor zenekarokról van szó. Mondtam a műsor előtt itt a hely tulajdonosának, hogy nekem PTSD-n van az élő zenével, és az egyik ilyen traumám az az, hogy megjelent a Project a zenekarok neve mögött.
5: Ezt átérzem egyébként, hát sajnálom, de nem tudtuk mást. Nem, ez csak egy ilyen banális butaok nálunk.
4: És te fémjelzed a zenekart, a Brumikót. Neked az alkotói együttesed ez mondhatni, vagytok hozzá négyen?
5: Négyen, igen.
4: Mesélj meg egy kicsit.
5: Hát tulajdonképpen a Brumiko projekt ez körülbelül egy éve indult el, amikor egy ismerősömmel egy ilyen hálószoba projektként megcsináltuk az első lemezünket, és ez kinőtte magát egy rendes zenekarra. Én mindig próbáltam zenekarba együtt zenélni, de nagyon örültem, hogy találtam magam mellé olyan embereket, akik ebbe így igazán hittek, vagy hogy ez így létrejött, és jelenleg a második lemezünket tervezzük kiadni most pénteken, és... elkezdte magát kinőni a projekt, amire én soha nem gondoltam amúgy, hogy ebből lesz valami.
4: Várjál, most akkor közeli zenész barátaiddal bevonultál egy hálószobába, metaforikusan levetköztél mesztelenre, hogy akkor ez az én művészetem, meg ilyesmi, és ha jól hallak, akkor egy kicsit csodálkozol, hogy kivittek a fényre.
5: Hát eléggé, soha nem gondoltam volna, hogy ebből lesz bármivel több, mint a hálószobában való zenélés, és nem is gondoltam, hogy ebbe bárki úgy hinni fog, tehát hogy én ezt csak magamnak, először ezt teljesen magamnak csináltam, hogy ez az én dolgom legyen, én nem is nagyon akartam megmutatni, és mégis, és ez egy ilyen tök fura helyzet, ezt így tapasztalni, ilyen fiatalon, nekem.
4: Hol léptetek eddig fel?
5: Hát... jelenleg most ebbe az évben az Európa Kiadónak és a Hiperkarmának vagyunk előzenekara, és hát velük jártuk így az országot, rengeteg, tényleg nagyon sok fajta koncertünk volt, kisebb-nagyobb helyeken, és hát most fogunk nyáron, most jön a fesztivál szezon, most is megyünk koncertezni, de tényleg tök sok helyen léptünk fel. Nekem amúgy nagyon nagy dolog ez egyébként, hogy ugye én felléphettem ezekkel a zenekarokkal, mert ők inspiráltak engem. Tehát, na erre meg végképp nem gondoltam volna, hogy velük ez bármikor is ez így összejön, és ez tényleg nagyon nagy dolog.
4: Ráadásul te a zeneképzés istálójából kerültél ki, úgy derengesz nekem, ugye, hogy te képzett tanult zenész vagy.
5: Én?
4: Nem vagyok benne biztos, tehát hogy csak ahol eddig láttalak, mintha valami akadémista helyen.
5: Nem. Én egyébként egy kifejezetten nem tanult zenész vagyok. Ezt Olivér is el tudja amúgy majd mondani, mert én kifejezetten nem... Tehát nekem a Brumi sajt akkord meg kb. Így van meg, és így nagyjából lesz így érzésből csináltam. Egyébként ennek most eléggé sok negatív vonzatát érzem, de én is próbálok egy folyamatosan tanulni.
3: Ez egy szuper aktuális pillanat, hogy megkérlek, hogy egy lehelletnyit tarts távolabb a mikrofont az arcodtól.
5: Így? Oké.
3: Szerintem így jók leszünk. Én közben küzdök a technikával, de mindjárt csatlakozom hozzátok, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas indulása volt a Budapest Eklektik első kitelepülésének idén a viaduktra, de most már legalább a technológia összeállt mögöttünk. Bemutattam már mindenkit, hogy ide még nem jutottunk el.
4: Nem, mi már itt a személyes részénél tartunk a dolgoknak, meg az impostor szindrómánál.
3: Én örülök, hogy impostor is vagy, és elkezdtél személyeskedni, és Balázs, ez mindig jó. Győri Bruno, és Brumiko az egyik vendégünk, és Kőpataki Olivér, aki elmondott, hogy mit csinálsz pontosan? Dalszerzel, producere vagy a zenekarnak, így van.
6: Minden, tehát azokat a dalokat, amiket a Bruno megírt, ugye, azokat én hangszereltem, vagy adott esetben, amit a, ugye van egy másik zeneszerző is a projektben, aki nem tagja a zenekarnak, ő is szerző, és akkor ezt a koncepciót most fogta, én közre fogtam, és akkor egy egységes lemezzé formáltuk az elmúlt fél évben.
3: Az mit jelent, hogy te dalt szerzel neki, vagy ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban annak, aki nem ismeri mondjuk a zenei part, vagy hogy hogyan működnek a ma egy producernek milyen feladata, funkciója, mit tesz hozzá egy dalszerző életéhez, vagy egy előadó életéhez?
6: Aha. Hát most ugye jelenleg, ugye a Bruno, ahogy mondta, ő ilyen hálószobai projektként működik, és sokszor telefonos akár felvételekből, van egy nagyon határozott elképzelése egyébként arról, hogy mit szeretne hallani a dalok során. Ebből én megpróbálok valami dalt formálni, tehát olyanra megcsinálni, hogy ő szeretné gyakorlatilag.
5: De ezek nagyon nem dalok amúgy, tehát amiket mondjuk Olivernek átküldök, azok egyébként főleg ilyen akkordok és rá szövegmondás, tehát még nagyjából legtöbbször a dallam sincs úgy kitalálva, tehát most erre visszatérve, én kifejezetten nem vagyok képzett zenész, kirúgtak a zeneiskolából is egyébként, úgy értem, de még szolfézsról is régen, tehát én kifejezetten nem vagyok ebbe így otthon. Én ezt főleg így érzésből csináltam, de nekem inkább ami fontosabb ebbe az a szöveg, tehát hogy én inkább azt érzem, de ezt döntsék el a kedves hallgatók, hogy értek ehhez, de hogy nekem inkább a szöveg az, ami az én területem, és akkor a többiek így tudnak rákapcsolódni. A másik szerzőtársunk, az egyiket a Csernovszki Márk, a Kollár Clemens László projektjéből ismerhetünk, és nagyon érdekes egyébként ez a közös munka, mert a Csernovszki Márk egy komoly zenész, Olivér a metalból és a Pajor Tamástól jön, én pedig inkább az ilyen irodalmi irányból fogom meg, és ez a három, ez így összegyúrva, ez egy ilyen nagyon érdekes mixtúra, és hát ez lett belőle, igen.
3: Ez tök érdekes, hogy azt mondod, hogy a szöveg a te dolgod, akkor mi vit rá arra, hogy zenével foglalkozz, vagy hogyan jutottál a szövegtől a zenéig? Mert gondolom a szövegek szeretete ott van benned már régóta.
5: Igen, én olyan környezetben is nőttem fel, ahol nagyon fontos volt a költészet és az irodalom, és szerintem ez így áthatott engem. Engem soha, tehát hogy valahogy az úgy, nem tudom, én azt éreztem, hogy zenével tudom legjobban átadni azt az üzenetet, hogy a zene az egy plusz dolog, amivel ez át tud, ez át tud jönni. Ezért választottam a zenét. De igazából meg azért, mert nagyon szerettem nézni kiskoromtól kezdve az ilyen Rolling Stones meg ezeket, és nagyon menőnek tartottam kiskoromban, hogy fú, hát milyen nagy zenészek meg.
3: Ezt az érzést, ezt sikerült átélned, amikor végül ott álltál a Hősök terén 500 ezer ember előtt a rendszerváltó koncerten? Vagy ez milyen élmény volt? Ezt hogy bírtette, hogy ezt az egész
5: klímát? Nem feltétlen, mert nagyon izgultam, tehát hogy ennyi ember előtt szerintem ott senki nem lépett fel, tehát az egy ilyen elképesztő történelmi dolog volt. Meg én eleve úgy érkeztem oda, hogy amikor oda mentünk, utána szinte egyből fel kellett menni a színpadra, szóval ezt átgondolni se volt teljesen időm, de egyébként fantasztikus érzés volt, meg én egyébként mindig nagyon fontosnak tartottam, hogy ezekbe a politikai dolgokba is kiálljak, vagy hogy mondjam, és ez tényleg ez. Talán ez életem legnagyobb fellépése. Ami egyébként fura, hogy ilyen fiatalon jött el. Tehát
4: ez, igen, ezzel gondolod, hogy mi lesz ezután akkor? Most mindig tüntetés kell szervezni.
5: Ebbe érzek egy ilyen furiságot, hogy most ezzel így hogyan tovább, de az biztos, hogy talán az életem egyik legmeghatározóbb pillanata, ha nem a legmeghatározóbb pillanata volt az a koncert, az nagyon...
3: Hát ugye, az tényleg egy akkora mennyiségű ember volt, hogy olyan nagy előadók is, akik már töltöttek meg hatalmas arénákat, ők is szerintem megilletődve álltak az előtte, miatt megmozdult, úgyhogy nagyon izgalmas, hogy ennyire sokan és ennyire kiálltatok ezért a dologért, és gondolom, hogy ez egy nagyon erős személyes benyomást, hogy bennetek.
7: Na én most... még kicsit visszakalandoztok itt az elejére, hogyha jól értem, elhangzottak alapján, meg amit olvastam rólatok, az első album az inkább egy ilyen one-man show volt, az személyes víziód. Most meg, hogyha már jól halljuk, akkor már kettő dalszerző is van a zenekarban. Tudnál erről egy kicsit mesélni, hogy nézett ki a teljesen egyedül a hangszerelése? Itt azért több dobról, gitárról beszélünk, plusz az énekről.
5: Volt egyfajta bizonytalanság, ez a fajta gyermeki bizonytalanság, erről a gyermeki bizonytalanságról szól, amikor, hogy nő fel valaki, és egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon személyes dologként indult, de szerintem abban is különbözik a második lemez, hogy ez egyfajta tükröt akar tartani így a társadalomnak, hogy mi az, hogy az a 20 év, hogy mondjam, amiben felnőtt a generációm, az milyen károkat okozott így a kis felnőttekbe, és szerintem erről próbáltam írni, és hát abban is nagyon-nagyon megváltozott, hogy az első az így sokkal, ahogy te is mondtad, egy ilyen one-man show, tényleg egy ilyen akusztikusabb vonzata volt a dolognak, de ahogy kialakult a zenekar, és az, hogy az együtt zenélés, ezáltal nekem is teljesen más hatások jöttek, és hogy még minél több embert megismertem, új zenéket kezdtem el hallgatni, és ezek alapján jött ez, és akkor így találtam magam mellé olyan szerzőtársakat, akik ebbe hittek, vagy hogy mondjam, és így tudtuk ezt összehozni.
7: És itt az első album esetében te voltál az, aki felgitározott, feldobolt, vagy szereztél barátokat, akik segítettek ebbe a dologba? Ha jól értem, akkor nem a mostani tagok voltak azok, akik közreműködtek ebben.
5: Én gitároztam és énekeltem. és szintetizátoroztam fel egy-két dolgot, de például dobolni meg ilyenek, kegyetlen, nem, semmilyen szinten nem tudok. És tehát az is egy nagy tanulási folyamat volt ott, hogy egy olyan stúdióba feljátszhattam, vagy hogy mondjam, ezeket a dolgokat.
7: Jó, hát ez egy izgalmas élmény lehetett.
5: Nekem ez tök izgalmas volt, de meg nagyon-nagyon érdekes volt látni, hogy áll össze egy zenem, mert én eddig akkor teljesen más dolgokat gondoltam erről, hogy ez pikpak összejön, és egy évig kellett rajta dolgozni, hogy ebből legyen valami hallgatható jellegű hát, dolog.
7: Sikerült, azt elmondhatjuk. Én ma végighallgattam kétszer is az első albumodat, és nagyon-nagyon visszarepített a gyerekkoromba a hiperkarmás időszakban nyilván, de egyébként nekem a kaukázusos első album és az indulás, főleg azt hiszem a Fekete, az a szám címe,
5: igen.
7: Az hozta vissza nekem azt a 16-18 évesen Kardos Horváth Jánost hallgatok, és éppen megváltani készülök.
5: Nekem amúgy ő volt a magyar alterzenébe, ő és a Bércesi Robi volt az, akik ilyen 13 évesen nagyon elkaptak amúgy így a szövegvilágukkal, a Janu is egyébként nekem nagyon szóval, akkor köszönöm, de hogy ez érezhető ez a hatás amúgy.
7: Érződött is, de egyébként ez teljesen rendben van, és tök jó, azért nagyon régóta nem láttunk már ilyen jellegű próbálkozást szerintem, nagy szükség volt erre.
3: Mielőtt
5: köszönjük.
3: Rátérnénk a második lemezre, én adnék még egy próbát annak, hogy meg tudjuk-e szólaltatni a Lerángatomnak az egyik dalát, ami már, hogyha jól láttam, akkor az már nyilvánosan meg is jelent, méghozzá a Lerángatom című dalt fogjuk most lejátszani. Így van. Beszéltek egy picit, szólok, ha elindul.
5: Lerángatom.
3: Oké, ez egyelőre nem működik ezen a ponton, úgyhogy visszaadom a kérdezést Gergőnek, és akkor utána visszatérünk ehhez a próbálkozáshoz.
7: Én meg már át is adom Balázsnak a kérdezés lehetőségét.
4: Igen, hogy azt akarom a kérdésem előtt megkérdezni, hogy szövegeket azt még a fiókból dolgozod, vagy most már írod aktuálisan?
8: Én aktuálisan írtam, de nagyon-nagyon a szövegírás nekem egy olyan folyamat, hogy rengeteg sor meg dolog eszembe jut, ezeket így ilyen Word mappába gyűjtöm, és akkor az maga a munka része, hogy összedolgozom, hogy mi az, ami úgy jön ki, akkor dolgozok a rímeken, vagy ilyesmi, de ezek, igen, ezek aktuálisan jönnek, kevésbé a fiúkból, vagy hogy mondjam,
4: akkor
8: szóval...
4: Akkor itt viszont
8: hogy...
4: lehet egy változás, amit nem tudom, hogy hogyan érint téged, meg hogy van-e, hogy a szövegeket eddig a szövegekért írtad, meg hogy megjelenjenek, most viszont, ha jól hallgatlak, akkor ha bármi sor eszedbe jut, most már azt képzeled mögé, hogy színpadokon fogod előadni, valahogy a közönség reagálni fog, az Olivér majd leszít, vagy jól megugorja, vagy ezért, tehát hogy változik ilyenkor a víziókészítés a szövegírással kapcsolatban, vagy tök fél úton járok.
8: Változik, nagyon-nagyon-nagyon nehéz az, hogy például az első lemez, nagyon-nagyon nehéz zenekari hangszereléssel előadni úgy élőbe, hogy az releváns legyen, és meg tudjon mozgatni egy koncertet, tehát egy koncerten résztvevő embereket, mert az tényleg egy nagyon személyes, akusztikus dolog, és beleképzelem azt is, hogy most már számítanak, és egyébként ez nagyon rossz érzés, de számítanak azok a dolgok, hogy igen, ott van annyi ember, aki eljön a koncertre, és hogy ez számít, hogy ők is azért jól érezzék magukat, vagy legyen egyfajta buli, vagy hogy mondjam, és ez tök nehéz, hogy bejönnek ezek a fajta elvárások, amikre én nem gondoltam, hogy lesznek majd, vagy hogy csak tudom majd olyan mert ez is szerintem teljesen önazonos, amit csináltam, de hogy nem soha nem gondoltam volna, hogy ezek a fajta elvárások így ott lesznek, hogy igen, de azokra a számokra nem tudnak úgy bulizni, vagy nem tudunk nem tudunk egy olyan koncertet csinálni, és ez nehéz, de ugye nekünk van egy duó formációnk, szaxofonosunkkal Somával, a Brumikó duó, vagy Minimál. Ez majdnem olyan, mint a projekt szó amúgy, de hogy...
4: Igen, egy picit felhúztam a számszélét.
8: Igen, ami egy kicsit ilyen, ebbe az akusztikus, teljesen mindent levetkőzünk dologba megy vissza, és ott is ezeket a dolgokat úgymond ki tudom élni, de nagyon más meg. Nagyon nehéz az, hogy ez ilyen gyorsan lett belőle valami, és ehhez nekem is olyan gyorsan kell tanulnom, meg ebbe beleszoknom, hogy milyen egy frontemberi szerep, mert szerintem a személyiségemből egyáltalán nem adódik. Én azt érzem, hogy egy frontember karakter legyek, és tök nehéz ezt megtalálni, meg az előadásmódot, hogy tudom ezt
4: ezen a ponton már kettőtöktől kérdezném, mert úgy képzelem el, hogy amikor van például egy duó, akkor van ez a személyesség, és annak a költészete. És annak egy érzése, az igen. Egy ember érzése. És amikor ez zenekari platformra kerül, akkor egy kicsit úgy érzem, Oliver, a te munkádba talán, hogy ennek a személyességnek a dinamikáját kell átadni, amikor meghangszerelsz egy szöveget.
9: Igen, abszolút. Tehát egy ilyen... Persze. Jó. Tehát abszolút egy... Mindig meg kell ragadni azt az atmoszférát, vagy meg kell találni ezt a hidat egymás között, hogy megmaradjon ez a személyes jellege, de mégis egy ilyen monumentális megszólalása legyen a magának annak a műnek, illetve megmaradjon az, amit a Bruno elképzelt, ez a zenei világ, és ez mindig egy ilyen nagyon izgalmas dolog volt, hogy ez a három dolog, ami így összeére valójában. De alapvetően én mindig úgy éreztem, hogy végül sikerül vagy, hogy összeért ebből az ős káoszból, így valahogy mindig egy olyan dolog keveredett, ami ilyen érdekes.
7: Megmondom összeni az első albumnál is, hogyha nem tudok róla, hogy ez továbbra is egy one man show volt, akkor nem esett volna le. Igen. Tehát, hogy nagyon egybe volt nekem, volt szerencsém meghallgatni az új zenét, mi is megfogjuk, a hallgatók is megfogják még ma, vajon?
3: Szerintem készen állunk, úgyhogy adok neki egy próbálkozást.
8: Ja. Hát akkor jöhet a
4: leránkatom. Még egy próbát, úgy mondjuk.

Veltámasz tó, veltámasz tó. A legvégén felkészülünk a búcsúzásra, a búcsúzásra. Papír sárkány, búgócsikat.

Van Isten, én lerángatom azt a fény.

0: Sziasztok! Ez az FM 90,3, és itt vagyunk a Tilos Rádión. A vendégünk ma Brumikó és Kőpataki Olivér. Visszaadom tudós kollégámnak, Latorcai Balázsnak a mikrofon.
1: Oké, és Balázsral eléggé egy hullám hosszon voltunk. Én is ezt akartam kérdezni egyébként, hogy mi van az első albumnál? Valamelyest magadnak is készítetted, és így egyébként óriás bátorságra val, hogy nagyon önálló gondolataidat osztottad meg, és azért ez egy óriási kitárulkozás is. És egyrészt akartam erről kérdezni, és arról, hogy említetted, hogy most már azért érzed, hogy vannak elvárások, és ez szerintem egy nagyon izgalmas pillanat minden zenekar életében, amikor megjelenik a közönség oldaláról is az az elvárás, akik nyilván belétek, meg abba szerettek bele, amit ti csináltok, de mégis valahogy befolyásolja az alkotói folyamatot. Hogy látod ezt most? Nyilván most jelenik meg a napokban, vagy a héten a második album. Hogy látod ezt a folyamatot?
2: Nehéz ezekbe, hogy másokhoz hasonlítom magam, hogy de én jó vagyok-e annyira, és ez nagyon-nagyon nehéz, és szerintem az elején ezért sem mertem ezt megmutatni embereknek, mert ettől féltem nagyon. Ezzel egyébként mai napig nagyon küzdök, de szerintem amúgy a legtöbb előadó, hogy fiatal előadó, hogy folyamatosan hasonlítgatja magát, hogy ez jó ez. De ez egy örök kétkedés, tehát inkább ez a fajta dolog, hogy én jobb vagyok-e, mint ő jobb-e, és hogy minél többet akarom, harapom a sikert, szeretném, hogy és tulajdonképpen én azt vettem észre, erről is szól egy kicsit ez a lemez, hogy de ennek nincs vége. Tehát, hogy a Budapest Park, a Wembley Stadion, hogy nagy sztár legyek, de ennek nincs vége, és igazából nincs értelme, mert tulajdonképpen ez olyan szinten letorzítja a művészet igazi lényegét, azt a fajta dolgot, hogy elmélyülj benne, akár eltűnj ebben napokra, és gondolkozz ezen, hogy igazából ez egy esélytelen harc, de próbálunk ezért küzdeni. Ez a Lerángatom se egy olyan dal szerintem, ami egy ilyen nagyon mainstream, vagy hogy mondjam, hogy de én egy picit ez ellen is szerettem volna ezzel menni, tehát hogy ezek az elvárások itt jelennek meg.
1: Fiat, sikerült, azt elmondhatjuk. Mondja csak Balázs.
3: Ja, bocsánat, nagyon brutális kérdések elé állítottad saját magadat.
1: Ugye? Én is észrevettem.
3: Nagyon tetszett a speeched, mit mondtál, gyors éttermi sikerről?
2: Igen.
3: Hogy közben itt van egy, és a generációkat is említetted, és pont, ugye mondtad az előző generáció példaképeit, Kaukázus, Hiperkarma, stb. Azért ők tök máshogy csinálták. Volt konferencia téma a zeneiparban, hogy hogyan kezelje a zeneipar azt, hogy a Spotify-ról egyből az MVM domba mennek az emberek, te a hálószobádból egyből az Európa kiadó előzenekaraként találtad magad. Hogy ezzel mit kezdjen maga a zeneipar, és én azóta azon gondolkodom, hogy mit kezdjen ezzel maga a zenész. Tehát, hogy 90-es évek gyereke vagyok, akkor egy olyan 10-12 év beklubozás ment a nagy siker előtt minden zenekarnak. Te meg már most úgy mesélsz magadról, mint akinek ez kimaradt. És hogy akkor azt hogyan kezeled a többiekhez képest, vagy a nagy elődökhöz képest?
2: Hát... én ezt úgy próbálom kezelni, hogy megpróbálok minél őszintébben átadni azt a művészetet, és ebbe az egészben nem így belekurvulni, vagy hogy mondjam, de hogy amúgy velem abból a szempontból is így nagyon nehéz együtt dolgozni, hogy én nagyon ilyen anti-social média vagyok, nem is tudom ezt kezelni, nem is szeretem igazából, ezzel a lemezzel is szerintem én próbáltam így, hogy mondjam, ez ellen küzdeni, hogy tudok egy ennyire szétzilált társadalmi helyzetbe, vagy akár abba, amit a zeneipar belénk rak, csinálni valami, mégis valami őszintét, vagy valami, hogy megpróbáltam, hogy egy kicsit olyan független legyen, és hogy úgy az enyém, vagy a miénk, és szerintem ez abból a szempontból is egy olyan dolog, hogy nekem az első lemez az egy kicsit olyan zárt, vagy hogy mondjam, és ez sokkal jobban nyit az emberek felé, hogy ezt ők is be tudják fogadni, és ezt ők is át tudják érezni. Ezért mondom, hogy ez tükröt tart, ez a lemez, hogy ők is, a hallgatóság bele tudjon ebbe a tükörbe velünk együtt nézni. Valami ilyesmit, ezzel próbálunk.
3: Ez egy nagyon gyorsan jött dinamika a te életedbe. Ez egy nagyon gyorsan jött dinamika a te életedbe szerintem, hogy akkor azonnal kell nagyon sok embernek érthetővé tenni magadat, és nem először 50-nek, aztán 70-nek, aztán 90-nek, de azért mint nagy öreg elmondom neked a tapasztalatomat, hogy ne legyél annyira ideges, mikor ilyen nagy arcokkal interjúzunk itt a műsorba, akkor így röviden elhangzik, hogy abban a 10-12 évben, amíg kluboztunk, addig nem tudom, végig részegek voltunk, lekortuk a kis csajokat, aztán mióta nem vagyunk potensek, azóta inkább sok pénzért játszunk. És azok a fiatalabbak, akikkel ez történt, hogy Spotify-ról en parkba, azok meg valahogy is sokkal jobb fejek, sokkal szerényebbek, sokkal több alázatot látnak a munkatársaikba is, a technikusok, a stb., az egész staff. Tehát, hogy szerintem ez egy jóféle fejlődés, és szerintem most érdemes, sokkal érdemesebb úgy csinálni, ami a te hozzáállásod. Hogy akkor próbáljuk meg, hogy 8000 ember érti azt, amit én éneklek nekik, és nem felpuffasztjuk 8000 emberre 8-ból 10 év alatt.
1: Igen, én is azt akartam egyébként mondani, hogy beszéltünk itt a Budapest Parkról, MVM Dome-ról, ilyen nagy aréna koncertekről, de a szó legpozitívabb értelmében ez a veszély nem fenyeget titeket, tehát hogyha jól veszem észre, akkor nem szeretnétek kilépni abból a kategóriából, vagy abból a stílusi meghatározásból, amiben jelenleg is vagytok. És ez nyilván egyébként nem a legmainstreamebb, ami így van rendjén, sztori. Főleg, hogyha ugyanilyen őszinte tud maradni a második, harmadik albumra.
2: Nem feltétlenül szeretnénk. Én egyébként, én azt érzem egyébként, hogy én azért sem szeretnék. Egyébként ezt pont a napokban gondoltam így át, hogy most azt érzem, hogyha egy olyan siker lenne így a kezemben, vagy egy, mert ez a fajta siker, ez egy brutális hatalommal is jár együtt. Nem, engem ez az alkotói énemet elpusztítaná, ez a fajta gondolat, és nem tudnám azt a fajta őszinteséget átadni, ami a művészetemnek az igazi lényege és a magja, ezáltal nem tudnék, és tulajdonképpen nem, tehát hogy én nagyon-nagyon örülök neki, hogy megtalált minket menedzser is, és segít nekünk ebbe, de igazából ez engem nem érdekel így. Én azért örülök neki, hogyha minél több ez az egy, aminek örülök, hogyha minél több ember ezt szereti, mert hamarosan el fog jönni az életembe az a dolog is, én ezt érzem, hogy ezt mennyire tudom úgy csinálni, hogy akár nem úgy megélhetési szinten, de hogy ez is el fog jönni, viszont bármi lesz, nem tudom, hát három embernek is volt olyan, ugyanúgy fogok, vagy próbálok meg majd zenélni, mint a Hősök terén, tehát hogy ebben nem szabad ilyen különbségeket tenni, vagy pont ez benne szerintem a beteg, meg a torsz, hogy azt érzem, hogy az a fajta siker az szerintem nagyon torzít, vagy én ezt vettem észre.
0: Én kívánom, hogy ezt a hozzáállásodat megőrizd a jövőben is. Én javaslom, hogy menjünk el egy dalra ezzel a végszóval, méghozzá a Le című dalnak a világpremiérjét hallhatnátok most a Tilos Rádión, sőt fogjátok hallani. Oké? Le Brumikó új albumáról.

voltál, tényező, nem vagyok, változó, felnézek, szédülök, felnézek, szédülök, nem voltál, változó, nem leszek, tényező, felnézek, szédülök, felnézek, szédülök. Látásnak

0: FM 90,3, itt vagyunk a Tilos Rádión, a Rakparton, és minden technikai nehézség ellenére sikeresen megszólaltattunk még egy dalt. Brumikónak az új albumáról a Le című dalt hallottátok. Mesélsz nekünk egy picit erről? Ez egy nagyon-nagyon komolyan szólt ez a dal, ez elképesztően kiforrott hangzásúnak tűnt. Mi ennek a története? Hogy született ez? Hogyan alakult ez végül? Ezzel a dallá, ami lett belőle?
1: Egy nagyon kis buta címe van, hogy Le, amit amúgy sehogy, tehát hogy most hogy mondod, érted, hogy most meghallgatom a Le-t, meg a Le című dal, tehát hogy egy ilyen nagyon kis buta címe lett, vagy nem tudom, ez ennek, ennek így, hogy mondjam, ennek annyira nem örülök, de ez a dal, ez egy, tulajdonképpen erről Oliver is tud majd most mesélni, hogy tulajdonképpen ez volt a legmeginspiráltabb dal, tehát elmentünk a stúdióba, és akkor ez egyből így jött le, ez, tehát hogy ezzel nem kellett, mert van olyan, hogy küld egy verziót, akkor reagálok rá, akkor csinálunk egy másikat, de az így nem működik, de hogy ez olyan volt, hogy ez a dalt, ezt megcsináltuk a stúdióba, és ez
2: hát kb. Igen, az volt. Igen. Igen, az ami külön érdekes, nem tudom, hogy előtte beszéltetek erről, hogy nem a klasszik, ugye, verze-refrén jellegű a dal, hanem egy ilyen folyamatosan fokozódó feszültség. Egyébként, amit ugye, amikor megszületett rá a videóklip, és akkor alá került a rendszerbontónak ez a képsorai, akkor realizáltuk, hogy kb. Ez teljesen paralel azzal a társadalmi feszültséggel, ami az utóbbi időben így benne volt a levegőbe, és ami így kirobbant. És ez kb. Hasonlóan is, ahogy a dal vége így teljesen így kirobban, úgy hasonlóan jött ez is.
1: Igen, hogy ezek a fajta dolgok így felszakadnak, meg ugye maga a refrén kvótája, ez a rászettél, beszettem, álmos vagyok, beszettem, ezt lehet amúgy egy ilyen politikai dologként is értelmezni, ami nagyon vicces, mert erre soha nem gondoltam, csak az volt, hogy eljött két ismerősöm, és csináltak a rendszerbontóról egy ilyen kis felvételt, és akkor kiadtuk ezt a dalt még a lemez megjelenése előtt.
3: Nehéz dolgod lehet most, aki a NER-ben nőttél fel, abból a szempontból, tudod, hogy most akkor miről kell majd írni, és hogy tudatosan el lehet-e kerülni, hogy tovább vidd ezt az örökséget érzelmileg, mentálisan, amiben tulajdonképpen felnövesztettek.
1: Ez nehéz, ez azért is nagyon nehéz, mert ezek a fajta traumák, meg ezek a fajta, például családban is tapasztaltam ezek a fajta széthúzások, ezek az én generációmban így belepecsételődtek, beleégtek, és nagyon-nagyon remélem, hogy nem lesznek diszfunkcionális felnőttek, akik ugyanazokat a hibákat elkövetik, amiket itt, de egyébként erről pont beszélgettünk így az adás előtt a dohányzás kapcsán meg ilyesmi, de szerintem ennél az én generációm okosabb.
0: Én szerintem ez a tudatosság, amivel ezt kezeled, ez mindenképpen egy nagyon jó kiinduló pont, és nagyon kíváncsi leszek, hogy van-e már elképzelésed arról, hogy most akkor történik egy óriási változás, mindenki ezt fejtegeti, hogy vajon milyen lesz a jövő. Ti, amikor ezen elkezdtetek gondolkodni, mit éreztek most, hogy van már valami elképzelés, vagy még csak a teljes eufória, vagy a változás teljes öröm?
1: Szerintem ez egy ilyen teljes eufória. Én apukámtól hallgatom mindig a történeteket a 90-es évek eufóriájáról, és ezt élem itt meg amúgy itt a Rakparton. Nagyon, nagyon, nagyon érdekes, hogy van egy ilyen érzés szerintem a generációmban, hogy most nincs mitől félni, és egy ilyen party hangulat. Ez szerintem így tökre benne van ebbe, hogy...
0: És a dalokat ez nem fogja megváltoztatni? Annyiszor bennem van, hogy előadó művészek ugye most felnőttek 16 évnyi elképesztő nyomásban, ami ellen kellett tartani, hogy vajon milyen irányok lesznek, vagy mi történik majd most, hogy ez a nyomás, ez egy másfajta erő kifejtést, vagy másfajta megközelítést igényel majd, hogyha minden sikerül, amit elképzelünk.
1: Hát szerintem is, én nagyon remélem, hogy azok a fajta dalok, amiket én is próbálok írni, vagy amik egy kicsit személyesebbek, kicsit bensőségesebbek, ezek most meg ezek a projektek egy kicsit nagyobb támogatást fognak kapni, vagy nagyobb figyelmet, mert szerintem ez kevésbé volt jelen az elmúlt két évtizedben, és nagyon remélem, hogy tényleg hogy jobb lesz, tehát hogy csak azért tudod, benne van ez a bizonytalanság, hogy így itt vagyunk a rendszerváltás után, és hogy meg az a fajta félelem, ami lett egyébként egy ilyen PTSD-szerű dolog, hogy ez ne történjen meg újra, vagy hogy én például beérzek egy ilyen félelmet, mert például, amikor mi felléptünk a rendszerbontó koncerten, ott utána kaptunk olyan híreket, hogy hogy kaptunk egy olyan hírt, hogy az Európa kiadó előtt játszhattunk az A38 helyen, és azért, mert a két zenekar fellépett, azért nem fogják leadni a tévébe, meg felvenni, meg ilyenek, és ez így tök rossz érzés volt, tehát hogy én azért így

0: hogy fogott hatni, tényleg mert egy lázadó forradalmi helyzet volt ott, az nagyon erős volt, és nagyon féltem, hogy ez hogy fog hatni.
1: Egy másik nagyöregje, 90-es évek nagyöregje fogalmazott nekem úgy, hogy akkor még, de ilyen 2010-ig is akár érvényes lehet, hogy elmenni egy VHK koncertre, vagy egy Korai Örömre is, azért egy társadalmi esemény volt. És most azért függetlenül NER-től a világ olyan lett, hogy most már inkább egy VHK koncertre is elmenni kultúrafogyasztás ahhoz képest. Látsz arra esélyt, hogy valamilyen szempontból társadalmi esemény legyen újra a kultúra? Hanem is egy koncert.
0: Nem vagyok jövőbelátó, és nem vagyok egy nagy tudó, de nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy ez tényleg olyan lesz, és az emberek nem csak bebaszni járnak majd egy koncertre. Részese vagyok amúgy a dalköltő projektnek, amit a Kollár Klemenc László indított el, csinált az ELTE-n egy dalköltő szakot, és szerintem, hogy egy kicsit promotálhassam, ez talán az egyik legjobb kezdeményezés most, és nagyon remélem, hogy ezek a fajta dolgok is nagyobb előteret fognak kapni, vagy hogy mondjam, hogy ezt is fogyasztani fogják az emberek, mert én egy kicsit, hogy mondjam, így túltelítődtem már ebbe. Egy kicsit azt érzem ezekbe az aréna, hogy mindenki aréna koncert, Budapest Park, nagy koncert, ilyen-olyan, és hogy ez így, igen.
2: Igen, nagyon jó egyébként a téma engem. Nagyon érdekes, hogy ti így látjátok, és nyilván nem kétlem, hogy sok muníciót szolgáltatott a NER egyébként az alkotóművészeknek. Érdekes módon én mégis valahogy most úgy látom, hogy nem is a politikai helyzet konkrét megváltozása és az új szituációban, amibe kerülünk, hanem az előző megszűnése, én nagyon azt remélem, hogy egy óriási szabadságot, egy alkotói szabadságot ad, ami azt jelenti, hogy miközben magadról szeretnél beszélni, meg arról, hogy te látod a világot, és hogy te megírod a világot, nem kell külön kiemelni a NER-t, hanem mondjuk koncentráltunk a belső harcainkra, ami mindenkinél ott van, és mindenkinél jelen van, és szerintem mindenki küzd ezekkel a dolgokkal, és azért ez egy kicsit elfette szerintem a NER elmúlt 16 éve, és az a kapcsolatban is, hogy mi fiatalok, hogy lázadunk ez ellen.
0: Egyetértek.
1: Nehéz most nem magunk mellé, vagy magunkba képzelni a NER-t.
3: Én szerintem ne is képzelegjünk most a NER-ről, hanem képzelegjünk inkább arról, hogy tilos maraton fog következni, hogy ajánlanék egy kis programot. Mert hogy te föllépsz ugye a tilos maratonon, hogyha jól tudom, akkor szerdán, igaz?
0: A 10-én azt hiszem.
3: 10-én. Igen, az én legjobb tudomásom szerint szerda, és ez az alternatív napnak a része. Te neked most lesz ez az első fellépésed, vagy már voltál tilos maratonon?
0: Nem, már volt azért egy
3: nagyon jó.
0: De most lesz abba a közegbe az első fellépésem, az Európa kiadón kívül, akiket világéletemben tiszteltem és imádtam, szerettem, mint a Csókolom, vagy a Depart, vagy ilyesmi, és én érdekes mód a családom miatt is ebbe a közegbe nőttem fel, ebbe a zenei közegbe, kapcsolatok terén, meg ezt hallgatták szüleim, és hát nagyon várom, szerintem én vagyok amúgy ott a vagy mi vagyunk a legfiatalabbak amúgy, akik ott fellépnek, és amúgy azért picit is izgulok is, hogy
1: több így olyan kortársad van, akinek én meséltem, hogy létezik olyan, hogy tilos rádió, amúgy lehet hallgatni, meg minden, tehát hogy akik még így nem hallottak róla, veled egy idős emberek, tök normális, hát én is 10x évesen hallottam róla először.
0: Én apukámtól kaptam egy tilos rádiós pulcsit, amit 13 éves koromtól ilyen egy pár éve hagytam, tehát nagyon sokáig hordtam, de már szakadt volt meg ilyenek. És hát milyen tilos család vagyunk, hogy mindig ilyen mindenhol ott vagyunk. Tehát, hogy egy nagyon...
1: Betiltott family. Hány éves vagy mondjuk?
0: 18.
1: Most vagy 18.
3: Már betöltötted akkor már most 18-et. Mert amikor múltkor beszélgettünk, akkor
0: még nem
3: volt.
0: Akkor még kiskorú voltam. Igen, az legális.
3: És végre akkor van. Most a Csókolom előtt fogtok ti a Kerti színpadon fellépni.
0: Igen, igen. Hát én nagyon várom. Voltam, szerintem szinte minden évben voltam tilos maratonon, és imádtam.
1: És ezt mindenkinek javasoljuk, hogy legyen ott végig egy 10 napos össznépi piknik,
3: hát Budapest. Meg ugye

0: felejtsük el, hogy minden pénz, amit ott felajánlottok, kifizettek, adtok, akár a tombolán, akár más, hogy az a Tilos Rádió fenntartására megy, mert hogy a Tilos Rádió egy teljesen civil rádió, ami gyakorlatilag a ti adományaitokból működik. Egy-két más részen kívül teljesen nyilvános egyébként a teljes bevétele, és annak egy óriási részét a maraton bevétel teszi ki. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos nekünk is, hogy minél többen ott legyetek a maratonon, és támogassátok ezáltal a Tilos Rádiót, és közben nagyon-nagyon jó zenészeket hallhattok majd, mert ugye hát június 10-én szerdán ott lesz akkor Brumiko, a Csókolom, a nagyterembe Európa Kiadó és CNK, a kisterembe olyan klasszikusok, mint a Sajnos Batár, vagy a rétegzenék közül a Verőköltő, Halálorgazmus, esetleg a Depárt, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk, hogy végre elkezdődjön ez a 10 napos jambori, ahol megnézhetitek 10 nap alatt gyakorlatilag azt, hogy mi történik ma Magyarországon a zenében.
1: Aztán maraton nélkül jóval kevesebb lenne a város is, ország is, mi is.
2: Biztosan, biztosan.
3: A Dürer kert meg egy jó helyszín amúgy, a kerti színpad, ez legendás.
1: Bográcsokba főznek, olcsó kajajegyért lehet enni.
2: Óriási a hangulat, igen. A Tilos Maraton után hol lesznek megtalálhatóak egyébként? Mennyire busy a nyaratok? Mennyire sok fellépés?
3: Tilos Maraton után megyünk, a fiatal alternatív zenekarok szervezték a Berekfestet, ami a Berekfest, azt pontosan nem tudom, hogy hol lesz, ott is fogunk játszani, az rá 2 nappal, és ami olyan, hogy a rengeteg dalköltő fesztiválon, amit a dalköltősök csinálnak, azt is ajánlom szíves figyelmetekbe, Víg Mihály, Másik János, Kollár Klemenc László, az ő kezdeményezésük, és ők is fognak játszani. Waldorfesten leszünk még egy-két kisebb fesztiválon, de milyen nagyobb helyszín a Művészetek Völgyén, az Ördögkatlan Fesztiválon fogunk még játszani, és szeptember 2-án, azt hiszem a Kobuciban, a Kollár Klemenc László előtt fogunk játszani.
0: Lassan lejár az időnk, egy dallal fogunk búcsúzni, méghozzá Gerlet című dallal. Még egy pár szót mondasz róla előtte? Ez ugye kollaborációba készült Kollár Klemenc Lászlóval is.
3: Igen, Kollár Klemenc Lászlóval együtt készült a dal. Nekem Laci volt az első olyan ember, aki ebbe igazán támogatott, meg látott ebbe valamit, és Laci nagyon-nagyon ráérzett erre a kicsit, egy nagyon furi dal, egyébként erről még Oliver tud mondani pár mondatot, hogy nem is tudom ezt a dalt igazán hova tenni, hogy ez milyen stílusú, vagy ez micsoda, de Laci nagyon, mondtam Lacinak, hogy ha van kedve egyszer énekeltem a dalomban, mondta, hogy jó, küldjem el, elküldtem neki, és egyből olyan szinten ráérzett az énekkel, szerintem nagyon erős, és tulajdonképpen ez a dal, ez az egyetlen politikai, vagy amit én annak szántam, vagy a társadalom felé egyfajta tükör, és ez a dal jelképzi nekem azt, hogy találjunk vissza ebből a gyors sikerek, a gyors tartalom és a gyors ezeknek a gyors fogyasztásának a világából egy természetesebb dalköltészeti állapotban, de még Oliver tud mondani, szerintem pár szót a dal elkészítére, mert rengeteg változata volt, és egy-két mondatot.
4: Az elején 3/4-es mulatos volt, tehát onnan indult, tehát hogy ez az utcáca, tehát innen indult az egész dal, és akkor ők ragaszkodtak is hozzá, hogy hát legyen ez, és akkor ez elment egészen adáig, hogy egy ilyen punk, vagy egy ilyen ska punk 3/4-be is elvittük az egészet. És akkor igazából utána született ez a Cseromszky Márkot is bevontuk, és utána jött ez a verzió, ami most hallható.
0: És, akkor ezt most meg is fogjuk hallgatni. Mikor jelenik meg az album, meg a dátumot? Mondjátok?
3: Most pénteken.
0: Nagyon köszönjük, ez akkor május 29-e, hallgassátok sok szeretettel, köszi szépen, hogy itt voltatok, és sziasztok! Budapest Eklektik jövő héten is! Sziasztok.

0: hallgat a jó Isten, és a pokolban az ördög a végét lesi a magyarnak, a bal sorsára harapnak, még sincs vége a dalnak.
1: Hú, a maraton, világzene napon, vár a Tilos Rádió, június 8-án a Dürer Kertben. Gyertek korán, maradjatok sokáig! Koncertek, Amor Fatitól a Transglobal Undergroundig, tilosos DJ-k tömege, tombola fantasztikus nyereményekkel, bográcskaják vega és húsos változatban. Gyertek, gyertek!
2: tilos.hu.
3: Ez itt a Tilos Rádió népzenei műsora.
4: Tilos népzene. Minden hétfő este 10-től éjfélig.

0: Tilos névzene, mint minden hétfőn este 10-től éjfélig, úgy ma este is. Kutyuli, amint a múlt héten hallottátok, elmondta, hogy ő most nem tud egy pár hétig jönni, úgyhogy az ő szakértő kommentálása nélkül kell, hogy élvezzétek a általa küldött zenéket. De addig is még egy kicsit szól hozzátok, az előzőleg hallott spot egy kicsit bővebben a Tilos Maraton világzene napjának ajánlása, és utána a zenék.
1: Ó, a maraton világzene napon vár a Tilos Rádió. Drága tilososok, a Tilos Rádió legnagyobb fesztiválja, a legnagyobb nyárelei fesztivál minden évben, júniusban van, idén 5 és 13-a között. Mindig hétfőre esik a világzenei nap, az idén 8-ára. Gyertek korán, mert hatalmas tömegű program zuhatag lesz. 4-től már Kutyuli DJ-zget, és már este 6-tól színpadi koncertek vannak. Jön a csodálatos Ámor Fati, a Mehána, a fantasztikus énekesnőkkel és táncosnővel. A kertben addig észrevehetően meglepetést fog okozni Olá Anna Mari és 40 tagú kórusa, a Tarka kórus. Aztán jönnek a Zuboj, a Hakumba, és a záró nagy koncert, a Trans Global Underground. Azon kívül még a Cökiben és más helyszíneken DJ-k, Puti Pute, Longman, Tomanek, Erizo, DJ Zöld, közben tombola, és a bogrács főzések, a népzene megnyerte magának a világhírű főzőgurut, Buda Gézát. Ő fog nekünk főzni egy fantasztikus betyárgombócot. Gyertek tehát a maratonba, a Dürer kertbe, ott találkozunk 8-án.

ان

Просто я хочу вспомнить, как не было на постоянке.

Hello, hello, hello! Sziasztok, ez itt a Tilos Rádió. Kezdődik az Ühüm TV. És benne most Dr. Analóg zenei csokrát halljátok. Heavy dubok lesznek. Újszerű, mindenféle jó. Az első órába, és aztán Kara barátom is becsatlakozik. Úgyhogy itt a Tilos Rádióban, az Ühüm TV-ben szól a jó kis zene, hallgassátok. Tilos, Tilos, Tilos. Tilos. Tilos, Tilos, Tilos. Jó, szóval. Jó, szóval.

Ez itt a Tilos Rádió. Jaj, de jó. És megy benne az Ühüm TV műsor. Az elmúlt fél órában Karát hallottátok. Előtte Dr. Analógis, most ismételten. Ez itt a Tilos Rádió. Józan a hallgatás mindenkinek. Sziasztok!